0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb bárubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
5: Mint aki haza

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

0: tanok, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

árat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Fejlesztik a Duna menti kerékpáros hálózatot, speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház, Élénk lesz a szél, Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
7: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
6: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelő orvosok segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos derült időre van kilátás kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Irodalom.
8: Újrafordítások. Egyeste magyarul, de idegen nyelven.
4: A dalszöveg és musical fordításokban az írók különös figyelmet szentelnek a ritmikának, az énekelhetőségnek, a dallamvilágnak és a rímelésnek, szem előtt tartva a dalszövegek prózával való kapcsolatát. Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum Újrafordítások című augusztus 27-i műsorában ismert színművészek Márkus Luca és Medvecki Balázs olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait a klasszikus versektől a modern ikonikus dalokig, míg Cutor Zoltán gitáros énekes jól ismert külföldi szerzeményeket ad elő magyar nyelven. A Seres Tamás rendezte előadás a Határátlépések című három részes programsorozat második alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfaji kereteket, és megmutassa, hogy képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni.
8: Film. Októberben érkezik a mozikba a Mommy Blue, Meyer Bernadett személyes ikletésű filmje. Érzékeny családi történeten keresztül mutatja be az elengedés, a felelősség és a szeretet dilemmáit. A főszerepekben Fűr Anikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség. A történet középpontjában Krisztina áll, akinek látása fokozatosan romlik, ezért egyre inkább fiára, Mátéra támaszkodik. A fiatal férfi azonban éppen saját családját próbálja építeni, gyermeke születik, felesége pedig külföldre költözne. A film azt a fájdalmas kérdést járja körül, hogyan lehet egyszerre helytállni szülőként és gyermekként, amikor a családi kötelékek különböző irányokba húznak. A Mommy Blue már a magyarországi premier előtt komoly nemzetközi sikereket aratott. Világpremierje a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol három rangos díjat nyert, elismerést kapott a legjobb filmként, míg Fűr Anikót és Vilmányi Benettet a legjobb színészi alakításáért díjazták. Az alkotást azóta több nemzetközi filmfesztiválon is bemutatták. A hazai közönség először a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láthatja, országos mozi bemutatója pedig október 8-án lesz.
9: Jazz.
8: A Jazz Time Fesztivállal nyitja meg új évadát a MÜPA augusztus 28-a és 30-a között. A háromnapos rendezvényen a nemzetközi jazz élet meghatározó előadói érkeznek Budapestre, akik kiváló magyar zenészekkel közösen lépnek színpadra. A fesztivál nyitó estjén augusztus 28-án az amerikai jazz énekesnő Veronica Swift tér vissza a MÜPA-ba, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A különleges hangjáról és műfajokon átívelő előadásairól ismert művész a jazz, a rock és a klasszikus zenevilágát is magabiztosan ötvözi. A fesztivál zárónapján, augusztus 30-án Aubrey Logan, amerikai énekes és harsonaművész érkezik Budapestre, a Csapó Krisztián Band vendégeként különleges koncertet ad, amelynek egyik izgalmas eleme a két harsona és két énekhang virtuóz párbeszéde lesz.
9: Koncert.
10: A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
11: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
12: Az augusztusi égbolt csodái. Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élen járó zselic. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagos égbolt park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk, sötétedés után pedig a tükrös távső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogató központját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszer modellt is tartalmaz, ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállításra várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. És míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágy egén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
11: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban észrevehetőséggel, láthatósággal foglalkozunk. Ma akár szó szerinti értelemben is, hiszen fényjelenségekről, látható elemekről és nem látható elemekről fogunk beszélni. Itt vendégül hívtam Fábián Lizet, elméleti kémikus, tudománykommunikáció szakember, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Van egy apropónk, ha nagyon akarom, mert hát kapóra is jön, és ilyesmiről szeretnénk beszélgetni. Most volt napfogyatkozás részleges Magyarországon, teljes máshol. Mindenki, vagy hát nagyon sokan próbálták nézni, hol szabad szemmel, hol árnyékokon keresztül, egesztő szemüvegen keresztül láttunk, amit láttunk. Mi ez, miért érdekes, mi ez a nagy izgalom körülötte?
2: Igen, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy most Magyarországon részleges napfogyatkozás volt látható. Egyébként az előző teljes napfogyatkozás az 1999. augusztus 11-én volt látható. A teljes napfogyatkozás augusztus 12-én Izlandon, Grönlandon és Spanyolországban volt látható. Ez a jelenség új holdkor következik be, tehát amikor a hold, a nap a föld között helyezkedik el. Ilyenkor a nap felé néző oldala van a holdnak megvilágítva, és a föld felé néző oldala a holdnak viszont sötét, tehát ezért látjuk azt, hogy így el van tűnve a hold, teljes sötétséget látunk az égbolton. Napfogyatkozáskor ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen körülbelül 2 percig teljesen az új hold kitakarja a napot, pontosabban a napnak a fotoszféráját, és tulajdonképpen a napnak a koronáját látjuk.
1: Egy azt ilyen karimát lehet tulajdonképpen.
2: Igen, egy karimát lehet látni, és ugye sokszor szoktak minket azzal jogosan egyébként riogatni, hogy nem szabad a napba nézni ilyenkor.
1: Hiszen ilyenkor se.
2: Ilyenkor se, igen. Ugye ez az apropója, hiszen amikor egyébként nincsen napfogyatkozás, és mi a napba nézünk, akkor egyből elveszük a szemünket, és ez azért van, mert egyből érezzük, hogy nagyon fényes, nagyon világít, és egyből el kell kapnunk a tekintetünket. Ez azért van, mert a mi szemlencsénk tulajdonképpen egy gyűjtőlencs

0: konkrétan elkezdik belül felbomtani a szemünket,
1: jaj,
0: és ezáltal
1: rettenetes.
0: Vakságot okoz, de ki lehet ezt különböző módon küszöbölni, például különböző erre specifikus szemüvegeket lehet vásárolni. Ezeknek a működési elve az az, hogy egy műanyag felületre, tehát ez a szemlencse, amit beleraknak a szemüvegbe, ez egy ilyen műanyag felület, egy poliészter alapú polietil tereftalát, ez a PET, ugye ez a műanyag palackokból
1: ismerős,
0: így van, és itt két irányba lehet elmenni, az egyik fajta az olyan, amire ilyen koromszemcséket visznek fel, mivel a szénnek az a tulajdonsága, hogy 99,99%-ban elnyeli az UV és az infravörös sugárzás, viszont azt a kis maradék egy 10000%-ot azt nem nyeli el, de az annyira elenyésző, és annyira nem káros, nem melegíti fel a sejteket, hogy nyugodtan hordhatjuk. A másik irány pedig az, amikor erre a műanyag felületre olyan elemi nanorészecskés alumínium atomokat, vagyis hát fém anyagot raknak, ami igazából tükörként funkcionál, és visszaferi a napnak a fénysugarát.
1: Ami nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben viseljünk valami védő szűrőeszközt. Ami nekem egy személyes élményem volt, az Madridban volt, és azt hiszem, hogy ott is teljes napfogyatkozás volt, hiszen nem volt ilyen szemüvegem, és így aztán nem is néztem bele, nem is nagyon lehetett észrevenni, viszont amire emlékszem, hogy a levelek által vetett árnyékok azok így nagyon megváltoztak, így tehát van. Egy ilyen elvékonyodó, és talán picit, mintha mozgásban is lévő árnyékok keletkeztek, tehát úgy tekintem magam, mint aki látta ezt a teljes napfogyatkozást. Ez az árnyékokkal mi történik, vagy hogyan bolondulnak meg?
0: Hát ez a camera obscura nevű elméleten alapszik igazából.
1: Ugye ez a fekete dobozos fényképezőgép,
0: így van,
1: a szintén történelmi emlékek, igen?
0: Igen, ugyanezt történik, hogy amikor megtörténik a napfogyatkozás, akkor mivel a fény az egyenes vonalba szeret terjedni, ilyenkor a falevelek, vagy ugye ezekben a dobozokban a fény összegyűlik, és ott is egyszerűen így megtörik tulajdonképpen, és egy teljesen más alakot vesz fel a fény, mint ahogyan szeretne ő terjedni.
1: Nézzünk most gyakoribb jelenségeket, bár az is ritka. A szivárványról szeretnélek kérdezni. Ugye van, amikor dupla szivárvány van, meg teljes szivárvány, akkor mindenki nagyon boldog, de már sima szivárványnak is nagyon szoktunk örülni. Én egyébként szintévesztő vagyok, tehát én nem szoktam az összes skáláját ennek látni, de még nekem is feltűnik, hogy egynél több szín van. Mi eredményezi ezt, és mi ez a varázslatos valami, ami azért sűrűbben adódik, mint egy teljes napfogyatkozás.
0: Igen. Hát ugye a szivárvány azt akkor vetjük észre, amikor esőfelhők találkoznak, és ugye maga a napsugárzás, és ez egy olyan légkör optikai jelenség, amikor a napfény az különböző, ugye találkozik a vízcseppekkel, és a vízcseppeknek a felülete egy olyan eredményt biztosít, ami hatására a fények különböző hullámhosszakra bontódnak fel, ezt nevezzük disperziónak, és tulajdonképpen ezért látjuk azt, hogy ugye ennek a színspektrumnak a különböző színeit láthatjuk, tehát a vöröset, a sárgát, a pirosat, a lilát, tehát a fénynek a különböző hullámhosszaira bontja fel a vízcsepp a maga a napsugárzást.
1: De ezek különböző méretű vízcseppek, az benne az érdekes, vagy a sűrűségük más, vagy hogyan keletkezik ez a paletta?
0: Ne, hát igazából maga a vízcseppek ugye ilyen gömbszerűek, tehát itt igazából ennek ez az apropója, hogy gömbszerűek és különböző irányba tudja így megtörni a fényt. Továbbá a fény az elektromágneses sugárzás, és hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fény az hullámokban is tud terjedni, tehát van egy hullám tulajdonsága, és ezt az elektromágneses sugárzás különböző hát úgynevezett spektrumon tudjuk így bekategorizálni, különböző hullámhossz és frekvencia szempontok alapján. Ugye, tehát ez a spektrum konkrétan körülbelül 10 a mínusz 8-on métertől egészen 100 000 kilométeres nagyságrendű hullámhosszakig elterjedt, tehát a nagyon...
1: Hát elég apró a legkisebb.
0: Elég apró, igen, a gammasugárzástól egészen a rádióhullámokig, és középen körülbelül 380-750 nanométeres tartomány, hullámhossz tartományban megtalálható a látható fény, amit ugye mi emberek látunk, és itt van az, hogy itt is ugye fel tud bomlani egészen a sárgától a kékig a különböző hullámhosszak, és ezt látjuk a szivárvány kapcsán.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor egy nálunk

0: jobb szemű lény az egy sokkal tágasabb szivárványt láthat?
1: Elképzelhető, sőt, ő még másféle sugárzásokat is láthat, hogyha belegondolunk. Én arról hallottam, hogy ugye különböző állatok egyébként képesek az infravörös sugárzást is látni, tehát ők még akár ilyet is láthatnak.
0: Csak elképzeltem, mondjuk egy róka, és akkor ő neki egy 1 millió színű spektrumú szivárvány adódik, nem csak, hogy dupla, hanem nem tudom mi. Más szempontból viszont nyilván rosszabb neki, vagy hát a mi megítélésünk szerint legalábbis. Nem csak fényekről fogunk beszélgetni, de most egy picit még maradjunk itt a déli bábról kérdezhetlek. Volt róla egy tök jó videód, amiből nekem kiderült, hogy van alsó meg felső állású, ezt megjegyeztem, és szintén személyes élmény, hogy most az Alföldön voltunk pár napot, ahol ugye klasszikusan a rónaság és egyéb, én mindig csak beton fölött látom, tehát én nekem csak az autóút fölött jelenik meg, de úgy tudom, hogy egyébként csivatagokban meg ilyen nagy kiterjedt helyeken. Én nekem csak ilyen vizes derengés szokott lenni, nem tudom, hogy van, aki lát teljesen megfordult reciprok képeket is, mert elvileg az benne a tutiság. Hogy van ez?
1: Hát igen, amit például te láttál, az valószínűleg az alsó állású délibáb, mert ennek van egy külön fajtája. Ugye ez is egy légköroptikai jelenség. Itt igazából arról van szó, hogy az agyunk félreértelmezi azokat a légköroptikai jelenségeket, amiket egyébként látnánk. Ugye itt is mondtam, hogy a fény az egyenes vonalon terjed, tehát az agyunk ezt kicsit másokra állja meg. Többféle optikai illúzió van egyébként. Ugye a déli báb ebbe a fizikai törvényszerűségbe botlik bele tulajdonképpen. Ugye a fénynek van egy olyan tulajdonsága, hogy képes megtörni, és például a déli báb esetében
0: az, hogy megtörik, az, hogy más irányba megy tovább, mint ahonnan indult, így képzeljük.
1: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Itt a déli bábnál például, hogyha valaki országúton vezet, és lát egy ilyen vizes kiterjedést, ami mindig csak egyre jobban távolodik, akkor az azért van, mert a levegőnek is az úgynevezett törésmutatója, az optikai sűrűsége változik. A törésmutató egy szám igazából, ami azt mutatja meg, hogy egy közeg, például lehet ez levegő, vagy műanyag, vagy víz, az mennyire változtatja meg a belső fénynek a terjedési sebességét és irányát. És például a levegő esetében még a hőmérséklettől is változhat, tehát ugye a meleg beton az felmelegszik, keletkezik egy melegebb légréteg közvetlen fölötte, és még e fölött ugye van a kicsit hűvösebb, hidegebb levegő, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez statikusan mindenhol ugyanolyan mértékben meleg, és ugyanolyan mértékben hideg.
0: Nincs egy éles vonal a kettő
1: nincs
0: között.
1: Egy éles vonal, hanem ez egy kicsit ilyen hullámzó tendenciát mutat, és ezért van az, hogy a belső fény az különböző módon megtörhet, és a megfigyelő irányában visszavetül ugye a fénysugár, és az agyunk egy teljesen más képet fordít le tulajdonképpen magába, és ezt az országúton, a hortobágyon lehet látni, vagy esetleg sivatagokban, ugye ennek az a feltétele, hogy egy nagy kiterjedésű, egységes, könnyen felmelegedő területen történjen meg.
0: És akkor a rejtő regényekben ilyenkor kúsznak a elképzelt oázis felé a sivatagban.
1: Igen, hát ugye ez az, amit a sok ember hisz, de valójában itt nem
0: de
1: erről
0: nem.
1: van szó, de nem erről van szó, hanem tényleg egy fizikai törvényszerűségről, nem azért, mert mondjuk az agyunk így. Én hallottam olyat, hogy sokan azt gondolják, sőt, én is gyerekként azt gondoltam, hogy ugye szomjasak vagyunk, és akkor esetleg most van az a pont, hogy inni kell, tehát itt nem erről van szó, hanem az agyunk tényleg a fizika törvényeit, igen, így fordítja le.
0: És a felső állású, akkor arról is beszéljünk.
1: Igen, az például a Titanic katasztrófánál volt elméletileg látható, ugye ez 1912 áprilisban történt ez a katasztrófa, és ott pedig egy hőmérsékleti inverzió alakulhatott ki, ami azt jelenti, hogy a hideg Labrador áramlat és a melegebb Golf áramlat találkozott, és az óceán felett egy hidegebb légréteg alakult ki, felette pedig a melegebb, tehát itt ugye
0: alul van a hideg, ez egy nagy különbség. Aha.
1: És ugye itt is ugyanez van, hogy tehát megtörik a fény, csak most nem a megfigyelő irányába, hanem teljesen más irányba lefelé, és ez egy magasabb, ilyen hamisabb horizontot okozhatott ott a Titanic katasztrófánál, és valószínűleg az őrszemek ezt nem láthatták, ugye azt a jéghegy csúcsot, ami eltakart a tenger tulajdonképpen.
0: Hát ez egy elmélet, hogy akár,
1: ez egy
0: így,
1: elmélet,
0: is, akár,
1: hogy
0: így, is
1: akár így is lehetett. Igen.
0: Hát a Titanicot nem fogjuk tudni most megfejteni, viszont ami bár megkerestelek még, amikor először elkezdtünk régen-régen levelezni, hogy gyere el ebbe a műsorba, az a fluoreszkálás témaköre engem, amikor összegyűjtöttem, hogy milyen témákkal akarok itt a láthatóság témakörével foglalkozni, akkor ez a fluoreszkálás, illetve hát a foszforeszkálás, ami két külön dolog. Ebben az ügyben kezdtelek el először levelekkel bombázni. Szerintem varjuk el ezt a szálat, hogy akkor mi a kettő között a különbség, és mit kell itt erről tudni, gondolni.
1: Hát ugye ezt a fogalmat is lehet, hogy véletlen tévedés ugye az emberekhez keverik. Ugye itt arról van szó, hogy ez a fluoreszkálás és foszforeszkálás egy úgynevezett lumineszencia. Ez igazából egy olyan jelenséget takar, amit fény kísér, csak itt ezt nem a testeknek, meg az anyagoknak a hőmozgása okoz, hanem egy külső energiaforrás által történik meg, például UV-fény, vagy megfelelő külső hő hatására. Ennek vannak több fajtái, például az, amiről mi fogunk többet beszélni, ez a fotolumineszencia, de van az úgynevezett biolumineszencia, például a Szent János bogarak ennek az elvnek.
0: Akinek sajátja van. Aha.
1: Ennek az elvnek az alapján világítanak, vagy amikor helyszínelés történik, akkor a kemilumineszenciának a segítségét hívják elő, tehát egy kémiai reakció hatására láthatunk meg olyan nyomokat.
0: Ezen amiket teleszórják a nyomozók, és látszik valami?
1: Igen. Például luminol oldattal, amik lúgos közegben ilyen kékes fényt ad, megláthatunk különböző vérnyomokat, vagy nyálmintákat, ilyesmiket. Egyébként még a televíziók az elektroluminescencia alapján működnek, mert ugye a televízióban LED-ek vagy OLED-ek vannak, ugye a LED az egy félvezető, a LED ez egy szerves vegyületen alapuló ugyanilyen hasonló anyag, az is ennek a hatására világít, de visszatérve a fotolumineszenciára, ugye ott az történik, hogy fény besugárzására egy olyan átalakulás történik az anyagban, ami hatására mi egy villámgyors felvillanást látunk, ameddig a fényforrás mi bekapcsoljuk, ez lenne a fluoreszkálás, és amikor például kikapcsoljuk a fényforrást, és hosszabb ideig világít, az pedig a foszforeszkálás.
0: Az a csoda.
1: Hát igen, az a csoda, de előbb a fluoreszkálásról. Hát ott ugye az történik, hogy hát most lehet, hogy nem tudom, mennyire dobják be ilyen bonyolult szavakat.
0: Szerintem dobják be aztán majd, persze.
1: Jó, oké.
0: Okay. Dobjunk.
1: Hát ott ugye az történik, hogy ezeket különböző, ha valakit érdekel, nyugodtan rákeresett, Jablonski diagramokkal lehet ábrázolni, de most, hogyha elmutogatom, akkor az történik, hogy egy úgynevezett singlet alapállapotból, amikor a rendszerben az összes elektron ellentétes spinnel párosodnak, az felgerjesztődik egy ugyanilyen singlet gerjesztett állapotba, és akkor valamilyen módon ott megtörténik egy kvantummechanikailag megengedett sugárzás, és ez a sugárzás egy foton kibocsátásával jár, ami különböző energiájú, és ezáltal hullámhosszú lehet, és hát ugye általában ez a látható fénynek a tartományába esik, ezért látjuk mi a szemünkkel. Ezen a fluoreszkálás, ez például akkor láthatjuk, amikor például vannak ezek a highlighterek, amikor valaki kiemel a könyvben valami érdekes információt.
0: Igen,
1: és akkor megvilágítja a UV-világítással, az mindaddig világít ilyen neonszínű világító fényel, ameddig megvilágítjuk. Hát, de amint ezt kikapcsoljuk.
0: A diszkópecsét.
1: Igen, vagy a diszkó, igen.
0: Hozzuk egy közelebbi példát.
1: Igen, a másik pedig ugye a foszforeszkálás, ami ahogy már említettem, az egy kicsit másképp működik, az egy kicsit érdekesebb, az egy kvantummechanikailag tiltott átmenet miatt zajlódik le. És hát annak ellenére, hogy tiltott, ez kicsit ilyen ellentmondásos, hogy lezajlódhat, ez másodpercektől kezdve órákig eltarthat. Ugye például, nekem például gyerekként a plafonon voltak olyan csillagok a szobámban, amik így egész éjszakán keresztül így világítottak. És az, hogy ezt a kvantummechanika miért tiltja, hát ennek különböző okai vannak, energia megmaradás, vagy ugye a szimmetriák miatt, ugye a fizikában használjuk a szimmetriákat, azt egyébként a bárhova, ahova nézünk, a mindennapjainkat egyébként leírhatjuk a szimmetriálmélettel. Magyar vonatkozása is van, például az alkalmazott szimmetriálmélet Wigner Jenő kapcsán, ezt most csak így bedobom, de egyébként különböző relativisztikus effektusok, meg úgynevezett spinpálya csatolás miatt is ez nem annyira valósulhat meg. Ja, és egyébként kifelejtettem, tehát a foszforeszkálásnál az történik, hogy van ez a singlet alapállapot, amit meséltem, hogy ugye az összes elektron ellentétes spinnel van párosítva, az felgerjesztődik ugyanígy egy ilyen singlet gerjesztett állapotba, ami egy magasabb energiaállapotot eredményez, majd ez egy idő után egy úgynevezett triplet állapotba gerjesztődik le, egy alacsonyabb energiaállapotba, de párhuzamos spinnel, tehát ott történik egy ilyen spin konverzió, ami azt jelenti, hogy a párosított elektronokból párosítatlan lesz, és utána abból történik a foszforeszkálás, ami a tiltott átmenet, és újra ilyen singlet alapállapotba tud kerülni párosodva az elektronok.
0: Azon gondolkoztam, azon túl, hogy nyilván egy kis részét értem, egy nagy részét nem, hogy ez a tiltott, ez azt jelenti, hogy ilyen nincs, és mégis van, ugye? Ez uh-huh. ezen a néven
1: futhat
0: tulajdonképpen.
1: Gyakorlatilag igen.
0: Nekem a amerikai nagynéném küldött még a 70-es évek végén ilyen Walt Disney naptárakat, amivel ez volt a csoda, hogy fel lehetett a lámpánál tölteni, és akkor ott a Donald kacsa, meg a Goofy, meg ezek világítottak. Aztán később lett belőle, gondolom, pár évtizeddel később matrica a plafon.
1: Matrica, igen, nekünk az volt.
0: Hát így megy ez. Ez a krízisek és pofonok, Fábián Lizett elméleti kémikus, tudománykommunikációs szakemberrel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Fábián Lizett elméleti kémikussal, tudománykommunikációs szakemberrel beszélgetek, és már kevésbé így fénytörés meg fényjelenségek alapján, de az optikai csalódásról szeretnélek kérdezni, amibennek azért nap mint nap tanúi vagyunk, vagy hát áldozatai vagyunk, hogyha valamit rosszul ítélünk meg, rosszul mérünk fel a szemünkkel. Máskor pedig kifejezetten helybe megyünk az élményért, például a Csodák palotájába, vagy elvarázsolt kastélyba. Itt hogyan tréfálódik meg az agyunk, és miért nem hihetünk a szemünknek tulajdonképpen?
2: Tehát ugye az optikai csalódás az, amikor az agy a szemünk által összegyűjtött jeleket rosszul értelmezi, rosszul fordítja le, és ennek vannak különböző fajtái. Ugye van az, amikor ilyen specifikus fizikai okok miatt történik, ugye ez emiatt történik például a délibáb, vagy amiről beszéltünk, a Titanic katasztrófa, vagy esetleg amikor a lányok ugye szeretnek a drogériákban különböző szájfényeket venni, ott ugye nagyobbnak látjuk a szájfénynek az űrtartalmát, de például, hogyha belerakjuk egy távvízbe, akkor ott is a fénytörés miatt látjuk meg igazán, hogy valóban mi a szájfénynek az űrtartalma, hát nyilván kevesebb, tehát ez egy marketing fogás.
1: Épp előtte gyárt itt egy csomagolás technikai designer, úgyhogy majd érdemes lesz a kettőt egymás mellett hallgatni. Igen?
2: A másik kettő fajta, az például az egyik a fiziológiai illúzió, amikor a szemnek az úgynevezett oldalgátlása miatt az agyunk megtréfál minket. Például az úgynevezett Hermann rácsoknál vagy magsávoknál vannak olyan, hát ilyen káprázó képzeteink, hogy így ilyen vibráló szürkés foltokat látunk így a rácsoknak a találkozás pontjánál.
1: Az elég ijesztő egyébként.
2: Igen, az ijesztő tud lenni, de ott is igazából csak arról van szó, hogy a szemünkben vannak úgynevezett aktív sejtek, és a szomszédos nem annyira aktív sejtek így kioltják egymást tulajdonképpen, és egy olyan kölcsönhatást hoznak létre, ami hatására így elkezd vibrálni a kép, és agyunk ezt úgy értelmezi. És továbbá még a harmadik ilyen főbb típus, az a kognitív illúzió, és ez igazából arról szól, hogy az agyunk szeret emlékek, mintázatok alapján ítélkezni, vagy ugye, hogyha a távolságot esetleg rosszul becsüljük, vagy mérjük be, akkor szintén az agyunk így meg tud viccelni, és ugye ez az, amikor például, hogyha elmegyünk egy ilyen olyan múzeumba, ami így az illúziókról szól, akkor van ez az úgynevezett Ames szoba, és ugye itt látható az a jelenség, hogy bemegyünk egy szobába, és az egyik ember az eltörpül a másik mellett, aki éppen egy óriás, és ez is olyan vicces, hogy az agyunk egyébként nagyon sok mindenre képes, de hát az illúziókra nem találtunk ki megoldást, azt elhisszük.
1: Jó, hogy ilyen példát hoztál, mert alapvetően a közlekedési baleseteknek a jelentős százaléka is abból adódik, hogy nem tudjuk azt a sebességet felmérni, a túl messze lévő autó igazából nincs is annyira messze.
2: Hát tehát ezek ugyanazok. Az agyunk lineárisan gondolkozik, ugye?
1: Igen.
2: És magasabb sebességnél már exponenciálisan nőhet ugye a mozgási energia, meg ilyesmi.
1: A közlekedésről is már beszélgettünk a krízisek és pofonokban, úgyhogy akit érdekel, mélyebben hallgassa vissza. Engem sokkal jobban érdekel most azon a ponton az, hogy te ugye elméleti kémikus vagy alapvetően. Igen. Ez mit csinál, mit jelent, hogy lettél ez?
2: Hát én egyébként most az ELTE vegyész mesterszakán tanulok még, úgyhogy elméleti kémikus tanonc vagyok még igazából, de ugye ebből írtam alapszakon is a szakdolgozatomat, úgyhogy azért van róla fogalmam. Ja. De az elméleti kémikus az tulajdonképpen egy határtudomány, ez a kémiának és a fizika egy szegletének, a kvantumfizikának egy ilyen elmosodott ilyen határtudománya. És mi tulajdonképpen azzal foglalkozunk, hogy különböző anyagok hogyan viselkednek a kvantummechanika hatására, a kvantummechanika elvét alkalmazunk különböző rendszereknek a vizsgálatára, és én azért is szeretem ezt a tudományágat, mert nem csak a fizika és a kémiáról szól, hanem például mi programozunk is. Tehát ugye annyira hatalmas rendszerekről, annyira hatalmas számítási költségekről, memóriahasználatokról van szó, mert ugye mátrixokkal dolgozunk, meg tenzorok, meg mindenféle, amit el kell raktározni, hogy ezt mi nem tudjuk, nyilván egyenleteket tudunk papírra írni, amiket tudunk egyszerűsíteni, de ezt be kell programozni a számítógépbe, és így kapunk meg különböző eredményeket, amit végül le tudunk majd publikálni, meg ilyesmi.
1: És hogy lettél ez, vagy hogy kerültél erre a területre?
2: Amúgy ez egy nagyon jó történet. Én eredetileg annak idején még a gimnáziumban orvos szerettem volna lenni, de... És én egy két tannyelvű osztályba jártam, tehát én nem mindig tanultam egyébként a kémiát ilyen magas fokon, ezért 11-ben elmentem kémia faktra és biológia faktra. És a kémiával eleinte nagyon-nagyon sok nehézségem volt, tehát voltak ilyen számolós dolgozataink, és én sorozatosan egyesre írtam, és teljesen be voltam kicsit pánikolva, hogy akkor most én hogy leszek orvos, meg ilyesmi. És a kezdeti nehézségek hatására egyébként sokkal jobban megtetszett a kémia, és én emellett a pálya is mellett is döntöttem.
1: Tehát a kudarcokból építkezett.
2: A kudarcokból, igen, elmentem vegyésznek, és az első fél évben, emlékszem, egy általános kémia órán, éppen a Born-Oppenheimer közelítésről és a különböző molekulapályákról hallgattuk az előadást, és ilyen különböző ábrákat vetített ki a tanár úr, és nekem annyira megtetszett az egész, hogy én ott eldöntöttem, hogy na, én ez leszek, tehát én nagyon szeretem
1: elvarázsolt.
2: A kvantum. Elvarázsolt. Teljesen, pontosan. Igen.
1: Nyilván láttad a filmet is akkor az Oppenheimer. Hányszor láttad?
2: Nem, én egyébként, nem láttam. Ez még hátra van. Én nem vagyok annyira filmnézős egyébként.
1: Na, hát ez a te témád.
2: Hát igen.
1: Még a bor is benne van.
2: Nem ez csak be kell pótolnom, ez bevallom.
1: Ha lesz három szabad órád, azt hiszem, vagy három és fél, nem tudom, elég befutulom. Monumentális, de engem lekötött, én nekem tetszett. A láthatóság kapcsán beszélgetünk. Ugye, hát nem tudom, hogy az influencer kifejezést azt mennyire kéred ki magadnak, vagy érzed magadénak, de nem jelentős annyira. Követő táborod van, azt hiszem, hogy több felületen is.
2: Igen.
1: Ez hogy alakult, mikor döntöttél így, és mi a stratégiád ebben az ügyben?
2: Hát igazából 2025. szeptemberén döntöttem úgy, hogy elkezdem ezt a tudománykommunikációs...
1: Ez még nincs egy éves.
2: Nincs egy éves, még igen, most lesz majd szeptemberben. Igazából mindig is gondolkoztam, hogy elkezdjek egy ilyen oldalt, de igazából ugye tavaly szeptemberben jött egy ilyen hirtelen érzés, hogy ezt nekem el kéne kezdenem, mert amúgy én alapvetően szeretek így tanítani, meg így magyarázni így dolgokat, én szeretek így a tudományról beszélni, és így úgy voltam, hogy összekötöm a kellemest a hasznossal, és nem szerettem volna, hogyha mondjuk ezt a tudományt, amit én mondjuk elsajátítok, meg amit én ennyire szeretek, az csak egy szűk szakmai közösség szakzsargonokat hallgassák meg, és az a célom ezzel, hogy a mindennapokban előforduló természettudományos jelenségeket is el tudjam úgy magyarázni, hogy azt ne nagyon lebutítsa, mert nekem nagyon fontos az, hogy én úgy is használjak szakszavakat, idegen szavakat, hogy én azt közben egy fél mondatban elmagyarázom. Tehát én tényleg szeretnék egy olyan úgymond tudást átadni így akár hétköznapi, akár mondjuk olyan diákoknak, akik emelt szinten tanulják mondjuk a kémiát, ami mindenki számára hasznos lehet.
1: És elég intenzíven jönnek a hát, most rajongókat akartam mondani, nem tudom, hogy te területen ez így van-e, de hívhatjuk őket így követőknek.
2: Követők, igen. Igen, igen, ezt én is észrevettem, és hát nagyon-nagyon örülök ennek.
1: Örömmel fogadod.
2: Igen, mert ez azt jelenti, hogy akkor úgymond jól fogalmazom meg a dolgokat, meg jól közelítem meg azokat a természettudományos jelenségeket, amiket én el szeretnék magyarázni, meg sokszor nagyon figyelek arra, hogy a kommenteket is olvassam, és hogyha valakit nagyon érdekel, vagy többen írják egy jelenség, akkor én arra reflektáljak. Tehát nyilván ez egy úgymond egy oldalú kommunikáció, csak én vagyok a felületen, de nagyon ügyelek arra, hogy a kommenteket is észrevegyem, és ezáltal így a közönségemmel kialakuljon úgymond egy diskurzus, egy kommunikáció, hogy én figyelek, és el tudjam nekik magyarázni azt, amit szeretnének.
1: Na, megelőzted a kérdésemet, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy a reakciók hogyan alakítják a tartalmakat, de akkor ezek szerint erre
2: főként hangsúlyt. Pozitívak egyébként, de vannak nyilván negatív kommentek.
1: Amikkel nem törődünk.
2: Amikkel nem törődünk, igen, egyébként az a szerencse, hogy én ezeket a negatív kommenteket, amiket kapok, inkább arra fordítom, és ez tényleg így van, hogy még tovább csináljam, és még inkább csináljam, azért is, mert szeretnék a fiatal generációnak, meg így mindenki számára úgymond egy olyan képet levesteni, hogy bárkiből lehet természettudós, bárkit érdekelhet bármilyen tudományos jelenség, és bátran mindenki tanulja azt, amit csak szeretne, és szerintem ez így van rendjén.
1: Technológiai értelemben képzed magad, vagy van valami háttértudás? Most arra gondolok, hogy maga ezeknek a videóknak, meg a tartalmaknak a professzionalizmusa az hogyan képződik?
2: Nem, egyébként csak egyszerű telefonnal veszem fel őket, majd egy idő után szeretnék természetesen mondjuk egy nagyobb kamerára, tehát mondjuk egy nagyobb felbontású kamerát venni, vagy
1: vágás,
2: mikrofont.
1: Vágás, ilyenekre gondolom.
2: Vágás, azt egyébként ilyen egyszerű videószerkesztő, vagy a TikTokon egyből...
1: Tehát nem kell túl gondolni.
2: Nem kell túl gondolni.
1: Okay.
2: Nem, de egyébként nagyon sok munka van vele, tehát a képeknek a kikeresése, vagy a videóknak a megfelelő videók, animációknak a megkeresése, lementése, bevágása, uh-huh. finom hangolás.
1: De akkor ez autodidakta módon.
2: Autodidakta módon, igen.
1: Okay. Amiről még szeretnék veled beszélni, az a témaválasztásaid. Uh-huh. Nagyon észrevehető, és nagyon élvezem, hogy aktuális dolgokhoz keresel mindig tudományt, uh-huh. és nem pedig fordítva. Tehát láttam, hogy most például a Paksi atomerőműnek uh-huh. a hűtése kapcsán, ami tehát a Dunából is ez folyik,
2: igen.
1: de ez sok értelmű lett. Tehát, hogy megnézed azt, hogy mi az, amiről most éppen érdemes beszélgetni, kicsit uh-huh. kontextust teremteni hozzá. Ezt hogy csinálod, vagy mennyire tudatos, vagy mennyi energiát teszel ebbe, hogy ez így történjen?
2: Hát ez igazából teljesen tudatos. Én mindig ügyelek arra, hogy viszonylag ilyen napirenden levő dolgokra is reagáljak. És hát azért is, mert az interneten nagyon sok dezinformáció, meg hát sajnos mondjuk ilyen összeesküvés elméletek is tudnak terjengeni, és én szeretném azt, hogy ne ezek a hamis információk vagy félrevezetések terjedjenek az interneten, hanem inkább mondjuk egy szakmailag megbízhatóbb embertől egy viszonylag egyszerűbben elmagyarázott magyarázatot kapjanak az emberek, és igen, erre is ügyelek mindig.
1: És ha már szóba hoztad, meg én is írtam a kérdésem között, Conteók ügyében, tehát én a Chemtrailt láttam, amit megszólítottál, illetve most ezzel én is korábban picit foglalkoztam, ezzel a Jäger uh-huh. jégkár mentesítő,
2: igen.
1: hát nem tudok más mondani, mint összeesküvés elméletek, igen. tehát hogy ezekbe így belemenjél, amik picit azért rázósabb uh-huh. témák, ehhez kell bátorság, kapsz-e olyan visszajelzést, ami elbátortalanít, mert ugye ezek hitbizományok is, tehát ezek nagyon megosztó témák, inkább így mondom.
2: Megosztó témák, de...
1: Nem érdekel.
2: Nem. Hát igen, úgy nem érdekelnek, hogy a negatív kommentek, de az viszont érdekel, hogy az embereknek tényleg úgy a tudata úgymond kitisztuljon nem negatív értelemben ezzel kapcsolatban, tehát tényleg egy olyan információ tudjak átadni az embereknek, hogy így elhiszik nekem azt, amit mondok, meg hogy tényleg egy megbízható forrás legyek, tehát ezt szeretném mondani. Kell némi bátorság hozzá, de azért a kommentekbe kapok sok pozitív visszajelzést, vagy a közvetlen környezetemből, a barátaim családban is sokan megerősítenek, meg én ezt a célt úgymond kitűztem, hogy én szeretek úgymond ezekbe beleállni, de csak azért, hogy tényleg így az emberek egy magabiztosabb, egy biztosabb információt kapjanak készhez.
1: Van valami, hogy kérdezzem, hosszabb távú elképzelésed ezzel a tudománykommunikációs éneddel? Tehát akár együttműködésben gondolkozva, akár későbbi kitekintést tekintve.
2: Persze, én ezt nagyon szeretem csinálni egyébként, tehát nekem ezzel hosszú távú terveim is vannak. Persze nyitott vagyok együttműködésekre, amik főleg ilyen természettudományos dologhoz köthetőek, például most meghívtak a kutatók éjszakájára, tehát én nagyon szívesen fogadok el ilyen együttműködéseket. Az a lényeg, hogy én nagyon-nagyon szeretem a természettudományos jelenségeket tényleg így elmagyarázni, meg ilyesmit, hogy én erre bármikor nyitott vagyok.
1: Na, örülök, hogy itt a podcastban is nyitott voltál rá, és eljöttél. Fábián Lizett, elméleti kémikus, tudománykommunikációs szakember volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, a láthatóságnak egy nagyon kézzelfogható idézőjelbe területével foglalkoztunk most. Ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Tovább pörög a hazai használt autópiac, telefonon is toboroznak véradókat, ma is napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiunknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
9: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A svábhegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturrally Pár Julcsival és Mezei Dániellel, és Julcsival nagyon sokszor keveredünk zenei, vagy éppen női témák köré, nem véletlen, és arról beszélgettünk, hogy egyébként a kultúra terén hol lehet találni női vezetőket, akik alkotnak, sikeresen alkotnak, és olyat alkotnak, amiről érdemes beszélni, és volt egy javaslatod.
2: Így van, volt egy javaslatom, és nem csak a vezető pozícióban való sütkérezés, hanem az, amikor a társadalom vissza is jelzi egy picit azt, vagy ez a közösség, hogy értékes az a munka, tehát akár díjazott is lehet egy-egy nő. Én ezeknek mindig nagyon tudok örülni, és hál' Istennek mai vendégünk Rodi Chester is egy olyan ember, akinek, ha jól tudom, a közössége is visszatükrözi azt a sok-sok kultúrába fektetett munkaórát, amit ő elvégez. Köszönjük, Eszter, hogy itt vagy velünk.
3: Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi is köszönjük, mindannyian köszönjük. Szóval, ugye neked a Halász Gedeon eseményközpont, a Halászkastély Kápolnásnyéken a fő munkaterületed, de ott nagyon-nagyon sok részfeladat adódik, nagyon sok eseményt szerveztek nyáron-télen, kiállításokat, fesztivált, tehát szerteágazó a tevékenység. Hogy én egy picit utána olvastam, és ismerjük egymást most már jó néhány éve, a testvéredet is nagyon jól ismerem. Szóval, hogy az merült fel bennem, hogyha ez nem Budapesttől lenne pár tíz kilométerre, akkor ugyanezt a munkát lehetne ilyen sikeresen végezni?
3: Ez egy jó kérdés. Biztos, hogy ez előnyünk, hogy közel vagyunk a fővároshoz, meg sőt, most már úgy is fogalmazhatunk, hogy a Velencei Tó térsége egy kicsit Budapest külváros, vagy Budapest alvóvárosa. Azt érzékeljük az elmúlt években. Én is egyébként betelepülő vagyok, de én most már azért majdnem 20 éve ebben a térségben élek, és itt dolgozom. De most nagyon azt látjuk, hogy rengeteg a fiatal család, a sok a kisgyerekes család, a fiatal munkavállalók, akik nem ott dolgoznak helyben, hanem inkább a fővárosban, és aludni járnak haza. De nekünk ők is nagyon jó közönségünk, és nagyon örülünk, hogy bevonhatjuk őket is ebbe a kulturális térbe, vagy közösségi térbe, amelynek nagyon sok helyszíne és állomása van. Úgyhogy lehet, hogyha egy Isten háta mögötti kis faluban lennénk, akkor eszembe se jutna, vagy eszünkbe se jutna ekkora léptékben működtetni egy kulturális központot. Itt azonban nagyon szerencsésen alakult az életünk, mert én 2016 vége 17 eleje óta dolgozom a Kápolnásnyéki Halászkastélyban, és ez alatt a 10 év alatt, hiszen most éppen 10 éve, hogy a Halászkastély megnyitotta újra a kapuit, és a közösségi kultúra szolgálatába állt. Szóval ez a 10 év, ez erre is jó, hogy egy kicsit számot vessünk arról, hogy mi hova jutottunk el. És hát nagyon sok minden történt ebben a 10 évben, és létrejött az a Művészeti Névfőiskola, amelyet szintén én vezethetek, és így nagyon sok kulturális helyszín kapcsolódott össze a Velencei Tó térségébe egy irányítás alá. Ami egy komoly, nagy kihívás, de közben egy nagyon hálás feladat is, mert hogy megtalálhatunk olyan szinergiákat, olyan együttműködési lehetőségeket, olyan egybegondolkodásokat, amik segítik ezt a munkát.
1: Névfőiskolát említetted, a szinergiákat említetted, itt azért egy hálózatról beszélünk. Mit tud elérni, mit képes elérni a mai magyar határon túli társadalomban egy ilyen hálózat? A kultúra mennyire lépi, üti át a küszöböt?
3: Hát én őszintén hiszek abban, hogy a legeslegjobban a kultúra tudja átütni a küszöböt, és erre nagyon jó példákat látunk. Nem csak a határon túli kapcsolatépítésben, ez is nagyon fontos feladatunk, de én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy az emberrel, az ott élővel, az odaérkezővel olyan hangot találjunk, ami ami mindenkiben azt az érzést kelti, hogy hű, ide jó lenne visszajönni, ide elhozom a családot, hű, ide elhozom a barátaimat, hű, ez a program, ez egy olyan program, amire akár a határon túli társaságomat is szívesen elhozom, és eltültünk itt egy pár napot, és akkor elindulnak azok a kölcsönösségek, amelyek aztán olyan eredményeket hoznak, mint például a pajtás pályázatunk, ami ugye egy határon átívelő nagyszerű vállalkozás volt, Kreatív Európa pályázat, és nagyon szép sikereket értünk el vele.
2: Népfőiskola elnökként, kulturális szintér igazgatóként, hogy látod, hogy mik a kultúrának azok a szegmensei, amik abszolút működőképesek, és jól, és megvan a piacuk, úgymond, vagy megvan a befogadó közegük, és mik azok, amik kevésbé tudják elérni a közönségüket, és hogy ez milyen érzés így belülről, mert lehet, hogy a kevésbé közkedvelt áll mondjuk a te szívedhez közel.
3: Hát ez nem is vitás, hogy ez így van.
2: Akkor átapintottam a lényegre.
3: De pont ez az érdekes, vagy az a nagyon szerencsés az én helyzetemben, hogy én, amikor 2016 vége felé elkezdtem a Halászkastélyban dolgozni, és gondolkodni, hogy hogyan kéne ezt az egészet elindítani, akkor ott piciben kellett gondolkodni. Egyrészt azért kellett piciben gondolkodni, mert nem volt miből nagyban gondolkodni. Már most itt gondolok a pénzügyi és az emberi erőforrásaimra, tehát akkor konkrétan én voltam a kastélyban, meg egy kolléganőm, aki árulta a belépőjegyeket, onnan indultunk el, és a hely sem volt nagy, tehát a Halászkastély terei, azért hát kastélynak hívjuk, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez inkább egy szép nagy kúria épület, és ahogy visszaépítettük az eredeti formájába, minden teremnek, minden fala, minden ablaka az eredetinek megfelelő, így a legnagyobb termünk az körülbelül 80 négyzetméter, ahova azért nagy tömegeket nem lehet bevinni. Úgyhogy így én kicsiben kezdtem el építkezni, mindezek miatt, amiket elmondtam, és így nagyon jól tudtam azokat a programokat hozni az igényesség jegyében, amelyekben én nagyon mélyen hiszek, így tudtuk elindítani azokat a beszélgetős estjeinket, összművészeti programjainkat, kisebb koncertjeinket, tárlatvezetéseinket, rendhagyó tárlatvezetéseinket, múzeumpedagógiai programokat, amelyek aztán egyre népszerűbbé váltak, és akkor elkezdtünk terjeszkedni. Kerestük a nagyobb tereket, már kiköltöztünk a nyári koncertekre a kastélyparkjába, ezek nagyon szép sikereket hoztak, de még ezek is azért ilyen 150-200 fős rendezvények, maximum 300. És így építkeztünk lépésről lépésre, és tulajdonképpen így építkezett velünk az a közösség is, ami eleinte közönségként jelent meg, és most már mélyen hiszem, hogy közösségé épült. A térségben az a irántunk nyitott, és a mi értékrendünk iránt érdeklődő közönség és ott élő emberek tömege, akik most már visszajárnak hozzánk. És én azt hiszem, hogy hát ezt mindig elmondom, hogy a Covid előtti utolsó nyáron nagyon büszkén álltam a kastélyparkban, amikor tényleg már a cseresznyefáról is lógtak, és már nem tudtuk, hogy mit húzunk oda, hogy le tudjanak ülni a vendégek, és fizetős programokról beszélünk, tehát ez nagyon fontos, hogy nálunk minden program fizetős, nincs ingyen program, mert nem tudjuk megoldani, nem is hiszem, hogy ez feladatunk. A Halászkastély és ez a kulturális központ, ez egy olyan munkát vállalt fel, hogy a közt szolgálja, de magánintézményként. Tehát nekünk minden fillér számít, és minden forintot ki kell gazdálkodni ahhoz, hogy ezek a helyszínek, ahol ti már jártatok és ismeritek, olyan gyönyörűek legyenek, amilyenek, hogy fel tudjuk kapcsolni a lámpát, a fűtést, stb., és ki tudjuk fizetni a fellépő művészeinket. Szóval így ez egy nagyon szép ívet ír le, és a Covid előtti nyáron nagy büszkén jelentettem, hogy kész vagyunk. Innentől kezdve nekünk tényleg csak az a feladatunk, hogy kiválogassuk a jobbnál jobb fellépőket.
2: Mert majdnem hátradőttél.
3: És úgy szusszanni próbáltam volna egyet, és akkor jött a Covid, és az egészet nem úgy nulláról, hanem mínuszról.
1: Mondjuk én azon nagyon meglepődtem többször, amikor nálatok jártam, hogy és ez Covid után volt, hogy milyen sokan vannak, milyen sokan vagytok. És én főképpen azon lepődtem meg, hogy ilyen egyébként magas művészeti kiállításon, bármilyen eseményen ennyi embert össze lehet hozni. nem gondoltam volna, bevallom. Ezek szerint tévedtem?
3: Én azt hiszem, hogy ez is visszavezethető erre a közösségi gondolatra. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy valaki nyitott-e arra, hogy elmenjen egy kiállítás megnyitóra, vagy érdekli-e az adott művész, hanem úgy gondolkodik, hogy fú, megint történik itt valami, és ezek jók szoktak lenni, amik itt történnek. Menjünk, nézzük meg. És hogyha eljönnek és megnézik, akkor mindig kedvük támad arra, hogy visszajöjjön.

0: izgalmas dolgot, de fontos, értékes dolgot hozunk, oda mást hozunk. A Halász Gedeon Esemény Központban télen és kora tavasszal színházi előadásokat szervezünk. Ezek azok a kategóriák, ami a vígjáték, hogy még egy picit visszacsatoljak az előző kérdésedre, hogy milyen kulturális irányzatok hogyan hozzák be a közönséget. Természetes, hogy a nyári szabadtéri színpadi előadások azok vígjátékok kell, hogy legyenek, és musicalek kell, hogy legyenek, mert erre jön be a közönség. De megtehetjük azt, hogy mondjuk Miklós Erikáékkal egy Quintessencia gála koncertet behozzunk a Kastély parkjába, vagy megtehetjük azt, hogy a partitúra egy-egy kitelepülő rendezvényét egy kisebb, meghittebb területre hívjam meg, és ott megtaláljuk azt a közönséget, akivel, tehát nálunk mindig, hála Istennek, mindig úgy mennek el a fellépők, hogy fantasztikus ez a közönség.
1: És hogyha mondjuk a működésnek a gazdasági oldalát nézzük, akkor melyek azok az események, most itt említettél párat, ami hoz bevételt, valóban hoz bevételt, mert gondolom emellett azért vannak pályázatok, van egy csomó más forrás, gasztronómiai szolgáltatásotok is van, de mi az, ami megáll a lábán?
0: Hát most őszintén válaszoljak. Hát semmi. Tehát, hogy a kultúra területén, főleg ebben a léptékben, ahol mi dolgozunk, itt, hogyha nem tudnánk pályázni, és nem lenne támogatás, nincs olyan program előadás, amit pozitívba tudunk hozni. Talán ami, ahol a matek leginkább kijön, az az egyszemélyes fellépők. Tehát ahol a gázsi nem olyan nagy, a jegyárat viszont szívesen kifizetik. Mondok egy példát, Görög Ibolya, a nagy klasszikus.
2: Etiket
0: imádják. És ott kijön a matek, mert tudok annyi pénzt kérni a belépőre, amit szívesen kifizetnek még, és nem száll el az előadás díja olyan mértékben, hogy az már biztos, hogy mínuszba megy. És akkor nem, vagyis előbb említettem, hogy ehhez jön az infrastruktúra fenntartása, a rezsi, a stb. Szóval a matek az a kultúra területén, ha nem óriás produkciókról beszélünk, és tényleg ilyen sportstadion méretű koncertekről, vagy színházi produkciókról, vagy bármi másról, ott nagyon nehezen jön ki.
1: Nem abban a műfajban utaztok, és például nem. Management olyan szempontból, hogy valakinek teret nyitok egy művésznek, egy alkotónak, és utána együtt bármi, egy festmény, bármi ilyesmire gondoltok? Lehet ilyet csinálni?
0: Igazából ezt még így ebben a formában, ahogy most megfogalmaztad, nem kezdtük el. A művészekkel való együttműködésünk nagyon szoros, legyen ez a művészet bármilyen ága, hiszen a Népfőiskola tényleg mindenféle művészeti ágat támogat és keres, és építjük a kapcsolatokat, de nem, még ebben nem indultunk el. A bérbeadással dolgozunk, tehát hogy a helyszínek bérbeadásával bizony szépen tudunk olyan üzleti bevételhez jutni, amiből aztán a matek szépen kihozható.
2: Nekem is ez a gondolat motoszkált a fejemben, hogy egyre többet halljuk azt, hogy a kultúrát át kell terelni a piaci alapokra, hogy azok a produkciók fogják tudni fenntartani magukat, meg azok a helyszínek, amik piaci alapon is elérhetőek, de azért szerintem a kultúrában dolgozóként ezt úgy érezzük, hogy nem teljesen így működik ez a dolog, és már nem is szeretnék a gazdasági részéről többet kutakodni, mert hogy igazából sokkal fontosabb az az emberi oldal, amit ti megéltek. Mennyire nehéz most a helyzet? Vagy mennyire érzed szélmaromharcnak, vagy egyáltalán nem? Lehet, hogy egy könnyed nyári vitorlázás a Balaton közepén.
1: Velencei tavon?
2: Vagy a Velencei tavon?
0: Igen, nem. A könnyedséget azt nem érzem. Ez egy nagyon komoly misszió, és ez egy komoly munka mindenféle szempontból. És hát ha még egy picit azért visszakanyarodhatunk a működéshez, itt a stáb, a munkatársaim, a kollégáim, akikből szintén nincs annyi, mint ahány helyszínen, amennyi rendezvényt, vagy bérbeadást, vagy minden egyebet meg kéne valósítani. Tehát mivel, ahogy mondtam, mi magán alapítványként üzemeltetjük ezeket a helyszíneket. Itt bizony a végtelen mennyiségű kollégák felvételesen megoldott, nem megoldható. Így egy olyan kis csapattal dolgozom, akikkel hála Istennek azért most már nagyon sok éve működünk együtt, és fel

0: tudtunk építeni egy olyan rendszert, ahol majdnem mindenki nagyon sokféle területre bevethető, és nagyon hatékonyan tud dolgozni együtt, és ez pedig a hivatástudat. Ahova ezt visszavezetem, és ezzel válaszolok az előző gondolatodra, hogy ez misszió, ez hivatás, a kultúra területén dolgozni, nem is dolgozhatunk másképp. Csak hogyha abban hiszünk, hogy én itt valamit szeretnék átadni a körülöttem élőknek, valamit megfogalmazni, vagy segíteni nekik megfogalmazni valamit, hogy ja, nem jó kultúra nélkül élni, ja, nem jó közösség nélkül élni. Lehet, hogy a Covid bevezetett minket egy olyan zsákutcába, hogy hát otthon is lehet el színházi adást nézni a tévében, vagy online, meg lehet megbeszéléseket tartani online, amitől kiráz a hideg a mai napig. Nem tudok online megbeszélni. De nekem kell az, hogy ott legyen a másik ember, hogy érezzem valóban a reakciót, hogy ne tudja kikapcsolni a kis izéjét, hogy még az arcát se lássam, hanem csak egy avatárt, és ez engem nagyon zavar, és szerintem az emberek nagy részét ez szintén zavarja, csak nem biztos, hogy megfogalmazza. De ha eléri őt egy olyan kulturális élmény, egy rövid példa, Nádasdy Borbáláék voltak most nálunk, Hedri Mária darabjával. Mindenki sírva jött ki az előadásról, és Borbála lejött utána, és leült, és mindenkivel elbeszélgetett.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Rodi Chester a vendégünk itt a Kultúra, Liban Pár Julcsit és Mezé Dánielt hallják. Jövünk vissza további érdekes témákkal.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Bart Álmos vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el. A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Qualitons, Yumi Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első pszichedelikus rock fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Kulturrali itt a Rádiókafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, valamint a Kápolnás-Nyéki Halászkastély igazgatója. És itt most az első tevékenységi körödhöz térnék vissza, hogyan képzeljünk el egy népfőiskolai működést. Mert szerintem ez sokaknak nincsen meg, hogy mi is az a népfőiskola.
2: Ez így van, ahogy mondod, nagyon sokaknak nincsen meg, és ez nem is csoda, mert igazából azt hiszem, hogy a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon a népfőiskola, amit ismertünk, az Lakitelek volt, Lezsák Sándorhoz kapcsolódóan. Ő indította el ezt a nem olyan könnyű missziót, hogy létrehozzon egy olyan népfőiskolai hálózatot, ami az eredeti, egykori skandináv mintára iskolai rendszeren kívüli oktatási képzési lehetőséget nyújt a rászorulóknak. Most a rászorulókat nem szegény emberekként, hanem akikben van arra igény, hogy valami mást is megtanuljon, ami nem biztos, hogy az állami oktatási rendszerben elérhető, vagy valami olyan nagyon praktikus tudás, vagy gyakorlati tudás, ami könnyen megszerezhető egy ilyen népfőiskolai közegben. Ez az eredeti gondolat. Aztán Lezsák Sándor elnök úr egy egészen más irányt épített föl, és tulajdonképpen létrehozott egy olyan Kárpát-medencei hálózatot, ami néhány éve egy népfőiskolai hálózattá épült össze, vagy fogott össze, vagy alapítódott meg, és azóta vannak olyan népfőiskolák, mi is egyébként alapító népfőiskolaként benne vagyunk ebben a rendszerben, akik vagy tematikus népfőiskolaként, vagy kisebb, nagyobb térségi népfőiskolaként a körülöttük, a térségükben élőket valamilyen módon kulturális értelemben is, képzési, oktatás értelemben is összefogja. Tehát nem egészen az, mint a helyi művelődési ház, tehát nem egy önkormányzati vagy közfeladatot ellátó rendszerre kell gondolni, hanem inkább egy civil kezdeményezésre, vagy szerveződésre, aminek az a célja, hogy valamilyen módon elérje a közönségét, vagy azokat, akik érdeklődnek az adott témairen. Na most mi művészeti, tematikus népfőiskola vagyunk Kápolnás-Nyéken, tehát minket elsősorban a művészeti ágak összefonása, vagy valamilyen módon való elérése, megfogalmazása izgat, és ez a népfőiskolai munka, ez tulajdonképpen arról szól, hogy megtaláljunk olyan frontokat, mondjuk így, ahol be tudunk vonni a művészet nyelvén beszélő, vagy a művészetre szomjazó művészeket is, de amatőröket is, meg laikusokat is. Úgyhogy nagyjából így.
3: Nem akarom, hogy váratlanul érjen a kérdés, de mekkora ez a hálózat? Tehát hány népfőiskolai helyszínről beszélünk?
2: Közel 20 népfőiskola van az alapítók között, és ez egy egyre bővülő hálózat. Országon, tehát határokon belül és kívül is.
3: És az elérhető közönség, itt a Julcsi már a műsor első felében, hogy ugye azokat, akiket be tud a hálózat vonzani, az egy mekkora réteg, és egyáltalán ez fölfele nyitott, lefele nyitott, bővülhet, nem bővülhet? Én egy picit azt gondolom, kívülállóként, hogy a kultúrafogyasztásnak az életkora az így tolódik fölfele. Mint hogyha kicsit kimenne a divatból. Hogy ezt te érzed, vagy én gondolom rosszul?
2: Sok mindent kérdeztél egyszerre.
3: Hát igen.
2: Ügyes. Megpróbálom megfogalmazni azt, amit így talán a legegyszerűbben meg tudok. Az egyik dolog, amit úgy érzem, hogy kérdeztél, hogy előregedik-e a kultúrát fogyasztó közönség. Ez részben igaz, tehát a klasszikus értelemben vett színházi előadásra bejáró ilyen-olyan, vagy a kiállítás megtekintők. Igen, ezt én is érzékelem. Éppen ezért van az, hogy mi nagyon komoly munkát végzünk, hogy elérjük az ifjúságot és a családokat. Hát, ahogy említettem, nálunk egyrészt van is ilyen közönség jó kedvel, bőséggel, másrészt mi nagyon számítunk arra, hogy ők bejöjjenek hozzánk. Úgyhogy ezért egyrészt vannak olyan programjaik, amiket kimondottan gyerekeknek, például a Fülemüle Kastély koncertsorozat, ami egy komoly zenét népszerűsítő gyerekek számára, családok számára népszerűsítő kezdeményezés, és most már sok-sok éve megy, egyre nő a közönség száma. Tehát úgy mondom, hogy mit tudom én, az első alkalmakkor voltunk 20-an, aztán 40-en, 50-en, és most már azért vagyunk 200-an egy-egy ilyen alkalommal. Tehát én azt látom, hogy ha megtalálják azt a helyet, ahova ők szívesen jönnek, és úgy látják, hogy jó helyre jönnek, akkor visszatérnek, és visszatérnek egyre többen. Ugyanilyen nagyon fontos vállalásunk és missziónk az iskolai korosztály megszólítása. Erre van egy műhelynap programunk, ami most már egy módszertannál növi ki magát, amit én nagyon-nagyon fontosnak érzek. Ez egyrészt a generáció kutatással összekapcsolódó, másrészt az élménypedagógiával összekapcsolódó terület, amiről egyébként most március 17-én majd egy komoly konferenciát is szervezünk, és nagyon remélem, vagyis már most látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Pedagógusok, közösségi emberek, közösségszervezők, egyebek jönnek, és remélem, hogy olyat tudunk majd nyújtani, amit el tudnak vinni magukkal, és hasznosítani tudnak. Ez pedig az, hogy hogy szóljunk a mai fiatal generációkhoz, akik most már nem csak egy generáció, hanem sok generáció, és mindegyik generáció nagyon különböző nyelvet beszél, és hiába vagyok én a szülő, és a gyerekeim hárman mindegyik másik generációhoz tartoznak, nekem mégis meg kell találnom mindegyikkel azt a nyelvet, ami őt segíti abban, hogy megtalálja a helyét a világban. És szerintem ez nagyon fontos, hogy kimerjük azt mondani, hogy nekünk, szülőknek, felnőtteknek a felelőssége az, hogy megtaláljuk a gyerekeinkhez az utat, és visszaadjuk nekik, ami születésüktől fogva jár nekik, a kultúrájukat. És ez a mi dolgunk, ezt nem várhatjuk el a gyerekektől, hogy majd te tudjad, hogy ezt hogy kell csinálni, és hogy lesz jó.
3: De annyian dolgoznak ezen, annyi féleképp. Van recept?
2: Nem, biztos nincs olyan recept, amit fel tudnék írni, de...
4: Meg ami mindenkire igaz lehet.
2: De ha meg se próbálom, akkor az az én felelősségem és az én hibám. És azt viszont bátran mondhatom, hogy amit mi ott elindítottunk, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy összművészeti, tematikus, iskolán kívüli tanítási nap. Vagyis oda hívjuk a gyerekeket reggel 9 órára, elengedjük őket délután 12:30 körül, és ebben az időszakban egy olyan napot kapnak, ahol valamilyen témára fölfűzve, egy komoly módszertant felépítve végigvezetjük őket egy olyan élménysorozaton, ebben lehet kiállítás, tehát képzőművészet, interaktív előadás, kvízjáték, mozgás, zene, tánc, ami után úgy mennek haza, hogy hú, most megértettem, vagy megtanultam valamit a helyi identitásomból, a nemzeti identitásomból, egy költőről, egy íróról, egy zeneiszről, bárki másról. És ezt is azt tudom mondani, hogy ezt nagyjából 3 éve csináljuk. Az első évben úgy kellett hálóval szaladgálnunk a pedagógusok után, hogy hozzatok már el létszi egy osztályt. Most pedig meghirdettük a legutóbbi a Fehérvár megyei mohai tikverőzéshez kapcsolódó farsangi műhelynapunkat, és egy nap alatt 250 gyerek.
4: Én voltam már tikverőzni.
2: Na tessék.
4: Hamarosan eljön a napja, hiszen farsangban vagyunk.
2: Így van.
4: De leszakadva a farsangi témáról, nagyon a szívemből szóltál az előző, hogyan viszonyuljunk a generációkhoz kérdéskörben. Én azt látom, hogy amikor az embernek gyereke születik, akkor fontossá válik az, hogy a kultúrába be tudja őt csatlakoztatni. Egészen addig, ameddig így a szülői befolyás kellő intenzitású tud maradni a szülő-gyerek kapcsolatban. Aztán, amikor már az ember felnőtt, és már maga válogathatja meg azokat a kulturális termékeket, amiket kell szeretne kapcsolódni, akkor megint van egy aktivitás, de a kettő között van azért szerintem egy 10-15 év gap, amivel szerintem elképesztően nehezen tudunk mit kezdeni.
3: Egyébként erre mondhatok egy saját személyes példát, hogy amikor a gyerekeimet, ugye nálam is 3, elkezdtek nagyobbak lenni, és ugye hát jöttek a mesék, jöttek a versek, jöttek a ide vittük, oda vittük, és egyszer csak rájöttem, hogy mennyi népdalt ismerek. Hát. De teljesen el, ez az a 15-20 év, teljesen elfelejtettem, és olyan népdalokat, nővérem, édesanyám, stb., amiket akkor előbb Vörös Sándor verseket, gyerekverseket.
4: Meg gyerekverseket,
3: ott van, ott van az emberben alvó tudásként, előjön ez a kultúra lényege talán, nem?
2: Igen, igen.
4: Amúgy igen, milyen ültető kiskertész munka, hogy
2: ez így van.
4: Elrakjuk gyerekkorban, aztán remélhetőleg valami nő belőle, csak abban a növekedési fázisban szerintem nagyon fontos, hogy így elkapjuk igazából nem feltétlenül a tinédzserekre vonatkozik ez, csak hanem a fiatal felnőtteket is. Nem tudom, kicsit eszköztelennek látom a társadalmat ebben, hogy...
2: Hát ez biztos, hogy elsősorban, tehát ez biztos, hogy példa. Tehát ami valószínűleg meghatározó, az a szocializáció miensége, hogy milyen családba születik, milyen szokásokat vesz fel, mit tanul meg így észrevétlenül a mindennapjaiban, mit visz magával, és ez egyrészt az érzelmi kötődés, az érzelmi biztonság, másrészt nyilván a tudás, tájékozottság, ismeretanyag, amit magába szív családi körben. És aztán kiengedjük nagy nehezen sírva őket, ugye, az oviba, meg a suliba, meg ide-oda-amoda, és reménykedünk abban, hogy ezt megkapják majd egy nagyobb közegben is, az iskolai közegben. Én most úgy érzem, hogy jelenállás szerint az a pedagógiai, vagy iskolarendszer, amiben léteznek ezek a gyerekek, az nem egészen szolgálja ezt a célt, és el kellene tudnunk engedni ezt a nagy görcsösséget, hogy meg kell tanulni a tananyagot, meg el kell olvasni, nem tudom, hány oldalt, hanem hogy engedjük már egy kicsit ezt úgy kibontakozni a gyerekekben, hogy észrevétlenül szülessen meg bennük az az igény, hogy de jó énekelni, de jó táncolni, de jó leírni egy verset, vagy festeni valamit, vagy elolvasni. Tehát, és ez, nyilván értem ezt a problémát, hogy ha szabadjára engedjük őket, akkor aztán végképp semmit nem fognak csinálni. Nem ezt mondom. Azt mondom, hogy adjunk egy biztos, egyértelmű keretet, amin belül szabadon mozog. De én biztosítom, hogy a kereteknél azt a tudást felveszi, csak nem úgy, hogy beleverem a fejébe, és egész nap ül a tanteremben, a padban.
3: És a gyerekektől egy kicsit elrugaszkodva, ugye te itt a Halászkastélyban Elsimon Lászlóval dolgozol együtt sokat, az ő kezemunkája, véleménye, mennyire van benne a ti munkátokban, hogy kell ezt elképzelni?
2: Azt hiszem, hogy ha már a keretnél tartunk, akkor úgy tudom a legjobban megfogalmazni, hogy Elsimon László nélkül nem lenne az a keret, amiben mi dolgozni tudunk. Tehát az ő hihetetlen kreativitása, lobby ereje, akarat ereje, megállíthatatlansága, eredménye az, hogy megújulhatott a Halászkastély, hogy létrejött a Halász Gedeon Eseményközpont, hogy megújult a Vörös Marti Emlékház, hogy létrejött a Szabadtéri Színpad, a Liszt Művészház, hogy most nem sokára, remélem tavasszal megnyithatjuk a Velencei Meszlényi Kastélyt, mert hogy azt is felújítjuk a teljes pusztulásról megmentve. Tehát ezek nem azt lennének.
3: Bocsánat, ez hol van helyileg pontosan?
2: A velencei vasútállomástól egy lépésre.
3: Ja, az. De az ami a vasút, ott áll, ami ott, nagyon rossz
2: amit nézhettünk, hogy dől össze, és most már nem dől össze. Úgyhogy ő adja ezt az alapot, ezt a keretet, és hát természetesen a hihetetlen műveltsége és a művészetekben való jártassága is ad nekünk nagyon sok muníciót, de én ezen belül, a rendszeren belül nagyon szabadon dolgozhatok, amiért nagyon hálás vagyok.
4: Tavaly Fejér megyei Prima díjban részesültél, amihez gratulálunk, de nyilván több kitüntetés és díj is landolt nálad, valószínűleg nem hiába, és ezt szerintem most már a hallgatók is hallják, azt a fajta elhivatottságot és tényleg odaszánást, ami a beszélgetésünkből is tükröződik. Mit tud motiválni? Neked mi a legnagyobb húzóerő a munkádban?
2: Hát valószínűleg valami belső rugó, ami nem áll le. És én azt hiszem, hogy én nem érzem magamat egy ilyen hihetetlen, nagyon tehetséges embernek, de azt hiszem, hogy van bennem kreativitás arra, hogy megtaláljak olyan módozatokat, amelyel valami frissességet hozhatok abba, amit csinálunk éppen. és vannak ilyen ötleteim, gondolataim, amiket meg is valósíthatok, amiatt a szabadság miatt, amit már említettem, és ezekért meg nagyon hálás vagyok, főleg akkor, amikor jön a visszajelzés, hogy ez tényleg nagyon jó, és nem egészen olyan, mint amit minden nap látunk, hallunk, vagy amivel találkozunk. Úgyhogy mert én abban mélyen hiszek, hogy a kultúra az minden is, ami körülvesz bennünket. Tehát ez nem csak az, amit most úgy mondtunk, hogy fogyasztunk, vagy egy termék, hanem a kultúránk az is, hogy hogyan beszélgetünk, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy mit teszünk, hogy mit iszunk, hogy miben hiszünk, hogy milyen közösséghez tartozunk, vagy kapcsolódunk. És ebben csak úgy gondolkodhatunk, ahogy mi is dolgozunk, hogy hálózatban gondolkodunk róla. Fölfele, lefele, jobbra, balra. És hogyha ebben így gondolkozik az ember, és így létezik, akkor mindig megtalálja az újabb feladatot, és az újabb kihívást, az újabb lehetőséget, és őt is megtalálják ezek a lehetőségek.
3: Egy olyan kérdéssel kezdtem, ami talán picit meglepő volt, hogy mennyit segít Budapest közelsége abban a munkában, amit végzel. Most itt a végére akkor tartogatok egy másik kérdést, hogy jó magam is eléggé megismertem ezt a Velence környéki régiót a Velencei hegységgel együtt, mert a Tesnesi Egyetemnek ott van egy víziközpontja, és elég sokat járok le. És arra jöttem rá, nem ismertem korábban, hogy ez egy gyönyörű vidék, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy egy kultúrtáj. Az mennyit segít, hogy ez egy ilyen vidék és kultúrtáj?
2: Ez egy nehéz kérdés, most egy olyan kérdést tettem, amire nagyon hosszan tudnék válaszolni. Mert egyrésztről a szívemnek nagyon kedves táj, nagyon szeretem, és mindig is nagyon szerettem. Én úgy kerültem oda, hogy nekem a nagyszüleimnek volt egy nyaralója a Velencei tó partján, és már gyerekként jártam oda. És mikor megszületett a második gyermekünk, akkor döntöttünk úgy, hogy mi oda leköltözünk hosszúra, vagy örökre. És azóta is, meg azelőtt is nekem nagyon fontos volt ez a vidék, és a tó, és a hegység, és az egésznek egy ilyen nagyon békés, nagyon szerethető, nagyon jó léptékű felépítettsége. Nyilvánvalóan azóta azért látjuk, hogy sokszor megrángatták ezt a szegény vidéket. A Velencei tó vízszintje, a bicikliút hol megy, hol nem jön, a vasút, az autók, a nem tudom mi, a beköltözők, a kiköltözők, az EFOT fesztivál meg, és a többi. Tehát, hogy volt itt, meg van itt mindig sajnos olyan rossz ízt keltő hírverés is a Velencei tó körül, amit nagyon fájlalok. De azt hiszem, hogy azok, akik ott élnek, ott laknak, és egyre többen vagyunk így, ők is azt érzik, hogy ez egy nagyszerű vidék, és nagyon jó itt élni, és ezért jelent meg például a Mesék a Velencei tóról kötetünk is. Mert pontosan ezt mutatja be, hogy milyen csodálatos dolgokat fedez föl az ott élő közösség, fogalmaz mesévé, és ad át mindenki másnak, amiből aztán újra lehet építkezni, és újra lehet kedvet kapni, és lendületet kapni. Úgyhogy én azt mondom, hogy most, ha turisztikai szempontból kérdezel, akkor nem áll jól a Velencei tóvidéke. Ha a helyi közösség szempontjából kérdezel, akkor azt mondom, hogy jól áll.
3: Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor ahhoz kívánok jó munkát, hogy turisztikai szempontból is jól áll.
2: Köszönjük szépen, igyekezni fogunk.
3: A meteorológiai ráhatásod az viszonylag csekély, gondolom.
2: Egyelőre még nem olyan hatékony, mint szeretném.
3: Vezető vagy, de nem ennyire.
1: Rady Chester volt a vendégünk, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, valamint a Kápolnás Nyéki Halászkastély igazgatója. Köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Köszönjük szépen a beszélgetést, a kultúrálit hallották itt a Rádió Cafén Pár Júlcsivel és Mezei Dániellel.
1: Tartsanak velünk legközelebb is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: nagyon kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést.
3: Nem műsz be menni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul egyszi.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet?
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórtan lehet csapadék. Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
9: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
8: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház? Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?
11: Aloha, Mihálovics András vagyok, ez pedig a Millás reggeli best of, ami az elmúlt hét legjobb pillanatait tartalmazza. Remélem, jól szórakoztok majd rajta, most is, akár csak hétköznaponként.
12: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
11: A Pulispace-ről mostanában ritkában beszélünk, pedig vannak ám fejlemények, méghozzá az amerikai Mission Space vállalat egy olyan holdfelszíni küldetés előkészítésre írt rá alá velük együttműködési szándéknyilatkozatot, hogy az csuda. Nem akarnám lelőni és elvenni a dr. Paher Tibornak, a Pulispace Technologies alapítójának, igazgatójának a kenyerét, úgyhogy majd ő elmondja, hogy mi van ebben az egyességben.
13: Jó reggelt!
14: Jó reggelt! Ez az egyik az egyességeink közül, vagy megállapodásaink közül, amin dolgozunk. Ugye tavaly márciusban sikeresen, hát mondjuk így, hogy félig sikeresen landolt az Intuitive Machines EM2-es küldetése Holdon rajta, a mi kis vízszimatolónkkal, és így első magyar műszerként élőben ott voltunk a Holdon, és bár kevesebb információt tudtunk lehozni a landolás, hát mondjuk így, hogy nem sikerült tökéletesre miatt, de ennek nagyon örültünk, és ennek kapcsán...
11: Bocsánat, maga a vízszimatoló működött attól, hogy ilyen nem jött jó?
14: Igen,
11: tehát, hogy
14: igen,
11: az ki lett próbálva, és akkor ő ott dolgozgatott, szimatolta ezt a vizet.
14: Dolgozgatott, útközben csináltunk tesztméréseket, kb. 230 ezer kilométerre a földtől, ott kétszer hosszabb, olyan kb. Fél órás mérést tudtunk végrehajtani. A felszínen magán összesen 9 percünk volt, ugye a probléma az volt, hogy a landolás nem sikerült, és nem volt megfelelő mennyiségű energia, úgyhogy azt próbálták elosztani úgy mindenkinek, nekünk ebből ez a 9 perc jutott.
11: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, és akkor nyilván jó. Van egy ilyen együttműködés, és ennek egy újabb fejezete nyílik meg most.
14: Több újabb fejezet nyílik meg. Az egyik, a következő viximatolóhoz előráthatólag novemberben indul a Holdra, ez a Griffin egy küldetésen, az asztalabverő
13: rossz kérdés. Tibor, nagyon rosszul halljuk, ott valami visszhangzik, vagy rossz a térerő, hogyha esetleg meg lehet igazítani.
14: Nem tudom,
11: most írta le jól, most jó.
14: Hát nem tudom, itt nálunk időnként...
13: Ez jó?
14: Hát nem tökéletes, mondjuk így a hálózat, de igyekszünk csinálni. Tehát a következő visszimatoló tervek szerint, a jelenállás szerint október-novemberben indulhat a Griffin 1 küldetésen, az Astrolab nevű cég Clip Roverjén. Reméljük, hogy ez sikeresen lesz, és több adatot fogunk tudni gyűjteni. De előkészítés alatt van a rover fejlesztésünk. Ugye mi annak idején roverrel kezdtünk, csak azt szép prototípus állapotig elhoztuk, funkcionálisan minden rendben van, de nem volt annyi pénzünk, hogy ezt tovább fejleszünk. Most viszont ebbe az irányba csapunk bele, mögöttünk a holdi eredményekkel, hogy a rovert végre, idézőjelbetéve végre holdképes állapotba hozzuk, és ezen a roveren fogunk vinni remélhetőleg több hasonló rakományt, mint a Mission Space-nek a műszere. És ezen belül pontosan ez a célunk, hogy kvázi feltérképezzünk bizonyos területeket, a jövőbeli esetleges holdbázisok helyszínek megállapításához ez szükséges. A NASA kicsit belecsapott a lecsóba, jelenállás szerint jövőre 28-ban és 29-ben évente 10 robotikus küldetést terveznek indítani, pontosan azzal a cél, hogy minél nagyobb területet minél pontosabban fel tudjanak tárni, hogy a jövendőbeli bázis helyét megállapítják és elkezdjék kiépíteni. Most ehhez kellenek ezek a feltáró expedíciók, amiben mi is utazunk, és ezért örülünk a NASA ilyen lépésének, így bízunk benne, hogy sikeresen készen leszünk a roverre, ezt kb. Egy évre tervezzük, most nagyon erős konzorciumi vagy partneri háttérrel dolgozunk rajta, és a Mission Space lesz az egyik potenciális utasunk, uh-huh. De van még több.
11: Egyébként ezt hogy kell elképzelni, ezt a feltérképezést? Mi az, ami jó hír egy ilyen holdbázis szempontjából, és mi az, ami olyan hír, hogy hát jobb, ha ott nem is kezdünk
13: igen,
11: bele.
13: Igen, tehát itt valami célzott vizsgálat kell, hogy nem...
11: Gödröket, vagy nyersanyagot, vagy nagy isten vizet keresnek?
13: Úristen, ez veszélyes.
11: Igen. Vagy egy kamera, igen, hú, itt nagyon sok a kő, nehéz lesz sétálgatni a holdlakóknak.
13: Na, ezt elvicceltük, de hogy dolgozik?
14: Ugye többen fogunk menni, vagy több rover fog menni valószínűleg nyilván, úgyhogy az is egy kérdés lesz, hogy hogyan lehet együtt dolgozni, vagy hogy felosztani idézőjelben a területeket, hiszen kb. 6000 négyzetkilométerről beszélünk minimum, ami érdekes lehet, amit ugye már kinéztek, tehát ezt nyilvánvaló módon senki nem tudja megcsinálni egyedül. A NASA egyébként tervez ilyen repülő drónokat, hogy azokkal kicsit gyorsabban, nagyobb területet precízebben fel tudjanak mérni. De például az arra nem alkalmas, amit említettetek, a vízjég kimutatását meg tudjuk vele oldani. Nem igazából jó. És ez egy lényeges terület, hogy ne legyen túl messze, ha egy mód van rá a bázis, attól a helytől, ahol például vízjeget találunk, és azt fel tudjuk dolgozni, hiszen akkor már is van egy olyan erőforrás, amit tudunk hasznosítani konkrétan.
11: Oké. Ilyenkor mekkora előkészületek szükségesek, mi nevezhető utána sikernek, merre tovább, ezeket a kérdéseket még így a beszélgetés.
13: Illetve a NASA-val való kapcsolatotok, igen. Ugye korábban egy klassz támogatást is elnyertetek a NASA-tól, hogy az most hogy alakul, vagy mennyiben segíti ezeket a programokat?
14: Ez annyiban segítheti ezeket a programokat. Egyrészt, hogy nyilván megvannak továbbra is a személyes kapcsolataink, bár a NASA-nál is vannak változások, de ez továbbra is megvan, és ez nekünk ugye egy olyan erős hátteret ad, hiszen egy a NASA által támogatott, finanszírozott, sikeres fejlesztés bizonyított már a Holdon, tehát nem kell azt mondani, hogy mi ezt becsülve tudni fogjuk, hanem ez bizonyított tény, és ráadásul a NASA által validált, tehát ez jóval könnyebbé teszi a helyzetünket. Most konkrétan van egy olyan javaslat is a NASA előtt, kerestek ugye már különböző missziós lehetőségeket, és az egyik ilyen lehetőségünk, amikor azt mondtuk, hogy van egy, konkrétan ott van még, amikor annak idején fejlesztettük a Jet Propulsion Laboratory-ben, még ott porosodik a polcon három vízszimatoló, amiből egy kimondott a repülésre alkalmas, tehát annak idején a terv az volt, hogy most elküldik, most talán elküldik, ez a NASA-nak konkrétan semmiben nem kerül már, mert ott van letesztelve. Tehát mi javasoltuk, hogy legyen egy következő expedíción ez, amit levesznek a polcról, mi adunk egy másikat, ha időben kész vagyunk akár a roverrel együtt, vagy más roverrel, vagy valamire rátenni a másikat. Tehát ez is benne van a papiban. Most a roverre mi most egy egyéves fejlesztési periódussal számolunk, aminek a végén lényegében már szeretnénk egy megállapodást egy potenciális fuvarossal, ahogy mi hívjuk őket, tehát az a cég, aki elviszi a holdjárónkat a hold felszínre. Ez Amerikában jelenleg négy cég igazából, akik már vagy repültek, vagy most fognak repülni, illetve a japán iSpace cég. Tehát velük mindegyikkel szintén személyes kapcsolatban vagyunk, és már az előkészítések folynak. Nyilván itt a mechanikai, elektromos paramétereket, kommunikációs paramétereket kell egyeztetni, hova tudják betenni, melyik expedíción látnak helyet, és mennyi az annyi. Tehát a terv, ha minden ideálisan megy, akkor mi szeretnénk jövő egy év múlva körülbelül azt mondani, hogy itt van a készletesztelt rover, és itt van a potenciális fuvar lehetőség, XYZ, vagy Blue Origin, vagy Intuitive Machines, vagy Astrobotic, most már Voyager Technologies, és azt mondjuk, hogy akkor szállítjuk, és kb. 2028, valószínűleg 2028 fél év a legkorábbi lehetséges expedíció.
11: Oké, hát legyen így, drukkolunk, klassz, és így akkor van. Megint beszámolunk róla. Nagyon
13: és
11: szépen köszönjük.
13: Hallottunk ismét felületek. Köszönjük szépen.
15: Köszönjük.
14: Még köszönjük a lehetőséget.
11: Szervusz.
15: Szép napot.
14: Szervusz.
11: Paher Tibor doktor úrral beszélgettünk, aki a Puli Space Technologies alapítója és igazgatója.
16: Rádió Café. Bamba.

0: bánom, hogy ugye? Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez továbbra is a Millás Best of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: Na, óriási vita van, sőt, megkockáztatom, hogy az elmúlt évek legnagyobb természetvédő vadász vitája robbant ki a kotorékozás ügyében. Próbáljunk meg, és erre a jelenlévő kollégákat is felszólítom, higgadtan és szakmailag közelíteni
2: és
4: a kérdéshez.
2: Mondja ezt a vadász műsorvezető, ezt muszáj ezt a kitételt megtennünk, mert...
4: És mondja ezt az állatbarát a vadász műsorvezetőnek, úgyhogy már itt lebokszolhatnánk az egészet,
5: és
4: de
5: az hát a jó, hogy muszáj, én még itt ülök.
4: Muszáj, igen, te két malomka
2: te
4: között.
2: Te a bíró.
4: És muszáj volt egy pontozó bírót behívnunk, Heltai Miklós egyetemi tanár, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének az igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll ebben az érzékeny vitában. Ugye a kotorékozás...
2: Azt tisztázzuk,
4: hogy ez micsoda, mert ez sem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy egy milyen vadászati módszerről van szó.
6: A kotorékozás az egy kettős vadászati módszer. Az egyik részét azt úgy hívják, hogy ugrasztás. Az ugrasztás esetében a kutyát engedik be a kotorékba, de a kotorék lakója, ő menekül, mert egy olyan életperiódusában és olyan élethelyzetében van, amikor ezt meg tudja tenni. A menekülő ragadozó elhagyja a kotorékot, és a vadászok azok pedig kívül állnak lesben, és először eldöntik, hogy aki kifele jön, meg ki, aki kijött, az egy éppen aktuálisan vadászható ragadozó faj, és utána pedig minden más vadászathoz hasonlóan fegyverrel megpróbálják elejteni. Van a kotorékozásnak egy másik műfaja, a vita az valójában e körül mozog, ezt úgy hívják, hogy kiásás. Ilyenkor már szándékosan a rókaszaporodási időszakában történik meg a kotoréknak a megkeresése, és itt a kutyának az lenne a feladata, hogy az utódokat mutassa meg, akik még nem tudják elhagyni a kotorékot, és aztán ezekhez az utódokhoz lehessen ezeket az utódokat lehessen aztán a boldogabb vadászmezőkre átsegíteni.
2: Ugye azért ez a vitatottabb, ugye, mert itt a közelharcon kerülhet sor.
6: Itt kismértékben igen, tehát itt nem tagadható le, úgy gondolom, hogy lehet olyan, hogy ilyenkor a szuka úgy védi a kölykeit, hogy közvetlen kontakt van a beengedett kutyával, csak a helyzet az, hogy ez nem cél. Tehát abból kéne kiindulni, és ezért ez egy egészen másféle gondolatvilág, hogy a kotorék ebeket tartó kutyatulajdonosok, ők pontosan ugyanúgy szeretik a kutyáikat, mint mindenki más. Tehát nem az a céljuk, hogy sérülést okozzanak nekik, mint ahogy a fölvezetőben is azt találtam mondani, ez egy nagyon komoly vita a vadgazdálkodás és a természetvédelem között. Én nagyon úgy látom, hogy a vadgazdálkodás és a természetvédelem között az ég egyetű világon semmiféle vita nincsen. Uh-huh. Ez egy állatvédelmi probléma, és ez egy nagyon más világ, mert az állatvédelem esetében ott az irányító gondolatmenet az, hogy minden egyes egyed fontos, és minden egyes egyednek az életét mindig minden áron meg kell védeni. Ez az állatvédelmi gondolkodás.
2: Hogy állunk egyébként róka populációval, hogyha már arról beszélünk, hogy
6: ritkítani. Ez az, és itt kötöm át, és akkor odaérek a

0: természetvédelmi és a vadgazdálkodási gondolkodás viszont populációkban, állományokban gondolkozik, és azt nézi meg, hogy az állománynak van-e problémája, vagy nincsen, illetve ez az állomány okoz-e másnak problémát, vagy nem.
1: Okay,
0: most a rókállomány Magyarországon évtizedeken keresztül növekedett, most egy nagyon magas szinten stabilizálódott, de ez a stabilizáció csak egy nagyon erőteljes vadászati nyomás mellett tud megvalósulni.
1: Miért baj, hogyha sok róka van? Hát olyan cuki állat, ugye Budapesten is, az utcákon is látunk, van, aki eteti, vannak direkt rókavédelemre specializálódott egyesületek is, kezdünk ilyen kicsit ilyen félházi állatként tekinteni a rókára. Vagy úgy, mint mondjuk egy kóbor házi állatra.
0: Én nem tudom magamat beleélni a házi állattartásba, bele kéne törődni, hogy nem kell őket megszelídíteni. Tehát nem arról van szó, amit Szánta Ezepürész mondott, hogy ha már egyszer megszelídítettük, akkor felelősséggel tartozunk érte. A felelősségünk az az, bocsánat, egy kicsit helyet változtatok, a felelősségünk az az, hogy a vadon élő állatot tiszteljük meg azzal, hogy ő a vadonban él, és nem akarjuk tutulygatni. A róka tipikusan az a faj, ami semmilyen szempontból nem szorul védelemre, nem kell megmenteni, nincs mit megmenteni rajta. Egy bérhetően 100 000 fölötti állomány van az országban, ugyanakkor van negatív hatása más fajokra, mert hogyha ha valaki valamiből csak desszert szinten eszeget, de sokan esznek desszertet, azzal azt tönkre lehet tenni. Tehát a róka tipikusan azon fajok közé tartozik, van még jó pár ilyen, amely ellentétben a fajok többségével nem hajlandó az ember miatt kipusztulni, állománya növekszik, vagy rendkívül magas és stabil, és ugyanakkor bizonyíthatóan negatív hatása van olyan fajoknak az állományaira, akik szenvednek. Ezek a szenvedő fajok, ezek kétségtelen módon az emberi tevékenységek miatt szenvednek, tehát az emberi élőhely átalakítások miatt szenvednek, de az emberi élőhely átalakítások pedig a társadalom érdekében történnek meg, mert azért van, hogy tudjunk mit enni, meg tudjunk építkezni, meg ilyen hülyeségeket tudjunk csinálni. Ezért szenvednek, és úgy tudunk rajta segíteni ezeken a fajokon, hogyha tömegessé vált fajokat visszaszorítjuk direkt populáció menedzsmenttel, hogy ne érezzék annyira jó magukat.
2: Mi az igazság, hogy az eljárás ellenzői azt mondják, hogy ugye amikor ez a kiásásos módszer van, vagyis a róka nőstényre és az egyedekre támad a kutya mondjuk. Ez aztán egy olyan biológiai reakciót vált ki, hogy utána a következő ellésnél nagyobb egyet számmal születnek rókák, tehát kicsit kontraproduktív a dolog. Ez
0: itt már nem igaz, ez pont az előtte lévő időszakra lenne igaz. Aha. Ugyanis ugye a róka egy évben egyszer fial, a következő fialás az egy év múlva lesz, tehát az egy évvel következő állapotot ez nem tudja meghatározni. Ez a következmény, amit kompenzáló reprodukciónak lehet hívni, tehát amikor van egy állomány csökkenés, és utána ezért többet tudok fölnevelni, vagy többet tudok fialni, ez akkor következik be, hogyha az előtte lévő időszakban csökkentem az állományt, tehát logikus módon akkor a szülőknek több hely marad, kevés saját versenytársa van, több tápláléka van, több helye van, tehát pontosan ezért az egyik leghatékonyabb módja a védekezésnek a róka kártétele ellen. Nem véletlen, hogy nemzeti parkok területén is alkalmazzák.
2: A kutyák kiképzésével mi a helyzet? Mert hogy
1: én
2: ugye,
1: akkor már sose kérdezhetek?
2: De majd ezután. ugyanis
1: csak
2: ugye
1: azért, az is, mert hogy az is egy, azért az a tárgyi tudás csak nincs meg benned, Balázs, ami
2: nem is kell. Én most azt akarom feltárni, hogy ez mennyiben egy olyan eljárás, amit akár az állatvédők is el tudnak fogadni, ezért kérdezem. Hogy a kutyák kiképzés mi a helyzet, mert hogy azt is látni, hogy a kutya vagy a rókakölyköknek piaca van, sokszor azzal a céllal árulják őket, hogy a kutya képzését segítse, vermelik a kölyök rókát, és azzal tanítják arra, hogy hogyan kell ezt csinálni.
0: Na, most egyrészt én a kutya kiképzéshez nem értek, de hogyha valaki azért fedeget elő kis rókákat a kotorékból, hogy utána eladja, az én szerintem jogtalanságot, törvénytelenséget követel, és annak megfelelően kell is vele eljárni. Tehát én a törvénytelenséget azt én sehol nem szeretem elfogadni és elviselni. Azt úgy gondolom, hogy az így hogy mondjam, egy első hallásra ezt illegális állatkereskedelemnek hívják, és utána pedig illegális állattartás, mert hogy a rókát otthon tartani, az illegális állattartás, akármilyen szemüvegen keresztül is, vagy akármilyen indoklással is történik.
1: No, akkor végre kicsit vadászként is megpróbálom itt behozni azokat a szempontokat, amit annak idején én tanultam a rókával kapcsolatban, és megpróbálok laikusra hozzáállni ehhez a témához. Azt látom, hogy maga a kotorékozás mint módszer verte ki a biztosítékot. Ha elfogadjuk azt, hogy elég ingatag természetvédelmi állapotban lévő fajokat védünk meg a kipusztulástól azzal, hogy a róka állományt karban tartjuk, és nem hagyjuk, hogy a róka állomány adja meg a kegyelem döfést a veszélyeztetett fajoknak Magyarországon, akkor miért ezt a módszert választják a vadászok? Ezt talán nem hátrány elmagyarázni a közönségnek.
0: Pontosan ezért, amit mondtam, hogy ezután már nincsen, tehát nem tud kompenzálni, tehát ez az egyik történet, amikor a szaporulatnak a megjelenését tudom csökkenteni, másrészt pedig, amikor a szaporulat jelen van, akkor van a legnagyobb fogyasztása minden fajnak egyébként, a ragadozónak is és a rókának is, és ezek ráadásul extra fogyasztások, tehát ilyenkor igaz az a rókára, aki hordja haza a kölykeinek a táplálékot, egyébként pontosan úgy, mint ahogy az emberi szülő hordja haza a táplálékot, hogy teljesen fölösleges dolgokat visz haza, mert hordja haza, tehát magyarán egy extra fogyasztás, egy többletfogyasztás van, sokkal több zsákmányállatot fog meg, és sokkal több zsákmányállatot visz vissza a kotorékhoz, mint amennyit az ott benne lakó kölykök el tudnának fogyasztani. Uh-huh. Tehát az úgymond kártétele, tehát a fogyasztásból eredő és az emberi céloknak ellentmondó hatása, az ilyenkor a legjelentősebb.
1: Uh-huh. Oké, másik kérdés az, hogy hogy nem kell-e szót ejteni arról, hogy a róka azért is kockázatos faj a túlszaporodása miatt, mert hogy olyan betegségeket terjeszt, ami, hát hogy is mondjam, emberre, állatra is veszélyes. És itt most nem a veszettségről beszélek, mert a veszettséget ugye ilyen falatok kihelyezésével sikerül kordában tartani Magyarországban, hanem ezeket a zoonózisokat, mindenféle férgeket, amelyeket az űrülőkével a hobbi kertekbe is széthord, és a kutyát, macskát, sőt embert is megfertőz.
0: Hobbi kertekbe, homokozóba. Tehát a hinokókuszt azt oda is be tudja oldani, bárhova, hova ürít, és hogyha a magas rókállomány miatt gyakrabban jelenik meg a lakott területeken,
2: hát ilyen szempontból akkor a kutya szar is veszélyes, tehát ez mondjuk...
1: Nem, igen, mert a kutya nem eszik dögöt.
0: A kutyánál ugye az a feltételezésünk, és az a kutyák döntő többségénél így, hogy állatorvosi kezelés alatt van.
2: Aha.
0: Tehát ötfélek hajtózzák rendszeresen a gazdáik, és azért Magyarországon az igazán klasszikus kóbor kutya, hát ami hosszú időn keresztül gazda nélkül permanensen az utcán természetben él, ilyen Magyarországon, mondom, hogy hál' Istennek nincsen. Azaz, abban azt gondolhatom viszonylag nagy biztonsággal, hogy az a kutya, aminek én a ürülékébe belelépek, ezt nagyon nem szeretem egyébként, de ez csak
2: nem is egy vidám dolog, igen.
0: Belelépek, ő féreghajtózva volt, és nincs ilyen veszélyhelyzet, de a róka nincsen féreghajtózva, mert a rókánál viszont van ilyen veszélyhelyzet, mindenféle kontaktusban igaz ez a veszélyhelyzet.
1: Jó, be lesz tiltva ez a kotorékozás nevű módszer, mert a élő környezetért...
2: Illetve van-e alternatívája?
1: És van-e alternatívája? Csapdázás, ajtóvadászat, stb.
0: Hát én két dolgot tartok ebbe fontosnak. Az egyrészt azt látom, hogy a nagy felütés után egy tisztességes szakmai vita kezdődött el minden oldalról. Tehát én meghallgattam az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjének a nyilatkozatát, ahol ez szintén előkerült. Rókára vonatkozóan volt benne egy-két rossz szám, de tartalmában tekintve tisztességes szakmai nyilatkozat volt. Elkezdődtek egyeztetések valóban érintett szakmai szervezetek között. Tehát most pont azon az útján van ez a folyamat, ami a normális része a világnak. Szakmabeliek beszélik meg, a különböző szakmák által azért mindig egy picikét más irányból látott álláspontokat. Ennek a vége én szerintem azt kell, hogy legyen, hogy a róka egészével vadászhatósága fönt kell, hogy maradjon, és lehetőleg minden eszközzel fönt kell, hogy maradjon, mert én szerintem több logikus érv szól emellett, és nem veszélyezteti a rókát. Én is szeretném az unokámnak is megmutatni a rókát, meg még a lesznek majd egyszer dédunokáim néhány évtized múlva, akkor nekik is szeretném megmutatni. Tehát nem cél a faj kipusztítása, vagy bármilyen módon történő tönkretétele. Tehát ez a szakmailag szerintem ez a fontos, és az is, hogy amikor erről beszélünk, akkor mindig jelezzük, hogy kiásás.
1: Igen.
0: Tehát elevetett. Az biztos vagyok, mint kotorékodás, mint olyat, azt én nagyon remélem, és nagyon bízom benne, hogy az semmiképpen nem lesz betiltva. És aztán, hogy hogyan tudjuk a vadgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, természetfilozófiai célokat egy egységes rendszerbe tenni, ezt hát, ha most sikerül a szakmának ebben az esetben már viszonylag kedvezővé vált légkörben, hiszen most már szakmai párbeszéd folyik.
1: Jó, legyen így, ezt drukkolunk. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, szép napot kívánunk, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Minden jó.
1: Heltai Miklós egyetemi tanárral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodás és Természetvédelmi Intézetének igazgatójával beszélgettünk.
3: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Egyes, kettes.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best-of különkiadása.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Még a rendszerváltás magasságába vágyfülű befektetési szakik azt mondogatták, hogy termőföldet kell venni, mert az véges természeti erőforrás, és növekszik a bolygó lakossága, kell a több élelmiszer, ehhez föld kell, és hogy ez mindig fog drágulni, és hát bevallom őszintén, hogy nagyjából igazuk is lett, úgyhogy évről évre elővesszük ezt, hogy a termőföldek mennyiért kelnek el, mindig valamiféle növekedés mutat. A nagy kérdés az, hogy így volt-e az elmúlt évben, azaz 2025-ben. Ennyi idő kell, még a piaci folyamatokat feltérképezik a hozzáértők, úgyhogy ma földár ügyben Bognár István lesz a kalózunk, az MBH Bank Agrár Élelmiszeripari Elemzési és Kompetencia Központjának szenior üzletfejlesztési menedzsere ő. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat!
5: No, drágulás volt 2025-ben a földtermőföld piacon?
7: Így van, ezt továbbra is mondhatjuk, hogy 2025-ben tovább emelkedtek a termőföld árak országos viszonylatban. Uh-huh. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az áremelkedési ütem, ez az árváltozási dinamika, ez egy kicsit megtorpant. És azt is mondhatjuk, hogy 2011-től szinte minden évben 10% feletti, tehát kétszámjegyű volt az árváltozás pozitív irányban, addig 2023-tól egyfajta mérséklődés megfigyelhető, és az elmúlt időszakban sokkal szerényebb, 2,1 és 3,9%-os volt a pozitív árváltozás. Uh-huh. Hát ennek ugye több oka lehet, leginkább a jövedelmezőségi problémákat lehet itt kiemelni, ami miatt a termőföld árak enyhébb ütemben emelkedtek. De ez az országos kép, esetleg érdemes ezt megnézni.
5: Igen,
7: nagyobb,
5: majd belemegyünk ebbe, ez a jövedelmezőségi problémák, ez mit jelent? Jött az asszály, elvitte a termést, nem keres annyit a gazda, nem veszi senki a disznót, le kell vágni a baromfi influenza miatt az állományokat, stb. Ilyesmire kell gondolni?
7: Igen, ilyesmire kell gondolni, de hogyha ezt picit pontosabban ki szeretnénk bontani, akkor talán azt lehet mondani, hogy egy föld értéke, egy termőföld értéke, azt talán attól függ, hogy mennyi van belőle, mennyi áll rendelkezésre, tehát mennyire korlátos. Van egyfajta használati értéke, uh-huh. hogy ez a területi elhelyezkedését jelenti, a földnek a minőségét jelenti, a termőképességét jelenti. És eddig ugye az ökológiai tényezőket még állandónak tekintettük, és azt gondoltuk, hogy ez egy állandó a képletben, de hát azt látjuk, hogy a klímaváltozás negatív hatásai miatt itt a csapadék ellátottsága az a tényező, ami nagy mértékben a használati értéket befolyásolja, és ezáltal a jövedelemi termelő képességet is. És igen, hogyha a jövedelemi termelő képességre akarunk gondolni, tehát egy hektár föld műveléséből származó jövedelemre, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek az egyik fő oka az aszály, tehát a csapadék ellátottság hiánya, illetve az öntözhetőség hiánya, hiszen Magyarországon nagyon kevés az öntözhető területeknek a mértéke, illetve az input anyagok, a műtárgy, a növényvédőszer és a vetőmag magas árszínvonalon került a termelésbe 2025-ben, miközben a felvásárlási árak, illetve a tőzsdei árak ehhez képest egy alacsony szinten vannak beragadva, stagnálnak. Uh-huh. Tehát összességében magas költségszint, kis bevétel, és ez egy gyenge jövedelmezőséget mutat, és sajnos ez a fajta jövedelmezőség visszaesés, megtorpanás, ez már több év tapasztalata. Uh-huh.
5: No, akkor lássuk a medvét, ugye a fő művelési ágnak az a szántó föld számít, ott átlagosan egy hektár termőföld, az mennyi, hány millió forintba került 2025-be, és melyek azok a részei az országnak, amelyek kilógnak akár föl, akár lefelé ettől az átlagtól?
7: Igen, Magyarországon az MBH Termőföld Index kimutatása szerint 2025-ben egy hektár szántóföld átlagára, országos átlagára, az 2,49 millió forint volt, tehát gyakorlatilag 2,5 millió forint. Az előző évben ez 2,4 millió forint volt, 2,39 egész pontosan. Az év-per-év relációban 3,9%-os áremelkedést mutat. Ugye a szántóföldből van a legtöbb Magyarországon, ugye az 4,1 millió hektár, ami rendelkezésre áll. Ez körülbelül a mezőgazdaságilag művelhető területeknek, tehát ugye itt értjük a szántót, a rétlegelőt, a gyep területeket, a szőlőt, a gyümölcsöst, konyhakertet, és az erdőket is ide veszük, akkor közel a művelt területnek, ami mindegy ilyen 6,8 millió hektár, ennek majdnem a 60% a szántó terület. Tehát országos átlagban így néztünk ki. Hogyha ezt regionálisan megnézzük, akkor a legdrágább a földár az Észak-Alföldi régióban. Itt 2,84 millió forintot kell egy hektár földért fizetni, és a legszerényebb árak azok Észak-Magyarországon tapasztalhatóak regionális szinten 1,8 millió forinttal. Ha a regionális árváltozást akarjuk megnézni, akkor azt mondhatjuk, hogy Észak-Magyarországon volt a legjelentősebb áremelkedés évperév viszonylatban. Itt 19%-ot is meghaladó áremelkedés volt tapasztalható, míg Közép-Magyarországon, a Közép-Magyarországi régióban egy árkorrekció, egy 6%-os árkorrekciót jeleztek előre, illetve prognosztizáltak, illetve mértek a kollégáink a felmérések során. A járásokra is leszeretnénk ezt szűkíteni, tehát egyre inkább javítjuk a felbontást, akkor a legdrágább föld az a debreceni járásban van, itt 5,6 millió forintba kerül egy hektár szántóföld, ezt követi Hajdúszoboszló és Hajdúböszörmény, egy picit lemaradva, és az ország legolcsóbb termőföldje, vagy szántóföldje, az pedig Ózdon, Kazincbarcikán és Komlón található, ahol 1 millió forintnál is kevesebbet ér egy hektár szántó. Tehát nagyjából a számok ezt mutatják, a statisztikai adatok ezt mutatják, de mi van a számok mögött? Hát mindenképpen ki kell emelni azt, hogy azokban a régiókban, ahol a csapadék ellátottság a sok éves átlagot meghaladja, hogy attól kismértékben tér csak el, ott az árak továbbra is emelkednek, sőt dinamikusabban emelkednek, mint az átlag. Jó példa erre Észak-Magyarország, tehát Borsod-Abaúj Zemplén megye térsége, ahol egy alacsony bázisról egy 20%-os áremelkedés volt megfigyelhető, és pontosan annak ismeretében, hogy itt a csapadék ellátottság nem változott nagyon kedvező szemmértékben. Hát a másik, ugye a debreceni járás, mitől olyan drága mondjuk azon a környéken a
5: föld? Nem az ipari építkezések miatt.
7: Hát Debrecennél ugye ez pont most az ipari építkezés, de mondjuk egy Hajdúszoboszló és egy Hajdúböszörmény, ugye az ország egyik legjobb adottságú termőterületei, itt azért a föld használati értéke lényegesen eltér mondjuk egy ózdi használati értéktől, hiszen itt egy vastag termőrétegű humuszban gazdag, jó vízgazdálkodású, jellemzően sík területekről beszélünk, ahol az öntözhetőség is nagyobb arányban ki van építve, mint az ország többi részében, és így gyakorlatilag egy intenzív művezéssel akár két növényt is tudnak termeszteni egy év alatt, egy csemege kukoricát vagy egy zöld borsót, és ennek ugye a jövedelem termelő képesség és ezeknek a területeknek lényegesen magasabb, tehát ez mindenféleképpen az árakban megmutatkozik. És hát még egy gondolat ugyanezen a logikán, hogy Közép-Magyarországon vagy a Közép-Magyarországi régióban, Bács-Kiskun megyében miért korrigáltak negatív irányba az árak, hát ott pedig a csapadék ellátottság elmarad a sok éves átlagtól is, jellemzően másfél hónapos, két hónapos aszályos periódusok vannak, és ott egy gyengébb minőségű föld nem tudja ezt már a vízgazdálkodásával kompenzálni, és ott a termesztési körülmények is nagy mértékben leromlottak.
4: Okay. Egy nagyon érdekes... Bocsánat, csak egy technikai kérdést ilyen laikus füllel, hogy a maga mezőgazdasági terület hogy árazódik ár per hektár? Tehát ugye a lakásoknál ott ugye fajlagosan nő a négyzetméter ára, hogy egyre kisebb az adott garzon, hogy a földterületnél hogy van ez? Az én logikám szerint egy nagyobb terület többet érhet, tehát ott akár drágább is lehet egy per hektár ár, mondjuk, mint egy ilyen egy hektáros kis zsebkendőnyi területen.
7: Igen, ez a logika helyes, de mégis a számok picit más mutatnak. Nagyon hasonlít a lakáspiacra a termőföld ár is. Hogyha egy hektáros parcella méreteket nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy fajlagosan az egy hektáros szántó területű parcellák a fajlagosan a legdrágábbak, és ahogy 1 és 5, 5 és 10 és 10 hektár fölötti parcella méreteket nézünk, akkor így az árak egy picit kisebbek. De ugye azt is kell látni, hogyha valaki mondjuk egy 100 hektáros birtoktestet szeretne vásárolni, és hogy csak az országos átlagárat nézzük, ezt a 2,5 millió forintot, akkor ez egy 250 millió forintos investíciót jelent. Tehát így minél nagyobb a tábla méret, vagy a birtoktest mérete, azért sokkal nagyobb befektetési vonzata, vagy
4: világos
7: vonzata is van. Tehát egy magasabb bázisról indulunk, egy alacsonyabb emelkedéssel, de ez sem mindig törvényszerű, hiszen ugye mivel a termőföld vagy a szántóföld korlátozottan áll rendelkezésre, ezért nagyon fontos az, hogy mindig vannak olyan piaci helyzetek, vagy vannak olyan helyzetek, amikor valakinek a normál piaci árnál is többet ér az az adott terület, mert éppen a szomszédjában van. Vagy valamiért ő azt meg szeretné szerezni, és akkor ilyenkor nem a normál piaci árak szerint alakulnak az árviszonyok, hanem egy egyedi árképzés történik.
4: Világos.
5: No, én még azt is kérdezném, hogy a kilátások milyenek termőföld ügyben. Mondok elgondolkodtató tényezőket. Nem úgy tűnik, hogy az aszály elnyűlni fog a következő években. Öregedőben van a gazdatársadalom. Pedzegetik, hogy át fogják alakítani az agrártámogatási rendszereket. Ez már nem teszi olyan nagyon bomba biztos befektetésre a földet, főleg ha azt vesszük, hogy az elmúlt évben nagyon sok ráfizetéses év volt a mezőgazdaságban, tehát kevcsinálás is elmarad abból, hogy vegyünk akkor termőföldet, mert az egy aranybánya. Erre mit lehet mondani? Kilátásokat illetően.
7: Kilátásokat illetően mi azt tudjuk mondani, hogy az előbb említett jövedelmezőség ez nem országos szinten mutatkozik. Mi azt mondjuk, illetve azt tapasztaljuk piacvezető agrárfinanszírozóként, hogy a szántóföldi növénytermesztési jövedelmezősége az ország területi elhelyezkedése mentén, illetve a gazdaság területi elhelyezkedése mentén, és annak a gazdasági vagy gazdálkodási hatékonyságát figyelembe véve nagy mértékben differenciálódott. Tehát megvannak azok a régiók, ahol a csapadékellátottság, az időjárási körülmények még kedvezőek, illetve kedvezőek maradnak valószínűleg, illetve a termelők gazdasági vagy gazdálkodási hatékonysága is ugye eltérő. Aki mondjuk innovatívan gazdálkodik, alkalmazza a precíziós gazdálkodás alkalmazásait, lehetőségeit, és egy ilyen filozófia mentén gazdálkodik, alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, igazítja a vetésforgót az ökológiai adottságokhoz, ő továbbra is jövedelmezően tud termelni a nehéz körülmények között. Tehát mi azt prognosztizáljuk, hogy felértékelődnek bizonyos régiók, ahol az ökológiai adottságok kedvezőbbek maradnak, illetve azok a termelők maradnak életben, illetve azok fognak erősödni, akik hatékonyan és alkalmazkodva tudnak gazdálkodni ezen nehéz körülmények között. Ugye a mezőgazdaság sose volt egy nagyon könnyű szakma, mindig megvoltak ennek a nehézségei, most egy alkalmazkodási fázis van, és mi azt gondoljuk, hogy hosszabb távon ez egy letisztulást, egyfajta egészséges koncentrációt fog okozni.
5: Oké. Okay. Igen, bocsánat, igen. Nem akartam közbevágni.
7: A másik, hogy a termőföld árakkal mire kell számolni, tehát mi azt gondoljuk, hogy a jó minőségű, az előbb említett például nagy termőrétegű, jó vízgazdálkodású területek, ahol még a csapadékellátottság is jó, tovább fognak emelkedni, tovább fognak értékelődni, és azok a területek, ahol most már több év távlatában körülhatárolhatóak azok a termesztési kockázatok, amikről beszéltünk, ezeknek az ára pedig korrigálni fog, stagnálni fog, vagy ott esetben csökkenni fog.
5: Uh-huh. Oké, más művelési ágakra is térjünk ki, mert mondjuk szőlőművelésnek van némi reneszánsza azért a magyarban, hogy magyar emberben, hogy hát legyen már egy kis szőlőm.
4: De miközben ott meg csökken a borfogyasztás.
5: Csökken a borfogyasztás, és az aranyszínű sárgaság eléggé tombol a földeken. Igen. Tehát az sem tűnik egy nagyon bombabiztos jövőképnek, ami a szőlészek előtt van. Ott is látszik az árakon? Ott ez leképeződik, ez a bizonytalanság?
7: Így van, leképeződik, és azt tudjuk kiolvasni a tanulmányunkból, hogy a szőlők és a gyümölcsösök esetében is egyfajta árkorrekció volt az előző évhez képest. Szőlő esetében 3,4%-kal csökkentek országos szinten a szőlők, a szőlőművelésekben nyilvántartott birtoktesteknek az árai. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben átlagosan, országos átlagban a szőlőkért 2,19 millió forintot fizettek a gazdálkodók. Ugye ez egy nehéz helyzetben lévő ágazat, az említett aranyszínű sárgaság, a borpiaci válság, a fogyasztói szokások nagy mértékű átrendezése, a borfogyasztás csökkenése, ez mind-mind leképeződik egyébként a szőlő területek árában, illetve azt is tudni kell, hogy nagyon sok régi és korszerűtlen termesztés technológiai vagy termőrendszerű szőlő van még napjainkban is, a megújítás az lassú ütemben halad, és hát az említett negatív hatások nem is biztos, hogy ebben az irányban mutatnak.
5: Én azt láttam, ha ilyen művelési ág szerinti bontásban ugye elhangzott, hogy egy hektár szántó olyan 2,5 millió forint körül van durván, a gyümölcsösök 2,3, a szőlő 2,2 millió forint kerekítve egy hektár, és az erdők vannak a sor végén 1,3 millió forinttal. Ez is érdekes lehet. Itt is a klímaváltozás okozta aggodalom, vagy ez egy ilyen nem annyira egyszerű befektetés, mint egy szántó, vagy egy szőlő, vagy ott hogy alacsonyabbak az átlagárak? Azt gondolnám, hogy talán az erdő a legdrágább.
7: Az erdő ugye az alapvetően két részre kell bontani. Egyrészt a termőföldi értéket kell megnézni. Jelenleg az erdőterületek termőföldi értéke, ha csak termőföldi értéket nézzük, az egy alacsony, ez egy általában gyenge termőképességű, vékony termőrétegű, jellemzően dombos, eróziónak kitett terület, és maga a felépítmény, ami rajta van, az maga az a faállomány, amivel az erdő rendelkezik. Ugye egy erdő attól függően, hogy milyen fajta fát termelnek benne, 20, de akár 100 éves időtartamú életciklussal is rendelkezik, mire azt betakarítják, és ebből adódóan ezek az árak itt lényegesen szerényebb mértéket öltenek, mint mondjuk egy szántóföldnél. Sokkal kevesebb a kereslet is irántuk, ugye jellemzően állami tulajdonban vannak a nagyobb részük az erdőknek, de mindenképpen ki kell emelni azt, hogy mind a gyümölcsös, mind a szőlő, mind az erdőművelési ágban a munkaerő rendelkezésre állása komoly problémát jelent. Ez egy korlátozó tényező. Uh-huh. És ez is ugye az árak korrekcióját, adott esetben szerény mértékű emelkedését engedi csak.
5: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk termőföldár ügyben is. Hála szakértőnknek, úgyhogy további szép napot és sok sikert kívánunk.
7: Köszönöm szépen.
4: Viszont hallásra.
5: Köszönjük, minden jót.
4: Bognár Istvánnal, az MBA Bank Agrár Élelmiszeripari Elemzési és Kompetencia Központjának szenior üzletfejlesztési menedzserével beszélgettünk. Hát kíváncsian várjuk, hogy az idei aszályos, száraz időszak majd a 26-os...
5: Mindent értesz termőföldügybe?
4: Én abszolút, persze.
5: Oké. Hát biztos, hogy leképezi. És akkor a gyümölcsösökről nem beszéltünk, igen, hogy ez egy nagy beruházás igényű ágazat, és azt is elveri a jég, meg elviszi az aszály, szóval most nem könnyű.
4: Igen, meg amikor a klímaváltozás miatt ugye húzódnak fölfelé mondjuk azok a övezetek, ahol bizonyos gyümölcsöket, fajtákat meg lehet termelni. Szóval hát igen, nem egy könnyű piac ez, nem lennék én egy termőföld befektető.
6: Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus, tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet?
8: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, speciális homokágyra gyújt a Betesda Gyermekkórház, Énénk lesz a szél, Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
11: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
10: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet. Ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
12: Got me singing Georgia. I'll do anything for you.

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Mert hogy igen, bizony készült egy országos és első mém kutatás. Dr. Guld Ádám média kutatóval megbeszéljük ennek tanulságait. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
4: Mivel talán a mém is egy olyan kifejezés, amit használunk, de nem biztos, hogy értünk is, mi minősül mémnek?
5: Tulajdonképpen ez egy nehéz meghatározás, még a szakirodalomban is legalább 8-10 féle kategóriát találunk. Ami egészen biztos, hogy ez egy képi jellegű tartalom, ez ma már lehet mozgókép vagy állókép, és ami még mindenképpen egy fontos jellemzője az ilyen jellegű megosztásoknak, hogy viccesek, humorosak vagy ironikusak, és gyakorlatilag aki megkapja, az pillanatok alatt ugye ezt a képi üzenetet értelmezni tudja, és ezáltal kialakul benne egy kellemes érzés, egy olyan asszociáció, ami úgy általánosságban egy nagyobb társaságon belül ismert.
4: Mi mozgatja ezt a mém mozgalmat az interneten szerinted? Szeretünk nevetni a munka komoly pillanatait egy-egy felvillanó mém oldja?
5: Egyébként nagyon jó a kérdés, és picit visszautalva a felvezetőre, valóban ez az első magyar nyilvános, országos és reprezentatív mémkutatás. Korábban is készültek ilyenek, csak ezek nagyon sokszor nem elérhetőek, vagy nem hozzáférhetőek. Egyébként visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult ez ki, ezt nagyjából az elmúlt 10-15 évben látjuk egy ilyen felfutó trendként, nyilván nagyon szorosan összefügg a közösségi média népszerűvé válásával, azzal, hogy egyre inkább képiessé válik a kommunikáció, az írásról, főleg a fiatalok egyre inkább áttérnek a képekben való kommunikációra. Ennek nagyon nagy részt az az oka egyébként, hogy képekben sokkal gyorsabban tudjuk kifejezni magunkat. A fiataloknak ráadásul még egy olyan megélése is van, hogy hatékonyabban tudják kifejezni magukat, és még akkor is állítják ezt, ha egyébként maga ez a mémkutatás is rámutatott arra, hogy ebből nagyon sok a félreértés, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tisztában van az adott mém jelentésével, sőt, nagyon sokszor félreértik ezeket. Azt is láttuk ugyanebből a kutatásból, hogy ez sokszor zavart is okoz, sokan szégyellik, főleg a fiatalok között, hogyha egy adott mémet, egy asszociációt nem értenek, mert ez azt csugalja számukra, hogy ők kívülállóvá váltak, valahogy kívül vannak a körön, és nem ismerik ezek a ezeket a belső vicceket, belső poénokat.
4: Kell tudni az eredet történetét egy mémnek. Most van ez a rolleres letaroló nyúl, példa ebben a kutatásban is szerepel. Ha valaki azt látta, hogy elöntötték az üzenőfalát, meg a közösségi média felületeit ilyen nyulas poénok, és nem értette, hogy miért, erre céloztál, hogy az ilyenkor zavar Barban van?
5: Így van, ez szerintem nagyjából mindenki megélte, szerintem mindannyian kaptunk már olyan mémet, amiről hirtelen nem tudtuk, hogy hogyan kellene értelmezni, hogyan kellene dekódolni. Egyébként visszatérve erre a nyulas példára, ez valóban egy május környékén letarolta a teljes hazai internetet. Ugye egy nagyon vicces, nagyon meglepő, abszurd szituációban készült egy videó, ami pont azért, mert nagyon alapvető emberi érzéseket fejezett ki, ugye a meglepetés, a sok helyzet, a rácsodálkozás, ezért alkalmas volt arra, hogy a felhasználók ezt újra hasznosítsák, újra értelmezzék, és az élet egyébként jellemző számos más meglepő, döbbenetes szituációjára alkalmazzák.
4: Uh-huh. Mit lehet tudni az alkotókról? Bárki alkot ilyet? Vagy vannak, akik erre rámennek? Vannak ilyen mém oldalak, akik ebből élnek, így szednek kattot és abból pénzt? Tehát nagyon szélesnek tűnik a paletta.
6: Meg lehet ebből élni?
4: Mege? Tibi atyáról nem hallottál?
5: Igen, vannak ezek az úgynevezett mémgyárak, szerintem ez a kifejezés is most már hosszú évek óta ismert így a közbeszédben. Én azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő tevékenységként működhet egy influencernek a repertoáriában. Én személy szerint nem ismerek olyan alkotót, aki pusztán csak mémgyártásból meg tudna élni. Ennek van nyilván egy olyan kulturális logikája, ami begyakorolható, amire rá lehet érezni, és akkor ez gyakorlatilag üzemszinten lehet hozni. De én azt gondolom egyébként, hogy a legsikeresebb, általában virális módon terjedő mémeknek éppen az a sajátossága, hogy nem kiszámíthatóak. Ezeknek az alkotói sok esetben egész egyszerűen csak véletlenül töltenek fel valamit, ami aztán elképesztően sikeressé válik. Szintén ebből a kutatásból látjuk azt, hogy vannak olyan mémek, amik most már lassan 10-15 éve folyamatosan izgalomban tartják az internetezőket, itt akár a kocsi hátsó ülésén egy ilyen félre pillantó, zavar tekintettel megjelenő kislány, vagy akár az a Leonardo DiCaprio mém, ugye
4: a pezsgős pohárral, igen.
5: A pezsgős pohárral, amik hát már tényleg nagyon régóta velünk vannak, de mindig újra lehet őket hasznosítani, mert valóban egy nagyon alapvető emberi érzelmet, vagy egy nagyon tipikus szituációt jelenítenek meg.
4: Na, akkor menjünk bele a számokba, kik és miért küldenek mémeket?
5: Hát az egy nagyon izgalmas tanulság ennek a kutatásnak, hogy most már gyakorlatilag szinte minden korosztály küld és fogad is mémeket. Természetesen egyfajta generációs mintázata ennek is van. Leginkább 25 éves kor alatt jellemző, ott azt látjuk, hogy mindenki küld, mindenki fogad is mémet, és a mémeknek a döntő többsége az a közösség számára ismert. 25 év és 35 év között látunk egy ilyen második csoportot, akik egy picit már kívül esnek ezen a körön, bár ők is azért még mindig használják ezeket a mémeket, és a nagy részét egyébként ismerik is, de már több a bizonytalanság. És 35 év felett látjuk a közép és érett korosztályban, hogy egyre inkább távolinak tűnik ez a megoldás, és különösen az idősebbek, az érett korosztály tagjai azok, akik ezt nem is annyira értik, ők meglepődnek azon, hogy sokan azt gondolják, hogy ezzel hatékonyabban tudjuk kifejezni magunkat, illetve ők nagyon sokszor élik meg azt az élményt, hogy bár kapnak egy mémet, de nem tudják azt értelmezni, mert nem ismerik ezeket a kulturális összefüggéseket, asszociációkat, amik egyébként magát a humort, illetve az iróniát megteremtenék.
4: Mi a cél? Nevettetés?
5: Na, ez például egy nagyon izgalmas számon, egyébként az egyik legérdekesebb hozománya volt ennek a kutatásnak. Én az elemzésben, amikor megpróbáltam ezt összerakni, én ezt a verbális kurkászásnak egy új típusához hasonlítottam. Ugye ez egy nagyon érdekes szociálpszichológiai elmélet, ami azt állítja, hogy az ember főemlősként a kapcsolatot úgy tartja a társaival, hogy beszélget velük. Ennek nem feltétlenül van gyakorlati célja, csak a gondoskodást, az odafigyelést fejezi ki. Ma ezt látjuk egyébként a mémekben is megtestesülni. Nagyon sokszor azért küldjük el barátainknak, ismerőseinknek ezeket a mémeket, mert szeretnénk ápolni velük a kapcsolatot, ráadásul ezzel egy kis örömöt, egy kis humort is csempészhetünk az életükbe. Tehát így megvan a szociálpszichológiai funkció is, és mind a mellett egy pozitív élményt is ki tudunk ezzel fejezni. És látjuk azt, hogy főleg a fiatalok esetében ez egy elvárt cselekvés is, tehát hogy szeretik is a barátaikat így elérni, így megszólítani, és ugyanis azt is szeretik, kedvelik, hogyha ilyen némeket ők is kapnak.
4: Van ennek etikettje? Illik például valamiféle tetszés nyilvánítást biggyeszteni a mémhez, vagy elmosolyodunk és tartsuk meg magunknak a véleményünket, hogy jó ez a mém, vagy nem jó ez a mém, meg egyáltalán válaszolni illik-e bármilyen módon erre a mém küldésére, kapására, egy másik mémmel, nagyon azt helyesen.
5: Ennek kapcsán egy nagyon izgalmas kulturális változást látunk. Ennek a kutatásnak a keretei között egy picit megpróbáltuk azt is feltérképezni egyébként, hogy általánosságban az internetes etikett hogyan alakul, és ennek kapcsán is találtunk egy nagyon érdekes változást, elsősorban itt is természetesen fiatalokról van szó. Ez a kutatás is egyértelműen hozta azt az eredményt, hogy ma már a fiatalok, amikor egymással kommunikációba lépnek egy online felületen, akkor nem köszönnek. Ez például nem elvárás, már ezen túl vannak. Viszont egy mémre reagálni kell, tehát itt egy új típusú udvariassági formula gyakorlat kezd kialakulni. Kifejezetten ellenszenves, ellenséges magatartásnak minősül az, hogy kapunk egy ismerősünktől egy mémet, és arra semmilyen formában nem reagálunk. Ez a reakció egyébként lehet egy smiley is, egy mosolyfej, tehát nem feltétlenül kell erre szövegesen reagálni, de az biztos, hogy a küldő az jellemzően, főleg, hogyha a fiatal a korosztály tagja, akkor el fogja azt várni, hogy erre valamilyen jelzést adjunk mi is.
4: Mindegy, milyen smiley? mert az én smile-eimat gunyorosnak minősítette tinédzser gyermekem. Pedig igen, az csak egy sima smiley volt, és mondta, hogy az a nem gunyoros smiley, ami nem kicsit mindegy. El van fordulva, vagy könnyesen röhög, vagy nem tudom én micsoda, úgyhogy ezzel is vigyázni kell, kérem.
5: Így van, abszolút, és pont néhány évvel ezelőtt ugyanebben a témában készült egy kutatásunk, ugyanezzel a megrendelővel, aki most a mém kutatást is finanszírozta, ott pontosan ugyanezt az eredményt kaptuk, valóban azt látjuk, hogy ez egy ugyanolyan veszélyes terep sok esetben, mint a mémek, vagy még lehet veszélyesebb is, és természetesen a félreértések mögött jellemzően itt is generációs törésvonalakat látunk. Jellemző az, hogy a mai fiatok ellentétes értelemben használják azokat a mémeket, amiket a szüleik 15 évvel ezelőtt mondjuk még pozitív jelentéstartalommal küldtek el.
4: Köszönjük, sokat segítettél ebben. Mitől jó egy mím? Ezt lehet definiálni, hogy mi az, ami jó? Vagy ez megint a hányház annyi szokás?
0: Minél nagyobbat röhögsz rajta, nem?
5: Igen, én is azt gondolom, hogy a humor faktor az nagyon lényeges. Nagyjából ebből a kutatásból az kezdett el kirajzolódni, hogy az igazán jó mém az egy olyan alapérzelmet, egy olyan alapemberi konfliktus szituációt jelenít meg, ami mindig újra hasznosítható. Ahogy említettem már korábban, a legismertebb, legnépszerűbb mémek 10-15 évesek, és ezek mindig újra hasznosíthatóak, mindig újra alkalmazhatóak egy adott aktuális szituációra. Ettől függetlenül nagyon sokszor látunk olyan mémeket, amik egy nagyon aktuális, nagyon speciális helyzetre érvényesek, és nagyon rövid ideig élnek, és nagyon rövid ideig osztják meg őket a felhasználók. De ebben a kutatásban egyébként a foci világbajnokság kapcsán láttunk nagyon érdekes példákat. Itt is született néhány olyan mém, ami pár napig, vagy maximum egy hétig foglalkoztatta az internetezőket, de mivel ezek egy konkrét szituációra voltak értelmezhetőek, ezeknek az élettartama nagyon rövid, és néhány héttel a világbajnokság

0: Például szeretik a mozis mémeket, ugye erre is tettem már utalást, például a Leonardo DiCaprio-s példával, hát ilyenből még több százat lehetne felsorolni, amelyek ilyen tipikus film jelenteket, szituációkat jelenítenek meg. És azt gondolom, ennek is van egy generációs mintázata, mert például az elmúlt egy évben láttuk az úgynevezett Italian Brain Rot, vagyis az olasz agyrohasztó mémeket, amiket nagyon sokszor mesterséges intelligenciával generáltak, és elsősorban az alfa és Z generációs fiatalok ismerték őket, de ez megint csak egy ilyen generációs zárvány maradt.
1: A szia uram, nem tudom, hogy az hol áll, mert az is ilyen búvópatakként elég gyakran előkerül.
2: Egyébként magyaráztak valamit az alfák, valami 67-67.
3: Igen.
2: De. Na, tudtam. Szóval ezt például a médiakutató ismeri, mert ugye a fiatal ember itt, aki velünk ülő egyből el tudja mondani, miről van szó, ami egy boomer.
3: Egyébként nem.
2: Nem?
3: Az a vicc, hogy nem. Tehát legalábbis a mi korosztályunk most pont azt tartja, és hát, tehát van ez a 6-7 szám mém, és gyakorlatilag azért mém, mert nincs értelme. Tehát
2: de ez kimondta az alfák játékszerei
3: is. Az az értelme, hogy nincs értelme, de egyébként ennek is már borzasztó sok variációja van, tehát már van 13-tól kezdve 56-on át minden.
2: Tehát a legfiatalabbaknak a külön mém kultúrája
3: ez
2: van
3: már az,
2: szerint,
3: ez már,
2: vagy,
3: ez már az.
0: Igen, ez létező jelenség. Én erről gyakran szoktam beszélni, ez már az Z-generációnál egyébként ugyanígy a digitális térben megfigyelhető volt, hogy valamilyen szinten a digitális média kultúra trendjeit a legfiatalabbak diktálják, mondhatnánk azt, hogy mindig ők a trendsetterek. Uh-huh. Az Z-generációtól ezt a szerepet már átvette az alfa generáció, és ami jellemző, hogy ők szeretnek olyan megoldásokat használni, olyan akár internetes megosztásokat küldeni, ami szándékosan úgy alakul, hogy azt egy érettebb korosztályból érkező egyén ne értse. Tehát ez kicsit ez a belsős poén, ez olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt a pad alatt küldözgetett kis cetliknek a világa, aminek az volt a lényege, hogy a tanárnő vagy a felnőtt ne lássa és ne értse. Hát most tulajdonképpen ugyanezt történik a digitális térben. Ugye korábban már beszéltünk a smiley-król, illetve ott is említettem, hogy direkt megfordítják a hagyományos smiley-knak a jelentését pont azért, hogy zavart keltsenek, és hogy az idősebbek számára ez már ne legyen érthető. És amit említettetek, valóban ez is egy jellemző trend, amit az én is megpendítettem az előbb, ez az Italian Brain Rot, vagy olasz agyrohasztó mémeknek is semmi értelme nincs valójában. Még én azt is megkérdőjelezném, hogy viccesek-e, számomra abszolút nem viccesek, de pont ezek is hozzák ezt a belsős poénokat, az összekacsintást és a generációs
3: összetartozási érzését. Én föltennék egy kérdést, hogyha lehet.
1: Mi az, hogy?
3: Ugye már itt, hogyha már belementünk ebbe az Italian Brain Rot témába, hogy ugye ez ugye angolul volt főleg, meg ilyen, tehát ez olasz, angol, nem tudom, és hogy azért a legtöbb ilyen dolog angolul volt, de mégis egyébként ennek ugye lett magyar formája, tehát hogy ebből meg voltak magyar verziók, csináltak magyar ilyen karaktereket, hogy így szerinted ez miért alakult ki, hogy mégis mindenek ellenére, hogy mindenki tudta angolul, meg a közösek megvoltak, mégis akár lefordítottuk mi is saját nyelvre.
0: Hát abból indulnék ki először a kérdés megválaszolása kapcsán, hogy a digitális médiakultúra nyelve az angol. És jellemzően az új trendek azok angol nyelven jelennek meg. Akik igazán ezeknek az alkalmazásában és használatában jók, tehát az alfa és Z generáció, ők egyébként funkcionális szinten jól működtetik az angolt, tehát nagyjából értik és a tartalmakat ezen a nyelven fogyasztják, tehát ezek a poénok a többségük számára így is működnek. Ugyanakkor azért a magyar kulturális valóságra az jellemző, hogy egy picit kívülállók vagyunk, tehát ilyen értelemben a nyelvünk az egyfajta korlátot képez a kultúrák átjárása között, így azért, hogy nagyobb tömegeket vagy nagyobb közönséget lehessen ilyenekkel elérni, mindig érdemes ezeknek a magyar verzióját is megalkotni, mert a közönség egy részéhez, a felhasználóknak egy bizonyos csoportjához igazából ezekkel lehet hatékonyan elérni. Másrésztől pedig hát nyilván a magyar nyelvnek is van egy nagyon speciális sajátossága, logikája, működése. Nagyon sokszor ugyanaz a poén tükörfordításban magyarul nem működik, mert a szóvisznek a jelentése az megváltozik, vagy teljesen elhal. és ezért ebben van egyfajta játékosság, amit egyébként érdemes alkalmazni.
1: Mi a helyzet az újrahasznosításával?

0: fordítással. A Szia Uramot is hallottam már politikai tartalommal, egészen hétköznapi banális dolgokkal hallottam, viccesen hallottam, komolyra, vagy a Pasi, amikor ugye a barátnője mellett elismerően utána fordul egy csajnak, annak is ezer és egy olvasata van. Ezt mi mozgatja, hogy újra hasznosítjuk ugyanazt a mémet, ami egy kvázi egy mém egy keretet ad, és a poém meg folyamatosan változik ebben a keretben.
1: Ezek ugye olyan példák, amit te is említettél, amik gyakorlatilag szinte mindenki számára ismertek. Tehát, hogy ezeknek a mémeknek az esetében azt látjuk, hogy van egy nagyon jól, egy nagyon alaposan begyakorolt kulturális logika, amire az újabb és újabb jelentéseket fel lehet fűzni. Tehát ezeknél az a működő gyakorlat, hogy nem kell megkérdeznem például egy ismerősömtől, te figyelj, ez most akkor mit is jelent. Tehát nem áll elő az a helyzet, amiről egyébként korábban már beszéltünk, hogy ismeretlen a mém, vagy nem ismerjük azokat az asszociációkat, nem ismerjük azokat a kulturális jelentéseket, amire utal. Tehát az újrahasznosítás esetében mindig benne van ez a begyakorlottság, és ezek a leggyorsabban, leghatékonyabban működő mémek. Én egyébként azt gondolom, hogy pontosan ezért ezek a megoldások tényleg nagyon hosszú ideig fenn fognak maradni, és tovább tudnak élni. Ráadásul már most ebből a kutatásból látszott, hogy az érettebb média használók, felhasználók esetében már egy ilyen nosztalgikus érzés is ezek kapcsán kezd kialakulni. Tehát például most az elmúlt egy-másfél évben kifejezetten van annak egy trendje, hogy visszanyúlunk ezekhez az eredeti korai mémekhez. Ebben még egy picit az is benne van egyébként, hogyha ezekre gondolunk, hogy ezeknek például a vizuális minősége, tehát a képeknek a minősége sem volt annyira precíz meg pontos, de most ennek pont, hogy van egy ilyen érdekes vonzereje az Z és Alfa generáció számára.
0: Az utolsó kérdés, merre tovább mém evolúció? A mesterséges intelligencia például meglátásom szerint kinyit egy kaput, mégpedig az, hogy egyre egyszerűbb lesz egyre többeknek mémeket gyártani.
1: Ez pontosan így van, ez egy elképesztően hatékony technológiai megoldás, ami ezeknek a mémeknek a gyártását felgyorsíthatja, de akár még automatikussá is teheti. Viszont éppen ezzel a trenddel kapcsolatban látunk ellentrendeket. Tehát például a most már sokadjára említett olasz agyrohasztó mémek szinte minden esetben AI által generált megosztások voltak, és nagyon gyorsan kifáradt ez a trend. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyjából egy-másfél év alatt teljesen áttörgött, meg lecsengett, és ezután egy visszacsapásként jelenik meg a digitális médiakultúrában az, hogy visszanyúlunk az analóg módon készített, akár szemcsés, rossz minőségű képekhez. Úgyhogy ezzel nagyon dinamikusan játszik az online média közönsége. Egyébként én nagyon sok esetben tényleg azt látom, hogy bár sok lehetőséget ad az AI, de a közösségben, a felhasználókban van egy AI fáradásként is meghatározható jelenség, ami azt jelenti, hogy egy idő után belefáradunk ezekbe a mesterségesen generált, mesterségesen létrehozott képekbe és tartalmakba, és keressük az autentikusságot, keressük a valódit.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, és a hallgatós ommázza és a tanulságot, szóval már megint palira vettek a gyerekeim. Úgyhogy át a foglalkozás úgy látom elérte a célját, hála neked, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szép napot. Szépen.
0: Szervusz, minden jót. Dr. Gulda Ádám média kutatóval vettük végig az első országos és reprezentatív mémkutatás legfontosabb tanulságait.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Maya Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Mám a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.
3: Gitározni tanul az AI. Meg már. Minden más, dobolni, meg
1: már itt tartunk.
3: Ütőhangszerekre és cselesztára is szerintem lassan megtanítják, de hogy kik, meg miből, milyen anyagokból, erről azért beszélgessünk kicsit, mert egyáltalán nem mindegy. Horváth Péter van itt, aki a ProArt zeneipari jelentés egyik fejezetét fogja majd feltárni előttünk. Szerbusz, jó reggelt, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Most hivatalosan mi a titulusod?
4: A ProArt Szövetség a szerzőjogokért igazgatója.
3: Igazgatója, igen, jó. Na,
1: de az is már 20 éve, nem?
4: Igen.
1: Nem egy breaking news, amit most elmondtuk.
3: De én próbáltam azért. Na, megjelent a zeneipari jelentés, gyorsan bemelegítésként tisztázzuk azt, hogy miért csináljátok ezt a zeneipari jelentést, miről szól ez a jelentés.
4: Ez már a 11. alkalom, hogy megjelentettük a zeneipari jelentésünket. 11 különböző kiadvány, 11 különböző kutatási terület, és ami közös bennük, hogy a hazai zeneipart próbáljuk bemutatni, ennek a létezését, az, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni számokban, tehát ez bevételi struktúrákkal, trendeket próbálunk kutatni, és minden kutatásunkhoz igyekeztük megtalálni azt a szakembergárdát, azt a kutatói csapatot, aki az adott témának a legjobb tudója volt. Idén pontosabban ugye ezek hosszú folyamatok, ezek a kutatások, tehát tavaly kezdődött, ezért is az idei
3: ezért jelentésünk. 2025-2026-os.
4: Pontosan, épp ezért, hogy jelöljük azt, hogy egy borzasztóan gyorsan változó világban, környezetben próbálunk valami újdonságról beszélni, ennek a hatásait felmérni, számokba önteni, és közben annyira gyorsan változik a technológia, gazdasági környezet és mindenféle egyéb körülöttünk, hogy ezt a jelzést meg kellett tennünk.
3: No, mielőtt rátérnénk a digitalizációra, így egy ilyen, hogy hívják ezt, vezetői összefoglaló, tudod, amikor nincs egy olyan elolvasni a 73 oldalt, hogy azt csináljuk, hogy jobb helyzetben van a zeneipar? Kilábalt már a Covid okozta a mélyütésből? Teljes mértékben visszatért oda, ahonnan indult az előtt?
4: Oda sikerült visszatérnie, ez a digitális értékesítéseknek köszönhető elsősorban, de van egy, tehát nem is furcsa jelenség, de a változást mutatja, hogy a vinillemezek értékesítése is jelentősen megnőtt. Világszerte, itthon is. Ugye a hazai piac az nagyon speciális, nagyon kicsi.
1: Hát ez a Nesta is hozzátett,
4: igen. Az a 100 darabos limitált szériával. De éppen egy véletlen beszélgetést hallgattam egy Bukowski felolvasás szünetében, ahol éppen egy zenekar az 500 vinilt adnak ki, és hozzákeresnek szponzor. Tehát nem egy egyszerű mutatvány, és ezért is van az, hogy mondjuk a vinillemezek azok drágábbnak tűnnek. De itt van egy fizikailag megfogható példány, és sokan vásárolnak, tehát a fiatalok közül sokan vásárolnak úgy vinillemezt, hogy nincsen lejátszójuk. Még.
1: És akkor nem? Ja, csak hogy legyen meg.
4: Meg legyen meg. Tehát, hogy ez a gyűjtőszenvedélynek a furcsa megjelenése, amikor ugye azt éltük át az elmúlt 20 éves digitális tranzícióba, hogy minden birtokolható, de virtuálisan.
3: Hát akkor,
4: és itt a fizikai.
3: Én meg majdnem kidobtam apám bolgár népdalokat tartalmazó vinilért.
1: Ne viccel,
3: még lehet, hogy abból komoly érték lesz.
1: Persze, simán. Igen, tehát ez egy érdekes dolog, ugye, tehát azt levágják, hogy reneszánsz ide vagy oda, azért ez meg fog szűnni, mint hordozó, az egész biztos. És akkor most megszerzik, és akkor majd valamikor valahol lejátszok.
4: Hogyha megnézitek, akkor az legújabb, legfrissebb zenekarok is adnak ki vinilt, meg a nagyöregek is. Uh-huh. Tehát természetesen ez egy új új valami, nem ez váltja meg a zeneipart. Nem ennek sikerült a kompenzációt meghoznia.
1: És finom fűszere, hogy ez most...
3: Igen, de akkor honnan van a lé nagyobbik része?
4: Digitális.
3: A Spotify, meg ezek...
4: A streaming bevételek, ami hihetetlen arányban megnőttek, és hogyha, most itt a fejvállalakzatokban nem vagyok erős, de tehát egy erős lejtő volt az elmúlt 30 évben a zeneipar globális bevételeiben, meg megvolt az alja, és most már szépen új csúcsra tört, vagy.
1: Aha. Számokat... De hogy egy Dead Cat Bounce legyen belőle. De egyébként érdekes, amit mondasz, ugye, mert korábban azt mondtuk, hogy a digitális bevételek kicsit kezdtek összemenni, mert hogy az árazás, meg a jogdíjak, meg amit kifizettek, és főleg azért a rengeteg fellépés koncert, mert egy zenekarnak az alapvető és nagy bevétele inkább a fellépésekből, jegyárbevételekből jöhet. Jó, persze a Spotify-hoz, meg a YouTube, meg az egyéb csatornák is, de hogy azért az egy töredék.
4: Hát az új ezred forduló után az élő zenei produkciók jelentősége, tehát a bevétel struktúrában abszolút megnőtt. Ugye ez, amikor a fesztivál szervezőkkel beszéltek, akkor mindig megjelenik az, hogy a nagy sztároknak a gázsia hihetetlenül megemelkedett. Igen. Persze ehhez még a szervezők részéről mindenféle egyéb költségnövekedés is benne van, de ami a struktúrában, tehát az élő zenei bevételek jelentősége megnőtt, és mondjuk még 20 éve természetesen a digitális bevételek azok nagyon alacsonyak voltak, még volt mellette fizikai. A fizika, ahogy csökkent, úgy a digitális emelkedett, amihez az is kellett, hogy megfelelő szolgáltatások tudjanak szárba szökkenni. Ugye nagyon sok kalózszolgáltatás volt, ami úgy elszívta a fizetőképes keresletet a legális piac elől. Ugye egy kalózszolgáltatás az a borzalmas, hogy egy szolgáltatás apostrofáljuk, hogy tehát nem ad vissza. Ebbe az egészséges ekonómia úgy néz ki, hogy akkor van bevétel, abból megkapják a kompenzációkat, illetve a díjazásukat az alkotók, és akkor az a körforgás,
1: olyan
4: ez
1: elméletek
4: működik.
1: Voltak, hogy a kalózba megszerzi a pacák a ingyen a zeneszám, megszereti, elmegy a koncertre, tehát valami kiszámíthatatlan, homályos, áttételes hozadékot hozzá lehetett rendelni.
4: Erről készültek kutatások is, meg doktori disszertáció tényleg? Is. Ami ezt a környezetet bemutatta, ugye ez a 10-es évek környéke, vagy még talán korábban is, de valahogy az élet azt hozta, hogy a legnagyobb, legerősebbek, legjobban működő streaming szolgáltatók azok megerősödtek, és
1: a streaming az online összenyomta ezt a kalózkodást, tehát ez a letöltősdi, ez már nem annyira megy. Benedek, te hogy állsz ezzel, fiatalok mit csinálnak, letöltenek?
3: Tedd a szívedre kezed, van-e olyan haverelő minta?
1: Persze.
3: Nyilván nem te, de hogy valami haver töltöget?
5: Nem, egyébként nem. Nálunk már, hát én azt látom, hogy a legtöbb helyen azért már a Spotify, Apple Music, tehát a streaming platformok mindenki előfizet, mert az a legegyszerűbb, legkönnyebb, vagy maximum YouTube, kényelmes, igen.
1: Az összegek már nem olyan nagyok az előfizetés.
4: És amíg fizeti a család, addig.
5: Igen,
4: ami nem is a jelentős.
1: Addig igen, egészen elviselhető a teher. Igen.
3: No, digitalizáció. Én itt beharangoztam, hogy az AI-t gitározni tanítják, és ugye ment, hogy a Spotify, épp a múlt héten olvastam a magyar sajtóban, és átjött az a hír, hogy elege lett az AI előadókból a Spotify-nak, és szeretné jelezni, hogy az AI, és hogy ez külön szintet jelent. Gondoltam egy nagyot, és rákerestem, hogy milyen AI előadók vannak, gondolván fanyalogva, hogy hát úgyis majd én akkor majd megismerem, marhára nem ismered meg, és nagyon jó számokat is ír az AI. Tehát ilyen zenetapadásom lett az egyik ilyen számtól, amit hallottam, amit az AI írt. Szóval a veszély az valós?
4: Az AI írt, ugye az egy... Tehát,
3: most idézőjelben.
4: Igen, csak hogy itt van, amiket pontosítan, meg úgy helyre kéne tenni dolgokat, és a zeneipari jelentésünk is erről szól, hogy részben bemutassa ezt az egész környezet, hogy honnan indultak ezek a szolgáltatások, és hol tartunk most. Ugye a legnagyobb, és mi a probléma ezzel? A legnagyobb probléma az, hogy ezeknek a betanítása, a feletetése, az a jogosultak engedélye nélkül történt. Tehát mondjuk, hogy csak a zeneipari repertoárt nézzük, akkor az elmúlt néhány ezer év zeneipari, vagy zenei termését, azt szépen feletették ezekkel a modellekkel, úgyhogy nem kértek semmiféle engedélyt a jogosultaktól, nem kértek engedélyt, ez az első dolog.
3: Tehát ha mondjuk engedélyt a Beatlesektől senki nem kérte engedélyt, hogy megetessék az AI-jal az ő teljes életművüket.
4: Pontosan.
3: És hívta senki Axl Rose sem, hogy az ő után hozhatatlan ének hangjával tanítsanak fel.
4: És őt sem. Tehát itt a dalszövegekről a létező hangfelvételekről van szó, és mindenféle írott, digitalizált formában felelhető.
3: Na de hát ez már a kutya vacsorája, mert most már ez megtörtént.
4: Pontosan,
3: és akkor
4: mindig valahogy és azért próbáljuk mi is felhívni a figyelmet arra, hogy azonnali jogi környezet rendbetétel, tehát szabályozási igény van, hogy valahogy ezt szabályozni kellene, és mindig a jog az valahogy megpróbál a valóság után kullogni, főleg a szerzőgi érintettségű területen, ahol a technológia mindig előrébb lovagol, és utána próbálja követni ezt valahogy a jogi szabályozás.
1: Mi lesz akkor, és mit csinál a jog, hogyha ez igaz lesz? Most nem tudom, hogy a szerkesztő úr csak úgy szerkesztő, vagy írói munkásságának része ez a gitározni tanuló AI, vagy valahol látta.
3: Ez az úgynevezett figyelemfelkeltő cím.
1: De figyelj, rohadt, tovább gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha tényleg nem, tehát nem az AI-jal generáltatunk zenét meglévő szemplerekből, meg nem tudom, innen onnan, nem tudom, hogy tanul föl, vagy mit csinál, hanem konkrétan megtanítjuk az AI-t dobolni, gitározni, mit tudom én, billentyűt használni, bassgitározni, meg egy énekhangot is megteszünk, és abból csinálunk egy zenekart, és azzal csináltatunk
3: zenét. Van ilyen.
4: Ez megtörtént, tehát ez is a múlt idő része.
1: Tényleg? Bealudtam egy kicsit?
5: Ez létezik.
4: Itt van az, hogy...
3: De azt adjam, hogy a gyerek se hívta fel a figyelmedet, hogy apa, mert az enyém meg felhívták.
1: A gyerek az lassan öklendezik az AI-tól, hogy ő lesz az utolsó, aki erre felhívja a figyelmet.
4: Igen, szerencsére a fiatal korosztályban van egy egészséges
3: életösztönmozás,
4: meg életösztön ezzel kapcsolatban. És mert elfogyna a műsoridő, azért egy ilyen döbbenetes számot hadd mondjak be az éterbe, miszerint a kutatásunk szerint 28-ig, ami, tehát 28 év végéig, ami nem olyan sokára lesz, a magyar zeneiparból a generatív AI által okozott veszteség az elérhető 12 milliárd forintot.
1: Hű.
3: Akkor nem igaz az, amit ír a hallgató, hogy azért nem lehet megélni a zenélésből, mert a zeneipar, a kiadók, a kereskedők, a terjesztők teszik el a lóvé nagy részét, most már az AI fejlesztők is beálltak a sorba.
4: Hát az AI fejlesztők beálltak a sorba, hogyha megnézzük, hogy egyébként a korábbi terjesztési csatornák azok hogyan rövidültek le. Tehát négyen elkészítünk valami akapellát. Igen, és akkor ezt körülbelül egy óra múlva már meg tudjuk.
1: Nincs köztebben senki. Jó, maga hát a csatorna üzemeltető.
4: Igen, illetve egy szereplő mondjuk még lehet benne, aki segít ennek a menedzsment részét megcsinálni.
3: De és onnantól Trinidadon bomba siker lesz.
4: Így van. Tehát, hogy ez vitatkozni
1: erre
4: kell
1: a hallgatóval, meg.
3: Na.
4: Hogy ez a lánc, ez abszolút lerövidült.
3: Hétig, te meg ki is iratkoztál az akapella zenekarban, mert aki a mi fényes jövőnkben, nem hisz, az
1: el, nagyobbat mentek.
4: De a menedzsmentre is szükség van.
1: Tehát mondjuk az is igaz, hogy azt esetleg
3: viszont emiatt van az a jelenség, hogy viszonylag gyorsan, irtózatos sikereket érnek el előadók, mert lerövidült ez a bizonyos eljuttatási útvonal, és ugyanilyen gyorsan felejtik el őket.
4: Igen, hát...
3: Ez látszik a zeneipari jelentésen is? Magyarországon is volt rá példa, ugye a stábot végletekig megosztó Azaria munkássága például félig, meddig ennek a lerövidített útnak
4: hát köszönhető. Itt szerintem egy szociológus is kellene ennek beszélgetés
1: kompletítételéhez.
4: Meg úgy egyáltalán, tehát, hogy a gyors sikerek, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk a streaming platformokra naponta hány millió dalt töltenek fel, az egy döbbenetes szám. Most, amióta a generatív AI, tehát az a szöveges parancsokkal lehet zenét előállítani, generáltatni, ez úgy megduplázta ezt a számot. Mert sokan ebben, ő részben önkifejezés, meg próbálkozás, aznak ennek milyen, mondjuk, hogy Zsuzsival műsort vezetek, akkor lehet, hogy ennek a zöld lábnyomát is meg lehetne nézni, ez döbbenetes.
1: Igen.
4: De ami ebből a furcsa, hogy ugye valaki ezt kipróbálja, föltölti, hát ha ő is a következő Azaria lesz, vagy bármik más sztár, de nagyon sokan ebben pénzt látnak. Tehát, hogyha ha ő mondjuk egy este, vagy néhány óra alatt tud generálni mondjuk 50, 60, 70, 100 dalt, az gyorsan feltolja.
3: Most az egyik bejön.
4: És akkor szépen ez elkezdi kannibalizálni az élő alkotóknak a bevételeit, ugye az előfizetési
3: torta. Hiszen mire megszül egy számot, az a pariban nincs.
4: Igen, tehát hogy a folyamat levítése az, hogy valaki jól tudjon mondjuk gitározni, hogy a pólat nézem, ahhoz mondjuk eddig súlyos éveket kell beletenni abba, hogy gyakoroljon, közben fizeti a tanárt, közben megpróbál
3: megélni. Közben nyomorog, mert nem tud megélni.
4: Ez egy ez egy áldozat, mint minden sikerhez áldozatok árán vezet az út, és ezt ugye ez lerövidíti az, hogy ez a bárki tud zenét generálni, és innentől ez a kapu ez kinyílt, viszont aki ezzel visszaél, ugye azt csinálja, hogy feltölt rengeteg ilyen számot, botokkal meghallgattatja.
3: Vagy és már, már kínai klikfarmokat se kell hozzá igénybe venni?
4: Hát valami azért kell hozzá, tehát lehet ilyen szolgáltatásokat vásárolni, hogyha az internet sötét bugyrait keresi valaki, de akár szerintem még a nyílt webben is elérhető olyan szolgáltatás, hogy valaki akkor klikkeket lehet vásárolni, és akkor nem tudom, 25 euróért 1000 darab ilyen kis meghallgatást lehet generáltatni, tehát hogy ez egész lukratív és jövedelmező visszaélés, az
3: és a kalózkodás legújabb formája. És akkor a saját maga generált a zenét, némi befektetéssel feltolja a mainstreambe, ahol eléri azt a kritikus tömeget, hogy aztán utána már 1 millió légy nem tévedhet alapon, egy csomó hát rákattintanak.
4: Ez is bekövetkezhet, de elég, hogyha mondjuk, tehát Brazíliában már tavaly voltak büntetőügyek ebből, és nagyon gyorsan reagáltak a hatóságok, és úgy pikpak 60 ezer dolláros bevételt sikerült megfogniuk. De ez ilyen néhány
3: ez
4: hónapos.
3: Csepp a tengerben.
4: Csepp a tengerben, de legalább a jelenséget mutatja, és nem is kell elérni azt a millió, tehát hogy nagyon sok millió ember meghallgasson hasonlók. Néhány ezer, tízezer meghallgatással már komoly bevételt.
3: Mi lehet a megoldás? Fogyasztói tudatosság? Tudom. De ez legyen az utolsó kérdés. Fogyasztói tudatosság, mert emlékszem, hogy a kalózok ellen úgy kampányolt például a Nesta, hogy ne töltsd le a zenét, fizess érte, mert így marad életben az előadó művész. Most mit mondjuk,
1: kérdés, hogy ennek mekkora hatása van?
3: Ne hallgass AI muzikát?
4: Tehát jelenjen meg a streaming platformok és mindenhol az, hogyha ez AI generált zene. Tehát ez az, hogyha AI segítségével készült, megvannak már a jelzései, tehát a Deezer volt az első után, aki durván elkezdte szűrni ezeket a generált zenéket, most már a Spotify-nál is van egy jelzés, tehát az fontos, hogy legyen, tehát jelezve legyen az ilyen mesterséges tartalom, generált tartalom. Utána a fogyasztók tudjanak döntést hozni ezzel kapcsolatban, és azt a tudatosság, ugye próbáltam mindig ez az egyik nagy zászlója, hogy magyarázzuk el a dolgokat, hogy miért jó, miért van, és hogyan tudunk eltenni. Az ízlésrendőrséget ugye nem kéne bevezetnünk, igen, de azt mindenkiben tudatosítani kell, hogy ezek generált zenék, amely az eddig összesen létrejött hangfelvételből generáltak, illetve generálódnak még a mai napig. Tehát néhány egyesség már született, meg súlyos perek folynak ebben a témában. De itt ami a fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez nem egyenértékű az élő alkotók teljesítményével, és hogyha ezbe az irányba haladunk, akkor nagyon-nagyon sok alkotót el fogunk veszíteni.
1: Világos, oké. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire
4: és mindenkinek
1: talajra.
4: Javaslom, hogy olvassa a zeneipar jelentésünket.
1: Zeneipar.info.
4: Köszönöm szépen.
1: Ugye, igen, ezt akartam mondani, mert hát nyilván mi csak egy kivonatát, vagy a felszínnek a megkapirgálását tudtuk végrehajtani veled, de itt elérhető teljes terjedelemben a tanulmány. Péter, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Horváth Péter volt a vendégünk, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért Egyesület igazgatója.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Bekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Fontos az odafigyelés az erdőtüzek megelőzésében, újabb területeken kutathatnak gáz és olaj után. Nyugaton már véget ér a hőség. Demeter Tia vagyok. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiért koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakulnak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiunknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
7: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb, ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
6: Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. Egy kölkeri gazdaságban mutatták ki a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli best of külön kiadása.
1: Millás reggeli.
3: Ahol széles a paletta.
4: Az újságolvasók bármilyen formában fogyasszák is a híreket, valamiféle rendszám körüli púrparlét biztosan érzékeltek, hogy mi ez, hogy miért fontos az, hogy milyen rendszámmal közlekedik egy autó, trikolóros vagy nem trikolóros, ezt fogjuk megfejteni dr. Csernus Gábor ügyvéddel. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Hát mi az ördög történik a rendszámokkal? Miért nem jó ez a mostani? Vagy mire nem jó a most?
6: Meg kinek nem jó a most?
4: Tele vagyunk kérdésekkel.
5: Én meg tele vagyok válaszokkal, úgyhogy így akkor teljesen jók leszünk. Én avval kezdeném, hogy igazából ez a rendszámos kezdeményezés, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ez hogy történt ez az egész. Ez régen nem a rendszámokról szól, ez arról szól, hogy egy régi rendszám mögött mindig van egy család, egy autó, egy nyaralás, vagy egy gyermekkori emlék, és így mindenki ezeket a forgalmi rendszámokat hozzá tudja kötni valamihez. És mi gyakorlatilag ezeket a történeteket szeretnénk megőrizni, mind fizikai formában, mind létrehoztunk egy közösségi archívumot, hogy valaki a régi Trabantját fel tudja tölteni, Warburgját, bármit, és akkor kronológiai sorrendben a rendszámokkal kapcsolatban, amit kérdeztetek, hát akkor elmondom, hogy most mi van a rendszámügyben, mi nincs rendszámügyben. A trikolor rendszámokat 1990 augusztusa és 2004 áprilisa között adták ki, és Sípos László barátunk egy petíciót indított.
4: Bocsánat, csak hogy be tudjuk azonosítani, ez a bizonyos trikoloros rendszám, ez az, hogy egy magyar zászló H betű, és utána volt ez a három betű, három szám kombináció.
5: Igen, ezt hívja úgymond a slang trikolor rendszámnak. Uh-huh. És nagyon sokan, akik veterán autóznak, youngtimeresek, vagy esetleg csak ragaszkodnak egy régi kombinációhoz, illetve még emlékeznek, amikor a Merkurba átvették ezt a gépjárművet, ők szeretnék, hogy ezek a karakterek megmaradjanak a korhű és utcaképbe illő trikoloros rendszámmal. Uh-huh. Ez nem, tehát hogy a kezdeményezés nem arról szól, hogy mi ragaszkodnak sokan egy forgalomban nem lévő rendszámhoz, hiszen ezek forgalomban vannak. Sípos László barátunk indított egy petíciót, amit most néztem reggel, most már közel 7000-en aláírtak, és akkor ezt is kifejtem jobban, csak hogy a rádió hallgatók is értsék, illetve aki nincs annyira benne a témában, hogy mi nem egy régi rendszám típus szeretnénk visszahozni, hanem arra tettünk javaslatot, hogy a már forgalomban lévő rendszámoknak az újragyártását engedélyezzék. Tehát gyakorlatilag, hogy mindenki számára érthetővé tegyem.
4: De hát, ha nekem a régi forgalmi rendszámú autóm nem tudom, kivonásra került a forgalomból, én nem tehetem, vagy nem ez a cél, hogy én ezt visszahozzam, és akkor más...
5: Gyakorlatilag most egy olyan tendenciát látunk, hogy igen, azt szeretnék, hogy új legyen, viszont nagyon sokan ragaszkodnak hozzá a régihez, és én ügyvédként egyébként nagyon ritkán találkozom olyan esettel, amikor gyakorlatilag nincsen ellenérdekű fél. Tehát, hogy itt tízezrekről beszélünk, akik ezt szeretnék, hogy így legyen, és senkinek az érdekét igazából ők nem bántják. Jellemzően ők igen igényesek a járművükre, és nekik ez egy korszakot jelöl.
4: Megvan valakinek, csak hogy még jobban értsük a dolgot, van valakinek megőrizte az első Trabantját, van igen. Ilyen belügy miniszter is, ugye, mit ad Isten, trikoloros rendszámmal kezdődött, egy idő múlva egyszer csak előírják neki, hogy ezt a trikoloros rendszámot cserélje erre az Európai Uniós zászlós négy betű, háromszámos kombinációjú rendszámra, ugye? És ezt akarjátok, hogy de hát ez forgalomban van, miért ne lehetne ugyanazt a rendszámot megkapni az idők végezetéig, ha forgalomban van az autó?
5: Így igaz, és ha ugyanarra a személyre gondolunk, akkor ennek a belügyminiszterünknek egy szép Warburgja is van, és pontosan, ha már témánál vagyunk, akkor például mindenki emlékezhet a 90-es évek legendás, vagy híres, vagy hírhet bites kombinációjára. Úgyhogy, tehát, hogy ezek a betűk igazából egy történetet is hordoznak magukban. És én a petíció után...
4: Várj, egy pillanat. Persze. Most nagyon leegyszerűsítettük a trikoloros rendszámra, de hát a szocializmusban megint más rendszám volt, és lehet, hogy van olyan rendszám is, ami abban érdekelt, hogy ez a szocializmus idején lévő rendszámok is maradjanak? Ilyenről is van? Tudomásul?
5: Én azt tudom elmondani, mondani, hogy a téma két nagy szakértője, Passa Gábor és Hajdú Richárd barátom, ők szerkesztik a kétbetű négyszám.hu-t, ők az 1958 és 1990 közötti forgalmi rendszámokat gyűjtik társoldalként, úgyhogy az ezzel kapcsolatos kérdésekkel kedves hallgatók, illetve őket, is igen. Hozzá tudtok fordulni, de a két, igen.
0: Most erre nincs lehetőség, mert van lehetőség jó pénzért mindenféle számkombinációk előállítására, tehát itt az újdonság az lenne, hogy akkor a régi típusú, régi betűtípus lenne? Egyik kérdés, másik kérdés, nem egyszerűbb rárakni egy trikolor matricát, azt meg vagyunk.
5: Ez szabálytalan. Ez a hatályos jogszabályok szerint egyébként egyedi azonosítójelre való visszaélésnek minősül, úgyhogy ezt így ügyvédként senkinek nem javasolnám.
0: Értem.
4: Ajaj. Köszönjük, Gábor! A másik, hogy az oldtimer rendszám, mint olyan, nem oldja meg ezt az egész problémát? Vagy már az is Európai Uniós lobogós?
5: Igazából az oldtimer kérdéskör, ott ugye át kell menni egy minősítésen. Ezeknek a kocsiknak jellemzően nem mindegyik van olyan korban, ez az egyik, a kettő pedig, hogy nincs olyan állapotban feltétlen minden olyan autó, hogy oldtimer vizsgát kapjon, és harmadik, nem is életszerű, hogy Pista bácsi, aki Csabantjával járkál vidéken, ő oldtimer vizsgára fogja vinni, egyszerűen csak szeretne elmenni A városból a B városba. Mm-hmm.
4: Oké, hol tart ez a petíció, kinek címeztétek ezt a petíciót, kaptatok-e választ, mert a magyar sajtó megelőlegezte, hogy a minisztérium azt mondta, hogy hát ez a szabály alól meg nincs kivétel, marad az uniós rendszám egyedül és kizárólagosan.
5: Ezért nagy szerencse, hogy mi nem a magyar sajtót, hanem Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kérdeztük, illetve kérdeztem, nyílt levéllel fordultam hozzá, hivatalos formában még nem érkezett válasz, de én informális úton azt tudom, hogy a miniszter mindenben támogatja a törekvéseinket, csak nyilván ugye az országban kialakult akár asszály, paksi helyzet miatt nyilván rengeteg teendője van, tehát amikor oda fogunk jutni, akkor ez asztalra fog kerülni igazából. Uh-huh. Ez a petíció része, ezt most 7000-en aláírták, aki szeretné támogatni, az a petíciók.com honlapon megtalálja, trikolor rendszámok újragyártása címen, ez az egyik fele. A másik fele az pedig a trikolorrendszám.hu, ahol létrehoztunk gyakorlatilag egy közösségi adatbázist. Azért csináljuk, hogy élmények derüljenek ki, hogy valaki föltölti a régi csabantját, hogy itt voltunk nyaralni, valaki meg felismeri. Vagy ha valaki keresi, most például a Facebookon nagyon nagy reneszánszát éljük annak, hogy valaki keresi a nagypapájának a Warburgját, oda feltölti, hát ha valaki teljesen véletlen megtalálja.
0: Aha. Mm-hmm. Egy utolsó kérdés, ezt ti ugyanabban az árban szeretnétek, így úgymond kvázi választható szolgáltatásként, vagy pedig vállalva annak a megfizetését, ami mondjuk most is a különleges rendszámok, vagy választott számkombinációk, vagy nem tudom mi ennek a neve, hogy akkor ezt is mondjuk szívesen kifizetnétek érte?
5: Hát azt azért nem tudom sokak nevében mondani, hogy szívesen többet fizetnének, mint amennyi elvárt, viszont azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Bank is pontosan ugyanannyiért cserél ki egy szakadt 2002-es pénzt, illetve egy szakadt 2010-es. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy pluszt kérnek, hanem egy meglévőt szeretnének újra. Tehát, hogy álláspontom szerint ennek ugyanannyinak kéne lenni a költségének, tehát az újragyártás költségét kéne megfizetni. Aha. Ez az én álláspontom.
4: Arra szerinted nyílik esély, hogy nem tudom én, már nincs meg ez az autóm, de meg máig beégett, hogy mi a rendszám az első autómnak, és nosztalgiából én ezt legyártatom. Nem autóra rakni, csak hogy ott legyen. Arra azért van lehetőség?
5: Vannak ilyen cégek, akik foglalkoznak ilyennel, azt fontos megjegyezni, hogy forgalomban nyilván nem helyezhető, de hobbi célra igen.
4: Okay.
5: Úgyhogy amit említettetek, abszolút ez az időutazás, illetve az, hogy tényleg egy ilyen közösségi élmény. Nosztalgia.
4: Ez egy kedves dolog, nem egy ilyen irgumburgum petíció, ez meg nem...
5: Nem, mi abszolút is... És azt is el szeretném mondani, egyébként a rendszámmániások között rengeteg az ügyvéd, de hogy mi nem kikényszeríteni szeretnénk valamit, ha egyébként több mint 10 ügyvéd kolléga segíti a munkámat, hanem javaslatot teszünk, tehát hogy lehetne valamit jobbá tenni, és igazából mi így indultunk.
4: Az a fontos mondat, ami az elején elhangzott a szádból, hogy nincs ellenérdekelt fél. Tehát, hogy igazából nincs kivel vitatkozni, mert hogy ezt szeretnétek, miért ne lehetne, egy szabályt kéne hozzá igazítani, és slusszpassz, és akkor egy kicsit talán jobb hely lenne az ország. Ugye? Valami
5: igazából, igazából én, nekem több ilyen meglátásom van, csak egy gondolat, hogy gyakorló ügyvédként ugye a közös tulajdon megosztása iránti pereknél nagyon sok a rossz hiszemű pervitel, avval kapcsolatban pedig az igazságügyi miniszternek írtam, hogy erre is kéne valami szabály, hogy valaki ne tudjon a rossz hiszeműségére, illetve a joggal való visszaélésére hivatkozni, hogy abból előnyt szerezzen. Tehát én próbálok tényleg olyan területeket felkarolni, amivel igen jobbá tudom tenni. Okay. Hát én úgy gondolom.
4: Hát beszámoltunk róla, talán mindenki érti is, hogy miről van szó most már. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert az erőfeszítéshez, meg hát a miniszter úrral való egyeztetésekhez is.
5: Nagyon szépen köszönöm, köszönjük.
4: Köszönjük szépen, szép napot.
5: Sziasztok, köszönöm. Szép.
4: Szia. Dr. Csernus Gábor ügyvéddel beszélgettünk az úgynevezett, mint már tudtuk, trikolor rendszámok ügyéről.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: adásban.
1: Nem akasztjuk őt, meg, dehogy is, szerintem nem akasztjuk
0: meg. És emiatt oda a rekord, mert neki rádió interjút kell adni, de majd ezt mindjárt kifejti. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy állunk, hogy állunk?
2: Hello. Pont a legjobbkor hívtatok, mert magamtól is megálltam, most értem ide Ópusztaszerhez, és most fogom, ha megtalálom a helyét, most fogom beütni az ópusztaszeri pecsétet a füzetembe. Tehát most éppen egy helyben állok.
1: Na, szuper! Tehát 49. nap, teljes kékkör, rekordidő alatti végig gyaloglás. Amikor tavaly szembe találkoztunk teljesen véletlenül, akkor 50 hány nap volt a terv, hogy körbejárd az egész országot végig a kékjelzésen?
2: 55 volt a tervezett tavalyra is, és idénre is, de ezt csak azt mondom, hogy hivatalosan így jelentettem be. Igazából tavalyra is már ez a 49 volt az igazi terv. Aha. Csak tavaly is, meg idén is meg szerettem volna várni, hogy eljussak a feléig, mert féltem attól, hogy mondjam, túl nagyképűnek fogják tartani az emberek ezt a 49 napos rekordkísérletet, ugyanis a jelen pillanatban a leggyorsabb teljesítés, amiről én tudok, az 57 nap. Tehát, hogy nem pár nappal javítanám meg, hanem egész pontosan 8-al. És ettől egy kicsit tartottam, hogy negatívan fogják fogadni, és milyen negatív energia jön ebből, hogy biztos nem fog sikerülni, ez létezhetetlen, hasonló dolgok, és akkor emiatt megvártam a felét, és tavaly is megvártam volna felét, akkor mondtam volna ezt a 49.
1: Tavaly pont, amikor hívtunk és beszélgettünk erről, akkor a Kaphegyen volt az a bizonyos megbotlás, amiatt föl kellett, hogy add végül is sérülés igen. miatt. És utána én valahogy éreztem, hogy te neki fogsz vágni, és még nagyobb lelkesedéssel. Neked is ez mennyideig tartott ezt eldönteni, vagy amikor biztos lettél benne, már rögtön abban a pillanatban, vagy utána hetek, vagy hónapok, vagy hogyan alakult ki, hogy akkor
2: hát abban csak a pillanatban azért is. Ahogy ott felálltam. Uh-huh. Ahogy ott felálltam, akkor eldöntöttem, hogy ha ki tudok jönni abból a sérülésből, akkor még nem tudtam, hogy mennyire komoly a sérülés. Volt egy olyan érzésem az első pillanatokban, illetve az első napokban, hogy újra elszakítottam az érszalagomat, mert ráadásul az a lábam csavarodott ki az esés közben, amit egy évvel korábban műtöttek, és az fájt nagyon, de utána kiderült, hogy ez csak egy ilyen csak egy nagyon komoly rándulás, de szakadás nem történt, ezért igazából, hát ahogy felálltam ebből az esésből, már ott a Kaphegyen én eldöntöttem, hogy ha törik, ha szakad, ezt meg kell csinálni, ha egyszer belefogtam, akkor és kezdem
0: hát figyelj, itt most ti benfentesként beszélgettek, én meg a boltba is autóval járok, úgyhogy egy néhány laikusnak tűnő kérdést tegyek fel neked.
2: Hallgatok.
0: Hogy néz ki egy nap? Hogy tervezed? Nem tudom, hol alszol? Mit eszel? Mi van, hogyha rossz idő van? Mi van, hogyha valami történik? Lásd ugye az előbbi esést. Ilyenkor valakivel kapcsolatba állsz, vannak veled kísérlők, szóval egy ilyen átlagos napot vázolj fel, hogy el tudjuk képzelni.
2: Igyekszem. Tehát átlagban 5-25-kor keltem minden reggel, hogy a reggeli hűvös időt azért egy picit kihasználjam, azt az első pár órát, amikor még nincs fekkenő meleg. Reggel akkor van nekem egy ilyen reggeli rutinom, hogy magamhoz térjek, ha volt a szálláson kávé, ittam kávét, ha nem volt, akkor mentem az első lehetőségig, ahol tudtam kávét inni. Néha ez volt olyan, hogy 35 kilométert kellett menni aznap az első kávéért, volt ilyen nap is. És akkor utána aztán elindultam, hát most időjárástól nem tettem függővé az indulásomat. Két reggel volt olyan, amikor már reggel esett az eső, akkor is el kellett indulni. Illetve hát az időjárás előrejelzés nagyon-nagyon sok napra mutatta, hogy 37-38 fok lesz azon a területen, azokon a napokon is elindultam. Ami a táplálkozást illeti, hát napközben ilyen csupa egészséges dolgokat tudtam enni, vagy tudok enni, ilyen péksütemény, kakaós csiga, sajtos pogácsa, tehát ilyen nagyon-nagyon egészséges dolgok.
0: Citromos
2: minyon. Igen. És este próbáltam főtételhez jutni minden este, hogy azért az energiának legalább egy része, amit elégetek, az vissza legyen pótolva, ugyanis úgy nagyjából az órám úgy számolta, hogy egy-egy ilyen napon 5500-7000 kalória azért elégett. Hát visszapótolni, ezt most nem számoltam, mert soha életemben nem számoltam a kalóriákat, de így szerény véleményem szerint nagyjából ilyen max 3000-et sikerült visszapótolni.
1: Jó, de mennyit,
2: elég komoly kalória deficitben.
1: Mennyit fogytál?
2: Hát ez majd ma este kiderül, ha hazaérek és megmérem magam. Én azt

0: mondom, hogy ilyen 5-6 kilót. De az is lehet, hogy többet, nem tudom.
1: És a vízzel...
0: Egy valami biztos megnőtt a szakállam, mert azt nem borotváltam közben, de emelre a testemről szerintem, igen.
1: Vízzel
0: nem csak
1: voltak.
0: A zsír, hanem az izom egy része.
1: Igen. Mennyi vizet tudtál magaddal vinni, mert itt azért az valószínűleg egy 7-8, nem tudom, 9-10 liter sacra elfogy ilyen hőségben, amikor annyit meg azért nem szoktál. Az egész tuccod is játszani kell minden egyes kilóval, inkább minden egyes grammal, hogy ne legyen túlsúly. Hogy oldottad meg a vízpótlást?
0: Átlagos napon 2 liter víz volt nálam. Amikor így láttam előre, hogy problémás nap lesz, akkor 3 liter vízzel indultam neki, mert igen, az a legnagyobb súly talán, igen, a folyadék.
2: Mit visz magával ilyen karatúrázni?
1: És aki fogyott, vagy akkor azt mondja, az nem elég?
0: Hát igen, tegnap is volt, hogy 30 kilométeren keresztül nem volt vízvételi lehetőség, és tegnap már a 3. liter vizes palackom nem volt megtöltve, tehát akkor ilyenkor nincs más választási lehetőség, fejben el kell dönteni, hogy akkor hisz most itt végigcsináljuk a 30 kilométert 2 liter vízzel, és tegnap is azért itt az Alföldön 34 fok volt, meleg volt, igen.
2: Mi van még a batyuba?
0: Hó, hát például itt van a számítógépem, mert én igaz, hogy hivatalosan szabadságon vagyok, de azért esténként után kellett követni a dolgokat, ugyanis értékesítőként dolgozom egy ilyen multinacionális cégnél, vegyipari cégnél. Az egy elég komoly súly. Oké, nagyon-nagyon könnyű számítógép, de hát egy számítógép az itt van. Ezen kívül, tehát tisztálkodási szerek, elsősegélycsomag, csereruházat estére, tehát egy ruhában csináltam végig a túrát, és minden este kimostam a túraruhámat, de viszont estére akkor volt egy váltóruha, hogy azért tisztában legyek este is.
1: Bakancs vagy túracipő?
0: Hát, terepfutócipő.
1: Terepfutócipő
0: a hegyes részen. Most ezt lecseréltem egy ilyen aszfaltfutóra itt az Alföldön. Itt elég ez is. Reporos, aszfaltos.
2: Ezt hogy kell elképzelni?
1: De futni nem lehet, belefutni nem lehet. Ugye külön van a gyalogos teljesítés, ugye meg a futó teljesítés a kéken.
0: Nem, ezzel a nagy táskával, tehát azért nekem elég komoly, nem mértem le, sokan kérdezték, hány kilós a táskád, nem mértem le. Én azt satszolom, hogy nagyjából egy 15-16 kilós táskával nyomtam így végig. Ebben azért, hogy mondjam, a térdeimnek nem esett, és a gerincemnek se esett volna jó, ha ebbe így belefutogatok. Egyébként teljesítménytúrákon pici hátizsákkal szoktam futni is egy részét a távoknak, de itt azért belefutás nem volt. Igen, tehát a teljesítési idő, ezt én így valahogy így fejben szétválasztottam, hogy van egyszer egy futásos rekord, Szarvas Mátyás tartja ezt a rekordot, 35 nap alatt futott a körbe a kék kört, de itt egy komoly asszisztencia áll ilyenkor mögötte, 2-3 ember gondolom, akik a frissítéseket napközben megoldják, és ő csak egy pici futóhátizsákkal csinálta végig. Természetesen ez lehet, hogy nem, hogy lehet, biztosan még nehezebb, azért napi azt hiszem, hogy ehhez ilyen 70-80 kilométert kell futni, hogy meglegyen 35 nap alatt. Nekem idézőjelben csak 53 kilométeres átlagot kell mennem naponta a nagy hátizsákkal, de nem, ebbe futás nem igazán fér bele.
1: Valami kaland... Nem mondtuk el, bocsánat, hogy miért pont 49 nap alatt?
0: Hát ez ilyen számmisztikai dolog. Egyrészt idén leszek 49 éves, októberben. Ebből adódik, hogy 77-ben születtem, 7x7, ugye 49, így akkor abból a szempontból is kerek lesz, hogy 7 hétig tart a túra, 7 kerek hétig, illetve hát még aztán eszembe jutott így a népmeségből ez a 7x7 országon és azon túl jártam.
1: Bravo.
0: Ami szintén igaz, hogy körbejártam az egész országot, és mindenfélét láttam.
1: Na, nagy kalandra vagy
2: valami kíváncsi? Aha. Elszabadult kóborkutya, erdőből előbukkanó vízibivajok, nem tudom én, orvadászok az erdőben.
1: Utolsó előtti nap előbukkanó autós, ezt már olvastam tegnap.
0: Az utolsó, igen, az utolsó az volt kutyákkal, hála Istennek ilyen elszabaduló kutyákkal, csak kis testűekkel találkoztam, akik azért féltek tőlem, tartottak tőlem, nagy testűekkel nem. Vaddisznó, igen, volt, de hát ők is félnek az embertől, tehát nem szabad támadólag fellépni feléjük, és akkor igazából ők menekülnek. De hát tegnap igen, volt egy ilyen esetem, hogy településen belül nagymágocs, gyalogátkelőhely, messziről látom, hogy jön a kocsik 20-30 méter, én visszavettem a fejemet a menetirányba, hogy hogy megyek tovább, és akkor egyszer csak hirtelen fékezés mellettem, azt hallottam, és megkoppan a botom, tehát a sofőr nem vette észre, hogy én jövök át a gyalogátkelő helyen, és hát majdnem elgázolt így egy nappal a vége előtt.
1: Igen,
0: most már az autókra is extra odafigyelek. Mm-hmm.
1: Utolsó igen, nap, tehát elindultál, úton vagy, mennyi van vissza, illetve meghirdetted, hogy lehet hozzá csatlakozni, és egy nagy bulivá válik, utolsó sok és utolsó kevés kilométerekre, hol, merre, kik lesznek, hogy néz ki az utolsó nap, a befutó?
0: 11,5 kilométert mentem már, 38 kilométernél van a vége, tehát nagyjából még akkor, jó számolom, 26 körül van a Szatymazig, az utolsó pecsételőpontig, és akkor ott írtam ki egy ilyen eseményt, hogy ott Szatymaznál, illetve Szeged szélénél, Kiskundorozsmánál, meg egész Szegeden belül lehet hozzám csatlakozni. És hát majd meglátjuk, hogy hányan jönnek el, pár ismerős, ismeretlen visszajelezte, hogy ott lesz. Meglátjuk, hogy mennyien leszünk. Ez volt úgymond az álmom, hogy egyedül indultam el, és akkor ismerősökkel, követőkkel érkezzem haza.
2: Uh-huh. Jó, hát nem beszéltetünk tovább, nehogy aztán tényleg a rekord sútba kerüljön itt, mert feltartunk. Szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor sok erőt, kitartást még itt az utolsó.
1: Aztán majd mesélj arról is, hogy mi lesz utána, mert ez is egy érdekes kérdés. Mármint legközelebb majd akkor megkérdezünk.
0: Nehéz lesz visszaállni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Megelőlegezve a mai befutóz, akkor gratulálunk a rekordhoz, meg az egész úthoz, és reméljük, hogy kedvet csináltál a kék túrázáshoz. Én is ezt szoktam mesélni mindenkinek. Úgyhogy
2: mert lehet így is. Hajrá, Győző! Köszönjük még egyszer!
0: Szia. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Minden jót, sziasztok!
2: Jakab Győző hosszú távú túrázóval beszélgettünk, aki valószínűleg nagyon nagy valószínűséggel 49 nap alatt járja le az országos
1: kéktúrát. Az egész kéktúrát, igen.
3: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, BSV, Bellhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
4: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: Havasán a Paligye, Szomba. Szombatban? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
4: Állandó szakértőnk a történelmi rovatban, Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
4: Hát megint egy ismeretlen ismerősről fogunk megemlékezni. 40 éve hunyt el Montág Imre, és akkor amikor így kiejtjük ezt a jellegzetes nevet, hogy Montág Imre, akkor valakinek elkezd derengeni, hogy hű, én őt ismerem, de honnan ismerem? Na hát ezt a hiátus foltoz belé.
6: A mi korosztályunk, akik gyerekként igen, még igen, látták sokat a tévében, igen.
5: És hát bármi jó sokáig láttuk volna, hiszen nagyon korán távozott közülünk, tragikus körülmények között halt meg, nyilván erről is beszélni fogunk, de hogy oly sokszor nem a haláláról, hanem az életéről és a tevékenységéről szeretnénk megemlékezni, mert egy fantasztikus ember, akinek a sorsa egyrészt példázza a 20. századi magyar történelem számos vetületét, mindjárt látni fogjuk, hogy mire gondoltam, másfelől pedig egy igazi elhivatott olyan pedagógus, aki még azt is megkockáztatta, hogy ő valami művészféle, de természetesen sokkal szerényebb volt, mint hogy ezt kijelentette volna saját magáról. Egész egyszerűen azért, mert valamikor színésznek készült, de nem vették fel a színművészeti főiskolára, ahol egyébként aztán tanár lett a későbbiekben, nevezetesen docens. Ez egy elég sajátos dolog, egyébként pedig gyógypedagógus és logopédus volt. És hát nézzük meg akkor az ő életét. Ugye Budapesten született 1935. július 29-én, de ezt, ahogy ő elmondta, ez szinte véletlen, mert az édesanyja majdnem hogy azért jött Budapestre, hogy őt meg tudja szülni. A család ugyanis Békés megyében élt, nevezetesen Nagymánhegyesen. És innentől kezdve már is egy kettőséggel fogunk találkozni az ő életében, ugyanis ez egy zsidó származású család az övé, a Montág, de hát a monarchiában számos példa volt arra, hogy a self-made-ben polgárok, az új elit tagjai, a vállalkozók, felemelkedő polgárság képviselői magukra öltötték a régi elit, vagyis a nemesség ismérveit. Amennyiben nem magyar anyanyelvűek voltak, jellemzően elmagyarosodtak, nagyon sokan katolikussá lettek közülük, ha evangélikus vagy zsidó vallást követtek, és legfőképpen nemességet szereztek. Ez történt velük is, és így esett, hogy a zsidó származású Montág Imre ugyanakkor egy nemesi családnak volt a tagja. Konkrétan az első 9 évét a család nagybánhegyesi 12 szobás kúriájában töltötte, és ide kötődött is erősen. Viszont lehetne mondani, hogy ez egy elég jó háttér, hát az is volt, viszont az a helyzet, hogy jöttek a II. Világháború tragikus eseményei, és hát 1944-45-ben egész családjával együtt Montág Imrét elrakták egy vonatra, nem titkoltan azzal a céllal, hogy annyi más zsidó családból megyeszett, hogy elpusztítsák őket. Hát tulajdonképpen szerencse a szerencsétlenségben, ha lehet ilyet mondani, hogy amikor vitték őket az orosházi gettóból a haláltábor felé a vonatot, Bécsújhelynél megállt a vonat, és egy osztrák katonát is segítségével a család megmenekült. Tehát ilyen értelemben sikerült a legrosszabb sorsot megúszni. Az a tértek Nagymánhegyesre, ekkor azonban jött egy másik fordulat, nevezetesen mivel nemesi származásúak voltak, kizsákmányolónak minősültek az új hatalom szempontjából, tehát akkor a Heves megyei Tarnazadányba telepítették ki őket, és csak Sztálin halála után, 1953 után költözhettek Budapestre. Ez a két trauma, mert egyebek mellett például 9 évesen Montág Imrének a vonaton elhunyt emberek holttestét is szállítania kellett a szüleivel együtt.
4: Ezt azért egy kicsit majd álljunk meg, hogy egyszer deportálják, aztán meg kitelepítik ugyanazt, igen, a családot. Tehát
5: így van.
4: Egy családba, gondoljunk csak a kitelepítésekre, vagy a deportálásokra, ez egy nemzedékeken átívelő trauma. Egy ilyen. Montág Imrének meg néhány éven belül kettő ilyet is át kellett élnie, úgyhogy hú, az hátborzongató.
5: És ugye tegyük ezt mérlegre, hogy hányszor találkozunk azzal, hogy szerintem teljesen botor módon emberek egymásnak feszülnek, hogy na, elkezdenek matekozni, idézőjelben matekozni, melyik volt a nagyobb tragédia, a II. Világháború, vagy utána a kommunista hatalom, vagy a kitelepítő tábor, internáló tábor, koncentrációs tábor. És hát mi lenne, ha észrevennénk, hogy ezt nem kell ilyen értelemben összemérni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy borzasztó dolgokat tettek emberek más emberekkel, és ez nem egymásra licitálás. Ez, magyar nemzetnek iszonyatos tragédiája mind a kettő, és hát sajnos volt olyan család, nem egyedül a Monták család, amelyiknek ugye mind a kettőből kijutott. Ennél jobban semmi nem mutatja meg ezeknek a rendszereknek az embertelenségét.
4: Egyetértek. Maximálisan. Hogy vészelték át akkor a kitelepítést is, meg a deportálást is?
5: Kemény munkával, nevezetesen a fiatal Montág Imre is munkába temetkezett, mi más tudott volna tenni, 15 éves korától dolgozott.
4: Mert ezt akartam mondani, hogy a deportáltakat általában ilyen alantas munkákra kényszerítették. Tehát hát akik addig értelmiségiek, meg vezetőbeosztásúak voltak, meg nemesi származásúakat, az a legalantasabb agrár munkákat bízták például.
5: Hát és tornozadányban pontosan ez történt velük, viszont ez nem törte őt meg. Saját bevallása szerint ugye ez neki egy kibeszéletlen traumája volt, meg feldolgozatlan traumája volt mindkét esemény, amiről beszélünk. De ez nem azt jelentette, hogy megbékózta volna őt. Ugyanis, ahogy említettem, Sztálin halála után ugye jön némi enyhülés Magyarországon is, Nagy Imre első kormánya 1953-1955. A család végül is Budapesten vetti meg a lábát, és a munkát persze folytatnia kell, mert hát nincsenek jó anyagi hátterük, de végül is a gimnáziumot elvégzi, de úgyhogy a két utolsó osztály, tehát a harmadik, negyedik osztályt a testi tagozaton munka mellett végzi. Majd pedig felvételezik a gyógypedagógiai főiskolára, ezt is elvégzi 1959-ben. És így történik meg vele az a dolog, hogy a érdeklődése a siketném a gyerekek felé fordul. Van egy nagyon kiváló úriember, úgy hívják őt, hogy Török Sándor, újságíró, műfordító, antropozófus és egyebek mellett ő tart előadásokat. Egyébként Homorú Daloszon született erdélyi származású, és az ő lakásán gyakorlatilag ilyen nem hivatalos előadásokat tart, ide jár fiatal Montág Imre, és Mátót süket gyerekekkel kezd foglalkozni, amikor egyrészt metafizikai kommunikációt tanít nekik, másrészt elkezd a beszédtechnikával foglalkozni, függetlenül attól, hogy itt ilyen siket fogyatékos gyermekekkel lefordította a figyelmét, és velük a kapcsolata az nagyon-nagyon jó maradt mindig. Tehát nagyon fontos volt számára ez, hogy a fogyatékkal élő emberek felé nyitott legyen. És színésznek készül, nem veszi föl, állítólag Básti Lajos kaszálja el hosszú gondolkodás után, mert nem látja benne azt a fajta tehetséget, ami ide kellene. Más kérdés, hogy aztán 1962-től viszont óraadóként előadásokat tart, és ahogy említettem, a halál akkor már docens volt. Uh-huh. És rájön arra, hogy számára az igazán fontos kérdés az a beszéd. Nem is önmagában a nyelv, hanem a beszéd és a kommunikáció és a metakommunikáció. 1962-ben Népművelési Intézet már megjelenteti az első munkáját beszédtechnikai ismeretek címmel, és aztán sorra jelenteti meg a könyveket, volt olyan is, ami már csak posztumusz jelent meg, ő maga nem érhette meg a kiadását. És nagyon-nagyon népszerűvé tudott válni több ok miatt. Egyrészt egy rendkívül szórakoztató személyiség volt. Tehát ma showmannek neveznék, ha nem volna sértőt rán influencert is mondanék. Nagyszerű szakember és pedagógus volt, és ami nagyon fontos volt számára, hogy a kommunikációja két dolgot nagyon előtérbe helyezett. Mindig azt mondta, hogy semmit nem ér, még a legjobb szöveg sem, ha nincs összhangban a metakommunikációval. Például ezért nem szerette, hogy az ünnepi beszédeken valaki felolvas, mert azt mondta, hogy a felolvasás az megfoszta hitelességtől. Olyan, mintha nem tudná, hogy pontosan mit akarna mondani a szónok. Eleve gyengíti a figyelmet, nem lehet úgy odanézni erre az emberre, hogyha olvas, mint hogyha saját gondolatot fogalmaz meg. De ez nem azt jelenti, mondta ő, hogy egy jó beszédre nem készülünk föl. Az lehet egy nagyon jól összerakott szöveg, csak maga ez a jelenet, hogy kezemben van a papír, és abból olvasok, és a gondolat közepén lapozok, ez megfoszta hitelességtől. Tehát ő mindig azt mondta, hogy soha nem lehet azt csinálni, hogy valakinek a szövege ne legyen összhangban azzal, ahogy hangsúlyoz, ahogy megszólal, ahogy gesztikulál. A másik, amit nagyon-nagyon jól tudott, az volt, hogy bárkivel megtalálta a hangot. Tehát akármilyen közegbe ment, egy munkáskörbe, vagy a legmagasabban képzett értelmiségiek köré, tisztelettel fordult az ott levő emberekhez, és sűrűn idézte azt, hogy alapvetően embereket vagy meg kell tanítani jobbá tenni, vagy pedig el kell tűrni őket, de más nem tehetünk. És ő azt választotta, hogy jobbá akarja őket tenni. Nagyon-nagyon fontosnak tartotta ezt a dolgot, és van egy szerintem csodálatos mondása, ami a partpolitikája megragadható. Minél jobban érted a másikat, annál könnyebben szereted, és minél könnyebben értenek téged, annál jobban fognak szeretni. Szerintem egy nagyon fontos hangsúly, hogy ugye ki tudjuk fejezni magunkat, meg tudjuk mutatni, hogy miről van szó, és ezáltal hitelesebbé tudunk válni. És ez az ember, aki a helyes nyelvtanítást és a helyes nyelvhasználat előtérbe helyezte, remekül tudott élni a humor eszközével. Nagyon sokszor meglepettette a közönségét, ha meg akarta mutatni, milyen a helytelen kiejtés, megmutatta. Tehát vannak olyan hangfelvételei, ahol azt mondja, na, ha valaki túlzottan csücsörít, akkor ilyen lesz a hangja, és közben olyan lett a hangja. A tévében is remekül tudott szerepelni, tehát ezekkel a modern eszközökkel remekül tudott élni, belegondolni nem merek, pedig jó lenne, hogy vajon micsoda lehetőséget biztosított volna számára a netes világ, tehát hogy hogyan tudta volna a képességét itt kibontakoztatni. Mindenkit biztatott arra, hogy amennyiben van tájszólása, azt őrizze meg, mert az nem a nyelvromlása, hanem éppen, hogy az egyéniséget hozza előtérbe, és a nyelv gazdagságát mutatja meg. Egyébként a humanitárius, humánumáról mindent elmond, hogy amikor egy időben a kistarcsai táborban voltak, amikor vitték őket internálni, és innen kerültek aztán tarnozadányba, ott észrevette, hogy az egyik AVH-s tisztnek ott van időnként a kislánya, akinek beszédhibája van, és elkezdte tanítani. De ennél jobban semmi nem mondja el, hogy ő milyen ember
4: volt. Jó értelemben vett ilyen népművelő szerepben mikor került? Hát ugye neki rengeteg tévé, rádiós szereplése is
5: volt. A 70-80-as években már nagyon előtérbe került, és itt ki kell emelnem egy embert, Ádám Ottó filmrendezőt. Ő volt az, aki felfigyelt rá, és azt mondta, hogy hoppá, itt olyan tudás van benne, ez a kolozsvári születésű Ádám Ottóról beszélünk, egy nagyszerű rendezőről, Ját Kossuth és Ját Szőimadi díjas rendezőről, amit a színművészeten is lehet őt úgymond alkalmazni, és például Esztergályos Cecília vagy Eperjes Károly voltak a tanítványai, már a kép beszéd tekintetében. És innentől kezdve aztán az ország egyik legnépszerűbb figurája lett a művelődés terén. Ugye a hangját nagyon-nagyon szerették, megtanított embereket több hangszínben beszélni, nagyon szerették a humorát, és tulajdonképpen 51 évesen azt kell mondjam, hogy a pályafutása csúcsán volt, amikor borzasztó módon ért véget az élete. Egy tragikus baleset vetett véget az ő karrierjének, és sajnálatos módon az életének
4: és,
5: is.
4: És milyen banális baleset ráadásul?
5: A létezőleg banálisabb, ugye. Volt neki egy nagyon fontos mondása, de azt mondta, hogy igazából, amikor az ember kommunikál, akkor valahogy meg kell találni a hangsúlyt az ösztön, az érzelem és a tudat között, mert az ember ösztön, érzelem és tudat, ha az ösztön dominál, tehát a legősibb, az állati, akkor az ember szétesik. És valószínűleg ösztönösen próbált egy helyzetet megoldani, valóban egy banális helyzetet, kisvárosra látogattak el a felesége szüleihez, és valami oknál fogva a kocsi elkezdett gurulni. Vagy valami műszaki hiba volt, hogy ő nem húzta be a kéziféket, ennek sajnos semmi jelentősége nincsen. Annak igen, hogy valószínűleg ösztönből megpróbálta megfékezni az autót. Tehát elé ugrott, hogy megállítsa. Sajnos nem járt, ugye nem is járható sikerrel, az autó egy áróba lökte őt, majd pedig rázuhant. Augusztus 1-én történt. A fennmaradt források szerint az autó már rég nem volt rajta, amikor még mindig arra kérte a feleségét, hogy vegye le róla, tehát valószínűleg értékelni vélte a súlyát. És hát kimondani is borzasztó, hogy közel két hét borzasztó szenvedés után távozott augusztus 14-én, ennek van most ugye az évfordulója. És valószínűleg azért mondtam ezt a történetet így, mert ha átgondolja, akkor biztos azt mondja, hogy na, hagyjuk azt a kocsit legurulni. Nem számít, de ugye a pillanat töredéke alatt kell dönteni, és az ember ilyenkor ösztönből cselekszik, odaugrik, és sajnos ezzel a következménnyel járt. Ha belegondolunk, hogy 1935-ben született, és 1986-ban halt meg, akkor láthatjuk, hogy 51 év adott neki. Nagyon-nagyon kevés évtizedeken át oktathatta volna még az embereket, és nekem nagyon sokszor megfordult a fejembe az, amit már korábban mondtam, hogyha ő élni tud azzal a lehetőséggel, amit az internet kínál, akkor vajon micsoda népnevelő, népoktató lehetett volna belőle. Hozzáteszem, így is az lett, mert a korszak internete, a televízió, az nagyon-nagyon segítette az ő népszerűségét, és nagyon-nagyon segítette az ő munkásságát.
6: Nekem Grécsi László jut még eszembe, nekem hogy is, ők együtt igen. Párban lehettek abszolút. Volna a kiváló népművelők, igen, tehát kicsit két oldalról.
5: Abszolút mértékig. Tehát ugye egy hasonló kaliberű emberről beszélünk, és ugye Grécsi tanárúról is óriási tisztelettel gondolunk minden alkalommal. Szerencsére a hangját, az alakját, a humorát, az rengeteg felvétel megőrizte. Én mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy élve a lehetőség, üsse be a Google-be Montág Imre nevét, keressen rá különféle videókra. Garantálom, hogy mindenki tanulni fog, és közben nevetni.
6: Igen.
4: Csaba, köszönjük szépen, megint nagyszerű volt, mint mindig.
5: Én köszönöm a figyelmet, tovább.
4: Szervusz, szép napot. Katona Csaba történész elevenítette fel a 40 éve elhunyt Montág Imre logopédus alakját.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
6: Ez volt a Millás reggeli hétvégi Best of válogatása. Találkozzunk minden hétköznap reggel 6 órától a Millás reggeliben, itt a Rádió Cafén.
1: Rádió Café.

0: Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Majd hétfőn a doktor urakat, a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórtan lehet csapadék. Demeter Bia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
5: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
9: Egészen pontosan 16 óra 4 perc az idő, 2026. 8. hó 17-ét írunk, és mi itt vagyunk élőben a stúdióban Kitti Kovácssal, vagy Kovács Kittivel, aki Angliába szakadt hazánk lánya, ahogy szokták ezt volt mondani, és ami nagy büszkeségünk, hiszen viszi a magyarok jó hírét Angliába, méghozzá a kerttervezés terén, ami szerintem nem is annyira jellemző ránk magyarokra, hogy hát Angliában, ahol több száz éves hagyománya van a kerttervezésnek, egy magyar kerttervező, hogy szép képeliek gyökeret tudjon venni, de Kittinek ez sikerült, nagyon nagy sikerrel kertészkedik kint, és nem csak magánkertekben készít nagyon szép kerteket, hanem a legillusztrisabb kerttervező versenyeken is részt vesz, és ott zsebeli be a díjakat sorra. Legutóbb Sandringenben tervezett egy kertet, ahol magával, Károly királlyal is találkozott, de majd erről egy kicsit bővebben a beszélgetésben. Szia Kitti, üdvözöllek itt a stúdióban.
10: Szia Márk, és mindenkit üdvözlök a másik vonal végén is. Sziasztok!
9: Reméljük, jó sokan hallgatnak minket, és hát nyilván arra kíváncsiak így rögtön az elején, hogy hogyan lesz valakiből egy magyar emberből egy angol kerttervező. Tehát hogy kerültél te Angliába, hogy kezdődött a kerttervező karriered?
10: Én már 19 évvel kinn élek. Az akkori barátommal indultunk el világot látni igazából, és én magam sem gondoltam volna, hogy 19 év után én kerttervező leszek. Én rendezvényszervezőként dolgoztam sok-sok éven keresztül, aztán amikor megszülettek az IKR kisfiaink 10 évvel ezelőtt, akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy na, mi leszek, ha nagy leszek, mit szeretnék most csinálni, és először belső építészt szerettem volna lenni, az volt az első ötletem, hogy nekem az úgy tetszik, és van egy nagyon régi, nagyon rangos magazin, úgy hívják, hogy House and Gardens magazin, ami kertekkel is nagyon szép házakkal foglalkozik, és abban volt egy versenykiírás, aminek a fődíja egy olyan oktatás volt, ahova én szerettem volna amúgy is beiratkozni. És megcsináltam ezt a pályázati munkát, aminek az volt a lényege, hogy tervez egy lakást Chelsea-be, ugye Chelsea az Londonnak egy nagyon elegáns része. Beadtam a pályamunkát, és nem nyertem ugyan meg a versenyt, de 75 pályázóból a top 10-ben végeztem, és azért kaptam egy egynapos workshopot ebben az iskolában, ahová el is mentem, és hát ott rá kellett döbbennek, hogy a másik 9 pályázó elmesélte, hogy hát nekem van egy gazdag nagybácsim, aki majd szponzorálni fogja az én munkásságomat, másik elmesélte, hogy ő már amúgy is egy ilyen interior design stúdióban dolgozik, és majd ott fog dolgozni, és akkor én elgondoltam, hogy hát Kovács Kitti Izsófalváról, Borsod megyében sajnos se gazdag nagybácsival nem rendelkezik, sem kapcsolatokkal, úgyhogy lehet, hogy az így nem fog nagyon sikeresen befejeződni.
9: Mondjuk látva a sikereidet, azért lehet, hogy még akár ez is összejöhetett volna, még, hiszen magadban.
10: Hát engem ismerve még akár ez is megtörténhetett volna, de ami megtörtént helyette, hogy láttam egy plakátot, hogy kerttervezői tanfolyam is indul, és akkor arra gondoltam, hogy hát végül is a kert az egy külső szoba, és hogyha így gondolkozok, Angliából sok a kert, és hát, ha itt van nekem valami keresgélni való, és meg kell mondjam, hogy én egy darab növénynek nem tudtam sem az angol nevét, se a latin nevét, tehát, és olyan növények voltak, amit még nem is láttam Magyarországról ezelőtt 19 évvel. Úgyhogy szép kezdet volt, hogy semmit nem tudtam, tehát ez a Zero to Hero, a nulláról a hősig című igazából fejlemény, ami velem megtörtént.
9: De ez nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.
10: Ezért megcsináltam, igen, hát ez körülbelül így történt, és még amikor iskolába jártam, akkor az egyik csapattársam feltett oda a fórumra, hogy van egy ismerőse, aki szeretne egy esélyt adni egy tanulónak, hogy megtervezze a kertjét. Hát nekem akkor érkezett meg a tananyag 2 nappal azelőtt a otthonomba, ez egy ilyen online tanfolyam volt, hát és én azonnal felhívtam a hölgyet, és mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném. És akkor kérdezte a hölgy, hogy és akkor mondjak már olyan nagy kerttervezőket, akik engem inspiráltak, hát én nullát tudtam felsorolni, ezért mondtam, hogy hát most annyi mindenki inspirál engem, hogy most egyet nem tudnék kiragadni, viszont a méhek nagyon fontosak manapság, mert hogy ugye ők porozzák be a növényeket, és az, hogy hová ültetjük a virágokat, az nem mennyire nagyon fontos egy kertben. Hát ennek ellenére, vagy pont ezért lehet, megkaptam az állást, illetve ezt a projektet, és hát ekkor jött az igazi sok, hogy hát én még iskolában nem jártam erről, és elképzelésem sincs, hogy kell kertet tervezni, de hát mivel, hogy kaptam egy lehetőséget, ezért próbáljuk meg, és majd lesz valami. Tehát én kinyitottam a könyvet, első fejezet, hogyan vegyük fel azt, hogy mit szeretne a kliens elérni. Jó, elmentem, találkoztam a hölgyel. Jó, ez megvolt, akkor második fejezet, hogyan mérjük fel a helyszínt. Jó, akkor azt is megtanultam, kimentem fel, mértem a helyszínt. Harmadik fejezet, körülbelül a dizájnnak az alapjai, hogy miket csináljunk. Hát annak alapján így elkezdtem valamit csinálni. És nagyon érdekes volt, hogy elvittem az iskolába, kértem egy ilyen magánórát, hogy mégis nézzék már meg, hogy amit én megterveztem, hogy ennek van-e köze a valósághoz. Tehát, hogy ezt életemben nem csináltam, és hogy ezt bemutathatom egyáltalán, vagy pedig ki fognak rúgni az ajtón azon nyomba. És képzeljétek el, hogy imádta nem csak a hölgy, a férje is, és a 2 gyereke. És nekem ez egy akkora élmény volt, hogy én azt gondolom, hogy amikor kertet tervezünk, ez nem csak arról szól, akivel neked kapcsolatban van, aki a te klienset, hanem az egész családról, és az, hogy meghallgassuk, hogy a gyerekek is mit szeretnének. Ugye mindig arról gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a jövőben is funkcionálissá varázsolni a kertet, amit megtervezünk. Tehát én mindig azt kérdezem az emberektől, nem csak az, hogy most mik az elképzelésed, hanem mik a terveid, itt fogsz megöregedni, vagy mondjuk 5-10 év múlva eladod a kertet, tervezel-e, hogy lesz jacuzzid, úszómedencéd, esetleg egy kinti stúdiód később, mert ezek mind fontosak ahhoz, hogy a kert egy jól átgondolt egész legyen, és ne utólag gondoljuk, hogy hát, ha én ezt tudtam volna 5 évvel ezelőtt, hogy én majd szeretnék egy kinti irodát, akkor pont nem odaraktam volna akármit is. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és az is, hogy kik használják majd a kertet. Tehát igenis hallgassuk meg a tinédzsereket, tudjuk, hogy a tinédzserek egy idő után már nem a szüleikkel szeretnének időt tölteni, tehát legyen egy kuckójuk, ahová elvonulhatnak a barátokkal, a szülőknek is legyen egy kis magán birodalma, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos a kerttervezéskor.
9: Nekem azt tetszik ebben a történetben a leginkább, hogy az a tanítás, hogy merjen belevágni az ember abba, hogy valami újat csináljon. Szerintem nagyon sok embert megbénít az a gondolat, hogy atya világ, hát Angliában micsoda komoly kerttervezők vannak, milyen hagyománya van a kerttervezésnek, én akkor ebbe biztos nem tudok labdába rúgni, és sok ember, aki lehet, hogy mint ahogy te is volna tehetsége ehhez, de el sem meri kezdeni, hogy igenis nagyon sokszor ez kell, tényleg ez a nem tudtam, hogy lehetetlen, és mégis belevágtam, ez kell, hogy bele kell ugrani dolgokban, néha igenis vállalni kell azt a kockázatot, hogy oké, nincs még feltétlenül meg mögöttem az a tudás, de kiblöffölöm, mert végül is ez történt. Ez,
10: ahogy a bölcs angol mondja, what can potentially go wrong? Tehát, igen. Hogy mi történhet? Tehát igazából mi mehet rosszul? Nekem ez majdnem az élet filozófiám, hát próbáljuk meg, hát aztán majd, ha rosszul megy, akkor valamit csinálunk, de szeretnék neked most egy kérdést feltenni. Én ezt a hölgyet megkérdeztem egy év után, miután megépült a kert, és mindenki imette, hogy de hát Léna, hát áruld már el nekem, hogy mégis hányan hívtak fel téged, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ingyen is, de megtervezhetik a te kertedet. Na, mit gondolsz már, hogy hány ember hívta fel a Lénát?
9: Hány ember hívta fel a Lénát? Tudom, 10?
10: 0.
9: 0?
10: Rajtam kívül senki.
9: Aha.
10: Tehát szerintem ez igazán rávilágít arra, hogy azt gondoljuk, hogy hát én azt se tudom, mit kell csinálni, én ezt hogy csináljam meg, hogy mint mondtad, hogy egy kicsit ilyen kibisznek semmi se drága a lapon. Hát én szerintem mindent meg kell próbálni, és aztán úgy mindig adja magát az élet, mindig úgy alakul, fog segítséget kapni, ha valamit elkezdesz, és nagyot álmodsz, akkor valahogy mindig megjönnek hozzá a társak, megjön a támogatás, és a végén valahogy mindig sikerül, tehát szerintem én ezt szeretném nagyon-nagyon sok honfitársamnak üzenni, hogy én azt gondolom, hogy mi magyarok annyira tökéleteset akarunk mindig kihozni magunkból, meg hogy úristen, hát a másik sokkal szebb, okosabb, jobb kapcsolatai vannak, tehát Kovács Kitti Zsófalváról, hogyha a király kertjében tud kertet tervezni, akkor szerintem nagyon sok mindenkinek nagyon sok minden is mehet, hogyha picit kibicznek semmi se drága alapon, megpróbáljátok. Úgyhogy én erre szeretnék mindenkit buzdítani, hogy álmodjatok nagyot, és tegyetek érte.
9: Nagyon jó, erre én egy kis zenét el is indítok, mert ez tökéletes végszó, aztán jövünk vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Belevágok a saját szignálomba. Igen. Szóval továbbra is a kávézó a világ végén hallgatjátok, és Kovács Kitti a vendégem továbbra is, a Kitti Kovács Garden Design alapítója, és igen, közben látom, hogy valaki írt is, ezt mondanám is, hogyha szeretnétek hozzászólni, 0636980980-0-mestert láttam, de még nem tudtam elolvasni, majd mindjárt elolvassuk, hogy mit írt, úgyhogy nyugodtan hozzászólhattuk a témához, és hát a témánk az alapvetően a kert tervezés lesz, de azon belül majd így, mert én azt gondolom, és szerintem Kitti is, hogy a kert által nagyon-nagyon sokféle dologra tudunk rá látni, és nagyon sok mindennel van kapcsolatban a kertészkedés, és nagyon sokat változik mostanában a kertészkedés pont a környezeti változásokkal összhangban, de majd erre térjünk egy kicsit vissza, és beszélgessünk még egy picit arról, hogy igen, hogy te belevágtál akkor ebbe a kerttervezésbe, nagy bátorsággal fejest ugrottál, és nagyon-nagyon szépet ugrott, és akkor elindult akkor a te kertészeti karriered. Hogy zajlik Angliában egy kerttervezőnek a munkája? Mennyi munkát csinálsz meg, mennyi idő alatt csinálsz meg egy kertet? Tehát miben különbözik talán egy angol kerttervezés mondjuk egy magyarhoz képest?
2: Hát én az angol kerttervezésről tudok beszélni, és az az érdekes, hogy én mindig azt mondom, hogy a kerttervezés az egy nagyon személyes dolog. Tehát a kerttervezés nem egy olyan, mint egy belső építészet, hogy egy hálószobába kell egy hálószobába való ágy, meg egy szekrény, meg egy nagy csillár, hanem én mindig az emberből indulok ki. Tehát én azt gondolom, hogy a kert az egy olyan hely, amit én azért tervezek, hogy te, mint az én kliensem, ott boldog legyél. Tehát a kertnek nagyon sok funkciót kell egyszerre betölteni. Egyrészt kereteznie kell a házadat, tehát onnét indulunk, hogy néz ki a házad. Tehát egy régi típusú ház mellé nem fogok egy ultramodern külső kertet tervezni, mert nem tudnak együtt dolgozni. Tehát nekem az a feladatom, mint kerttervező, hogy a te házad egy egységes egészt alkosson az ő környezetével, és ezáltal neked a befektetésed, amit ráköltöttél a kertre, az megtérüljön. Mert én egy praktikus magyar vagyok, aki azt gondolja, hogy minden, amit befektetünk, energia, pénz, bármi, annak meg kell, hogy térüljön. És hogyha téged ez a kert, amire ráköltöttél x ezer forintot, nem tesz téged boldoggá, vagy fontot, nem tesz téged boldoggá, akkor ez egy rossz befektetés.
1: Hát hogyne.
2: És azt tapasztalom, hogy az, hogy

0: nyeltípus. És a hölgy az kikötötte, hogy rögzöldek legyenek, minden kockára vágva, az összes sövény, és még a fák is.
1: Tehát még Angliában is vannak ilyen kertek, azt hittem, hogy csak nálunk.
0: Nem, vannak, és én mondtam a hölgynek, hogy hát akkor a virágokkal egy picit ugye ezt fel tudjuk dobni. Mondta a hölgy, hogy nem lesznek virágok. És mondtam, hogy de hát nem lehetne, hogy csak akkor fehér virágok. És én majd megtervezem, hogy minden évszakban legyenek virágok, elkezdjük a hóvirággal, a tulipánnal, aztán rámegyünk az íriszekre, hófehér íriszek, és akkor aztán majd a díszhagymák zárják a sort. Közölték velem, hogy nem! Nem lehet se fehér virág, semmiféle virág. És eltelt egy nap, és visszahívott a kliens, és mondta a férj, hogy hát végül is csak megfűzte a feleségét, hogy hagyj le legyenek legalább fehér virágok. És amikor véget ért a kerttervezés, elkészült a kert, nagyon szép lett, megkérdezték tőlem, hogy de nekem tetszik-e ez a kert? És mondtam nekik, hogy teljesen irreleváns, hogy nekem tetszik-e ez a kert, vagy nem, mert ez nem az én kertem. Uh-huh. Az a kérdés, hogy nekik tetszik-e a kert, és ők boldogok-e azzal, amit én csináltam. És mondták, hogy hát ők nagyon. És mondtam, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy nekem tetszik-e. Természetesen imádom, mivel hogy az én gyerekem, én szültem, én álmodtoztam róla heteken keresztül, hát hogy ne tetszene, de ilyen az én kertem, hát természetesen nem az én kertem egy ilyen jingle-i jungle, ez egy teljesen virágos, mindig változó kert, ami az enyém, de azért, mert én ilyen vagyok, tehát ebbe érzem jól magam. A másik történet pedig
1: Bocsánat, gondolod, hogy ez annak hatására változott meg az elgondolásuk, hogy te sikerült rájuk hatnod, hogy akkor tényleg a kertbe vigyenek egy kis életet? Tehát, hogy ez a te életteteli személyiségednek volt köszönhető ez a változás?
0: Én azt gondolom, hogy a hölgy, ő, mivel mondtam neked, hogy ő egy elég ilyen karótnyel típus volt, tehát neki fontos volt, hogy kontrollálja a kertet, ezért ment az örök zöldekre is minden kockára vágva. Uh-huh. A férj viszont egy picikét nyitottabb személyiség volt, tehát ő szeretett volna valami változást, és ez érdekes, amikor egy férj és feleség között megy a játszma, úgymond, hogy milyen legyen a kert, mert úgy érzem, hogy én vagyok az a moderátor, aki a kettő személyiséget egy picit közelebb tudja egymáshoz hozni, és talán a kert lesz az a hely, ahol mind a ketten jól érzik magukat, és meg fogják azt találni, ami az ő ízlésüknek megfelel.
1: Tehát egy picit még pszichológusnak is kell lenned, hogy kitapogasd a dolgokat.
0: Mindenképpen, és a másik történetem, hogy volt egy házaspár, akik már az első konzultáció alatt végig veszekedték a beszélgetésünket, hogy milyen legyen a kert. És mind a kettőt meghallgattam, és amikor megmutattam a terveket, nagy csend fogadott. És akkor kezdtem úgy elsápadni, hogy te úristen, hát nagyon mellé fogtam, és Jézus, ez mi lesz ebből? És mondták, hogy Kitti, nem fogod elhinni, ez az első alkalom a házasságunkban, amikor valamin egyetértünk, és mindketten imádjuk. És ezek azok a pillanatok, ami szerintem azt mutatja, amikor egy kerttervezés sikeres, mert amikor kimegy ez a házaspár ebbe a kertbe, akkor valószínűleg mind a ketten jól fogják magukat érezni, és én azt hiszem, hogy a házasságuk is ettől egy picit jobbá válik, ha mind a ketten egy kicsit boldogok, és én azt hiszem, hogy nekem ez a misszióm, ez a feladatom is, mint kerttervező, hogy én olyan helyet tudjak teremteni, egy olyan eddig még nem létező helyet, ahol az emberek boldogabbak lehetnek.
1: Hát az én, hogy a saját kis vlogomat reklámozzam, nálam is az a szlogen, hogy a boldogság a kertben terem, tehát hogy ezzel maximálisan egyet tudok érteni, hogy ez tényleg így van, és egy nagyon-nagyon fontos része egy kertnek, meg hányszor van az, hogy igazából a ház még lehet, hogy nem is olyan különleges, de egy szép kert veszi körül, akkor már is teljesen más. Nekem ezért nagyon furcsa, amikor látom, hogy nem tudom, látszik, hogy akár milliárdot elköltöttek, vagy milliárdokat egy házra, és a kert meg így a hát jól kert, és akkor be van rakva egy-két örök zöld, meg a gyep, és aztán vége. Ez számomra felfoghatatlan. Felfoghatatlan.
0: És kérdezte tőlem, Márk, hogy mit talán a különbség az angol

0: és a magyar kerttervezés között, és szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy amikor én tervezek, én megkérdeztem a tanáraimat, amikor tanultam a kerttervezést, hogy a büdzsét, az, hogy mennyi pénzt költhetünk a kertre, ezt hogyan kezeljem. És azt mondta a tanárom, hogy én ezzel abszolút ne foglalkozzak, mert hogyha én azzal foglalkozok, hogy számolgatom, hogy ennyibe fog kerülni a burkolás, ennyibe fog kerülni a nem tudom túlja, ennyi nézi, akkor a kreativitásomat berakom egy dobozba. És természetesen nem fogok márvány Apolló szobrot tervezni egy átlagos családnak a kertjébe, de én azt gondolom, hogy legyen full monty, legyen minden, amit csak el tudunk képzelni, és álmodozunk róla, árasztassuk fel, kapunk egy szívinfarktust, úristen, mennyibe kerül ez, és utána gondolkozzunk el, és csináljunk egy listát, hogy mi az, ami nekünk fontos. És nem kell egy kertet egy év alatt megépíteni, nem kell azonnal, nem kell hónapok alatt. Lehet mondjuk azt, hogy ez az 5 éves terv, ez a 10 éves terv. És akkor lesz egy álomkertünk, ami jól átgondolt, és lesz valami, ami felé tudunk építkezni.
1: Igen, tehát hogy fölülről kezdjük el a nagy álomnál, és akkor legfeljebb egy picit abból lehet lefaradni.
0: Egy picit lejjebb adunk belőle itt ott, de az alapötlet az legyen az, amit szerettünk volna.
1: Maximálisan egyetértek. Nagyon kicsi kis reklámblokk, és aztán jövünk vissza.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
2: Rádió Café. Van barátod.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Hi people, this is Elam speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the End of the World.

0: És visszatértünk a Kávézó a világ végénnel, vendégem még mindig Kovács Kitti, a Kitti Kovács Garden Design alapítója, egy magyar hölgy, aki nagy sikerrel tervez kerteket Angliában, és erről beszélgetünk, és hát érkezett hozzászólás is Szecska Mestertől, ugye a szokásos platformon a 0636 980 98 0-án tudtok kommunikálni, és azt írja Szecska Mester: sziasztok, kertépítés nagy álmok, de hogyan is? A szárasság miatt a bambusz halára van ítélve, mint a gyümölcsfák, és ez vonatkozik az összes őshonos növényre magyarán, vagy elengedjük a jelenlegi növényzetet, vagy talajvizet varázsolunk, ha igazán nagyot nem lehet álmodni. Hát igen, gondolom, hát igazán nagyot nem lehet álmodni, mit tegyünk? Angliában minden más, ott aztán lehet füvet nyírni, a kertek ott csodásak, és még csak tervezni sem kell, csak ültetni és csodálni, ahogy minden növekszik magától. Így van, ez hitti, tehát hátat fordítasz egy területnek, visszafordulsz, és már ott a kert.
1: Hát nem egészen. Tehát elmesélném mindenkinek, hogy Angliában is küzdünk a szárassággal, hónapok óta nem esett az eső. A szép zöld mezők és kertek, az angol pázsit ki van száradva, ugyanúgy, mint Magyarországon. Heteken keresztül 30 fok felett volt Angliában is az időjárás, amit az angol növények nem nagyon szeretnek.
0: Hát ez az,
1: mert
0: még annyira sincsenek ehhez hozzászokva.
1: Még annyira sincsenek hozzászokva, mint a mi magyar őshonos fajtáink. Úgyhogy ott is egyre nagyobb probléma ez a mit ültessünk, hogy ültessünk. Nagyon sok kliensem kezdi azzal, hogy hát én nem értek a növényekhez, fogalmam sincs, hogy mi micsoda, már többször próbálkoztam, hogy bemegyek a kertcentrumba, bevásárlok, minden gyönyörű, aztán hazaviszem, elültetem, és két hét múlva minden halott. Tehát ez azt jelenti, hogy én abszolút nem értek a kertekhez. Amire mondom én azt, hogy nem csak az a fontos, hogy mit veszünk, mikor ültetünk, hanem azt is, hogy milyen növényt mivel kombinálunk, mert ezt nem, egy kertet nem lehet úgy nézni, mint egy egyedülálló kis elszeparált egységet. A kertben minden mindennel kommunikál. Én nagyon sokat szoktam erről beszélni, hogy mit tehetünk a klímaváltozás ellen, hogyan tudunk ez ellen küzdeni, és hogyha megnézzük a természetet, a természetben, a alaphelyzetben a természetnek az alapállapota az erdő. És mit látunk egy erdőben? Hogy vannak a magasfák, alatta a magasabb bokrok, alatta a látszáró növények és talajtakaró növényzet. Tehát ha ezt a mintát veszük alapul, még Afrikában is ugyanezt a modellt próbálják olyan sivatagos helyen újra felépíteni ezeket az ökoszisztémákat, amiket elvesztettek a sivatagosság folyamatában. Tehát én erről sokat szoktam beszélni, hogy tudjuk, hogy a növények az éjszaka folyamán, ugye hajnalban kilélegzik a párát, és ezzel egymást is támogatják. Tehát amikor elkezdjük ezt, hogy a fák védik, ugye árnyékolják a cserjéket, a cserjék árnyékolják, és természetesen megvédik a többi növényt nem csak a szárazságtól, hanem a fagytól is, de még attól is, hogy egyre inkább Angliában is egyre erősebbek a szelek mostanában. És a szél pedig nagyon szárít, tehát hogy ez egy kettős veszély, mert az, hogy nincsen csapadék, az egy dolog, és az, hogy még ráadásul fúj is a szél, ez meg még egy nagyobb veszély. Tehát mindenképpen gondolkoznunk kell arról, hogy milyen rétegeket építünk fel egy kertben, hogyan építünk fel egy komplett ökoszisztémát, mert akkor tudják a növények egymást támogatni.
0: Hát egy mikroklímát alakít ki.
1: Alakítunk ki, és én szeretnék megint csak, lehet, hogy már meséltem ezt neked már, ezt a kérdést. Én nagyon hiszek a mulcsolásban, és ugye van a másik irányzat, hogy irigáljunk, öntözünk, öntöző rendszer telepítsünk. Én nem szoktam elhinni nagyon sokszor, amit mások mondanak, amíg magam ki nem próbálom. Másoknak is ajánlanám ezt, hogyha valamit hallasz, akkor próbáld ki, és akkor el tudod dönteni, saját szemeddel nézd meg. Az első kertben ültettem új növényeket, és vastag mulcsot tettem rájuk.
0: És a vastag alatt ezt nagyon fontos, hogy nem 2 centi, nem 3 centi.
1: Nem, tehát egy olyan 8 centis, 8-10 centis mulcsról beszélünk. A hátsó kertben nem mulcsoztam, viszont bekötöttük az irrigáló rendszert, az öntöző rendszert. Na, és akkor most, és eltelt egy év. Augusztusban megnéztem, hogy mi történt a növényekkel, úgyhogy ment az öntöző rendszer a hátsó kertben, első kertben nullát locsoltam, és úgy döntöttem, lesz, ami lesz. Szerinted mi történt? Melyik kert rész nézett ki jobban?
0: Hát gyanítom, hogy a mulcsolt kertrész nézett ki jobban.
1: A mulcsolt kertrész sokkal jobban nézett ki, mint azt, amit halálra locsoltam. Ami történt, hogy amikor locsolsz, mulcsolás nélkül a föld úgy megkeményedik, hogy szinte kérgesre keményedik ezen a szikasztó napon, és még az a víz sem tud eljutni a növényeknek a gyökérzónájáig, amit egy alapvetően semmivel nem kezelt részen, de bemulcsolt kertben ugye eljutna, amikor pici-pici nedvességet kap. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mulcsoljunk. Hogyha alá tudunk rakni egy öntözőrendszert, a mulcs alá, az a legjobb kombináció, mert akkor a mulcsolással ugye távol tudjuk tartani ezeket a gyomnövényeket, akiknek ugye...
0: Hát a talaj nem maradjon fedetlen, hát a természetben nincs fedetlen talaj.
1: Én ezt szoktam mondani, hogy a mi földünkön, amikor eltávolítjuk a felső rétegét, a füvet, a gyomot, a bármit is, akkor ez olyan, mintha a mi bőrünkről lehántanánk a felső réteget. Tehát ott lesz egy sebb, tehát az a földanyának a bőrén egy sebb hely, amikor nincsen növény. És mi helyt lehet, azonnal elkezdi magát gyógyítani, azonnal jönnek azok a növények, amik elkezdik ezt a szabad területet belakni, és ezek lesznek a gyomok. Tehát hogyha látszárú növényeket ültetünk egy területre, azon nyomban, és bemulcsoljuk, akkor tavasszal, amikor ezek az évelők elkezdenek kihajtani, akkor szépen betakarják a felületét a földnek, és a gyomoknak sokkal kevesebb esélyük lesz ahhoz, hogy napfényhez nyussanak, ami ahhoz kell, hogy ők növekedjenek. Tehát amikor azt gondolják az emberek, hogy Úristen, mennyi virágot ültettél ebbe a kertbe, akkor elmagyarázom, hogy minél több növény él egy helyen, egy négyzetméteren, annál kevesebb gazod lesz, tehát ez egy hibás gondolkodás, hogy legyen kevés virág, mert Úristen, én nem értek hozzá. Nem. Én körülbelül 4 látszárú növénnyel számolok egy négyzetméterre, amikor kertet építünk, ami egy 2-3 év alatt annyi betakarást eredményez, ami már meg fogja azt akadályozni, hogy neked tiszta gyom legyen a kertet.
0: Ez egybe felületet képez, igen. Ja, hát én meg Szecskamesternek mondanám, értem egyébként, hogy ebben az időjárásban, ami most van, sokan el vannak keseredve. Hazudnék, azt mondanám, hogy én mondjuk nekem is elromlott nem vettem észre, és elromlott a csepegtetőm egy viszonylag frissen telepített résznél, és csak egy pár napot kihagyott, és lementem, és már így állt az egész, és hát síró görcsöt kaptam. De hogy azt mondanám, hogy azért vannak olyan helyek, ahol már régen is, évszázadok óta ilyen meleg van. Menjünk le Spanyolországba, Portugáliába, Horvátországba. Ezeken a helyeken nagyon meleg van, mégis van kert. Tehát, hogy lehet kertet, csak máshogy csinálják.
1: Másféle kert.
0: Meg mindig vannak nagy fák, tehát mindig a nagy fák árnyékában. Tehát ez van, hogy fák, árnyék. Tehát Magyarországon még mindig ez van, hogy új területet akarok, mit csak kivágok minden fát. És akkor onnan kezdem újra. Nem, hát a fa a leges legnagyobb kincs. Ha van fa a területen, azt a lehető legutolsó dolog legyen, hogy kivágja az ember tényleg csak akkor, hogyha nincs más megoldás. És akkor szépen azzal kell dolgozni, ami van, és akkor azért meg lehet csinálni. Az is benne van, hogy igen, változtatnunk kell, más növényeket kell használnunk, mulcsolnunk kell. Én azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon azért annyira kevés a csapadék most már idén a mi területünkön is 150 milli eset összesen, ami borzasztóan kevés. Igen. Tehát, hogy egyébként ilyen 5-600 milli körül volt eddig az átlag, tehát a negyede az átlagnak, és az év felén már túl vagyunk. Tehát, hogy tényleg nagyon kevés van. Én azt mondanám, hogy mulcs, és a mulcshoz még egy csepegtető, de ott is az, hogy nem gyakran öntözni, mert az se jó, mert ugye az is a gond, hogy a felületen maradnak a gyökerek.
1: A felületen marad, igen. Tehát igen. Én azt szoktam javasolni, hogy egy héten kétszer, fél óráig
0: így van,
1: csöpögtessünk, hogy jól átáztassuk a területet, hogy elérjen ez a nedvesség ugye a növényeknek a gyökeréhez. A másik dolog, ami ugye nagyon érdekes kísérleteket végeznek most Angliában, ez a homokra ültetés, uh-huh. erről is biztosan igen. tudod, hogy ugye arra próbálják meg kavicsba ültetnek növényeket, és azt arra próbálják a növényeket rávenni, hogy minél mélyebb gyökereket alakítsanak ki, minél mélyebben menjenek le a talajrétegbe. Viszont Angliában ugyanálunk nagy probléma az, hogy most is januártól márciusig folyamatosan esett az eső, tehát olyan árvizek, olyan belső áradások meg belvizek voltak, hogy ott meg minden elrohadt. Tehát
0: ez a másik fele, hogy igen, ez az egész klímaváltozást, hogy egyszer leszakad, és akkor több lett
1: van, és akkor több lesz, és nem tudod hova tenni, utána pedig, most pedig nincs víz, tehát nagyon fontos az, hogy Angliában ugye arra is gondolunk, hogy ne tudjanak elrohadni a növények.
0: Aha, hát igen, ez is egy szempont, hogy igen, ne álljon meg. Tehát igen, jó sok minden. Nekünk egyébként egy kertépítő az egyik parknak a vezetője mondta, hogy ott van egy kísérleti részük, ahol mindenféle növényekkel kísérleteznek, azért, mert hogy az a prognózis, hogy Londonban 2050-re olyan időjárás lesz, mint most Madridban. Tehát, hogy ennyit arról, hogy hát Angliában minden könnyebb, nem, ott is, azt is nagyon-nagyon komolyan érinti a változás, sőt, talán még jobban, hiszen eddig ott nagyon nagy bőségben volt a csapadék, így és van. Ahhoz képest viszont sokkal kevesebb lesz.
1: Így van. Kew Gardensben, ami az egyik legnagyobb botanikus kert Londonban, csináltak egy olyan felmérést, hogy csodálatos nagy fák vannak Kew Gardensben, és végignézték a fákat, hogy mik azok, amelyek 2050-re, vagy az évszázad végére teljesen ki fognak pusztulni a klímaváltozás miatt, és azt találták, hogy Kew Gardensben ezek a nagy ősi fáknak a 60%-át el fogja veszíteni Anglia a klímaváltozás miatt, és már most olyan kísérleteket végeznek, hogy mik azok a fajok, amik helyettesíthetik ezeket a fajokat, amik sajnos, tehát ezek a régi tölgyfák, az angol tölgy, azt mondják, hogy menthetetlen, ezért például Romániából próbálnak európai tölgyet betelepíteni, mert az európai tölgy ugye a génállománya egy picit különböző, és azt vizsgálják, hogy vajon ezt lehet-e ezzel esetleg kiváltani.
0: Mondom, mélyebbre hatolnak a gyökerei.
1: Mélyebbre hatolnak a gyökerek. Úgyhogy amikor erről gondolkodunk, hogy milyen fát ültessünk, ugye ez is egy szempont most már sajnos, hogy arra is gondoljunk, hogy egy fát most elültetünk, és mennyi idő, mire az teljesen kifejlődik, és azon idő alatt változik-e annyit az éghajlatunk, hogy esetleg azt a fát el fogjuk veszíteni. Igen. Tehát akkor, és visszautalnék az első mondatomra, hogy a kert az egy befektetés, ne fektessünk bele olyan dolgokba, amit utána nem tudunk fenntartani. Úgyhogy szerintem a fenntarthatóság egy nagyon-nagyon fontos terület lesz a kertépítésben is.
0: Hát igen, hogy én is azt szoktam mondogatni, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni, tehát hogy nem lehet úgy kertet kitalálni, hogy hú, de jó, látok valahol valamit, és az nagyon tetszik, és értem, gyönyörű szép a magnólia, én is most láttam magnólia, grandiflora Olaszországban, gyönyörűség és örökzöld magnólia, és hát én is ott eljátszottam a gondolatok, hova tudnám és hogy tudnám ültetni, de be kell, hogy lássam, nem, tehát az nem az én kertemben, nagyon messzes a talajom, nagyon nem oda volt, nem, tehát egyszerűen nem.
1: Egyszerűen tehát nem megy, igen, és sok kliensem mondja, hogy mi történik a kerttel, hogyha elveszítünk növényeket, tehát amikor egy új kertet tervezek, akkor körülbelül 350 növényt ültetek el egy átlag kertbe, és én első pillanattól mondom a klienseknek, hogy úgy készüljenek, hogy 5-10%-át ennek a 350 növénynek el fogják veszíteni az első év alatt, mert hiába úgy tervezem meg a kertet, minden kert más, mint beszéltünk, minden kertnek más a talajszerkezete, a mikroklímája, és azokat a növényeket, amiket elveszített, ne is próbálja visszaültetni, mert teljesen felesleges, újra meg fognak dögleni ezek a növények. Tehát nézze meg mindig azt, hogy mi az, ami boldog, mi az, ami jól néz ki, és abból vegyem még, mert az biztos, hogy az a növény biztos, hogy boldog lesz a kertben.
0: Igen, hát a kert tanít meg a legjobban minket kertészkedni, tehát tényleg ez ki kell menni, figyelni kell a növényeket, mi érzi jól magát, mi nem érzi jól magát, mikor, hogy működik a kert. Hát ugye a permakultúrások azt mondják, hogy egy kert tervezéshez egy éven keresztül kellene figyelni azt a területet. Menj ki télen, menj ki nyáron, menj ki este, menj ki reggel, menj ki, amikor esik az eső, amikor fúj a szél, tehát ezeket a dolgokat mind figyelembe kell venni, és ezért lehet nehéz nektek azért kertépítőknek, mert nyilván egyrészt ezt nem mondhatod, hogy figyelj, oké, akkor egy évig kijárogatnék, és majd jövőre adok egy kerttervet.
1: Igen. Viszont a saját kertemben pontosan ezt csinálom. Tehát nekem a konyha ablakom a kertemre néz, és minden reggel, mikor megcsinálom a kis pohár teámat, nagyon angolosan, akkor én kiállok, és 5 percig legalább bámulok ki a fejemből, és fejben sakkozok, hogy jó, ez most jól néz ki, nem jól néz ki, hová kellene ebből még ezt a színt, ezt a formát, ezt a textúrát egy kicsit a kertbe még megjeleníteni, és ezekből a pillanatokból én nagyon-nagyon sokat tanulok, amit tudok alkalmazni más emberek kertjében is, hogy mi mivel mutat jól, ahogy változik az éghajlat, változnak a hónapok.
0: Változnak az éjszakok.
1: Hogy mi mivel mutat jól, milyen színek jönnek be, mi az. Számomra nagyon fontos, hogy egy növény ne csak akkor nézzen ki jól, amikor éppen virágzik, mert ez egy pár hétig tart legjobb esetben is, de nézzen ki takarosan, mielőtt virágzik, és szépen halljon meg később. Úgyhogy ha ilyen növényeket válogatunk össze, amik mindig jól néznek ki minden élethelyzetükben, sőt, még télen is tudnak egy olyan vizuális ingert adni, akkor szerintem ez a legjobb kombináció.
0: Igen, hát ettől nagyon-nagyon komplex egyébként a ti szakmátok, hogy nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Ugye én, mivel hogy a kertészkedéssel foglalkozom, azt mondom, egész szép a kertem, sokszor szoktam kapni, hogy új, segíts már kertet tervezni, és mindig mondom, de én nem vagyok kerttervező, tehát az egy nagyon-nagyon más szakma, ez olyan, mint ha valaki jó, ügyesen tud mondjuk lakberendezni, attól még nem bízod rá a házadnak a megtervezését, mert hogy annyira sok mindenre kell figyelni, nagyon sok növénynek kell ismerni a habitusát, nagyon-nagyon sok minden nel kell együtt játszani azzal, hogy mikor virágzik, hogy virágzik, milyen magas lesz, mit szeret, mit nem szeret, milyen színkombináció, hogy fog kinézni, ha elvirágzott, tehát hogy ezt egy óriási ilyen mátrixot kell átlátni, és ehhez szerintem nagyon-nagyon nagy szaktudás kell, és akkor még ott van nyilván az is, hogy a különböző technikai elemeket hogy helyezed el, hiszen az is egy fontos szempont, szóval ez szerintem sokkal komplexebb szakma a kerttervezés, mint ahogy azt egyébként a laikusok úgy elsőre gondolnák, és talán ezért van az, hogy sokszor abba futnak be, hogy meglepődnek azon, hogy mondjuk egy kert kivitelezés mennyire drága. Mert hogy hát azért igen, egyrészt titeket is meg kell fizetni, de nagyon sok a munka vele, és aztán meg ott vannak a növények
1: is. Hát én azt mondanám, hogy egy kertbe körülbelül 60% munka oda megy el, amit soha nem fogsz látni. Tehát a tervezésben nem látod, hogy amikor mi elbeszélgetünk, én onnétól kezdve elkezdek inspirációt gyűjteni, végignézem a fényképeimet, melyik hónapban milyen növény mutatott jól, te mit szeretsz, mit tartasz vonzónak, milyen formákhoz vonzót, hogy néz ki a házad, milyen fekvésű, hányszor jársz nyaralni, hogy fogsz locsolni, megtervezem a kertedet, és utána elkezdjük kivitelezni, és a kivitelezés alatt is a becsövezés, hová rakod a lefolyó vizet, ami esetleg túl sok, hogy fog szöntözni, mit hová rakunk, honnét szerezzük be a növényeket, mekkora növényeket, mi a költségvetés, tehát ez mind olyan dolog, amit te soha nem fogsz látni, hogy mennyi munka ment bele, te onnétól fogod kezdeni látni, hogy valami történik a kertben, hogy megvan a járólapozás, leraktuk a dolgokat, és elkezdjük behordani a növényeket a kertedbe, és elkezdjük ültetni. De ez a munkának a fennmaradó része. Igen. Tehát nem ide megy el az idő és a kapacitás igazából.
0: Innen fogjuk folytatni a hírek után Kovács Kittivel.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovú Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Fontos elővárosi vasút újul meg, négyszer annyian utazhatnak majd rajta. Busz és autó végzetes ütközése Hajdúbiharban, már telefonon riasztják a véradunkat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként, akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan lesz teszik a kocsijukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Busz és személykocsi ütközött tegnap este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Az autó sofőrje meghalt. A buszon 68-an utaztak, közülük 10-en sérültek meg könnyebben. Még vizsgálják, mi okozta a végzetes balesetet Hajdúbiharban. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
5: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, az OVS a saját adatbázisában. Régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
4: Napos idő lesz több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Így van, jól mondta Sir David Attenborough, ez a kávézó a világ végén. Azt elfelejtette mondani Sir Attenborough, hogy Kovács Kitty a vendégem, aki Angliában kerttervező, és a Kitty Garden Design alapítója, és beszélgettünk itt mindenféléről, hogy ugye a kerttervezés miből áll, és ott hagytuk abba még a hírek előtt, hogy nagyon sokszor, amit lát a kliens, ugye az már a beültetés, már a növények, meg ugye alapvetően ugye a növény kiültetési terv az, amivel asszociálják a ti munkátokat, de ott azért van egy csomó ilyen ugye hardscaping, tehát ami azt jelenti, hogy ott gyakorlatilag nektek ki kell találni, milyen egyik vezeték hol megy, másik hol megy, merre folyik a víz, hát azért itt ebben van egy ilyen férfias, ilyen kőművesszerű része is ugye a munkának.
1: Hát természetesen, és ugye ott kezdődik az egész, hogy hová fogunk leülni. Tehát a kert nem csak a növényekről szól, és ez szerintem egy picit ilyen téves nézet, hogy egy kerttervezés az arról szól, hogy most hány darab tulipánt ültetek, meg hány darab fát. A kerttervezés az nagyon komolyan arról szól, hogy a házadnak az arányaihoz tervezem meg azokat a dolgokat, hol megy a járda, mekkora lesz a terasz, hány lépcső kell, hogy lejuss a kertbe, vagy felmenj a teraszra, hová rakjuk a kinti csapot, lesz-e tűzrakó, vagy nem lesz, tervezel egy jacuzzit, lesz-e valami kinti ilyen tároló, épület, amin gondolkozol.
0: Hol van árnyék.
1: Tehát nagyon-nagyon sok olyan elem is van, ami inkább egy építész jellegű tervezést igényel, mint a növényekkel való foglalatosságot. És ugye ez az a rész, ami a legtöbb pénzt fogja elvinni a kertépítés során. Tehát a növények azok nagyon szépek, de nem itt kezdődik sajnos a kertépítés, hanem ott, hogy milyen a kerted. Ha lejtős a kerted, akkor számíts rá, hogy 30%-kal drágábba fog kerülni az egész kivitelezés, mint hogyha egy sík terepen van
0: ne
1: a kerted.
0: Mond, egy falon lakom, bármit beültetni, minden óriás logisztika.
1: Óriás logisztika, és a lépcsők ugye nagyon sokba kerülnek. Támfalak építése csilliókba kerül, de sajnos ezek nélkül nem tudsz sikeresen kertészkedni, tehát ezekről is gondolkodni kell. A projekt végén pedig arról, hogy a világítás. Ugye a kertben el kell jutni A-ból B-be, hogyha nem gondolkozol arról, hogy hol lesznek elhelyezve a lámpák, hogy fogod éjszaka, már mikor télen sötét van, kihúzni a kukát hétfő reggel, hogy elvigye a kukásautó, akkor pofára fogsz esni itt az első adandó alkalommal. Tehát ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok, és ráadásul egy szép megvilágított kert, az nagyon meg tudja változtatni az egész milliót is, a kert hangulatát is, és ezért szerintem fontos, még ha nincs is rá büdzsé, még ha nem is azonnal kerülnek ki alakításra ezek a szép megvilágított fontos pontok a kertben, akkor is én mindig javaslom, hogy ezekről is gondolkozzunk már a tervezés alatt is.
0: Tényleg egy nagyon-nagyon komplex dolog, és igen, minél többet tud gondolkodni, egyébként szerintem a kert tulajdonos is, és van már egy elképzelése, mire oda kerül a kerttervező, annál jobb. És nyilván fölmerül a fenntarthatóság kérdése, és Szecska Mester, aki a 0636980980-ra írt nekünk ismét, ugye ő is kérdezett arról, hogy ugye a gondoskodás nélküli életerős kert számára legfontosabb tényező, az öntözőrendszer kiépítése nem fenntartható, ha nem lesz elég víz az öntözésre, írja ő. Talajvíz elöntözése 20 éve folyik az Alföldön, és meg is van a hatása a talajvíz szintre. Csőrendszer műanyag idővel odamálik a földbe, szintén nem fenntartható. Na, ez egy nagyon fontos dolog, amire szerintem érdemes kitérni, hogy hát ha nincsen víz, akkor már veszed fejszennyele, de mindegy, te mondd el, neked mi a véleményed erről.
1: Nekem, én teljesen egyetértek a kedves hallgatóval abban a tekintetben, hogy az önfenntartó kertek nagyon-nagyon fontosak, illetve gondolkozni erről, és tényleg olyan növényeket, olyan növénytársulásokat létrehozni,
0: minél inkább önfenntartó,
1: tehát nulla nulla munkával fenntartható kertek sajnos nincsenek, minden kertet fenn kell tartanunk, de minél inkább afelé tudunk hajlani, hogy minél kevesebb munkát és energiát kelljen belefektetnünk, szerintem annál sikeresebb lesz a kertünk. És ugye visszautálnék arra is, hogy 4 évszakos kertekben kell gondolkodnunk, én legalábbis erre próbálok mindenkit ösztönözni, hogy a kertjeink, ez könnyű, hogy nyáron szép legyen egy kert, én azt is szeretném elérni, hogy tavasszal is, ősszel is, és leginkább télen, ami nekem az egyik kedvenc évszakom a kertben, amikor végre meglátjuk a kertnek az alap elemeit, azokat az alkotó elemeket, amik nagyon strukturálisak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak. Én imádom, amikor deres a fű, és egy olyan ezüst színűre változik a fű a kertünkben. A dér kiül a bokrokon, eltűnnek a fákról a levelek, és meglátjuk, hogy milyen gyönyörű az alakjuk a fáinknak, és szerintem ez egy nagyon-nagyon ilyen mesebeli időszak a kertben, és egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a kertünkben élő kis állatok számára is nagyon fontos időszak ez a téli időszak. Mert ugye arról nem gondolkodunk, hogy a vándorméheknek, a kis bogaraknak is búvóhelyre van szükségük, és hogyha mindent levágunk még ideje korán, akkor sajnos ezeknek a kis rovarkáknak sem lesz helyük arra, hogy ahol kiteleljenek. Tehát én mindenkit arra szoktam buzdítani, hogy legyen lusta kertész, semmit ne vágjon vissza ősszel, amikor elkezd burjánzani a kertje, hanem igenis hagyja, hogy a növények szépen maguktól elhaljanak. És olyan érdekes magokat, virágokat tudunk felfedezni, persze már elszáradt például a hortenzián a virágok, de egy olyan gyönyörű, érdekes kombináció fog kialakulni a kertünkben, amit más időszakokban akár észre sem veszünk, és az öntöző rendszerrel kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy ugye sokszor csinálják azt a hibát az emberek, hogy úgy locsolnak, hogy így a növényeknek a tetejét, meg a szárát, meg úgy a leveleit locsolják, ami egy nagyon hibás elképzelés, tehát nagyon sok vizet elpocsékolunk ezáltal, tehát az öntöző berendezés azáltal, hogy a cső pontosan ott megy, ahol a növény el tudja ezt érni, és ráadásul még ezt a 8-10 centis mulcsot is a tetejére teszünk, így ugye az UV nem tudja elérni ezeket a műanyagcsöveket, lássuk be műanyagcső, de ezzel a műanyagcsőnek az élettartalmat meg tudjuk növelni, és a nedvességet ott tudjuk tartani, ahol a növények elérik, tehát sokkal gazdaságosabban tudunk locsolni, és ugye ezekkel az időzítő rendszerekkel, ami az öntöző rendszeren van, be tudjuk állítani, hogy hajnal 2-kor locsoljunk, ne délután 3-kor, meg reggel, tehát sokkal gazdaságosabban tudjuk fenntartani.
0: Mert hogy nem fog elpárologni a víz.
1: Tehát nem fog elpárologni a víz, tehát a szecskamesterrel nagyon sokban egyetértek, de én azt gondolom, hogy egy picit más oldalról is gondolkoznunk kell, és átállnunk arra, hogy nem kézi erővel locsoljunk, hanem igenis indítsuk be azt az öntöző rendszert, hajnalba indítsuk be, és tartsuk ott a nedvességet, ahol kell.
0: Igen, azt kell elképzelni, hogy az optimális esetben egy ilyen 40-50 centi mélyen kell átnedvesíteni azt a talajt. Tehát most el lehet képzelni, hogy valaki egy slaggal meddig kéne ott álljon egy növénynél, ahhoz, hogy az ilyen mélyen át tudjon nedvesedni, míg a csepegtető az igen tudott, akár 30-40 percig csepeg, és akkor szépen pont azon a helyen kialakul ez az átnedvesedés.
1: És ugye nem tud elpárologni, mert a mulcs ott van a tetején, tehát a mulcs réteg miatt ez a nedvesség bent is marad a talajban.
0: A műanyagot meg sajnos nem lehet megúszni, ugye ezt én nagyon sokszor találkozom ezzel a műanyag fóbiával, és bizonyos szempontból értem, én sem örülök neki, mert rengeteg műanyagunk van, de ezt nem tudjuk kikerülni.
1: De ez a maga költség takarékosabb megoldás is.
0: Meg azon jön, a víz is azon jön egyébként, hát egy műanyag csövön jön, tehát egyébként nem tudjuk kikerülni, ha csak nem a kútról hozza mindenki egy alumínium vödörbe, de hát az eléggé sokáig tartana. Így és az, van. Hogy egyébként, hogy az öntözés azért az más, az, mert ugye ez erre is hivatkozik, Szeska mester, hogy hát az öntözéssel tönkretettük az alföldet, azért ez nagyon más, hogy mondjuk a talajvízből hektolitereket öntözünk mondjuk el a kukoricára, ami teljesen eszeveszett, és most is látni mindenhol a kiszáradt kukoricamezőket, meg az, hogy valaki a kis kertjében létrehoz egy pár száz litert kiöntöz, az még csak jó is, mert az utána visszakerül a talajba, meg a légkörbe, tehát ha meg nem öntöznénk, akkor még inkább, akkor is a kiszáradás felé mennénk, tehát igen, hogy azért ez is nagyon fontos, hogy a zöld növényektől lesz majd aztán a környezetünk olyan, szóval ez két teljesen különböző dolog, és még egy dolgot írt még a Szecska mester, hogy ugye a fügéjére panaszkodott, hogy hát a füge meg ha az, ami bírja, az meg kifagy, ne aggódj Szecska mester, nálam a füge kifagyott, amikor nagy hideg volt csontig, és gyönyörű szépen kihajtott a füge, az bírja, mind a kettőt bírja, az egy jó növény például.
1: Úgyhogy ugye igen. Kaptunk egy másik kérdést is.
0: Igen, igen,
1: nagyon
0: igen.
1: Kedves balatoni hallgatónktól.
0: Aki érdeklődött, hogy milyen fát ültessen valahová, azt hiszem, hogy ott arra kell a kis króm ikonra kell kattintodnunk, és akkor fogjátok látni az SMS-t.
1: Esetleg te fel tudnád olvasni?
0: Igen, hát ezt? Csak én se látom, az a baj. Mindjárt megnézem, oda megyek egy pillanat.
1: Én, hogyha jól emlékszek, az arra vonatkozott a kérdése a Zsuzsának, hogy egy balatoni területen milyen gyorsan növő árnyékot adó fát javasolnék egy balatoni kiskertbe, ami köves és savanykás talajú, és viszonylag kicsi.
0: Azért ez nem olyan ugye, mert azt is megbeszéltük, hogy sokszor kap, mondom, hát te aztán végképp nagyon sokszor kapsz ilyen kérdést, azért ugye ez nem feltétlenül olyan egyszerű, hiszen rengeteg egyéb tényező is van, amit még azért kéne tudni ahhoz, hogy ezt le lehessen szűkíteni.
1: Igen, és szerintem pontosan ez a kérdés, és köszönöm szépen a kérdést a hallgatónknak, világít rá arra, hogy egy kerttervező nem fog egy azonnali nyílt választ adni egy ilyen kérdésre, anélkül, hogy egy picit bele próbálnék látni abba, hogy milyen fekvésű ez a kert, ő, mint kerttulajdonos, mennyi időt tölt el a kertjében, mire gondol, mi van még a kertjében egy... Azt mondtuk, hogy gyorsan növő legyen ez a fa. Hát igen, igen, csak hogyha egy fánk megnő gyorsan, viszont túl nagy lesz, akkor megint lából lőttük magunkat, tehát egy kis kertbe legyen fa, és én mindig azt mondom, hogy legyen legalább egy nagyon szép megjelenésű fa, még a legkisebb kertben is. De azért próbáljuk elkerülni, hogy egy szörnyeteget ültessünk a kertünkbe, akit utána ki kell majd vágnunk. De például egy nagyobb levelű...
0: egy gyorsan lövő fa, mondjuk mint egy császárfa, az lehet, hogy még el is vonja majd aztán a vizet, meg a tápanyagot máshonnan, tehát ez sem mellékes, hogy a gyorsan nő, annak ára van.
1: Annak ára van, viszont van egy olyan irányzat mostanában Angliában, aki azt mondja, hogy még ez is belefér, tehát bármennyi fát, bármilyen fát ültet, még az is akkor is, hogyha 10-20 év alatt, ami alatt egy fa ugye eléri a végleges nagyságát. Hogyha az még szörnyeteggé változik is, a 10-20 év alatt annyi jó dolgot hoz az a fa, hogy érdemes még 10 évre is elültetni azt a fát, még ha 10 év után kivágod, és ültetsz egy újat a helyére. És én egy pár fát szeretnék javasolni, és ezekről elmondanám, hogy miért is gondolnék erre. Például ez egy, amire én gondolnék, az egy perzsa selyem akác, aminek gyönyörű szép ilyen kicsi levelei vannak. Erről viszont tudni kell, hogy ez nem szereti a nagyon hideg szeleket, tehát hogyha ez egy olyan kert, ami egy védett, még hogyha tudom, hogy a Balaton mellett ugye ősszel elég szeles tud lenni az időjárás, akkor is, hogyha ugye olyan a telek, hogy mondjuk nagy fák szegélyezik a szomszédtól, akkor esetleg egy selyemakác is szóba jöhet. Aztán gondoltam a páfrány fenyőre, ugye a ginkgo bilobára, amiről azt kell tudni, hogy egy nagyon ősi fa, gyönyörű szép sárgára változik a lombozata ősszel, tehát ő egy nagyon szép fa lehet bármilyen kertbe. Aztán,
0: és majd vissza is térünk, hogy neked milyen különös kapcsolódásod van a ginkgo
1: bilobához. Igen. Aztán van a trombitafa, ugye, amit nagyon sok parkban látni Magyarországon, és tudom, hogy sokszor az emberek fóbiások, hogy úristen, én ezt köztéren látom, ezt a fát. De más az, amikor nagy számban látunk egy fát, vagy a saját kertünkbe, például a trombitafa az egy olyan fa, aminek a nagy levelei vannak, nagy szív alakú levelei vannak, és nagyon könnyen formázható, tehát ebből tudunk ilyen szép kis gömbalakot formázni, vagy pedig megtarthatjuk ugye egy kicsit ilyen bogyósra, tehát szerintem ez egy nagyon jó alternatív lehet egy kisebb kertben is, mert van egy karakter ennek a fának. Igaz, hogy később kezd el levelet hozni, mint a többi fa, viszont szerintem kárpótol minket a gyönyörű szép nagy leveleivel később. És saját kedvencem a vérszilva, ami ugye bordó a levele, ezt kell róla tudni, szép virágai vannak, mert ez egy szilvafa, tehát ez egy díszszilvafa, nagyon szép rózsaszín levele, virágai vannak tavasszal, és utána pedig egy ilyen nagyon mély bordó levélzettel díszítő fáról beszélünk, amit most már például láttam olyan variációban is, hogy nem egy törzse van, hanem ilyen több törzset növesztettek, ami azt eredményezi, hogy ugye nem lesz olyan magas a fa, és például egy kis kertbe, ha nem olyan magas a fa, az azért előny lehet, viszont ugye szélesebb, tehát hogyha olyan probléma van ebbe a kis kertbe, hogy mondjuk a szomszéd nagyon rálát, akkor mondjuk egy ilyen multi törzsű fa, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy hogyan használjuk fel olyan fákat, ami egyébként csak ilyen magas lenne és nagy lombú.
0: Igen, tehát mint ahogy hallhattátok, tehát itt rögtön nagyon-nagyon sokféle szempontot lehet figyelembe venni. Én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy fantasztikus lehetőség az internet. Tehát ha valaki valami ilyet, akkor írja be ezeket. Tehát most már ugye még az nehezen mondom ki, de azt mondom, hogy az AI is tud ebbe segíteni, hogy mik azok a szempontok, amiket meg, utána kijön egy csomó válasz, és akkor abból már esztétikai alapon is lehet, mert az is egy szempont, hogy neked mi tetszik, a bordó levelű, vagy a kis finom levelű, mint a selyemakác, vagy megint csak valami más. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon sok szempont van, és akkor le lehet szűkíteni, és akkor még mindig érdemes utána azért mégis egy szakemberrel beszélni, mert lehet egy-két olyan szempont, amit még így se tudod figyelembe venni az ember.
1: Igen, azt szoktam mondani, hogyha az embernek fáj a foga, akkor legjobb, ha elmegy a fogorvoshoz. Tehát, hogyha tudjuk, hogy segítségre van szükségünk, és én szeretném látni, hogy Magyarországon is ez egy picit így jobban bejöjjön a köztudatba, hogy egy kerttervezés nem kell, hogy milliókba kerüljen. Tehát, hogyha egy pici kertünk van, akkor is forduljunk szakemberhez, beszéljük át, futtassuk át ezeket az opciókat, hogy ekkora területen van ezek a szempontjaim, és akkor kérjünk egy árajánlatot. Az biztosan nem fog semmibe kerülni, hogy megkérdezzük, hogy ilyen kertem van, mennyibe kerülne. És akkor még mindig eldönthetjük, hogy kapunk egy olyan tervet, ami azt gondoljuk, hogy ez megfelelő, nagyon tetszik nekünk, meg fogjuk tudni, hogy mennyi idő alatt lehetne ezt megvalósítani, vagy pedig elkezdünk saját magunk kísérletezni, ami megint egy opció, de lehet, hogy hosszú távon jobb megkérdezni azt, hogy mi is hogyan tudnánk a legjobbat kihozni a kertünkből.
0: Lehet, hogy rövid távon nyersz vele, de hosszú távon megveszítesz, mert ugye sok hibát el fogsz követni. Igen, sok

0: Ezek mindig a szépen megtervezett kertet fogják megvenni, és amikor el akarsz adni egy ingatlant, meg hogy mennyit kapsz érte, azért az nem mindegy, amikor abban a helyzetben van, hogy most költöznék, szeretném gyorsan eladni, és szeretném érte azt a pénzt megkapni, amire gondoltam. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a kert az egy befektetés, és én nagyon szeretném azt látni, hogy Magyarországon is ez a szemlélet változik, és a magyarok is. Tudom, hogy Magyarországon az embereknek nagyon mély kapcsolódása van a kerthez, de lehet, hogy a gazdasági gondolkodásunkat egy picit át lehetne arra állítani, hogy a kert nem csak kiskert, nem csak zöldséges kert, hanem díszkert, és mivel változik a klíma, én azt gondolom, hogy ezek a díszkertek nagyon sokat fognak nekünk abban segíteni, hogy hogyan hűtsük a házainkat, hogyan tudjuk átvészelni ezeket a szörnyű 40 fokos nyarakat, és én azt gondolom, hogy ez, ha nem akarjuk a klímát járatni egész nap, akkor talán a kertünkben egy hűvös fa alatt a legjobb opció eltölteni ezeket a napokat.
1: Az biztos, igen. Csak az kell, hogy ott legyen az a fa, az a hogy nagy árnyékot adó fa, igen. És ne az legyen, jaj, kivágtam, mert szemetelt a fa, én ettől vagyok ilyen, hogy szemetel, hát nem, te szemetelsz, a fa nem szemetel, csak él, de lehet, hogy neked valamennyi munkát ad, de hát ez benne van, viszont amennyit kapsz tőle, az felbecsülhetetlen. Igen, tehát szerintem is fontos lenne úgy tekinteni, hogy nem jó, megépítettem a házat, kész az lemes, akkor amennyi még maradt a reszliből, még akkor valahogy összehozzuk a kertet. Azért sem jó gondolat, mert nagyon sokszor jobb lenne a kertet még azelőtt kialakítani, mielőtt a ház,
0: vagy legalább
1: az alapokat.
0: Legalább megtervezni azt a kertet, hogy hol menjenek a közüzemek, hol legyenek azok az elektromos pontok kialakítva. Tehát vannak olyan dolgok, amiket jobb talán csak a húzalozást megcsinálni, és utána később bármikor oda lehet adni a dolgokat, mint hogy utólag gondolkozni, hogy jaj, hát itt lett egy külső sütögetőm, vagy egy kinti konyhám, és hát nincs hozzá se víz, se villany, de most már túrhatom fel az egész kertet, mert nem gondolkoztam erről egy évvel ezelőtt.
1: Egy kis zenére elmegyünk, és aztán pedig majd visszajövünk azzal a mesébe illő sztorival, amiben az a bizonyos ginkgo biloba fa is nagy szerepet játszik, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com
5: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: 17 óra 30 perc van egész pontosan, úgyhogy teljesen optimisták vagyunk. Kovács Kittivel, a mai vendégemmel, a Kitti Kovács Garden Design alapítójával, egy magyar kerttervezővel, aki Angliában szorgoskodik, dolgozik, de egyébként Magyarországon is tervez kertet, de majd erre visszatérünk, hogy azért nem csak Angliában, de amiről muszáj, hogy beszéljünk, mert hát azért ez tényleg mesébe illő, az az, hogy rendszeresen tervezel kertet különböző kertépítő versenyeken, ugye Angliában nagyon-nagyon illusztris ilyen kerttervező versenyek vannak, és most legutóbb Sandringhamben terveztél egy kertet, hát erről mesélj egy kicsit, hogy az milyen lett ez a kert, és ki volt az a nagyon-nagyon illusztris vendég, aki megcsodálta a te a kertedet.
7: Hát ezekről a kertépítő versenyekről nem tudom, hogy mennyit tudnak a kedves hallgatók, de ugye ezekre a versenyekre pályázni kell minden kerttel. Egy pályázó bizottság fogja elbírálni, hogy egyáltalán elfogadják-e a tervet, és úgy indul minden kert, hogy kapsz egy területet, ami egy füves plac, és innét épített fel a kertet, ezekben a kertekben általában van egy kis házikó, vagy valamilyen épület, vagy struktúra, nagyon sokszor vannak tavacskák, vagy vízesések, és nagyon sok növény, és úgy képzeljétek el, hogy a növényeket egymás mellé ültetjük, tehát a cserepet a cserép mellé, tehát minden egyes négyzetméter, ezt már mondtam már, hogy ugye egy igazi kertben négy növényt ültetünk egy négyzetméterre, egy ilyen kiállítási kertben 25-öt.
6: Hát igen, hiszen már ott úgy kell mutatnia, hát, mint amilyen majd valamikor lesz.
7: Amilyen majd lesz. Tehát ez igazából egy ilyen kiállítási kertben minden egyes négyzetméter úgy néz ki, mint egy virágkötészeti műremek. Tehát itt minden növénynek tökéletesnek kell lennie, nem lehet elsárgult vagy halvány levél, vagy megrágott, ezt mindet. Napokat töltünk el azzal ezekkel a segítőkkel, hogy minden egyes növény meg legyen manikűrözve, tökéletesen, nem lehet letört ágacska, még a fán sem, tehát itt mindent ellenőri. Ezek álomkertek, amit úgy kell tökéletes állapotban tartani, és hát én kaptam egy lehetőséget, mert ez ugye a negyedik ilyen kiállítási kertem volt, amit építettem, és már szép eredményeim vannak, tehát kaptam aranyérmet, kaptam platina érmet, ami még az aranynál is jobb az elmúlt években, és idén pedig, mint mondtad, Sandringenben terveztek meg egy ilyen nagy kertépítő versenyt, ami nagyon rendhagyó, mert itt még soha nem szerveztek ilyen versenyt, és ez a Károly királynak a saját magánrezidenciája, a nyári lakjuk, egy gyönyörű palota, és ennek a kertjében lettek kijelölve ezek a parcellák a kerteknek, és minden kertnek van egy sztoria. És az én kertemnek az volt a sztoria, hogy a képzeletbeli tulajdonosok, ezek egy nyugdíjas házas pár, akik imádnak visszagondolni a fiatal korukra, és szeretik ezt a retro életérzést. És olyan növényeket próbáltam visszahozni, amit én láttam a nagyszüleim kertjébe, és szerettem volna az embereket megkérni, hogy gondoljanak vissza a szüleik vagy a nagyszüleik kertjébe, és hogy ott mit éltek át, milyen élményeik voltak, milyen növényeket láttak. És például neked, Márk, hogyha azt kérdezem, hogy mondj egy ilyen gyerekkori élményedet növényekkel, kerttel kapcsolatos, milyen élményed van?
6: Nekem egy nagy gesztenyefa, tehát nekem a nagy gesztenyefa volt az, ami ahol zajlott az életen, arról volt a hinta, minden az alatt volt a kerti asztal, ahol lehetett, az minden a körül, a nagy gesztenyefa körül zajlott, tehát hogy az. Aztán meg, hogyha meg ilyen kis könnyebb kisebb virágok vagy növényekről beszélünk, akkor meg nem is tudom mi, de nekem Angliában, hogy én is Angliában voltam gyerek, a fuchsia.
7: A fuchsia, az a nagyon. Fuchsia. Igen. És szerint megkérhetnénk a kedves hallgatókat, hogyha van kedvük, akkor írják meg nekünk, hogy mi a ilyen kedvenc, vagy visszagondolva mi a gyerekkori élményük kerttel kapcsolatos, imádnánk szerintem mind a ketten olvasgatni, és meg is osztanánk, úgyhogy ezt miközben beszélgetünk, hát ha kedves hallgatók is megosztják az élményeiket. Nekem az ilyen gyerekkori élményem az a tátika volt, és
6: lehetett vele tátogni,
7: és én ezt imádtam gyerekkoromban, és nagyon sokat szórakoztunk ezzel a testvéremmel, meg az unokatestvéremmel.
6: Abszolút mondhattam volna a tátikát, ugye? Én is, mert
7: és a dália, de azok a kicsi, apró dáliák, nem ezek a nagy pompom dáliák, hanem azok az egyszerű dáliák, amik mindenféle színben voltak, aztán a hortenzia, a fehér hortenzia, nagypapám ültetett, képzeld el, 40 éve egy hortenzia, bokor csoportot, ami még mindig ugyanolyan szép, úgyhogy érdekes, hogy Magyarországon vagyunk, változott a klíma, de a nagypapám ezt egy árnyékos északi fekvésű helyre ültette, egy ház mellé, nagy orgonafák árnyékolják, és öntözés nélkül is jelentem gyönyörűek, még most a 40 fokban is, úgyhogy szerintem fontos az, megint visszatérünk erre, hogy hová is.
6: Mit? Az estik, az írta estika, van, estika illata.
7: Imádom, igen, köszönjük szépen. Igen, így van, úgyhogy ilyen élményeken alapulva szerettem volna ezt a kertet megtervezni, és képzeljétek el, hogy egy tölgyfa alapra megépített kis házikó volt az egyik elem ebbe a kertbe, amiben 450 újrahasznosított boros üveget tudtunk beilleszteni, ami nekem nagyon-nagyon fontos, mert ugye én magyar vagyok, és imádom a bort, és az egri borokat különösen, és ezért gondoltam, hogy gondolkodjunk egy kicsit az újrahasznosításról, és mit lehetne kihozni ezekből a dolgokból, és a kertembe 1200 növényt ültettünk el.
6: Mekkora területen, mondjuk?
7: Egy 9 méterszer 11 méteres területen ültettünk
6: egy
7: el.
6: Egy apróska kis kertbe.
7: Egy apróska kis kertbe, és ezt szerintem nagyon jó mutatja azt, hogy azt mondanánk, hogy úristen, hát ez egy micsoda törpe kis kert. De ezen a területen volt ez a kis boros kis ház, volt egy dekk előtte, amin volt két napágy, volt egy 2 méterszer 3 méteres vízesés, egy mini vízesés, és még egy hinta is, egy makramé hintával, képzeljétek el, amit egy nagyon kedves magyar makramé művész készített el számomra, és nekem mindig nagyon fontos, hogy én próbálom promóciózni a magyarokat minden kerttel, amit építek, és ezért ez a makramé hinta volt az egyik ilyen elem, ami Magyarországról érkezett ki Angliába, és hát nekem nagy álmom volt, hogy mivel Sandringenbe vagyunk, és hát a királyi házaspárnak ez a családi otthona, én az volt a nagy álmom, hogy találkozhassak a angol királlyal és a királynővel, és esetleg még egy üveg magyar borral is meglephessem őket, és képzeljétek el, hogy ez az álmom valósággá vált, mert találkoztam Károly királlyal és Kamilla királynővel, és elbeszélgettünk a kertről, és megosztottam velük, hogy magyar vagyok, büszkén, és beszélgettünk a magyar borokról, és a végén még sikerült nekik egy egri bikavért és egy leánykát is odaadni nekik. Úgyhogy remélem, hogy élvezték, és egy picit az angoloknak is, így az angol királyi családnak is egy picit a magyarokat egy kicsit népszerűsítettem.
6: Hát valószínűleg nem sok magyar kerttervezővel találkozott Károly király. Lehet, hogy magyarokkal nyilván már igen, de kerttervezővel szerintem még nem sokkal.
7: A saját kertjében még
6: saját
7: biztos,
6: biztos, hogy nem.
7: Hogy biztos, hogy nem. És a Habatortán az volt, hogy megkaptuk a közönségdíjat, tehát minden ilyen kiállítási kertet elbírálnak, és kapsz egy nagyon szép érmet a végén, tehát úgy van, hogy bronzérem, ezüstérem, van egy ezüst és arany közötti érem, aminek ezüst a közepe, arany a külseje, én egy ilyen érmet kaptam, egy ilyen medált, és van az aranyérem. És ez az ezüst közepű aranyérem, ez már egy hatalmas elismerés, és ezen kívül pedig megkaptuk a közönségdíjat, ami
6: szerintem még akár
7: még
6: a legnagyobb
7: adok.
6: Igen, elismerés.
7: Én is azt gondolom, hogy egyre inkább, ahogy telnek az évek, ez a közönségdíj egyre inkább fontosabbá válik mindenki számára, mert ezt nem lehet megvenni.
6: Gratulálok, és akkor van még egy kis, ugye a Ginkgo bilobát emlegettük.
7: A Ginkgo biloba.
6: Ezt áruld el, hogy mi történt a Ginkgo biloba fáddal.
7: Na hát képzeljétek el, hogy az történt a Ginkgo biloba fámmal, hogy a Ginkgo bilobának, nem tudom hányan tudjátok, de van egy női és férfi Ginkgo biloba van, és a női verzió az, ami nem nő olyan nagyra, tehát nagyon jó kisebb kertekben is, és amilyen verziója nekem volt, ez egy ilyen speciális kínai ginkó biloba volt, ami törpe maradt, tehát soha nem lesz egy ilyen 6-8 méteres, hanem csak egy ilyen 2-3 méteres verzió, és felajánlottam a királyi párnak a kertjébe, a Sandringhami kertjébe ezt a fát, és elfogadták. Úgyhogy hát nem sokára, hogyha minden igaz, akkor beépítésre kerül ez a fa, wow. És nem csak ez a fa, hanem még másik három, ami a kiállítási kertemben van, Károly király új kertjébe, Sandringhambe, és azt ígérték, hogy amikor ez megtörténik, akkor fogok egy meghívást kapni a családommal, és a királyi főkertész fog minket körbevezetni a kertbe, és megmutatja, hogy hová kerültek a fáim.
6: Nagyon szép, hát ez egy ilyen tényleg mesébe illő történet, és gondolom, hogy azért ezt, amikor annak idején elindultál a kerttervező tanfolyamon, biztos nem gondoltad, hogy majd valamikor Károly király kertjében fognak majd díszelegni az általad kiválasztott fák.
7: Hát biztosan nem, és azt sem, hogy Károly királlyal 5 percet beszélgethetek a kertem kapcsán.
6: Kézet is fogtunk,
7: igen, a pukedlit a sajnos nem gyakoroltam, úgyhogy pukedlizni nem pukedliztem, de kezet fogtam, és hát hatalmas élmény volt, amire még mindig úgy gondolok vissza, hogy úristen, ez tényleg megtörtént, tehát hogy mi az esélye, és visszautalva a beszélgetésünk elejére, mi az esélye, hogy egy vidéki lány 2 gyerekkel karrierváltóként az angol királlyal fog kezet, és beszélget arról, hogy milyen kertet tervezett. Hát én azt gondolom, hogy ennek, hogyha fogadnunk kellett volna, nagyon-nagyon kicsi esélyt adtunk volna.
6: Igen, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem a minden honfitársunk számára. Igen, mert tehát tényleg kell merni nagyot álmodni. Nem biztos, hogy mindig végig kell gondolni, hogy minden egyes lépés majd hogy fog megtörténni, mert szerintem ez egy nagy probléma, hogy belemegyünk ebbe, hogy jó, de akkor ezután mi lesz, meg holnap mi lesz, ekkor.
7: Igen. Meg mi lesz, meg miért is, meg hát én ki vagyok én. Tehát én ott tényleg, ahogy mondtam, onnét indultam, hogy én egy növénynek a nevét nem tudtam. De minden nap leültem, és elkezdtem nézni kertépítő műsorokat reggel 9-től este 10-ig. És akartam, és nagyon szerettem volna, és szerintem ez a kulcs, hogyha valamit akarunk, akkor álmodjunk róla, és tegyünk érte.
6: Még valaki közben írt, hogy mindenkit felolvasunk, hogy ő neki a cseresznyefa gyerekkori emléke, hogy akkor föl kellett mászni a cseresznyefára, cseresznyét szedni, de fütyülniük kellett közben,
7: ja,
6: hogy
7: jó.
6: Ne megbeljük aztán közben, de a fütyülés helyett inkább a magokkal dobálták az apukát. Igen, igen, hát ez is igen.
7: Köszönjük hát, szépen az emlékeket.
6: Igen, a megosztást. És az még nagyon fontos kérdés, mert lassan lejár a műsoridőnk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ha valaki ezek után álmodna egy nagyot, és szeretne mondjuk téged fölkérni arra, hogy az ő kertjét megtervezd, itt Magyarországon is tervezel kertet?
7: Hát képzeljétek el, hogy Hampton Courtban terveztem tavaly egy ilyen kiállítási kertet, és oda jött egy nagyon kedves fiatalember és az anyukájuk, és megkérdezték, hogy beszélek-e magyarul a nevem alapján. Én mondtam, hogy hát egészen anyanyelvi szinten, és kérdezték, hogy ők Szegeden laknak, és megtervezném-e a kertjüket, mert ők Angliában laknak, egy kedves ifjú pár, de hazaköltöznek Szegedre, és szeretnének egy angol-magyar koprodukciós kertet építeni, és nagy örömmel mondtam igent, és tavaly pedig nagyon szerencsés voltam, mert egy nagyon-nagyon kedves ismerősömnek sikerült a kertjével segítenem, Hűvösvölgyön, Budapesten. Ez egy eléggé domboldalon levő kert, és kihívásos volt, hogy ugye hogy tudjuk ezt az adottságot maximalizálni, és szerintem nagyon-nagyon szépen sikerült.
6: Szerintem is, mert én is jártam ebben a kertben.
7: És a kedves hölgy is nagyon boldog volt vele. Tehát én azt mondom, hogy igen, ahogy én dolgozok itthon, én tudom hozni az angol tapasztalataimat, a picit más világlátásomat, a gyakorlatokat, és mindig magyar kivitelezővel dolgozok együtt, amit a kedves megrendelővel együtt választunk ki. És szerintem ez fontos megint csak, hogy ez a együtt dolgozzunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy biztos vannak olyan dolgok, amiben nem én vagyok a legjobb, de akkor találjuk meg azt az együttműködő partnert, aki abban a legjobb, és dolgozunk együtt, hogyha ez kivitelező, vagy pedig a növényekkel kapcsolatban természetesen. Én Angliában élek, és nem biztos, hogy én tudom legjobban azt, hogy Szegeden melyik növények szeretik legjobban azt az éghajlatot, viszont egy szegedi kertész hölgyel fogunk együtt dolgozni a kivitelezés folyamán, és ő pedig tudja a helyi viszonyokat. És szerintem ez nagyon fontos, hogy inspiráljuk egymást, hozzunk be minél több olyan szakembert egy projekt alapján, egy kertépítés alapján, akik ismerik a helyi viszonyokat, viszont talán én be tudok hozni egy olyan világlátást, egy olyan más elképzelést is, amit nem biztos, hogy egy Magyarországon praktizáló kertépítő esetleg tud.
6: Van olyan nagy álom kertépítés terén, amit még nem valósítottál meg, de szeretnél?
7: Minden kertépítőnek a legnagyobb álma, hogy a Chelsea világkiállításon tervezhessen kertet. Viszont ez a non plus ultra, tehát ez egy olyan álom, amihez nagyon sokat kell dolgozni, de így már, hogy 4 sikeres kertet sikerült megvalósítanom, én azt gondolom, hogy ez lenne a következő nagy dolog az életemben, a nagy dobás, és remélem, hogy ez is valamikor valóságá fog válni, és hogyha ez megvalósul, akkor remélem, Márk, hogy eljössz és megnézed.
6: Biztos, ez a Chelsea flowers egyébként is évek óta a bakancs listámon van, ha esetleg ezt valaki nem tudná, hogy ez tényleg a leges-leges legnívósabb kert show, ami létezik a világon, nem tudom, a kertkiállítások Oscar díjának szerintem nyugodtan van. Nevezhetjük, ugye ott is mindig meg szokott jelenni a királyi család, és tényleg a világ kerttervező társadalma ezt a kiállítást figyeli, innen inspirálódik, tehát innen jönnek a különböző újabb trendek, tehát igen, itt kiállítani az egy nagyon-nagyon komoly elismerés, és mint mondtad volt, ez nem olyan, hogy csak bejelentkezel, hanem nagyon komolyan kell pályázni.
7: Így van.
6: Hát itt én nagyon kívánom, hogy ez összejöjjön neked. Szerintem amekkora nagy álmodó vagy, és nem csak álmodó, megvalósító is, mert azért nyilván ez sem mellékes, hogy bele is teszed azt a munkát, amit bele kell tenni. Én láttam, hogy a Sandringeni kertetbe is micsoda munkát tettél bele, tehát hogy ez több hetes nagyon-nagyon komoly munka volt. Én őszintén kívánom neked, hogy legyél te az első magyar kerttervező, aki a Chelsea Flowerson ott van. És köszönjük szépen, hogy itt voltál, meg bearanyoztad így az étert a nagyon sugárzó személyiségeddel, és nagyon sok sikert kívánok neked itthon is, meg kint is a jövőben.
7: Köszönöm szépen a meghívást, Márk, és köszönöm szépen minden hallgatónak, akik velünk maradtak, és remélem, hogy egyszer még folytatjuk.
6: Én biztos vagyok benne, és még azt mondd el, Lici, hogy ha valaki szeretné megnézni a munkáidat, ilyesmi, hol talál meg téged az információs szuperstrádán?
7: Igen, van egy weboldalam, ami a www.kittikovacsgardens.com, és az Instagramon pedig Kitty Kovács, hogyha beírjátok, hogy Kitty Kovács Gardens, akkor ismét megtaláltok, és ott láttok képeket a Sandringeni kertről is, általában a munkáimról, a kertjeimről, úgyhogy remélem, hogy láttok olyat rajta, ami elnyeri a tetszéseteket, és inspirálólag fog hatni rátok.
6: Én is fogok csinálni Kittyről egy videót a Kert TV-re, és a Green Team című tévéműsorokban is készült vele egy interjú, abban a bizonyos kertben, amit emlegetett Hüvösvölgyben, tehát ott is tudtok majd, meg tudjátok nézni Kitty munkáit, de hát egyébként, ha igen, ha beírjátok a keresőbe, hogy Kitty Kovács Gardens, akkor biztos, hogy meg fogjátok találni. Kitty, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és időt szántál ránk. Nektek is köszönöm, hogy ilyen sokan írtatok, és ilyen aktívak voltatok a műsorban, és tudjátok, ha szeretnétek visszahallgatni a műsort, vagy esetleg lemaradtatok volna valamiről, akkor szombaton ismétlünk, utána pedig a szokásos podcast platformokra föl fog kerülni a műsor, ott meg tudjátok hallgatni, meg a régieket visszahallgatni, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, nagyon sok nagyon jó adásunk van, amit érdemes meghallgatni, mert tényleg most már 4 év anyaga gyűlöget itt össze, ami azért nem kevés. És köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, sziasztok!
7: Sziasztok!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének!
3: Újra Tefeszt az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Még épül, de már hatásos a paksi fenéküszöb. Nem csak válsághelyzetben kell takarékoskodnunk a vízzel, elindult a hajsza a Los Angeles-i olimpia belépői után. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjféltől elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, mondta a rádiónknak Reitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
5: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra maximum 4 litert, és a többit azt minden egyébre. És az lenne nagyon fontos, hogy apró lépéseket is tegyünk, például mellőzzük az utak, járdák locsolását.
4: Pusztító támadást intéztek az oroszok a közép-ukrajnai Krivij Rih városa ellen. Többek között az egyik bevásárlóközpontot vették célba, legalább 15-en meghaltak, több mint 130-an megsebesültek, köztük 23 gyermek. Két hullámban rohamozták a drónok az ukrán elnök szülővárosát, úgy fél órás különbséggel, ami Volodymyr Zelenszkij szerint arra utal, hogy másodjára kifejezetten a mentőket akarták elpusztítani. Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör valamikor jövőre lesz, hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem tudni. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor ad otthont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ez rekord. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Irodalom.
1: Újrafordítások. Egyeste magyarul, de idegen nyelven. A dalszöveg és musical fordításokban az írók különös figyelmet szentelnek a ritmikának, az énekelhetőségnek, a dallamvilágnak és a rímelésnek, szem előtt tartva a dalszövegek prózával való kapcsolatát. Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum Újrafordítások című augusztus 27-i műsorában ismert színművészek Márkus Luca és Medvecki Balázs olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait a klasszikus versektől a modern ikonikus dalokig, míg Cutor Zoltán gitáros énekes jól ismert külföldi szerzeményeket ad elő magyar nyelven. A Seres Tamás rendezte előadás a Határátlépések című három részes programsorozat második alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfaji kereteket, és megmutassa, hogy képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni.
0: Film.
2: Októberben érkezik a mozikba a Mommy Blue, Meyer Bernadett személyes ikletésű filmje. Érzékeny családi történeten keresztül mutatja be az elengedés, a felelősség és a szeretet dilemmáit. A főszerepekben Fűranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség. A történet középpontjában Krisztina áll, akinek látása fokozatosan romlik, ezért egyre inkább fiára, Mátéra támaszkodik. A fiatal férfi azonban éppen saját családját próbálja építeni, gyermeke születik, felesége pedig külföldre költözne. A film azt a fájdalmas kérdést járja körül, hogyan lehet egyszerre helytállni szülőként és gyermekként, amikor a családi kötelékek különböző irányokba húznak. A Mommy Blue már a magyarországi premier előtt komoly nemzetközi sikereket aratott. Világpremierje a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol három rangos díjat nyert, elismerést kapott a legjobb filmként, míg Fűranikót és Vilmányi Benettet a legjobb színészi alakításáért díjazták. Az alkotást azóta több nemzetközi filmfesztiválon is bemutatták. A hazai közönség először a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láthatja, országos mozi bemutatója pedig október 8-án lesz.
0: Jazz.
2: A Jazz Time Fesztivállal nyitja meg új évadát a MÜPA augusztus 28-a és 30-a között. A háromnapos rendezvényen a nemzetközi jazz élet meghatározó előadói érkeznek Budapestre, akik kiváló magyar zenészekkel közösen lépnek színpadra. A fesztivál nyitó estjén augusztus 28-án az amerikai jazz énekesnő Veronica Swift tér vissza a MÜPA-ba, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A különleges hangjáról és műfajokon átívelő előadásairól ismert művész a jazz, a rock és a klasszikus zenevilágát is magabiztosan ötvözi. A fesztivál zárónapján, augusztus 30-án Aubrey Logan, amerikai énekes és harsonaművész érkezik Budapestre, a Csapó Krisztián Band vendégeként különleges koncertet ad, amelynek egyik izgalmas eleme a két harsona és két énekhang virtuóz párbeszéde lesz.
0: Koncert.
3: A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Az augusztusi égbolt csodái. Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élen járó zselic. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagos égbolt park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk. Sötétedés után pedig a tükrös távső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja. Az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogató központját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszer modellt is tartalmaz, ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. És míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágy egén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A londoni illetőségű Groove Armada My Friend című dalát, amely a 2001-es sikerlemezen a Goodbye Country Hello Nightclubon jelent meg, nem csak a Rádió Café 98.6 választotta egy kampányának kísérő zenéjéül, hanem a Royal Drinks, anno Hollandiában futó reklámfilmje alatt is ez a dal szólt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Skybar

0: 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Újra Tefeszt az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a legendás Bob Marley volt. Kezdetben saját országukban lettek sikeresek, a világ néhány évvel később ismerte meg őket, különösen Marley-t, aki a reggae irányzat meghatározó, legismertebb művészévé nőtte ki magát. A zenekar később saját lemezkiadót is alapított, és a 80-as évek elején még az ikonikus New York-i Madison Square Gardenben is felléptek. Marley egyértelműen az együttes meghatározó figurája és arca volt. 1981-ben bekövetkezett halála után a csapat tagjai már nem tudták megismételni a korábbi sikereket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az öt Jackson testvér, aki tagja volt a Jackson 5-nak, Tito, Jermaine, Michael, Jackie és Marlon, majd 1976-tól Jermaine helyett Randy. A három lány tesó, Latoya, Janet és Rebby soha nem lehettek részesei a sikereknek. Az 1966-ban alakult csapat első négy kislemeze, az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I Be There párját ritkító módon egyaránt első helyen szerepelt az amerikai slágerlistákon. A Jackson 5 eredeti felállásában 1983. május 13-án szerepelt utoljára együtt egy televíziós showban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világsikerű Bastille,
8: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
10: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szigeteli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
11: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Komoly összegből fejlesztik a villamos energiahálózatot, életet mentettek az önkéntesek a Balatonnál, nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. Ezt írt a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás sorozat. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Véget ért a Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Több mint 900 esetben segítettek a képzett önkéntesek a 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt szakmai főigazgató helyettes.
1: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciók mutatott, és véletlenítést is végrehajtottak.
12: A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
10: Apa, ma te mesélj!
13: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
14: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
13: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
14: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
13: Eszkimócsik.

0: Conga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg, Olaszország kaphatja a Vatikán fölös energiáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
8: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
7: Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Napelemekkel válhat önállóvá a Vatikán villamos energiából. Róma közelében egy 450 hektáros vatikáni birtokon mintegy 100 millió euróból épülhet naperőmű. A paneleket több méterrel a talaj fölé helyeznék, így alattuk továbbra is lehetne növényeket termeszteni. A létesítmény a Szent Szék teljes áramszükségletét fedezheti, és más a római intézményeit is elláthatja. A felesleges energiát Olaszország kapná, az erőmű pedig másfél-két év alatt készülhet el. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
9: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
10: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, akit köszöntök, szia!
11: Szia, köszönöm a meghívást.
10: Itt mielőtt elkezdtük a beszélgetést, megemlékeztünk arról, hogy már közel 10 éve ismerjük egymást, és hogy ugye nagyon hosszan te kommunikációs vezető, vagy kommunikációs területért felelős ember voltál a segélyszervezetnél, és azért azt mondhatjuk, hogy most májusban, ugye májusban lettél elnök, egy pozícióváltás is történt, miközben egyébként a mostani kampány, amiről fogunk beszélgetni, abban is van egy kis változás.
11: Igen, hát nagyon sok minden változás van, de hát aki egy segélyszervezetnél dolgozik, az azt hiszem, hogy ezen azért nagyon nem lepődik meg, nem lepődünk meg. Ami a pozíciót illeti, nem tudom, ez mennyire érdekes a hallgatóknak, tulajdonképpen szerintem egy segélyszervezetnél nem annyira arról van szó, hogy mondjuk aki a kommunikációra felel, az csak a kommunikációra felel, hanem az a közösségépítés, és abban benne van az önkéntesség, abban benne van az adománygyűjtés, abban nyilván benne van a marketing kommunikációnak is az összes eszköze, amit be tudunk vetni a munkánk támogatottsága érdekében, de tulajdonképpen ez a szál, ez olyan, ami nekem végigmegy az elmúlt 18 éven, ez a közösségépítés. Én feleltem először ilyen iskolai programokért, aztán vállalati kapcsolatokért, aztán lettem kommunikációs, utána ügyvezető igazgató, és abból lett most ez a váltás, tulajdonképpen 35 év után lett új elnök a segélyszervezetnek, úgyhogy azért ez egy komoly váltás, de az én életemben ez igazából inkább egy folytonosságot jelent, ami a segélyszervezetet illeti. Nyilván most azért át kell rendezni a prioritásokat, és kevésbé a kommunikációnak a szakmai része van, de a közösségépítés az mindenképpen maradt, hiszen ez a lényege a szervezetnek, az a közösség, ami képes az összefogás erejével segíteni.
10: Nagyon fontos szerintem, amiket mondtál, és azért is szerettem volna, hogy ez így kijöjjön, mert én azt hiszem, hogy így, ahogy követtem az elmúlt minimum egy évtizedben, de azért annál többen is a munkátokat, igen, azt gondolom, hogy az, hogy egy segélyszervezetnek reagálnia kell a minket körülvevő világra, ez leginkább azt is jelenti, hogy nagyon komolyan kell reagálni arra, hogy miképpen lehet eljutni az emberekhez. Tehát, hogy az, amiért dolgoztok, az nyilván rettenetesen fontos, csak semmit nem ér, hogyha nem jut el a nagy közönséghez, ha nem tudtok behúzni olyanokat, akik erre figyelemmel vannak, akik viszik a hírét, és így tovább. És hát azt hiszem, hogy igen, nagyívű volt ez a közösségépítés. Én magam is sokszor voltam része különböző csatornákkal együtt, voltam én is ilyen önkéntes napokon, és így tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, és azt hiszem, hogy olyan ez, mintha egy kicsit egy lépéssel előrébb kéne lennetek.
11: Egyrészt egy lépéssel előbbre kell lenni, szerintem ez minden vezetői pozícióban igaz, hogyha az ember túlzottan csak azzal foglalkozik, ami most van, akkor lehet, hogy elmulasztja a következő helyes lépést. Ami pedig a segélyszervezetiséget illeti, ott egyszerre kell két módon nagyon benne lenni a jelenben is, és az egyik az a szükségletek, tehát a munkánk, mert azt hiszem, hogy az is nagyon sokat változott, akár a 35 év alatt, ugye idén 35 éves a segélyszervezet, akár csak az elmúlt 18 év alatt, mióta én benne vagyok. Másik rész pedig igen, hogy a közösséget hogyan érjük el, tehát hogy az egykori persejes gyűjtések és a levélben kiküldött, meg aztán később faxon kiküldött, nem tudom én, közlemények vagy segélyakciókról való beszámolás, vagy adománykérő levelek, tehát hogy ez hogyan jut el utána addig a gyors közösségi médiaközpontú napon belüli reagáló kommunikációk, ami pedig a mai napot jellemzi. Tehát hogy itt nálunk igen, nagyon-nagyon rajta kell tartani azon a bizonyos ütőeren a kezünket, és képesnek kell lenni változni. Szerintem az nagyon fontos, hogy bár történelmi egyházak alapították ezt a szervezetet 35 évvel ezelőtt, és ilyen értelemben van egy nagyon stabil alapértékrendje. Maga a szervezet az nagyon gyorsan kell, hogy tudjon változni, tehát stabil értékek, de mégis folyamatos változás. Ez egy érdekes kettősség, de azt hiszem, hogy az értékek inkább egy ilyen iránytűt adnak, míg a frissesség, a pillanatnak a megértése, az pedig ahhoz az kell, hogy az ember folyamatosan benne legyen a világba, és ne csak a saját buborékjába mozog.
10: Igen, talán ez a legnehezebb, ugye ebbe az inforobbanásba azt mondjuk, hogy fú, egy csomó-csomó inger ér, de közben pedig az van, hogy az ingerek be is tudnak zárni egy buborékba, mert hogy csinál neked minden algoritmus egy saját buborékot, és nagyon nehéz ebből kitörni. Ezt most pont elkezdtem megfigyelni itt a nyáron, hogy mi az, amit én látok, és nekem tök evidens, és körülöttem lévőknek meg egyáltalán nincs benne, és hogyan is lehet ezekből így kitörni, áttörni, tudatosság kell ehhez is.
11: Azt hiszem, itt is mind a két oldalt érdemes megvizsgálni, ami a kommunikációt és a minket elérő híreket érinti, az egészen félelmetes, ahogy változik. Éppen napokban hallgattam a Harari-val egy nagyon érdekes beszélgetést, ahol arról beszélt, hogy a szerkesztők azok mondjuk 50 vagy 100 év ezelőtt a legnagyobb urak voltak egy újságnak a szerkesztője, mert ő határozta meg, hogy mi van napirenden és mi kerül be az emberek tudatába. Ma ez már nem így van, ma az algoritmusok az urak, az algoritmus határozza meg, hogy mi az, ami hozzánk eljut. Tehát ugye pont most Magyarországon szerintem egy szomorú hír, hogy alig van már nyomtatott sajtó. Tehát, hogy nyilván, és ez nem csak technológiai váltás, hanem ez azt is jelenti, hogy azok a típusú sajtóorganumok, ahol még emberek szerkesztik, azok egyre jobban háttérbe szorulnak, és egyre erősebb az algoritmikus szerkesztés. És ez azért is érdekes, mert ugye a pont, ami témáink ilyen szempontból szerintem különösen is megérdemelnek egy kis ránézést, mert vajon az ember, hogyha ugye állandóan azt pörgeti az algoritmus, amire eleve keresünk meg, ami érdekel minket, akkor a nehézségekre keresünk-e, a nehézségekre ránézünk-e, vagy akkor egy idő után az algoritmus ki fogja zárni a kis buborékunkból az összes nehézséget, és akkor mi a helyzet, miért van itt szükség segélyszervezetre? Mindenki jól van, mindenki nyaral, mindenki sütteti a hasát valahol, tele vannak a koncertek, szuper az élet, és akkor utána
10: és
11: érdekes.
10: És közben tudjuk, hogy nem.
11: És közben ilyen barom érdekes, amikor eljön valaki hozzánk egy ételosztásra akár, és akkor ott szembesül azzal, hogy hú, hát itt Budapesten vannak ilyen sorsú emberek, és hogy ennyien, és hogy így, mert hogy amúgy tök könnyű benne lenni abba a buborékba, hogy home office, fitnessterem, irodaház, parkolóház, pláza, most nem akarok semmilyen sztereotípiát erősíteni, de azért azt hiszem, hogy a városi lét az még jobban erősíti ezt a fajta eltávolodási lehetőséget, főleg az ember nem BKV-val jár. Én BKV-val járok Budapesten mindenhova, vagy igyekszem, és az például egy nagyon jó most is, ahogy jöttem ide, nem egy olyan nehéz helyzetű emberrel találkoztam. Tehát az ember legalább, ha nem is tud segíteni minden esetben, sőt, talán nehéz is egy városban így jelen lenni, de hogy legalább az ember nem feledkezik meg arról, hogy vannak, akik bizony ételre kérnek pénzt. És azt hiszem, hogy a közösségi médiában meg azért nem ez a, nem ez a jellemző, vagy ha igen, akkor ezek sokszor ilyen egészen torz történeteként jelennek meg, vagy sokszor AI generált történetek. Szóval, hogy nagyon, nagyon érdekes a valóságtól való eltávolodás, és azt hiszem, hogy egy segélyszervezetnek ebben folyamatosan szembe kell ezzel menni, és az embereknek azt megmutatni, hogy vannak olyan problémák, amin együtt tudunk segíteni, és ahol az emberre van szükség, embertől emberi segítségre, és ez azt hiszem, hogy talán ebben a nagyon közösségi minélyes világban meg tud lenni egy kis kiszakadás is, és talán ezért is egyre népszerűbb mondjuk az önkénteskedés, mert ott az ember azt tudja megélni, hogy na most akkor kiléptem egy picit a social médiás világból, és ott vagyok a valóságban.
10: De említetted, hogy történelmi egyházak hozták létre a segélyszervezetet, és a hitelesség kérdése is szerintem roppant fontos. Tehát egy segélyszervezetnek bármilyen működése az egészen addig tud működni, amíg a hitelessége létezik. Tehát ha ez egy picit is bármilyen módon megbicsaklik, akkor onnan már nehéz visszajönni.
11: Igen, azt hiszem, hogy a legfontosabb a hitelesség, és ezért is fontos az, hogy 35 év alatt a szerveznek az alapértékei nem változtak, és a legfontosabb alapértéke az ökumenikusság, az én szememben legalábbis folyamatosan értékelődik fel, tehát minél nagyobb a megosztottság az országban, és nem csak felekezeti megosztottságról beszélek, hanem akár politikai megosztottságról, generációs megosztottságról, gazdaságilag nyíló ollóról, tehát bármiről beszélünk, szerintem annál fontosabb, hogy legyenek ügyek, amiben igenis össze tudunk fogni, felül tudunk emelkedni. Az én számomra ezt jelenti az ökumenikus, én ezért vagyok itt, és ezért örülök annak nagyon, hogy az idei ünnepi közgyűlésen egy egyhangú támogatást tudtam kapni az összes alapító egyháztól, mert szerintem nagyon fontos akár a vezető személye tekintetében, akár az alapértékek, a programok tekintetében, hogy az egyházak, az alapítók egyet tudjanak érteni bizonyos pontokban, és ez egy nagyon nagy érték szerintem, de akár hogyha a politikát nézzük, ott meg azt hiszem még jobban felértékelődött az elmúlt években az, hogy kell, hogy legyenek olyan ügyek, meg szerveztek, akik felette állnak ezen a megosztottságon.
10: Hát igen, ha meg ugye a bibliai üzenetet nézzük, akkor meg deplálná, mármint hogyha a Jézusi üzenetet nézzük, igen. akkor meg a deplálná az együttműködés és a rászorultakon való segítés, illetve az, hogy közösségben vagyunk egymással, és próbáljuk együtt megélni az életet. Úgyhogy ez mindenképpen fontos szempont. Érdekes, mert hogy hát muszáj egy kicsit behoznom ezt a hit kérdést, mert ugye azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezet olyanoknak a támogatását is élvezi, akiknek egyébként esetleg nincsen közvetlen hite, vagy kapcsolata az Istennel, vagy a Jézusi szemlélettel, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon szép találkozás, miközben ugye ebben bármikor nyitva van a kapu.
11: A mi feladatunk az, hogy az összefogás erejével segítsük a nélkülözőket és a bajba jutottakat, és ez felette áll, nem egyszerűen csak akár a felekezeti megosztottságnak, de még a vallási megosztottságnak is. Tehát persze. Azt hiszem, hogy ha a nagyvilág vallásokat megnézzük, akkor kevés univerzálisabb érték van, mint maga a szolidaritás az elesetteknek a segítése. Sőt, én nagyon hiszek benne, hogy ez az alap emberi jóságnak.
10: Ezt akartam kérdezni, hogy ez vajon... Igen.
11: Szerintem ez benne van, ez tehát hogy vannak az úgynevezett anonim keresztények, de hogy még csak ideig se kell elmenni, szerintem ha az ember sokat van gyerekek között, nekem ez megadatik, akár meseíróként, akár apukaként a játszótéren, akkor azért azt látom, hogy a gyerekekben a jóság az nagyon ott van alapból, és ez nem a vallás, vagy a vallási nevelés hozza be, hanem inkább a világ öli ki. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ez minden emberben bennem is előhívható, és akkor visszatérve a kommunikációra, tehát mi feladatunk az, hogy ezt a jóságot hívjuk elő, hogy elősegítsük azt, hogy valaki ezt megélje, mert ha megéli, onnantól tapasztalati. És hogyha tapasztalati a jó tétel, akkor onnantól nem kell magyarázni semmit, tehát azt hiszem, hogy kevés jobb érzés van, mintha az ember jót tesz, és attól jobbnak érezheti egy picit saját magát. Ez nem gondolom, hogy teológiai kérdés, ez sokkal inkább arról szól, hogy mi emberek jónak vagyunk összerakva, hál' Istennek jónak vagyunk teremtve, és ebben az értelemben szerintem, ha mi lehetőséget tudunk arra, hogy ezt valaki jó minőségben tudja megélni, egy hiteles szervezeten keresztül, azzal az érzéssel, hogy az adomány, amit adok, az oda került, ebbe akartam, az önkéntesség hasznos volt, jó érzés együtt akár jelentősebb változást is elérni, akkor utána az ember újra és újra akarja ezt a segítséget, és hát így épült fel a mi közösségünk szerintem. Tehát akik ott vannak 10-20-30 éve ebben a szervezetben, azok szerintem ezt élték meg, hogy jót tenni, sőt, jót tenni közösségben, mert ez meg egy másik nagy érték, hogy nem egyedül teszem, hanem egy olyan közösségben, ahol a többieknek is ez egy érték, amit én csinálok, meg amit együtt csinálunk. És akkor ez lehet bármi, ez lehet az adományozás, ez lehet az önkénteskedés, a jótékonysági futás, egy rendezvényen való részvétel, bármi, ahol az ember egy valódi közösségben van, valódi értéket teremt, és közben még jó is ezt az egészet csinálni. Tehát én ezt sosem áldozatként élem meg. És azt látom, hogy az önkénteseink is mindig azt mondják, hogy nekik ez inkább töltődés, mint hogy inkább fáradtság lenne.
10: Abszolút, meg én azt képzelem, hogy ez egy akkora érzés, amikor kiderül, hogy azzal, amit csináltok, és ahogy ráirányítjátok a figyelmet valamilyen történetre, egész egyszerűen az emberek adnak a magukéból. És ugye rá fogunk térni rövidesen az idei kampányra, ami a suli kezdéssel kapcsolatos, hát ez azért nyilván nem nagy meglepetés, hogy az iskola kezdés az óriási terhet ró a családokra, az emberekre, a gyerekekre, mindenkire, és hogy ebben segíteni az egy nagyon jó dolog, illetve amikor kiderül, hogy na, hát akkor sikerül megvenni azokat a tanszereket, sikerül új táskával indulni, ami most ugye nagyon fontos, hogy fejlesztő órákra legyen, ami azt jelenti, hogy onnantól, hogy becsengettek, onnantól is az adományozók tulajdonképpen láthatatlanul is, de fogják ezeknek a gyerekeknek a kezét, hiszen az ő segítségükkel akár egész évben fejlesztést kaphatnak. Ami óriási dolog, hiszen ugye ilyenkor szoktam azt elmondani, ez már befektetés a jövőbe. Mert hogyha ezek a gyerekek fejlesztve vannak, akkor sokkal jobbak lesznek az eredményeik. Ha jobbak az eredményeik, akkor jobbak a kilátásaik az életben, és ha jobbak a kilátásaik az életben, és dolgoznak, és sikeresek, akkor sikeresen áltatlanak majd még minket. Hát én nem hiszem, mindig ide.
11: Azt hiszem, hogy kevesen értik ezt a komplexitást, ez amit ugye nehéz néha egy plakátban, vagy egy Facebook posztban. De nehéz egy szlogenben, egy képben, egy bármilyen kommunikációban ilyen komplexitást átadni, de valójában arról van szó, hogy az iskolakezdés az nem egyszerűen a radírtól tartó táska körül forog. Olyannyira nem, hogy ugye most, amikor a nyáron a kormányzat bejelentette azt, hogy egy ilyen célzott iskolakezdési támogatást nyújt, akkor leültünk a kollégákkal, és gondolkoztunk, hogy húha, hát akkor most van-e létjogosultság egy ilyen típusú kampánynak. És úgy döntöttünk, hogy nagyon is van két okból. Az egyik az, hogy nyilván 50 ezer forint, vagy 250 ezer forint még nem fedi le azt, ami egy tényleg hátrányos helyzetű család esetében van. Legyen úgy, hogy arra költik, és a kollégák pótolják azt a hiányzó íróasztalt, vagy iskolatáskát, vagy
10: néhány dolgot. De
11: hogy ettől még mindig ott van a szükséglet, mert ennél sajnos sokkal nagyobb és komplexebb, amire egy gyereknek szüksége van. De hogy amúgy nagyon jó ez intézkedés, mi örültünk neki, hiszen éveken keresztül erről beszéltünk, hogy jó lenne erre nagyobb hangsúlyt fektetni. Másrésztről viszont becsapja magát a társadalom, ha azt gondolja, hogy azzal, hogy iskolatáskákat vagy tanszereket ad a rászorulóknak, azzal akkor ők le vannak tudva, vagy megvan oldva a helyzetük, hiszen a gyerek nevelés, és ezt megint szerintem mindenki, akinek van gyereke, ezt jól fog érteni ezt a mondatot, vagy akár a saját gyerekkorából, ha felidézi, hogy az tényleg egy 365-024 történet, amiben folyamatosan ott kell lenni a gyerek mellett, és a gyereknek folyamatosan változó szükségletei vannak, és hogyha ezt a szülők nem tudják megadni, akkor bizony a hiánypótló szerep, ami például segélyszervezetbe tud látni, az létfontosságú lehet, tehát hogy egy gyerek, amikor diagnosztizálnak, vagy észrevesznek valami hiányosságot nála, és szakemberre van szükség, legyen ez egy logopédus, egy pszichológus, egy mozgásterápia, egy lovasterápia, bármi, akkor bizony nem mindegy, hogy a szülő bele tud-e nyúlni a zsebébe, és hát kifizetni azt a nem kevés pénzt, vagy nem tud a gyerek, arról mit sem tehet, hogy van-e lehetősége. Sőt, nem is csak pénzkérdés, sok esetben a kis településeken, ahol jelen vagyunk, például a jelenlétpontjaink alatt nincs is elérhető szolgáltatás, tehát oda kell vinnünk a szakembert, na ettől lesz aztán ez egy nagyon drága műfaj, ez a bizonyos fejlesztő óra. És hát nagy reményünk van abban, hogy az emberek idén meg fogják azt érteni, hogy miért helyeztük át a hangsúlyt erre, mert az iskolatáska az továbbra is nyilván egy nagyon látványos és szép dolog, idén is része lesz az akcióknak, fogunk iskolatáskákat is tölteni, továbbra is fordulnak hozzánk ilyen kérésekkel, nyilván az átmeneti otthonainkban, a különböző biztos kezdett gyerekház környezetében, vagy fejlesztőházaink környezetében lévő gyerekeknek, nyilván nagy segítség, akár a kézzelfogható adomány, akár a pénzadomány, amiből tudunk személyre szabott segítséget nyújtani. De ezek a bizonyos fejlesztő órák, ezek még ennél sokkal többet adnak, ezek az igazi esélyteremtésnek a lehetőségeim, hogy egy gyerekkel 8-10-15 órát tudunk foglalkozni, és sikerül látványosan esélyt adni neki arra, hogy tovább tudjon menni, és ne pedig egy olyan lemaradással maradjon meg, ami akár az egész életét meghatározza. Tehát ez a tétje tulajdonképpen az idei adománygyűjtésünknek, és ez a tétje a kapaszkodó programunknak, ami egész évben megy, nem csak iskola kezdéskor. És hát erre gyűjtünk mi most nagy erőkkel. Én nagyon remélem, hogy sikerül ezzel elérni az emberek inger küszöbét. Ez mindig egy nagy kérdés, amikor megújítunk egy kampányt, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy egy fejlesztő óra az ugyanolyan fontos, sőt, fontosabb, mint egy tartó, mert nem lehet pótolni semmi mással a szakmai segítséget, amit ezek a gyerekek meg tudnak kapni rajtunk keresztül.
10: Én azt mondom, hogy ezért tegyünk meg mi is mindent. Most gyorsan adunk feles infót és zenét, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és erről az iskola kezdési kampányról fogunk akkor részletesebben beszélgetni, és szerintem akkor végig mehetünk ezen, hogy tényleg hogyan is tud ez segíteni, és milyen hosszú távú befektetés ez a társadalomba, a társadalom
11: addig is szünetben a 13.53-as adományban alatt lehet hívni, hogyha valakinek van egy perce.
10: Innen fogjuk folytatni, gyertek vissza ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei

0: produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és most akkor célzottan rá is térünk az idei kampányra, aminek a különlegessége az az, hogy eltér az eddigiektől. Ugye az elmúlt körülbelül másfél évtizedben az iskola kezdésnél azon volt a hangsúly, hogy a családoknak a terheit enyhíteni, azokat a terheket, amik az a fajta befektetés, hogy egyszerűen az eszközöket megszerezni, a toltartót, az iskolát és egyáltalán a ruházatot, hogy az iskola kezdés simábban és gördülékenyebben menjen. És te azt mondtad, hogy idén ugye a kormány, a jelenlegi egyébként új kormány tett erre egy ajánlatot, vagy hát egy egész konkrét intézkedést, és azt gondoltátok, hogy minek után ti ezt már hosszan mondtátok, hogy ez milyen jó lenne, ha lenne ilyen, hogy emellé, akkor ti újfent oda teszitek magatokat, csak akkor egy kicsit
2: tovább megyünk,
1: a látóteret egy picit tágítjuk, és akkor most már jöhet a következő lépés, hiszen onnantól kezdve, hogy becsöngettek, nincsen vége a segítségre szorulásnak.
2: Sőt.
1: Sőt. Úgyhogy itt jövünk ezzel a
2: igen, egyrészt ugye inkább csak hangsúlyát helyezésről van szó tényleg, mert eddig is mi úgy végeztük ezt a segélyakciót, hogy azt mondtuk, hogy egy meghatározott számú gyereknek tudunk adni tanszertámogatást, de sosem használtuk a teljes pénzt erre, hanem mindig azt kommunikáltuk, hogy mondjuk 2000 gyereknek szeretnénk megtölteni az iskolatáskáját, ezt nagyjából ki tudtuk kalkulálni, hogy ez mondjuk 30 millió forint, hogyha 15 ezer forintokkal számolunk, és ha annál több jön be, akkor a fennmaradó pénzt ezt a kapaszkodó programokra fordítjuk. Tehát ez így van 15 éve. Mindig ezt mondtuk, hogy több, mint segély esély, tehát hogy a szervezetnek mindig több a kell, hogy legyen a cégkitűzése, mint a kézzel fogható. És akkor idén azt mondtuk, hogy jó, hogyha kevesebb terhe van a családoknak, mert kapnak a hátrányos helyzetűek egyfajta támogatást az államtól, akkor próbáljuk meg a másik oldalára, amire viszont nem kapnak, és ami óriási probléma, ez pedig a gyerekek évközbeni felzárkózása, fejlesztése. Tehát azok a fejlesztő órák, amit egyébként szerintem ma már szinte minden szülő saját zsebből így úgy finanszíroz kisebb-nagyobb mértékben. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy hosszú várólisták vannak, akár csak itt Budapesten, vagy bármely városban, azt hiszem a fejlesztő szakemberekhez, és nagyon nehéz is jó fejlesztő szakembert találni azonnal, mert hogy tele vannak ezek az alkalmak, mert szinte minden gyereknél van valami olyan típusú ügy, amiben szüksége van a TSMT-tornától, kezdve akár egész kicsikorban, dévénytornától felfelé sorolhatnám. Ugye azt hiszem, hogy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket rengeteg inger éri, sokszorosan, mint ami minket ért akár gyerekkorunkban. Nagyon sokféle mozgás és nagyon sokféle lelki és nagyon sokféle szellemi kihívás van a mai gyerekek előtt, és ez bizony kell szakember, hogy ezek ne tartós hátránnyá váljanak. Úgyhogy mi ezért évek óta az első számú zászlós hajónkat tettük ezt a bizonyos kapaszkodó programot, amiben jelenleg 4000 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan országszerte, és ezeket, hogyha le akarom bontani ezeket a segítségnyújtásokat, akkor a legkönnyebb egység az a fejlesztő óra. Tehát, hogy egy gyerekkel hány fejlesztő órát foglalkozunk. És ez lehet csoportos, az nyilván olcsóbb, de ott ugye kevésbé az egyéni szükségletek vannak, és lehet egyéni, ami a leghatékonyabb, vagy adott esetben az a szükséges, vagy lehet a kettő kombinációja. Minden esetre ez egy létfontosságú dolog, hogy a gyereknek a szegénység okozta hátrányokat le tudjuk küzdeni. És erre gyűjtünk most, és azt mondtuk, hogy akkor itt is próbáljunk meg konkrét célkitűzést megadni az adományozóknak, így lett a 2000 fejlesztő óra az idei adománygyűjtésünk célkitűzése. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 10 000 forinttal számolva egy fejlesztő órát, 20 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, tehát hogy 2000 órára, 2000-szer 10 000 forintot, azaz 20 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. Ez nyilván nem fedi le a teljes munkánkat, de ez egy nagyon fontos pótlás, egy nagyon fontos hozzáadott érték tudna lenni az idei évünkben. amit utána azoknak a gyerekeknek tudunk felkínálni, akár valakinek lehet, hogy 2, 3, 4, 5 órát, valakinek 20-at, attól függ, hogy mennyire van szükség, de mindenképpen ez több száz gyereket tud elérni egy ilyen típusú adomány. Mellette pedig folytatjuk természetesen, ahogy említettem, az iskolatáskák, a tanszerek gyűjtését, és a pénznek egy részét idén is erre fogjuk fordítani, sőt, az elmúlt évekhez hasonlóan óvodáknak, tehát partneróvodáinkban fogunk óvodás csomagokat is adni. Az egy másik ügy, hát ha egyszer ide is eljut majd a társadalmi figyelem, hogy az óvodakezdés sem sokkal kisebb teher egyébként, ott is rengeteg mindenre van szüksége a gyerekeknek, és ebbe azon a területen kisgyerekeknél ugyanúgy ott van a fejlesztés kérdése is. Szóval ez az egész gyerek és gyerekek és esélyteremtés, ez egy nagyon komplex téma, és azt hiszem, hogy ahogy te is említetted előbb, a társadalmi érdek, tehát hogy az, hogy a jövőbeni felnőttek azok milyen hátrányokat cipelnek magukkal, milyen traumákat, amiket nem dolgoztak fel, milyen figyelem, vagy mozgás, vagy egyéb területen oda elmaradásokat, az nagyon nem mindegy, mert az igazán jó történeteink azok úgy folytatódnak mindig, hogy van egy gyerek, aki bejön egy adott problémával hozzánk, és megkapja a fejlesztést, és utána tovább tud menni, és tovább tud tanulni, például meg tudja valósítani az álmait, és ehhez bizony ezek a fejlesztőrek kellenek.
1: És szerintem az is nagyon fontos, hogy azt kidomborítottad, és érdemes itt egy picit megállni, hogy napjainkban gyakorlatilag nincs olyan gyerek, aki ne szorulna valamilyen módon fejlesztésre, és a fejlesztés, tehát próbáljuk máshogy megvilágítani ezt a szót, és azért, amit te elmondasz, hogy egész egyszerűen ők egy olyan földi valóságból indulnak, ami, tehát az, hogy egy gyerek megszületik, az 2000 éve és 3000 éve is az idegrendszere ugyanott volt, ahol ma. És 2000 meg 3000 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt az ő fejlődése során nem tudom, annak a földi valóságnak megfelelően kapta az idegrendszeri terheléseket. Na most, ma, ha egy gyerek születik, akkor abban a pillanatban mindenhonnan behatások érik, csak megóvni lehet tőle.
2: Hát, tehát ha van, aki megóvja. Igen, ezt akarom mondani, hogy van-e, aki megóvja őt.
1: Így van. Tehát nem lehet mást, nem lehet kiiktatni, megóvni lehet marha nagy munkával, mert azért egy családon belül, főleg ha a második, harmadik, negyedik gyerek, azért zajlik az élet. Szóval, hogy egész egyszerűen azt akarom csak mondani, hogy egész egyszerűen mindenképpen valószínűleg szüksége van valamilyen korrigálásra, ehhez még hozzájön a személyisége, az ő gyorsasága, lassúsága, tehát az, hogy ma valakit fejleszteni kell, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő handicappes.
2: Odahogy, én inkább azt mondanám, hogy itt amiről beszélünk, az a figyelem és a törődés.
1: Így van,
2: tehát,
1: így
2: hogy minden, tehát minden gyereknek szüksége van a figyelem és a törődésre, és ezt sajnos nem minden esetben kapják meg otthonról. Tehát azért picit beszélünk arról, hogy milyen gyerekekkel is dolgozunk mi, mert hogy a általánosságból beszélünk, igen, minden gyereknek szüksége van a figyelemre, a fejlesztésre is, és nagyon jó, hogyha kisebb lemaradások esetében is ott tud lenni mondjuk egy szülő figyelme, vagy egy pedagógusé, hogy elküldi X alkalomra egy fejlesztő pedagógushoz. De mi gyerekeink esetében, és itt a mi gyerekeinket értsük, ez a kb. 4000 gyereket, akivel a szervezet nap mint nap foglalkozik, a leghátrányosabb helyzetű települések, átmeneti otthonok, védett házak. Tehát, hogy itt olyan gyerekekről beszélünk, akik nagyon sok esetben traumatizáltak, tehát mondjuk nagyon sok bántalmazott gyerekkel dolgozunk, ott olyan mélységű és hosszúságú, és szakmailag azt hiszem, hogy a legnagyobb tudást igénylő munkára van szükség, hogy a gyerek ezt a típusú, akár nagyon korán elszenvedett traumát, ezt ne úgy cipelje tovább, hogy ez mindent meghatároz. És akkor itt tényleg nagyon fontos beszélni arról, hogy az ökumenikus segédszervezet működtet titkos menedékházakat, családok átmenet otthonait. Itt azért nagyon sok esetben édesanyák vannak gyerekekkel, akik elképesztő sorsok. És ezeknek a gyerekeknek azon túl, hogy adunk menedéket, meg ételt, ugye ezt szoktuk mondani, hogy étel otthon esély, tehát hogy megkapják a fizikai támogatást, a harmadik láb az az esélyteremtés. És az esélyteremtésben pedig arról beszélünk, hogy tudunk-e abban segíteni ennek a gyereknek, hogy ezen a legnehezebb időszakon túl tudjon lenni amennyire túl lehet, hogy be tudjon illeszkedni egy újfajta iskolába és életbe, hogy legyen esélye tovább lépni, nem csak neki, az egész családnak, az édesanyának és a gyerekeknek. Tehát, hogy ez kapaszkodó programban nagyon sok ilyen gyermek is van. Vagy ott vannak azok a gyerekek, akik tényleg szegregátumokból elkerülnek az intézményeink látókörébe. Azért a jelenlétpontoknál nagyon sok olyan településen vagyunk, ahol tényleg elképesztő körülmények között vannak a gyerekek lakhatásilag is, családilag is, és bejönnek hozzánk. Na és akkor ott, hogy tényleg onnan indulva, hogy megkörgyetessük őket, mert minden fejlesztő foglalkozás ilyen helyeken az nálunk úgy kezdődik, hogy először esznek a gyerekek, mert sok esetben aznap lehet, hogy akkor esznek először. Ez is egy nagyon fontos dolog, a fizikai szükségletek. Utána jön az nyilván, hogy ruha, meg tanfelszerelés, tehát hogy a társaik között ők se érezzék magukat kevesebbnek. És akkor utána jön az, hogy akkor foglalkozunk azokkal a bizonyos elmaradásokkal, aminek sokszor része az is, hogy...
1: Biopszichoszocia.
2: Hát igen, hogy, milyen, hogy mi kell menni keresztül a gyerek. És egy nagyon érdekes felmérést végeztünk most a saját munkatársaink körében, és ott az látszik, hogy ezeken a bizonyos hátrányos helyzetű településeken a gyerekek azok körülbelül kétszer annyi különböző problémával küzdenek, mint akár a saját intézményeinken, tehát a bentlakási intézményeinkben, mert ott azért mindent megkapnak, viszont a kis településeken tényleg nagyon sok esetben nincs elérhető szolgáltatás. Szóval rengeteg egyéni történet van, és a szervezetnek bizony minden ilyen egyedi történetet egyedileg is kell kezelnie, tehát nincsenek sablonok, hanem módszerek vannak, meg szakemberek vannak, de hogy minden gyerek egy új történet, és ezt ennek kis sikereink, amikor egy-egy ilyen történet, az valamennyire jóra tud fordulni, és a gyerek tovább tud tanulni, a gyerek nem bukik meg, a gyerek kinyílik, a gyerek beszélni kezd, a gyerek részévé válik a közösségnek, tehát hogy nagyon-nagyon sok munka van ebben, és nem mindig a leglátványosabbak ezek az eredmények, viszont azok a fejlesztőórák, amikre mi most gyűjtünk, a 13-53-as adományvonalon, ezek borzasztóan fontosak, és ugye, hogy adódik össze egy ilyen, 10 000 forint egy fejlesztőóra, ez azt jelenti, hogy kell hozzá 20 darab hívás, tehát ha most 20 darab hallgató tárcsa ez a 13-53-at, akkor már egy fejlesztőórával odé vagyunk.
1: Világos, és ez is nagyon jó, hogy ezt így láttatjátok, hogy mi kell hozzá, de pont ezt akartam megkérdezni, hogyha azt mondjuk, hogy siker, akkor milyen siker ezekben az esetekben? Mert ugye erről is van elképzelése az átlag embernek, aki él egy viszonylag élhető, normális életet, és azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az, hogy te láttattad azt, hogy ezek milyen körülmények között is, milyen körülmények közül is jönnek.
2: Igen, ugye a szociális munkások világa és a fejlesztő pedagógusok világa az egy nagyon különleges világ. Igen. Én nem vagyok egyik sem, és borzasztóan felnézek azokra a kollégáimra, akik ezen a területen dolgoznak, mert itt tényleg az apró sikerekről van szó. Tehát amikor jön boldogan egy kollég, és azt mondja, hogy na most ez a kisgyerek, ez most meg tudta emelni a fejét, vagy a kezét máshogy, mint hogy azt tette 2 hónap ezelőtt, mondjuk egy picit csecsemőről beszélve, mondjuk egy dévénytornánál, vagy egy nagyobb gyereknél, amikor azt lehet mondani, hogy a TSMT, vagy más fejlesztő torna, vagy foglalkozás után a gyerek az jobban tud most már tanulni, jobban tudja követni a dolgokat, vagy a beszédében, vagy a viselkedésében, mozgásában sikerül elérni. Ezek néha apró kis eredmények, de hogy aki szakember, az meg pontosan tudja, hogy ezek az apró eredmények eredményeznek aztán olyan felnőtteket, akik utána képesek lesznek beilleszkedni, tovább tanulni, figyelni, jelen lenni, boldognak lenni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezt nem lehet eleget mondani. És a mi sikereink azok ezek. Nyilván sokkal látványosabb, én nem vitatom kommunikációs szakemberként, meg pláne, amikor átadunk egy iskolatáskát, vagy egy plüsmacit, mert az tök látványos, és akkor azt érezzük, hogy na most jót tettünk, és ott van ennek a fizikai manifestációja, az a plüs, vagy az adomány. De hogy ezek az órák, amikre mi most gyűjtünk, ezek a fejlesztő órák, ezeket képzeljük el olyan adományoként, amik beépülnek a gyerek életébe, és ott lesznek egész életébe vele. Tehát azok az órák, amiket mi beleteszünk, amikre most gyűjtünk, azok a gyereknek az egész életét meg tudják határozni, mint ahogy ha valami velünk marad, egy hátrány, egy trauma, akkor az hiszem, hogy évtizedekig tudott lenni, és akár tudat alatt is, de akadályozni a továbblépést. Úgyhogy nagyon nagy tétje van, én azért nagyon motivált vagyok ebben a kampányban, hogy idén próbáljuk meg ezt megugrani, hogy az emberek megértsék, hogy mi ez a bizonyos fejlesztő óra. Nem egy könnyű dolog. Azt hiszem, talán jobb esélyünk van azoknál a szülőknél, akik saját gyereküknél is küzdenek ezzel, vagy akik látnak ilyen típusú helyzeteket, hogy micsoda változás tud lenni egy gyereknél. Egyébként ezt mi sokszor még egy gyerek tábornál is látjuk ilyenkor nyáron egy hét alatt, hogy egy gyerek hogy ki tud nyílni, vagy akár egy ilyen foglalkozás sorozatnál, hogy pár hónap alatt hova lehet eljutni egy gyerekkel, az fantasztikus. És persze ebbe bevonjuk mindig a szülőket is, hogy tartósak legyenek az eredmények, meg kell értetni velük, tehát hogy nem
1: igen, a szülőedukáció is nagyon-nagyon
2: igen,
1: fontos.
2: Igen, tehát mindig családban gondolkodunk, de a gyerekkel való közvetlen munka az nagyon fontos, tehát nem lehet mindent ilyen esetekben a szülőkre bízni, a szülőket be kell vonni ezekbe az esélyteremtő folyamatokba, és sok esetben külön foglalkozni a szülőkkel is.
1: Hallottam ilyen missziókról egyébként, és engem nagyon meghatott, hogy az, amikor a szülők megértik, és megtudják, és meglátják, hogy ez mit tud segíteni, akkor nagyon sok esetben ők maguk otthon próbálják és csinálják, akár, nem tudom, tornagyakorlatok, mozgatás, és hát onnantól kezdve ugye az egész már akár szárnyra is kaphat. De hogy mondtad, hogy hogyan is lehetne ezt megértetni, hát én azt mondom most a hallgatóinknak, akiket én amúgy nagyon sokra tartok, és azt gondolom, hogy a mi hallgatóink kifejezetten, hogy mondjam, gondolkodóak, cselekvőek, kreatívak, hogy ha úgy mondjuk, hogy a 1353-at, ha felhívja bárki, az azt jelenti, hogy ő maga lenyomatot hagy egy ember életében, hogy ennek az élete jobbá váljon, a sorsa jobbá váljon.
2: Így van, és a 1353-as adományvonal mellett azért hagyd mondjam el, hogy van egy honlapunk is, ez a segélyszervezet.hu, és ott lehet nagyon közvetlenül akár nagyobb összeget is felajánlani, tehát hogy egy órát valaki örökbe tud fogadni 10.000 forinttal egy bankkártyával kifizetített.
1: Ezt akartam mondani, hogy nézzük már meg, mert vannak itt nagyon jó kis, tehát nagyon jól megszemélyesítettétek az uzsonnát, az egy órát.
2: Igen, ezek kellenek, tehát azt hiszem,
1: hogy meg kell, hogy értsük,
2: hogy mondjuk nem tudom én, egy ilyen csoportos foglalkozás nem mondjuk 6.000 forintra tud kijönni, vagy egy egyéni foglalkozás 10-15 ezer forintra tud kijönni, hogy egy heti uzsonna az mondjuk szintén kb. 6 ezer forint. Tehát, hogy ezekkel lehet, vagy az 3 ezer forint, azt hiszem ez a pontos összeg, ilyen 3 ezer forint egy heti uzsonna, hogyha úgy számolunk a gyerekeknél. Igen, a 6 ezer forint az egy csoportos foglalkozás, a 10 ezer forint az már egy egyéni foglalkozás. Tehát körülbelül ilyenekkel, ilyen összegekkel találkoznak ott a kollégák megközelítőleg, vagy
1: igen, most ellenőriztem, de
2: igen,
1: nagy,
2: 12 ezer forint van még ott,
1: igen,
2: 3-6-12, ezeket határoztuk igen. meg, de ezek nyilván megközelítő összegek, tehát ezek lehetnek kisebb eltérések, nem is ez a lényeg, de a nagyságrendet mindenképpen érzékelteti, hogy tényleg néhány ezer forintból akár az étel, akár az otthonteremtés, akár az esélyteremtés területén konkrétumokra tudjuk átfordítani, és azért ezt hagyd tegyem hozzá, hogy a kapaszkodó programunk az gyakorlatilag 100%-ból adományokból működik, tehát ugye az intézmények világa, a szociális ellátórendszerben ugye ott van állami normatív támogatás is. De ezeknél a fejlesztő foglalkozásoknál az kimondható, hogy ezek mind adományokból működnek. Tehát itt annyit tudunk segíteni, amennyi adományt kapunk. Tehát ez egy nagyon direkt történet ilyen szempontból. És ha valaki felmegy a segélyszervezet.hu-ra, ott nem csak történeteket lát, meg elmagyarázzuk, hogy mi ez, hanem nagyon egyszerűen tényleg, mint egy mozi egyet venne, körülbelül tud mondjuk 10.000 forintot adományozni, vagy ha van erre nyitottság, akkor akár rendszeres adományozás beállítani, hogyha nem hiányzik neki havonta 1.000 forint, általán a hallgatókról esetében sok emberről elmondhatok, azt mondja, hogy beállít, hogy havi 1.000 forintot ad, és az nekünk egy nagyon kiszámítható rendszeres adományát tud válni, és minél több ilyen van, annál kiszámíthatóban tudunk tervezni. Szóval nagyon, nagyon fontos az adományozók szerepe ebben a történetben, és én nagyon remélem, hogy itt a következő pár hétben sokakat sikerül megnyernünk ennek az ügynek. Nyilván ez egy hosszú távú munka, tehát az is, hogy közösséget építsünk e köré, a kapaszkodó program köré. Most fogunk például egy piknikmozit csinálni, amiben elrésen a futni mentemes csapattal, a tenkirékáikkal, Herendi Gáborékkal, ahol arra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy ott, ahogy abban a filmben is, ugye az összefogással értek el egy célt, hogy így szeretnénk idén mi is ebben az adománygyűjtésben, illetve majd a félmaratonon, Vizer félmaratonon idén is lesz jótékonysági futócsapatunk. Tehát minden ilyen kreatív megoldást megkeresünk arra, hogy az emberekhez közel kerüljünk, akár élőben is találkozunk minél több emberrel, és ugyanúgy idén is van egy médiakampány, ez a bizonyos fontos idő, ez lesz az idei üzenet, rádióban lehet hallani a pontos idő helyett a fontos időt, hogy mit is jelent az, hogy egy gyerek élete az életében mi az a fontos idő. Egyrészt az az üzenet szerintem, hogy a gyerek, az ember életében az egy legfontosabb idő az a gyerekkor, itt dőlnek el a dolgok, ez egy fontos idő. Másik meg, hogy az idő, amit mi fejlesztő foglalkozásokkal az adományokból oda tudunk tenni, az egy borzasztóan fontos idő a gyerekek életében. Azt is mondom, hogy sorsfordító idő lehet.
1: Hát én azt hiszem, hogy ezt most jól átbeszéltük, és eléggé jól megvilágítottad, láttattad, hogy miről is van szó. Én nagyon köszönöm nektek a ti munkátokat, és azt is, hogy most itt voltál, és beszélhettünk erről, és sok sikert kívánok ez a kampányhoz.
2: Köszönjük szépen.
1: Hallgatóknak meg azt mondom, hogy akinek a szívét ez megérintette, ez 13:53 legyen cselekvő. Nagyon köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, de semmi pánik, mert most már visszatértünk a nyári szabadságból, és minden nap friss adás jön. Holnap 11-kor jövök, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont Jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Hallmayer, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Új feladatuk lesz a bárkáknak, érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szenni Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjféltől elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és jövő csütörtöktől péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Továbbra is a lakossági tudatosság és az odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg Magyarországról. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás-vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Az esti éjszakai órákban többnyire tisztán derült idő várható, a déli tájakon lehetnek még néhol felhősebb körzetek, csapadék azonban itt sem fog kialakulni. 14 és 20 fok között alakulnak a minimumok, a szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Holnap az ország nagy részén többnyire derült napos idő várható, a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz az élénk északias szélben, 24 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok.
8: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: A hosszú, egészséges élet iránti vágy egyidős az emberiséggel. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően 20 évvel nőtt a születéskor várható időtartam az elmúlt fél évszázadban. Azonban az egészségben megélt évek növekedése ennél lassabb ütemű. A longevity, vagyis a minőségi életévek meghosszabbítása világszerte az egyik legnagyobb trendé vált. Itt nem csupán arról van szó, hogy tovább szeretnénk élni, hanem arról, hogy maradjunk aktívak, energikusabbak és szellemileg frissek időskorunkban is. Köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és az Egy életem műsora szól. A bevezető sorok után gondolom, hogy nem lep meg benneteket, hogy ma arról beszélgetünk vendégeimmel, hogy mi mindent tehetünk mi magunk a jól létünkért. Olyan szakértő vendégeket hívtam, akik a mozgás élharcosai, és több évtizede dolgoznak a fittebb, energikusabb életvitel népszerűsítésén is. Engedjétek meg, hogy a szokásosnál egy kicsit hosszabban mutassam be őket. Szloboda Éva az egyik meghívott vendégem, aki a Testnevelési Egyetem mesteroktatója, rehabilitációs szakember. Az IVI Nemzetközi Fitness Iskola Active Aging és Senior Trainer képzésének szakmai vezetője. Korábbi sportsikereiből csak néhányat hadd említsek meg, kétszeres Európa-bajnok, világkupa és világbajnoki ezüstérmes, sokszoros magyar bajnok tornás, sporterobik versenyző, edző, oktató. És következzen most másik meghívott vendégem, dr. Zobcsák László bemutatása, aki a sport és egészségtudományok doktora, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola alapítója és ügyvezetője, a vállalati egészségfejlesztés, a preventív mozgásprogramok, valamint a fitness szakemberek hazai és nemzetközi képzésének szakértője. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a felnőtt képzés, a medical fitness és a személyi edzés területén. Nos, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szerbusz, Évi, szia, Laci.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia, Edit.
3: Köszönjük a meghívást, sziasztok.
1: No, hát a bevezetőben említettem, hogy az utóbbi évtizedekben megnőtt a várható élettartama az embereknek, viszont sajnos ezzel nem egyenlő tempóban növekedett az, hogy az egészségünk is ilyen jó ütemben nő ebben az élethosszal. Mennyire vagyunk mi testtudatosak? Mennyire látjuk mi átlagemberek ezt a helyzetet? És hogyan látja a szakember? Kezdjük akkor ebben a nagyon átfogó kérdéssel.
2: Hát annyit szeretnék elsősorban hozzátenni, de gondolom, hogy ezt majd Laci bővebben is ki fogja egészíteni, hogy felnőtt egy olyan korosztály, aki tulajdonképpen várja a megoldást, és nem biztos, hogy tenni szeretne a megoldásért. Egy tabletta itt, egy kezelés ott, és valahol egy külső megoldásra várnak, nem pedig azt figyelik meg, hogy milyen okok vagy okokozati összefüggések vannak, amelyek az egészségtelen útvonalhoz juttatták őket. Tehát én abban láttam a megoldást, hogy ezt egy picit fordítsuk meg, és tegyünk magunkért.
1: Na akkor erről fogunk ma beszélgetni. Laci, van esetleg valami, amivel szívesen kiegészíted Éva gondolatait?
3: Igen, van, mert ma már hosszú ideig el lehet élni, az orvostudomány ebbe segít az embereknek, viszont ez nem feltétlenül minőségi élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre az utóbbira kellene fókuszálni, és ahogy az Évi mondta, nem külső megoldásokra, csodákra várni, hanem azt a belső indítatású felelősséget és határozott döntéseket meghozni saját életünk, életmódunkkal kapcsolatban, ami ezt a minőségi életmódot kialakíthatja. Ennek sok összetevője van.
1: Igen, egy picit kanyarodjunk vissza, hogy valóban az orvostudománynak köszönhető nagy részt ez a megváltozott élethoz, hiszen sokkal jobbak, pontosabbak a diagnózisok, több minden betegség elfajulását megelőzhetjük, tudjuk lassítani azokat a folyamatokat, amiket esetleg idejében diagnosztizáltak, és a szűrések is nagyon sokat segítenek már. De akkor nézzük meg, hogy ugye a ti nemzetközi fitness iskolátokba felállítottatok 6 alappillért, amiről úgy gondoljátok, hogy ezek segíthetik minőségivé tenni ezt a hosszabb életet, és hát hogyha felsorolhatom most, aztán rátok bízom, hogy melyikkel kezdjük. Ugye az egyik ilyen a táplálkozás, aztán az alvás, Nagyon fontos szerepe van a társas kapcsolatoknak, az érzelmi jólétnek, és ezzel együtt kezeljük a stresszkezelést is. A mozgásnak, és hát a függőségek kerülése is bekerült nálatok a fókuszba. Melyik legyen az, amivel elindítsuk a beszélgetést? Van-e kedvenc terület?
3: Hát nyilván a mozgás, nyilván. Kezdjük a mozgás, de okay. Azt hiszem, hogy pont erről kell, hogy szóljon ez a műsor is, meg a mi mondani valónk is, hogy nem lehet azért priorizálni ennyire, azért, mert mi ebből a területből jövünk, és ennek a területnek vagyunk a hívői, mert pontosan ez a képzés is, ez a longevity képzés is arról szól, hogy az életmód elemeit komplexen egységbe kell kezelni. Azt említettük az előbb, hogy az orvostudomány mennyit tesz ehhez, meg az egészségügy mennyit tesz ehhez. Viszont ez egyébként, hogyha komplexen nézzük egy embernek az egészségben eltöltött éveit, akkor ez csak 10%, tehát az egészségügy az 10%, és 40% az életmód. Tehát ez egy borzasztó nagy különbség, és a genetika is kevesebb ettől. Egyébként az meg egy hajlamosító tényező, nem pedig predesztináló. Úgyhogy az az üzenetem ebből, hogy óriási nagy lehetőség van mindenki kezében, hogy a saját életmódján keresztül a minőségi életet tovább tudja vinni. Egy nagyon fontos statisztikát hoznék itt be, hogy persze tovább élünk, de azért Magyarországon kétszer annyian halnak meg helyes életmóddal megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Tehát borzasztó sokat kell még tennünk, és tudunk is tenni. Szerintem erről beszélgessünk, hogy mit lehet tenni a hétköznapi ember nyelvére lefordítva, aki nem valamelyik kék zónában él, vagy nem valamiféle ilyen felkent, nem tudom, tudással rendelkezik szakértőként, hanem mit tehet egy átlagembert ezért.
1: Ja, nagyon köszönöm, hogy behoztad Dan Buettnert is, aki ugye az Éljünk 100 évig, vagyis a kék zónáról szóló filmje alapján nagyon népszerű lett, nagyon elterjedt ez a szemléletmód, és akkor ilyenkor tesszük fel a kérdést, hogy oké, de mit csináljunk mi itt Magyarországon, úgyhogy próbáljunk meg ebben is majd tanácsot adni a kedves hallgatóknak, amikor végigmegyünk ezen a 6 pilléren, és akkor kezdjük a mozgással. Azt mondtátok, hogy külső segítséget várunk, illetve Éva említette a bevezetőben, hogy elsősorban külső segítségre számítunk. Én azt látom, hogy ahol mostanában talán a legnagyobb probléma van, az az egészen fiatalkor. Még azt mondom, a középkorosztály az csinos akar lenni, fit akar lenni, van benne versenyszellem, és az utóbbi időben, mintha mostanában látnám megjelenni az 50 pluszos korosztályt is az edzőtermekben. Ami aztán persze vagy jó, vagy nem jó, vagy jó helyen van, vagy nem jó helyen van, hiszen itt már jönnek valóban azok az egészségügyi problémák, amikre oda kell figyelni. Ti hogy látjátok sportszakemberként ezt a három területet?
2: Nagyon érdekes, én egy picikét párhuzamot vonnék, és köszönöm, hogy behoztad ide a gyerekeknek a korosztályát is, ugyanis nagyon kevesen tudják, hogy az első orvos, aki foglalkozott a longevity-vel, és mindenki ismeri a nevét az általános iskolából, Coopernek hívják.
1: Oh, a futás, a Cooper
2: futás, bizony, Kenneth Cooperről van szó, mind a mai napig él a doktor úr, ugye ő a NASA-nál volt, az astronautákat készítette föl, nem csak a Földön, hanem a visszatérés után is, hogy hogyan tudnak majd a csonddenzitással és az izomvesztés ellenében tenni, amit ugye az űrben őket érte, és nagyon kevesen tudják, hogy nem csak, hogy mind a mai napig él, hanem szószólója volt annak, hogy egy életen át kell mozgást végezni. És hogyha csak a mindennapunk részeivé tesszünk apránként egy 5 perces átmozgatást, egy 5 perces sétát, már magunkért tudtunk tenni, vagy hogyha valaki nehezen mozdul ki otthonról idősebb lévén például, hogyha légzőgyakorlatokat végez nyitott ablaknál, természetesen, ha ezt az időjárás is megengedi, már aprócska lépéseket tett, ha ezeket szokássá tudjuk szelídíteni, akkor pedig azt lehet mondani, hogy elindultunk egy olyan úton, amivel ezeket az úgynevezett mindennapos cselekedeteinket, amit magunkért meg tudunk tenni, hát elkezdtük szokásra szelídíteni.
1: Ez hívják életmódváltásnak, ami azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon jó, hogyha van mellettünk egy szakember, vagy legalább az elején, aki támogat bennünket, vagy elindít ezen az úton.
3: Én ezeket nem misztifikálnám így túl, hogy nagyon nehéz, mert egyébként nem nehéz, hogyha fölfogja az ember, hogy mit tehet önmagáért. És amit az Évi is említett, hogy mozogjunk a hétköznapokba is, tehát a napi aktivitásunk legyen meg. ide szeretném kapcsolni azt, hogy tulajdonképpen itt két dologról beszélünk, a fizikai aktivitásról, amely egy gyűjtőfogalom, meg az edzésről, ami már egy struktúrált, különféle motorikus képességeket fejlesztő tevékenység, de idehoznám a mindennapi fizikai aktivitáshoz azt, hogy egy tanulmány kimutatta, hogy két ember között, aki mondjuk ugyanannyi idős, ugyanannyit eszik, és a genetikája is kb. Ugyanolyan, 5-10 kg testzsír különbség lehet, attól függően, hogy az egyik aktív napi életet él, tehát például a lépcsőt választja a lift helyett, vagy mindenhova autóval megy, vagy sétáltat a kutyát, tehát hogy azok az apró tevékenységek, amiket bagatelizálunk, és ülünk egész nap, nem hogy felállnánk, mennénk néha egy pár kört, vagy valamiféle kisebb fajta testmozgást végeznénk. Szóval ezek is nagyon-nagyon sokat számítanak. Tehát évente 5-10 kiló lehet a különbség. Tehát borzasztó sokat lehet tenni ezért is. Tehát ne gondolja mindenki azt, hogy itt neki hatalmas nagy életmódváltásokba kell belemenni, meg hol az az edző, meg hol az az edzőterem. Az a következő lépcső különben. Mert ha belegondolunk, ha elmész egy edzőhöz, és heti háromszor jársz hozzá, akkor az a heti 168 órádnak hány százaléka? Nagyon csekély.
1: Igen.
3: Tehát az már rá kell, hogy kerüljön a napi aktivitásra, akkor fog az egész komplexen nagyon jó hatni.
1: Örülök, hogy behoztad ezt a plusz-minusz 10 kilót, hogy mennyit jelenthet, és akkor lehet, hogy itt érdemes megemlítenünk a kronológiai életkort, meg azt a bizonyos fitnesskort, amivel valóban, ugye jó hír, hogy a fitnesskor az tud fiatalodni, mi már kronológiailag nem, hiszen megszülettünk, és az onnantól eltelt időt számítjuk az életkorunknak, de hogy a fitnesskor az igenis módosítható a testmozgással, táplálkozással, életmódváltással.
3: Abszolút.
2: Abszolút, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, mert ugye a pillérek között szerepel a függőség, és ezt nagyon sokan pejoratív értelemben gondolják, vagy legalábbis ugye a mindennapokban sajnos ez a jellemző, hogy erre gondolunk a függőségek, ami negatív dolgok gyűjtője is lehet, de nem csak erre kell gondolni, hanem hogyha valaki túl sok zsíros vagy zsírosabb ételt fogyaszt, vagy netán cukrosabb ételt fogyaszt, és szeretnék itt egy érdekes történetet kettőnkkel kapcsolatban, Laci, behozni, ugyanis amikor a Váci irodában dolgoztam, nap mint nap sokat jártam ki, és úgy jelentem meg, hogy valamelyik gyors étkezdének a csomagját vittem magammal, ugye azt tudni kell, hogy mint a búgócsiga mozgok egyfolytában, tehát pörgök, forgok, és Laci meglátta, és mondta, hogy Évi, ha én ezt mindet megenném, hát én itt elkezdenék gurulni. És ugye Laci is mondta, hogy vannak azért különbözőségek, szóval a lényeg az, hogy nekem is le kellett állnom ezzel a függőségemmel idézőjelben, hogy rendben van, hogy rohanok egész nap, de nem tehetem azt meg egy életkor után, hogy bizonyos gyors élelmiszer láncoknak az étkezését, amit kínál, bár jó ízű, valljuk meg őszintén, mert hogy úgy van összeállítva, de igenis is le kell állni. És másképp kell étkezni. Ugyanígy voltam, én szerettem nagyon a cukrosabb üdítőket, még hogyha a gyümölcsléről is volt szó, ezzel is le kellett állni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ezek is függőségek lehetnek. Nem csak az egyéb negatív értelemben vett függőségek.
1: Igen, és akkor egy picit hadd kanyarodjak vissza, amikor említetted Dr. Coopert, ugye a fiatalokról beszéltünk, de az idősebbekről még talán nem ejtettünk annyi szót. Ott még komolyabban fel kell készülnünk mondjuk arra, hogy valóban ezt az élethosszot, ezt energikusan, stresszmentesen, mentálisan és fizikailag is jól éljük meg. Ide például milyen tanácsaid vannak, Laci, erre a korosztályra mondjuk, ami esetleg a medical fitnessből átültethető a mindennapi gyakorlatba?
3: Hát ez tulajdonképpen az Évi szakterülete, a szenior korosztály, nem is venném el a kenyerét, csak azzal erősíteném meg ennek a területnek a fontosságát, hogy a testmozgás itt is elképesztő sok pozitív hatást tehet hozzá. Nemrégiben voltam egy amerikai konferencián, ami kimondottan medical fitness-el foglalkozott, és még tavaly előtt a GLP-1-es fogyasztó gyógyszerek voltak a központban, hogy azoknak milyen hatása van. A tavalyi konferencián már az időskorúak, tehát az agyi kognitív képességeknek a fejlesztéséről volt szó, amit úgynevezett ilyen kettős feladat megoldásokkal, amikor több dologra kell egyszerre figyelni, mozgás mellé tipikusan valami játékot is betesznek, az elképesztően jól tudja fejleszteni ezeket a kognitív képességeket. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert elképesztően sok ilyen neurológiai betegség vagy állapot alakul ki, egyébként az életmódunkból fakadóan is, és ezt meg lehet előzni mozgással és ilyen tevékenységekkel, amiket az Évi is tanít a képzésén.
1: Tudunk néhány példát mondani, Évi? Gyakorlati példát.
2: Gyakorlati példában, ahogy a Laci is mondta, tehát az, hogy kettő dologra kell egymásra figyelni, mozgásra és valami külső ingerre is még figyelni kell. Ez lehet az, hogy egy külső eszközként például labdát hozunk be. Vagy apró kis könnyen szálló anyagot földobunk, elkapunk. Tehát valami zavaró tényezőt, de mégis magát a mozgás mintát, egy járást, egy sétálást végre kell hajtani. Ha csak arra gondolunk, hogy az zebrán megadott időre kell átmenni. Ráadásul van egy zöld jelzés, amire el lehet indulni. Ráadásul van még egy kanyarodó bicikli, autó. Akkor ezeket a mindennapi életben ugyanígy gyakoroljuk. Ezeket az edzőteremben pedig különböző eszközökkel, zavaró tényezőket hozunk be az egyébkénti mozgásba. Ez lehet séta, lehet szögdelés, lehet futás, mert bizony, hogy erre is szükség van, még a korunk előre haladtával is. És ahogy Laci is mondta, ezeket az úgynevezett dual task és multitask tréningeket minden életkorban gyakorolni kell, és nagyon összefügg az idegrendszeri fejleszthetőségünk, fejlesztésünk azzal, hogy milyen minőséget fogunk tudni a továbbiakban is élni. Egy személyes példát szeretnék behozni, mert ahogy a Laci is mondta, hogy mindennapos mozgás, tehát nem kell feltétlenül az edzőtermi mozgásra gondolni. Édesapámmal lehet jól példálozni, neki van egy monitorozó cukormérő feltéve a felkarjára, és ő saját maga is, mint mérnök ember, most már látja, hogy ha bár járásképtelen, de mozog, van egy kis rutinja, egy mozgásgyakorlatsor, amit ő maga is már továbbfejlesztett, hogy bizony tudja szabályozni a vércukornak a mértékét egy-egy étkezés között.
1: És ugye milyen fontos, hogy van egy ilyen visszajelzés, én is látom az órámon, amikor kéri, hogy most a fitness korom az vajon fiatalabb-e, mint a valós korom, és nagyon tud motiválni, valóban így van, hogy amikor látom, hogy egy digitális eszköz, amit egyébként oly gyakran szídunk, mert elvonja a mozgástól az időnket és a figyelmünket, de mondjuk például ilyen esetben igenis támogathat bennünket. Nagyon szépen köszönöm az eddigi gondolatokat, rövid szünet után folytatjuk, kedves hallgatók, várunk benneteket vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Szloboda Éva és dr. Zobcsák László, akikkel a longevity-ről beszélgettünk. A műsor első részében a mozgást próbáltuk körbejárni, hogy mi mindent tehetünk a mindennapi életben azért, hogy több kedvünk, több motivációnk legyen mozogni. Mit szólnátok, hogyha a második pontnak az alvást néznénk meg? Hogyan is állunk az alvással? Én legutóbb azt olvastam, hogy a magyarok 60%-a rosszul alszik. Még ha amikor azt hiszi is, hogy jól alszik, amikor mérőeszközökkel visszamérték egy-egy kutatás során, akkor kiderült, hogy hát persze aludt, de nem volt megfelelő a mély alvás, nem volt elég hosszú az alvás, nem volt pihentető az alvás.
2: Ez is egyébként összefügg a longevity-vel, hogy itt sem az alvás hossza lényeges, egyébként vissza is jut, a túl sok alvás is lehet rossz, hanem az alvás minősége, hogy említetted, a különféle periódusoknak az összetevői. Egyébként a képzés maga arról szól, amit összeraktunk a MOTÉ-val, a Magyar Életmód Orvostani Egyesülettel, hogy ott egyes orvos szakértők magyarázzák el ezeket a blokkokat és összetevőket nagyon közérthető módon. És megadják azokat a kulcsokat, hogy miképpen tudunk változtatni az alvási szokásokon, és hogyan tudjuk jobbá tenni. Nekem is nagyon sokáig ez hatalmas probléma volt. Hát egy céget építek már 25 éve, annak minden nyűgével, bajával, és természetesen rám is ugyanúgy hatnak ezek a stressz okozta tényezők, de hogyha az ember ráadásul még nem is mozog, tehát nem fárasztja el magát rendesen, vagy túl eszi magát, túl későn eszik, túl sok rossz minőségi ételt eszik, alkoholt is iszik hozzá, még számítógépen lóg az elalvás előtti percekben is, akkor borítékolható, hogy az teljes mértékben egy kifacsart álmot fog okozni számára, és ez egy ilyen cirkulális okság lesz, egy ilyen ördögi kör, hogy rosszul alszom, akkor másnap fáradt vagyok, még rosszabbul teljesítek, nincs kedvem edzeni, ugye az inzulin rezisztenciát is, a kortizol szintet is ez meglöki, az inzulin rezisztencia az ebből fakadóan is tud kialakulni, tehát minden mindennel összefügg, és egy ilyen önrontó spirálba kerülünk be, és húzzuk le önmagunkat, szimplán azért, mert nem figyelünk arra az alvás előtti 2-3 órára oda, hogy mit csinálok előtte. Nagyon-nagyon-nagyon fontos a regeneráció, tehát az, hogy megfelelően felépítse az ember, tehát lenyugtassa az idegrendszerét, és lehetőséget adjon a szervezetének újra töltődnie, ettől fontosabb talán nincs is.
1: Igen, és valóban így van, én is ezt érzem, hogy nincsen prioritása az életünkben az alvásnak. Ha magamból indulok ki, ugye említetted a te alvási nehézségeidet, hát még akkor elindítok egy mosógépet este, hát még akkor megválaszolom azt az e-mailt, ami bőven ráérne holnap is, még az Excel táblát összedobom, na de közben valamit észreveszek a lakásban, amit még meg kellene csinálni, tehát nem priorizáljuk, holott ugyanúgy, mint ahogy beírjuk a naptárba a meetinget, a fejünkben ott kellene, hogy legyen, hogy igen, 10-kor mondjuk ágyba fekszem, vagy valamilyen módon segíteni, irányt mutatni saját magunknak.
2: Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy nekem ez olyan szintű probléma volt, hogy én nagyon ráálltam arra a megoldás halmazra, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és hál' Isten már ez már jól működik, és ha egy személyes példát még megengedtek ebbe, akkor nem csak az alvás, tehát az éjszakai alvás fontos, nem hiába egy csomó ilyen kék zónában különben ott van a siesta, és én ezt nem mondom, hogy én tudok siestázni, mert az azért erős lenne, hogyha azt állítanám, hogy minden délután tudok szunyókálni, de amikor fáradt vagyok, akkor van egy ilyen vezetett meditációm fölvéve a telefonra, egy jóga nidra, és én ezt körülbelül 15 éve kezdtem először használni, amikor a PhD-mre készültem, és annyira kimerítő volt az a kutatás és a módszertan összerakása, hogy ott az akkori jóga, Ivinek a jóga oktatója ajánlotta nekem ezt a jóga nidra vezetett meditációt, ahol le lehet menni alfába, és tulajdonképpen több órányi alvást tud az ember pótolni azzal, és én ezt meg tudom csinálni akkor is most már, hogyha ha vezetek, közben megállok, félreállok egy benzinkútnál, vagy éppen más élethelyzetekben is. Szóval szerintem elképesztő fontos, hogy mindenki találja meg önmagának, tehát ez egy önsegélyező vonal, nem azt kell követni, hogy más mit mond, vagy mit csinál, hanem találd meg magadnak, hogy a te életmódodat hogyan tudod rendbe tenni. Ez viszont önismeret, és nagyon-nagyon sok belefektetett hát erőfeszítés, igen, hogy kihozzam a maxot.
1: Igen, hogy akarjam.
2: Akart, igen.
1: Képzeljétek, hogy amikor kicsi voltam, a nagymamám a vasárnapi ebédet mikor elkészítette, és megebédeltünk, akkor mielőtt neki látott volna mosogatásnak, konyha rendbetételének, egy negyed órára elment szúnyókálni. És olyan fitten, olyan energikusan tért vissza, és én sose értettem, hogy ez hogy lehet. Na most közeledek én is már a nagymamám akkori korához, és észrevettem, hogy hétvégeként, ha beiktatom ezt a kis power nap-et, amikor ez egy ilyen kis gyors, frissítő alvás, nem egy abszolút mély alvás, észrevettem, hogy utána energikusabban tudok, hatékonyabban végzem az otthoni teendőimet, és valóban nagyon komoly segítség lehet.
2: Ezt nagyon jó, hogy behoztad. Tehát ez nem szégyen lepihenni, és kiengedni azt a begörcsölt, összegubancolódott idegrendszert, ami a sok krónikus stressztől jellemző ránk. Ezt meg kell tenni, és elképesztő pozitív hatása van.
1: Mondjuk sajnos a munkahelyemen nem tehetem meg, de ma már tudom, hogy egy csomó munkahelyen lehetőség van arra, hogy elvonuljanak a kollégák, és egy rövid időre egy ilyen rekreációs szobába.
2: Igen, viszont zárkozzanak. Ez egy technika, tehát arra nagyon kell figyelni, hogy ne aludjon be az ember.
1: Nem, mély alvás.
2: Mert akkor az akkor agyon vágta a napját és az éjszakáját is.
3: Ehhez kapcsolódva mind a kettőtökhöz nekem is két dolog jutott eszembe, ugyanis én nehezen tudom behúzni a kéziféket. És úgy, ahogy a gyerekeknél például, hogy a beszélgetés elején is szóba hoztuk a gyermeki életkort, a gyerekeknél is észreveszünk, hogy túlpörögnek a gyerekek, és hogy hogyan lehet őket lenyugtatni. Akkor ott van egy segéderő, szülő, nagyszülő, óvónéni, tanítón és stb., aki észreveszi, hogy túlpörgött a gyerek, segíti egy kicsit lehiggasztani, lenyugtatni, de később ezeket a technikákat elveszítjük. Tehát nem tudjuk, nem vesszük észre, hogy mi magunk hol pörgünk túl. Nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Laci is mondott, hogy mindenki találja azt meg, ami úgy érzi, hogy számára a leghatékonyabb tud lenni. És valóban ezt meg kell keresni, mert ezek nem egy trendi dolgok, hanem ezek szükséges dolgok. Mert ha nem tudjuk magunkat rebootolni, akkor nem fogjuk tudni úgy újraindítani magunkat, hogy tevékenyek tudjunk lenni, nem csak a nap hátra lévő részében, hanem akár hosszabban is.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és akkor ugorjunk egy következő témára, mit szólnátok, ha társas kapcsolatok lennének azok. És én akkor most lehet, hogy behozom az egyik kék zónát, Kaliforniában, Loma Lindát, pontosan azért, mert ott egy városi közösségről van szó. Tehát ez már azt mondom, hogy egy picit akár hasonlíthat a budapesti közösséghez. Ott ugye a hetednapi adventista egyházat vizsgálták a filmben, akik az egészséget hirdetik, és náluk a társas létnek, a közösségnek nagyon nagy szerepe van, és nem csak a hitük megélésében, nem csak a templomban járásban, a közösségi életben, hanem például a sportban is. Tehát ők olyan sportokat keresnek maguknak, amik, én például nem ismertem a pickleballt, de ugye ez kifejezetten egy olyan sportág, ahol többen lehet játszani, négyen mondjuk, és 3 órát is játszanak egy nap. Tehát igen komoly időt fordítanak, hogy társaságban sportoljanak, társaságban éljék meg a hitüket, vagy például közösségi munkát, valami jótékonysági munkát végezzenek, szintén társaságban. Szóval ti hogy látjátok a társas kapcsolatok szükségességét abban, hogy tényleg jól legyünk? Mert szerintem nagyon-nagyon fontos.
3: Magyarországon ugye 3 településen indult el ez a kék zóna program, és ott is például a hétvégi közös tevékenységek, hagyomány, ápolás, közösség megismerésére nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és egyre nagyobb sikerrel alkalmazzák. Én bízom benne, hogy egyre több városba fog tudni ez a program elkerülni. Azt azonban tudni kell, hogy ehhez kell egy adó és kell egy vevő. Tehát befogadónak kell lenni a közösségnek egymás tagjait illetően is, elfogadóaknak kell lenni egymás felé, és hogyha ez a játékosság megmarad, mint például az új sportok közül ez a pickleball, amit tud hozni, ez egy nagyon-nagyon gyors és dinamikus játék egyébként, ezzel már az előzőekben beszélt testmozgásért is tudtak tenni, a közösségi kapcsolatokon keresztül. És ez az egymásért való küzdelem, az önmagammal való küzdelem, ez valahol az életnek az értelmét is vissza fogja tudni adni, hiszen tudom, várom azt a rendszeres találkozást, amikor a társaimmal ezt a játékot, vagy akár bármelyik más sportot tudom űzni, vagy akár csak együtt elmenni túrázni. Itt ugye az előbbiekben is említettük, hogy a kutyák sétáltatása is. Tehát nem véletlen, hogyha még van egy ilyen társas lény is a közelünkben, a családok elmennek együtt, vagy az ismerősök, akkor ez egy nagyon jó dolog. Azért azt ne felejtsük el, hogy annak idején egy lépcsőházban lakó közösség egymást ismerte. Volt kihez oda szaladni, hogyha egy tojás kellett, vagy éppen egy fejhagyma, esetleg egy pár szem krumpli. Tehát az is egy társas kapcsolat volt. Viszont, hogyha ezt ki tudjuk vinni a természetbe, akkor egyszerre három dolognak is meg tudunk felelni, vagy tudunk magunkért tenni.
1: Esetleg van-e, Laci, amit még hozzátennél?
2: Lassan nem tudom, hogy melyik tényleg a prioritásban az első az életmód pillérei közül, mert annyira fontos ez is. Hát az ember társas lény, nyilván ezt nem kell kihangsúlyozni, és az, hogy megéljük az örömöket, bánatokat együtt, ez egy akkora töltetet tud adni, akkora életerőt, hogy egyedül edzeni, ahhoz képest eléggé silány érzés.
1: És akkor szorosan összefügg egy másik ponttal szerintem ez a téma, az érzelmi jolléttel és a stresszkezeléssel, hiszen ez megint kéz a kézbe van. Nyilván mind a hat összefügg együtt, de hogy talán nagyon közeliek, hiszen egy közösségben, egy kapcsolódásban, egy társas együttlétben az érzelmeket is másképp tudom megélni, másképp vezetem le a stresszt.
2: Egyébként amennyire tudom, ezekben a kékzóna régiókban ez egyfajta spirituális kapcsolódást is jelent, tehát ahogy mondtad is, hogy valami magasabb rendű cél vagy értelem, ami iránt ők közösen lelkesednek és közösen munkálkodnak, szóval rendkívül fontos ez is. De nem akarok ennyire elmenni ebbe a részbe, a szimpla baráti kapcsolatok is, vagy a családi kapcsolatok is itt rendkívül fontosak, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy egy támogató közeg van, vagy pedig egy visszahúzó közeg, például egy sporttevékenység elkezdésekor a párod milyen attitűdöt mutat ezzel kapcsolatban. Szóval mindenképpen fontos ez a terület, és erre is figyelni kell. Végső soron az emberi életminőségét a kapcsolatok adják meg, ezzel sem mondtam újat.
3: Meg a másik, hogy az örömöket együtt megélni. Igen. Tehát az, hogy meg tudom osztani a többiekkel, ők is velem együtt örülnek, hát ez endorfint tud termelni, ami meg hosszú távon is azért pluszt tud hozzáadni, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is a testünkhöz, bármilyen hihetetlen.
1: Ezt én is így látom. Nem tudom, a táplálkozás volt már témánk?
2: Nem.
1: Ugye,
2: nem,
1: hogy
2: pedig,
1: nem.
2: Pedig lehet, hogy az pedig első. Az,
1: igen, én szívem szerint azt hoztam volna be elsőnek, mert hát ugye azt mondják, hogy a legnagyobb hangsúlyt mégiscsak a napjainkban oda kellene fókuszálni. Éppen nemrégében volt egy felmérés, hogy soha nem volt ennyi elhízott fiatal gyerek, mint az utóbbi időben. Azért ez nagyon komoly probléma, nagyon komoly kihívás, és ugye gyakorlatilag a táplálkozás azzal kezdődik, hogy mit írok föl a bevásárló listámra, hogy megy el az anyuka, hogy milyen példát mutat otthon a táplálkozásban, hogy mit lát otthon a gyerek.
2: Ez az egész téma különben összefoglalható azzal, hogy milyen az egészségtudatosságunk, mennyit tudunk erről a témakörről, mennyire fogjuk föl, hogy mit kellene tennünk, és egyébként EU-s kutatások szerint a lakosságnak, az EU-s lakosságnak a 80%-a szinte semmit nem konyít ahhoz, hogy mit tegyen, milyen makro-mikronutrienseket kellene bevinni, az életmód vezetését, a stresszel való megküzdést, a mozgásról nem is beszélek, szóval ezt már el kellene kezdeni iskoláskorban, kisiskoláskorban ezeknek az ismereteknek az átadását, és mi pedig felnőtt képzésben már, hát nyilván viszonylag későn foglalkozunk ezzel, de még most sem késő. Tehát akik hallgatnak minket, azt a nagyon erős üzenetet szeretném átvinni, hogy akkor fogja megérteni, és akkor fog igazán belső motivációvá válni az, hogy neki mozognia kell, helyesen kell táplálkozni, hogyha a mi érteket megérti. Nem ebből a műsorból fogja megérteni, amit mi mondunk, legfeljebb egy kis szikrát tudunk begyújtani. Nagyon fontos, hogy edukáljuk magunkat az életmóddal kapcsolatos területeken, mert egyébként elveszünk abban a hatalmas zűrzavarban, ami láthatólag az emberek többségét befolyásolja, ez az óriási marketing zaj, hogy ki mitől fogyott le, hogy mi az egészséges, a nem egészséges. Jönnek a különféle divat diéták. Tehát borzasztó nagy szerepe van annak, hogy az illető megfelelő forrásból táplálkozik-e a szószoros értelmében minden területen, vagy pedig valami önjelölt guru celebnek az iránymutatásait követi. Szóval a táplálkozás, az most már azt mondom én is ennyi idősen, hogy mindent visz. Egy darabig el lehetett menni azzal, hogy én nagyon sokat sportolok, és akkor ott azért ezt megköszöni a szervezet, persze nem hajtom túl magam, mint ahogy csomószor túlhajtottuk magunkat, de hogy azt megköszöni a szervezet, mert méregtelenít, meg olyan endokrin folyamatok, metabolikus folyamatok zajlódnak le, amik azért segítik az ellenálló képességet, na de egy idő után, hogy Évi is abba hagyta, hál' Istennek a bűnözést az étkezése terén, hát ha arra nem kezd el figyelni valaki, akkor egy borzasztó nagy
1: lejtőn indul el.
2: Uh-huh. Így van.
1: Évi, Laci, nagyon-nagyon sokáig tudnék erről beszélgetni veletek, de sajnos véges a műsoridőnk, és egy percünk van. És az lenne a kérésem, hogy osszátok meg a hallgatóknak, hogy a ti személyes jól léteteknek mi a titka? Mi az, amit ti gyakoroltok, akár minden nap, akár csak alkalmanként, mitől érzitek úgy, hogy nem most sokat tettetek saját magatokért? Hát, ha el tudunk lesni tőletek egy-két trükköt.
3: Azokon túl, amit itt próbáltunk átbeszélni, és egy picikét érthetővé tenni a hallgatók számára, akik kíváncsiak a témákat illetően, én még egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, nincsenek egyedül a kétségeikkel, nincsenek egyedül azzal, hogy mit is és hogyan kell csinálni. Például én is ott tartok, hogy nekem a pihenést, az újratöltődést szó szerint tanulnom kell, mert ahogy a Laci is az előbb mondta, hogy például az étkezés terén a változásokat el kellett kezdenem, nekem még ez hátra van például. Az előbb nagyon sok pillért végigvettünk, de nekem még a regenerálódás, és az, hogy behúzzam a kéziféket, fel tudjak töltődni, tudjak pihenni, tudjak örülni annak is, hogyha pihenésre szánom az időt, ez például hátra van. Szóval kezdjék el, apró lépésekben.
1: Mi a te apró lépésed, Évi?
3: Az én apró lépésem most az, hogy próbálom beosztani úgy a napomat, hogy a pihenésre, az alvásra jusson idő, és lehetőleg érezzem azt, hogy megfelelő minőségben alszom.
1: Hogyan gyakorlod ezt?
3: Úgy gyakorlom ezt, hogy nagyon tudatosan tudom, hogy mit fogok másnap végezni, hogy azon ne idegeskedjek majd, amikor fölébredek, és ezzel már el tudok indítani egy olyan folyamatot, hogy nem reggel kell hirtelen átgondolnom, hanem lenyugtatom magam, hogy ezt is tudom, azt is tudom, amazt is tudom, tehát van egy tervem napokra, hetekre, hónapra lebontva, és ez sokat segített, sokat tanultam a Lacitól egyébként ilyet.
1: Na és akkor adjuk át Lacinak a szót. Laci, neked mik azok az aktivitások?
2: Hát én szeretnék így üzenni a hallgatóságnak, aki vélhetőleg valamit ki akar hámozni abból, hogy mit mondunk, hogy nem kell ezt annyira túl misztifikálni, tehát nem kell elmenni Okinavába vagy Szardínia szigetére 2000 méter magasan juhokat terelni, hogy meglegyen ez a longevity életérzés, hanem a saját életkörülményei között próbálja meg kialakítani, és ezt ki lehet. Az első lépés az, hogy megfelelő forrásból megszerzi azt a szakmai, szakértői tudást, amivel ő el tudja dönteni, hogy milyen mozgás megfelelő számára, a táplálkozásban milyen elveket kövessen. Tehát ezeket a dolgokat kell kialakítani mindenkinek a saját életére. Ez az első lépés. Nagyon kellenek a célok, azok az előrevívő célok, ami egy perspektívikus tartalmat, minőségi tartalmat ad az életednek, hogy ne egy üres járat legyen, hogy robotolok valamiért, amit nem is tudom, hogy miért csinálok, mert körülbelül holnap után már senki nem fog rá emlékezni. Szóval nekem ezek nagyon fontosak, és az egész IVI felépítése is egy ilyen folyamat volt, amiben tudtam, hogy valamiféle jót teszek, tehát nem részvényekkel kereskedek, vagy nem tudom milyen üzleti tevékenységet végzek, hanem az emberek egészségéért próbálok tenni. Tehát ez egy jó érzéssel tölt el. Nagyon fontos szerintem, hogy ez meglegyen. Ez nálam most egyfajta jéghegy csúcsaként úgy működik, hogy egy medical fitness szakkönyvet szerkeztek, illetve írok, 17 szerzőt fogok össze, tehát egy óriási nagy munka. Ez tölti ki a napjaim nagy részét, és ez nagyon feltölt, ugyanakkor hát nyilván egy kemény feladat is. És különben meg azt hiszem, hogy emellett a cél mellett meg kell, hogy legyen egy olyan hobbi is, ami kiragad a hétköznapokból, és nekem nagyon sokáig a sporttevékenység is egyfajta ilyen megfelelés volt, meg teljesítmény leadásról szólt, még nem jó pár évvel ezelőtt megtaláltam az igazit, és ez a hobbi nem más, mint a siklóernyőzés, ami egy totális ilyen mentális reset, mentális kitisztulás. Ott csak az létezik, hogy én ott fönt vagyok és lebegek, és baromi sok szimbolikus dolog is kapcsolódik hozzá. A döntések, a problémákra való ránézés felülről. Szóval nekem ez a siklóernyőzés. Ez egy fantasztikus dolog, és itt is az van, hogy sokszor abban leled meg a legnagyobb örömödet, ami egyébként így a saját árnyékod túllépése. Tehát én nagyon sokáig féltem a magasságtól, meg utáltam belegondolni, ha tudom, ilyen lezuhannék valahonnan, meg nem tudok mibe kapaszkodni.
1: És akkor és ilyenkor az ember megy abba az irányba,
2: ugye? De ugyankor húzza. Is. Tehát igen, én nem azt mondom, igen, hogy minden áron, hogy tör ki a komfortzónádból, meg ilyen hülyeségeket, most nem fogok minden áron erőltetni, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy meglépd azokat, amik előre visznek. És engem nagyon mozott ez a siklóernyőzés, és hál' Isten meg tudtam lépni azt, hogy legyőzve, itt is tanulással, tehát egy tanfolyamon végigmenve nyilván eljutva oda, hogy most már önállóan repkedek külföldön is.
1: Biztos látod, hogy kikerekedett nagyon a szemem, amikor a siklóernyőzést hoztad szóba. Egyrészt azért, mert a Hármashatárhegy környékén lakom, és gyakran látok ott siklóernyősöket, és a Pilisben is, amikor kirándulok, ott is gyakran látok, úgyhogy lehet, hogy éppen téged is láttalak már valahol a levegőben. Évén, Lacén, nagyon örülök, hogy most láttalak benneteket itt a stúdióban is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, öröm volt, és nagyon szívesen folytatom egy másik alkalommal, mert szerintem most még csak megpendítettük azokat a húrokat, azokat a témákat, amikről sokkal hosszabban is tudunk egy másik alkalommal beszélni. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
3: Köszönjük a meghívást!
2: Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát hallgattátok. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy kíváncsi akár a korábbiakra, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Fm.org. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Már ma este újraindulhat a termelés Pakson, fiatalok segítettek a Balatonnál, napos felhős idő lesz élénk szél mellett, Demeter Dia vagyok. A tervezetnél korábban már ma este újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a termelés újraindítását a paksi építkezés előrehaladása és a Dunavíz szintjének emelkedése teszi lehetővé. A kormányfő köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a munkában. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat. Így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiunknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóval csípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
2: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Az esti éjszakai órákban többnyire tisztán derült idő várható, a déli tájakon lehetnek még néhol felhősebb körzetek, csapadék azonban itt sem fog kialakulni. 14 és 20 fok között alakulnak a minimumok, a szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Holnap az ország nagy részén többnyire derült napos idő várható, a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz az élénk északias szélben, 24 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből olyan vezető, akitől egyszerre tartanak, és akiben mégis megbíznak? Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, újraépíteni dolgokat, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni? És vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de a részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk. De belevághatunk. Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszó körbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után Hanvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt, oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltad.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédi jelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát, hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés, vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végigmentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magad? De azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cicafarok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Fegyelemre és maximalizmusra?
2: Nem, de jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az ami batyu, abszolút. Amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik vezetői szerepkörben is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Onnan indultunk, hogy jogi végzettség, közgazdaságtan, egyébként utána elindultál a pszichológia irányába is, és most a vezetői szerepköröd kapcsán ugye egy idős otthon vezetője vagy. Igen. És hogy miért és hogyan sodort ide az élet, ezzel folytatjuk hamarosan. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Kard Dórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével. Tartsatok velünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével, és hát onnan indultunk, hogy az élet mindig adott, dobott elébb, de egy újabb lehetőséget, amire igent mondtál, és hogy ez alapvetően jellemzi a személyiségedet. Ott volt a jog, a közgazdaságtan, és nekem az interjú előtt elmesélted, elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a...
1: Készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés,
2: igen,
1: amit említettél.
2: Igen, a kommunikáció többnyire. És gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire dr. Kardlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Hát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az
2: gyakorlatilag igen.
1: Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból? Igen.
1: Viszont most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly, majd
2: vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögösen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Hát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ővelük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Igen, hát sokszor nem gondolunk bele, hogyha mi lennénk abban a bizonyos helyzetben, abban az ágyban, abban a szobában, akkor hogy élnénk meg?
2: Hát igen. Meg ugye a koncepciónak az a lényege itt, hogy van egyszer a klasszikus idős otthon, apartmanháznak szoktuk mondani, mert inkább szállodára hasonlít, meg van ápolási osztályunk, ez a két ápolási osztály, ezt én azért ragaszkodtam ehhez, mert az nem tisztességes, hogy amíg egyébként fit vagy, és elmész egy nyugdíjas tornára, meg a nem tudom kirándulásra,
1: addig lehetsz,
2: és utána majd bemész a bármilyen kvázi krónikus belosztályra, ahol mindannyian tudjuk, hogy azok a körülmények azért nem olyan nagyon jók. Tehát, hogy amennyire lehet, mi próbáltuk azt kitalálni, hogy hogy tudunk olyan nővérekkel, 24 órás nővérfelügyelettel ellátott osztályt üzemeltetni, ami nem kórház, de minden mást meg tud csinálni. Tehát kvázi mosdat, pelenkáz, etet, infúziót le tudunk futtatni, gyógyszerezni tudunk, ebből adódóan kicsit átalakult, és itt van rehabilitáción beteg.
1: Folyamatosan fejlődött.
2: Fejlődött, igen. És nem csak a saját lakóink, akik egyébként hál' Istennek tök jól vannak, és kirándulnak, és moziba járnak, és mindenféle programon részt vennek, hanem külső, akár egy-két hétre, vagy hosszabb távra is jönnek, rehabilitáció a stroke után, vagy mozgásszervi problémákkal, vagy végstádiummal, tehát hospice-ellátást is csinálunk, vagy egyszerűen nagyon jó pofa, de van, aki megőrzésre van ott, amíg a család nyaral. Tehát van olyan család, aki együtt él az idős szülőkkel, vagy nagyszülőkkel.
1: És aggódnak,
2: hogy nem merik egyedül hagyni arra az egy hétre, két hétre, és akkor addig megkapjuk őket megőrzésre.
1: Mit ad neked ez a feladatkör? Ez mennyire munka, vagy mennyire vált időközben hivatássá, vagy elhivatottsággá? Hát, hogy sok mindent csinálsz, és még nem is mondtunk el mindent.
2: Volt egy nagyon érdekes dolog, mert hogy bejött egy pár, aki hozta a mamát, vagy testvérpár hozta a mamát, és akkor kérdezte, körbevezettük őket, előtte kérdezték, hogy mik a biztosítékok itt, hogy ez így működni fog, meg rendben van, meg nem fog a színvonal csökkenni, és amit ígérünk, azt megtartjuk, és akkor mondtam, hogy nézzünk körül, és akkor utána beszélgetünk róla, és akkor a mama nagyon helyesen megsimogatta a hátamat, és azt mondta, hogy látom, hogy ön a biztosíték. Uh-huh. Ez borzasztó nagy teher egyébként, de halálosan jó elismerése annak, hogy akkor valamit nagyon jól csinálhatok, szerényen állít.
1: És onnan indultunk, hogy volt egy döcögös indulás, és aztán egyszer csak ott találtad magad egy intézményvezetői szerepkörben. Igen. Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
2: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgok.

0: után valaki 8 hónapot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha. Például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem most kell megváltoztatni
0: őket. Nem fog most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Egy kis zene után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Reged Residence intézmény vezetőjével. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Tojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemesőrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd

0: 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Karr Dóra, a Reggel Residenc intézmény vezetője, akivel az idős gondozásról beszélgetünk, annak minden kihívásáról, és arról a fajta hivatásról, amit nagyon kell szeretni ahhoz, hogy az ember jól tudja csinálni. És itt beszéltünk a vezetői szerepkörödről, abba, hogy ebbe a kabátba is úgymond belenőttél, mint az előző összes többibe. Viszont én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél. Ez pedig egy cukrászda volt.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Még a mind a mai napig, de már nem megvan. Veszel részt aktívan benne.
2: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
1: Tehát
2: egyébként.
1: Akkor sorolj, jogász, nem. Közgazdász, pszichológus, és akkor...
2: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is azt szerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
1: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
2: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthon feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én három évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen fizika, mit jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem felelérte.
1: Aki már egyébként 27 éves.
2: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
1: És egy kicsit belekóstolt ebbe a
2: világba. Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
1: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
2: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életét tükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól, és ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
1: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
2: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
1: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
2: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán. Mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor én azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
1: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
2: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
1: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
2: De muszáj.
1: De muszáj.
2: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
1: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések, hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája, tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem.
1: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
2: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
1: Tehát proaktív visszacsatolásra
2: igen,
1: gondolsz.
2: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Kardórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem mindegy, hogy bizonyos helyzetekben mennyire őszinte az ember. És ugye az idős gondozás az egy nagyon kritikus helyzetet teremt, hiszen ott vannak a hozzátartozók, ahogy te is említetted, és hogy ott mennyire lehet, mennyire tud őszinte visszacsatolást adni az ember. Ez, nem tudom, ezt inkább te mondd el, hogy ez mennyire nehéz helyzet.
2: Ez egy borzasztóan nehéz helyzet, értelemszerűen akinek ott van a szerette, legyen az bárki, mindent megtenne azért, hogy az életét könnyebbé tegye, vagy meghosszabbítsa, de vannak korlátok, amiket tudomásul kell venni. Ezeket nagyon nehéz elmagyarázni, de el kell azért, hogy azt a hátralévő időt, ami mindegy, hogy két nap, vagy két hónap, vagy két év, azt kellemesen tudják eltölteni. Tehát ne egy ilyen mindkét fél próbál a másik mert szereti megfelelni, holott mindenkinek terhes már ez az egész, ahelyett, hogy ülnének kézenfogva és beszélgetnének arról, hogy milyen volt, amikor Piroska vagy Jancsika, vagy tök mindegy kicsoda homokozott és megette a homokot, mert az egy jó történt, és azon lehet mosolyogni.
1: Mert hogy ezt nem tanuljuk meg.
2: Nem.
1: Nem tanuljuk meg, hogy hogyan engedjünk el, vagy hogyan kísérjünk.
2: Alapvetően az elmúlás, mint olyan,
1: az egy
2: nagyon nehéz dolog szerintem a mi modern társadalmunkban, hogy ez része az életünknek, és valamiféle megbékélést kell közvetíteni. Én nem vagyok érintett ebből a szempontból, tehát én könnyebben tudok fogalmazni, de ebből tisztán kell megfogalmazni. A másik nagyon érdekes ebben az idős gondozásban, amit látunk, hogy különösen azoknak nehéz elfogadni, akiknek ilyen nagyon fit papájuk meg mamájuk van.
1: És hirtelen történik valami,
2: mert azt gondolják, de ez a hirtelen történik valami, ez nem egy dráma vagy egy tragikus dolog, hanem mondjuk csak eltöri a lábát. Az azért nem arról szól, hogy itt a világ vége, mégis a lába tökéletesen működik, de a büdös életben nem megy vissza ugyanarra a szintre, ahonnan jött, tehát ott beéri a többieket, és ez egy óriási nagy kontraszt. És egyszer csak a papa már nem megy el motorozni, meg nem megy lesakkozni a térre, meg nem csinál ezt vagy azt vagy amazt, és akkor elkezdjük ezt megint, hogy úristen, mi történt. És az történt, hogy az elmúlt 10 évünk nagyon jó volt, mert 74 és 84 között úgy élt, mintha 74 lett volna, és a 84 évesen az eltört láb után lemegy arra a szintre, ahova a korosztálya alapvetően jellemzően létezik. Ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és már más érdekli. A másik, ami számunkra teljesen jogosan nehezen elfogadható, hogy van egy pont, amikor ők elengedik az életüket. Tehát ők úgy gondolják, hogy leélték azt a teljes életet. Hadd hozzak egy személyes példát, a nagypapám, aki egy fantasztikusan klassz ember volt, és imádta az én nagymamámat, és ez így volt jól. Amikor a nagymamám meghalt, akkor mi mindannyian tesóimmal, meg a szüleimmel, meg mindenki igyekezett a nagypapámat szórakoztatni. Jöjjön velünk az állatkertbe, menjünk koncertre, jöjjön meccsre.
1: Ne legyen egyedül.
2: És akkor eltelt egy-két hónap, és akkor összehívta a családot, és azt mondta, hogy drágáim, tehát nekem nem a meccs, nekem nem az állatkert, nekem nem a nem tudom micsoda hiányzik, hanem a nagymamátok. Tehát hagyjatok engem békén. És én nekem ez egy újabb olyan felismerés volt, hogy az az ember fogja meghatározni, aki érintett, hogy ő ebben mit szeretne és mit nem.
1: Akkor viszont így állsz a hozzátartozókhoz.
2: Abszolút.
1: Keményen, határozottan?
2: Hát keményen nem, de határozottan. Tehát az élet végességét azt muszáj elfogadni. És ha ők szeretettel fogadják el, tehát hogy szeretik azt, aki mert miért ne szeretnék az édesanyjukat, bárki, aki már elmenőben van ebből a világból, akkor segítsék ezt. Ne feladatot adjanak neki, hanem valami megnyugvással. Tehát akinek rossz lesz, értem, hogy ő lesz, de neki már nem jó itt.
1: Ugye említetted ezt a helyzetet, amiben te kívülálló vagy, de én tudom rólad, mert elárultad nekem, hogy téged is ért egy óriási veszteség, amikor még a gyerekeid kicsik voltak.
2: Igen.
1: Mert hogy ilyen 10 év körüliek voltak, amikor a férjedet elveszítetted.
2: Igen. Hát az nem tudom, minek mondjam, hogy talán a Bartisnál olvastam, hogy az Úristen nagyokat üt és kicsiket segít, hát ezt így megtapasztaltam. Igen, meghalt a férjem fiatalon, tüdődaganatban egyébként nagyon hamar, és itt maradtam a 4 gyerekkel.
1: Akik ilyen 7 és 17.
2: három év közöttiek voltak. Ugye nem elég kicsik ahhoz, hogy ne érezzék ennek a súlyát, de nem elég nagyok ahhoz, hogy bár nem gondolom, hogy valaha nagyok leszünk-e ahhoz, hogy amikor meghalnak a szüleink, és itt maradtunk magunkra egy olyan helyzetben, ami ez egy kettősség, mert egyébként a gyász az egy nagyon fontos, hogy megéljük, mert különben nehezen lépünk túl rajta, de amellett nem lehetünk egy ilyen megnyomorított lélek. Tehát ez azért úgy volt kihívás, hogy mit, hogyan
1: gondolom,
2: kezeljek.
1: Családfenntartóként is, anyaként, nagyon sok szerepkör hirtelen
2: rám szakadt.
1: Óriási fókuszt kapott.
2: Igen, és ugye azért azt is kell látni, és szerintem ezt mindenki látja, akinek több gyereke van, hogy minden gyerek más. Tehát más, hogy nyúlok az egyikhez, lehet, hogy azt mondom, hogy most már kapd össze magad, mert sose lesz másképp, és lehet, hogy a másikat megölelgetem, puszilgatom, és hadd sírjon a vállamon. Szóval, hogy ezek jól kell látni a gyerekeinket ahhoz, hogy tudjunk nekik mankót adni. Viszont amiben hiszek, az a példa, tehát amikor az ember azt a példát mutatja, hogy össze lehet szedni magunkat, és a helyén kezelni ezt a dolgot, akkor ők követik az embert. Szerintem egyébként az egész szülőségnek ez a felelőssége, hogy mi alapvetően példák vagyunk. Tehát egy minta, amit vagy messziről elkerül majd felnőttként, vagy pedig követ, ha ő abban jól érezte magát.
1: Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
2: Azt hiszem, azt jól mérlegelni, hogy mikor van az az idő, amikor már bele kell nyúlni. Mondok egy példát, jó, hogy érzem, mert nagyon nehéz úgy magyarázni, hogy egyébként azért érzelmileg alapvetően még érintett
1: gondolom, igen.
2: A dologban. Például a mindegy melyik hozott valami borzasztó matematika egyest, amit egyébként lehet hozni, mert nekem is volt nem egy, nem kettő pont ebből a tárgyból, és akkor így ilyen nézett, ilyen félrebillentett fej, és azt mondta, tudod, úgy hiányzik a papa, azért lett egyes a matek. Na most ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ez a matek akkor is egyes lett volna, ha a papa velünk van, és ez azért volt, mert nem érdekelt a matek. Na most ezzel a mondattal, ugye én manipulálva voltam, nem direkt.
1: Igen.
2: Mert ő úgy érezhette, hogy ez azért, de hogy ezzel mit kezdesz? Hogy azt mondod, hogy most már ne hiányozzon Irgumburgum, ami egy hülyeség, mert ennyi év után is hiányzik. Igen. Vagy azt mondjam, hogy fiam, szégyen teljes, ha ezt vagy azt csinálsz. Szóval, hogy ezek ilyenek. Nem szeretném elmesélni, hogy oldottam meg, mert azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik magunkra tartoznak.
1: Viszont mit tanított neked az anyaság? Négy gyerek azért tanít.
2: Nem tudom, hogy ezt így meg tudom-e mondani, hogy mit tanított az anyaság, nem gondolkodtam ezen, de azon gondolkodtam már, hogy mi a dolgom szülőként, tehát én abban hiszek, hogy amire lehet, tanítsuk meg őket, tehát minden, amit ők szerettek volna, arra volt lehetőség, tehát ha mit tudom, pikulázni szeretne, pikulázon, ha nem tudom, mit szeretne, nem tudom, mit csinált, viszont ebbe volt egy szabály, hogy nem lehet utána abba hagyni. Nem azt mondom, hogy soha.
1: De legalább abba, egy évig.
2: Igen, pont azért, mert egyrészt nem ugrabugrálunk az életben, és attól, hogy most mit tudom, új edzőnk van, attól nem hagyjuk abba a focit, mert ha új főnök jön, nem lépünk ki a munkahelyünkről. Legalábbis ez lenne az optimális. De hogy nem csak erről van szó, hanem hogy te valakinek a helyén vagy. Tehát, hogy van egy limit, hogy hányan tanulnak pikulázni, és ha te abban benne vagy, akkor lehet, hogy egy olyan pikulást hagytunk ki, aki nagyon szeretett van. Tehát tiszteljük már meg a másikat azzal, hogy ezt végigcsináljuk. Szerintem ez fontos. Azon kívül, tehát hogy azt hiszem, hogy az anyaságban vagy a szülőségben az a lényeg, mert szerintem ne felejtsük el az apákat is, akiknek itt is van felelőssége, hogy mi az, amire megpróbáljuk megtanítani a nevelésük által. Ez szerintem az egyik a következmények, hogy igenis vannak következmények, és ezzel együtt lehet élni már 2 évesen is, hogy ha az almát választottunk, akkor sajnos almát eszünk, és hiába van körte, azt majd hónap lesz, mert most rossz volt a választásod, de ettől még alma marad a tányéron. Meg, hogy a konfliktusok azok részei az életnek. Tehát az, hogy nem értek egyet valamiben, az egy magától értetődő dolog, és hogy ezt hogyan kezelem, azt meg kell tanulnom. Nagyjából ennyi, azt gondolom.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Rege Residence intézmény vezetőjével. Jövünk vissza hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világ sikerű Bastille,
8: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Fejleszték a villamos energiahálózatot, takarékoskodjunk a vízzel, átmenetileg növekszik meg a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonság energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
13: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
12: Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült idő várható, a déli tájakon lehetnek még néhol felhősebb körzetek, csapadék azonban itt sem fog kialakulni. 14 és 20 fok között alakulnak a minimumok, a szélcsendes tájakon azonban ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Holnap az ország nagy részén többnyire derült, napos idő várható, a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz az élénk északias szélben, 24 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság is egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a... Ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember felé nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszereket nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni. De én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom. Tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra. Egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
1: Ahol ő
2: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartoz, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként ezt
2: abszolút,
1: főleg.
2: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Se egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek és gügyögek-e, vagy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
1: De ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
2: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Hogyha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, nyilván ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
2: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendem van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem itt a Woman Power-ben. Innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője. Idős gondozásról, nehéz kérdésekről, nehéz élethelyzetekről, és nagyon komoly krízis kezelésről beszélgettünk itt az elmúlt percekben, vagy az elmúlt fél órában. Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel. Azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon, nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
2: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy. Mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rosszba kerülni úgy, hogy ha nem olyanok a lehetőség.
2: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, két emeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 80 vannak egy szobában, és pelenkaszag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem
2: igen,
1: tudja, hogy hova kerül.
2: Be akartok dugni
1: igen,
2: helyre.
1: Igen. Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
2: Van a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok? Illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél három kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol. Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő
2: cégnél,
1: teljesen más területen, vagy jogászként, ami onnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
2: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
2: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munka vállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
2: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
2: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív, és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránylik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Mi ezek nehéz.
1: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
2: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét.
1: Itt
2: emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. Nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog. Meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell. Tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük. Tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentál higiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a
2: későbbi tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így meg át kell parancsolni.
1: Folytatjuk innen, egy rövid szünet következik dr. Kardóra intézményvezetővel, a Rege Residence intézményvezetőjével beszélgetünk itt a Woman Power-ben, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó,

0: Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, és beszéltünk a sikerekről, a kudarcokról, arról, hogy hogyan lehet mindezeket kezelni, hogyan lehet esetleg tovább lépni, ha valami nem úgy sikerül az ember életében, és erről jut eszembe, hogy említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg? Mert mindenki hibázik néha.
1: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom. Tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam. Ritkán szoktam. Egyébként. Sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondott, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe, tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár, tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök. Tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
0: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
1: Alapvetően igen.
0: Milyen világ ez?
1: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, igen, hogy így tudják súlyozni alapvetően. A másik, ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
0: Tartás.
1: Mindenképpen.
0: Mert
1: mindenképpen.
0: Hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
1: Igen, meg 2 unokád.
0: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
1: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
0: Tehát egyfajta szabadság. Abszolút, van ebben, mindenki, és kapcsolódás.
1: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes. De egyébként nincs azzal semmi, ha 3 hétig nem beszélünk egymással, tehát nem kell ilyen, vagy nálunk mindenki a maga képére alakítja ki a kapcsolattartását a felnőtt gyerekeivel, tehát nekik is megvan a maguk élete, nem kicsit felnőttek, hanem nagyon már. A feltöltődés annyiban kell, hogy engem, nekem is, ahogy Kosztolányi mondja, a halottaim egyre többen, tehát bent is, ahogy tudom, hogy kiket veszítettem el, tehát nekem is van kötődésem. Persze. Bizonyos emberekhez, tehát bent az intézményben is.
0: Dolog.
1: Tehát nem egyszerű.
0: Még akkor is, ha az ember próbál határt tartani.
1: Én nem egyszerű, mert van, akivel sakkoztam sokáig, mert csak én sakkoztam, mert senki nem sakkozott az intézménybe, stb. Tehát nekem is fájnak ezek a dolgok, és valahol rendezni kell. Én nagyon szeretek zenét hallgatni, az egyébként egy tök jó dolog. Nekem zenéltek a gyerekeim, és van közöttük egy orvos, akinek például mindig tudom, hogy mit játszik. Otthon van zongora, és ha zongorázik, mindig tudom, hogy ez egy jó nap, vagy egy rossz nap, mert nem mindegy, hogy Chopint játszunk, vagy Mozartot. Úgyhogy ez így feltölt a gyerekeim, mondom, a barátaim, tehát én tartom a kapcsolataimat.
0: Azért is kérdezem, mert azt mondtad, hogy nem árulod el, hogy napi hány órát dolgozol, nyilván sokat, hogy mennyi idő és mire jut idő.
1: Ami fontos,
0: amire
1: arra
0: szánunk,
1: jut.
0: Ugye?
1: Igen. És szerintem az ilyen kicsit elcsépelt ez a minőségi idő. Tehát sokkal jobb, ha én egy egész délutánt társasozom az unokáimmal, meg a játszótéren, meg mit tudom én, mit csinálunk, mintha minden nap ott lennék, és egyébként folyamatosan a telefonon beszélgetek. Tehát, hogy azt azért látnunk kéne, hogy az érdemi időtöltés, akármilyen rövid is, vagy akármilyen kevés arányaiban, az sokkal többet ér, mint az ilyen telefon közben, meg jaj, bocs, még kiszaladok, ezt csinálok, azt csinálok, stb.
0: Igen, hát azt szokták mondani, az együtt töltött idő az, amikor nem egymás mellett ülünk, és mondjuk adott esetben mindketten a telefonunkat nézzük, hanem akkor egymás szemébe nézünk.
1: Meg közös élményeink vannak, tehát amiben ugyanúgy részt vettünk. Úgyhogy így valahogy így próbálunk mindannyian feltöltődni, szerintem egymásból.
0: Még egy negyed óráig vendégem, dr. Kardóra, Reger Residence intézmény vezetője, tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, aki, hát onnan indultunk, hogy jogász, közgazdász, illetve pszichológus végzettségű, volt van saját vállalkozás, illetve jelenleg az ingatlan fejlesztésen túl az idős gondozásban intézményvezetés, hogyha így összefoglalom a főbb dolgokat az életedben. De melyik, és akkor még nem beszéltünk a magánéletről, amiben édesanyja, nagymama, barát és sok minden vagy, melyik milyen sorrendben, hogyha szakmailag nézzük egyébként?
2: Most arra kérdezel rá, hogy mit élveztem a legjobban? Nem tudom. Igazából ezt nagyon szeretem, amit most csinálok. Tehát ez egy jó dolog, mert úgy összeállt. Tehát volt benne sok meló, és akkor így összeállt a csapat.
1: Hányadik évet csinálod?
2: Harmadik. Az első év nagyon nehéz volt, mert ott határt kellett húzni, és elváltam néhány kollégától, és újakat toborozni, megértetni velük, hogy nagyon nehéz úgy nem szabad belefásulni, tehát aki elfásult, az menjen el, mert ez érzékenyebb terület annál, hogy mi most unottan vonszoljuk magunkat a folyóson, ez egy nagyon nehéz követelmény, mert hát mindenki fáradt, meg mindenki sokat dolgozik. Szóval ezt én most nagyon-nagyon szeretem csinálni, ennek egyébként megvan a hátulütője is, tehát kérdés az, hogy mikor lehet ebből kiszállni, mert ugye mindig van olyan, akivel függőségben vagyok, és akinek az ott élőknek is garancia az én személyem, hogy itt minden rendben van, mert azt tapasztalják, hogy nem lesz rosszabb a kaja, hogy ugyanúgy tiszta minden, hogy ugyanúgy megvannak a programok.
1: Miközben azt mondtad, hogy te egy építő típus vagy, ha jól értem, aki mindig...
2: Egy újabb feladatot keres magának.
1: Igen, erre gondoltam.
2: Ezt fején találtad a szöget, de ekkora nyilvánosság előtt nem fog nyilatkozni erről. Viszont hagy büszkélkedjek valamivel például, igen, hogy tavaly elmentünk Olaszországba. Tehát ki az a bolond vezető rajtam kívül, aki mondjuk elvisz tizenakárhány idős busszal Olaszországba, ahol az a meglepetés ért minket, hogy nem volt a szállodában lift például, és azonnal kellett egy új szállodát keresni, és a sok embert elszállásolni. Itt volt kaland bőven, meg voltunk Szlovéniában, a Csepkőbarlangban, Bleditó, stb. Tehát viszonylag sok olyan program van. Tehát visszatérve arra, hogy ez nekem egy jó hely most, mert bejáratott, jól működik.
1: És foglalkoztat.
2: Igen, izgalmas. De egyébként én mindent szerettem. Tehát szerettem, amikor az ingatlan fejlesztésben a nulláról létrehoztunk irodaházat, műemléket újítottunk föl, lovardát üzemeltetünk, tehát elég és sok.
1: Említetted, hogy rádió vezető is voltál.
2: Igen, az egy érdekes időszak volt. Tehát sok minden volt.
1: Mi van még a bakancslistádon?
2: Nem tudom. Majd hozza az élet.
1: Igen, mert onnan indultunk, hogy nem keresed a kihívásokat, hanem megtalálnak, viszont akkor nem fordítasz hátat.
2: Nem nagyon. Egyszer vitatkoztak a gyerekeim arról, hogy ha megnyerik a lottó ötöst, akkor kinek mennyi jár belőle. És mivel ugye én veszem a szelvényt, akkor még kicsik voltak, és akkor az volt a felvetés, hogy a mamának nem adunk, mert akkor vesz 2-3 céget magának, és akkor megint még többet dolgozik. Tehát, hogy körülbelül így állok hozzá. De nincs ezzel semmi gond, mert még hosszú időt tervezek magam előtt.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. Régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például, azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval,
1: kell ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosulunk vele, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család, mind a
2: munkahely. Igen. Uh-huh. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexióm nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
3: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élen járó zselic. A fenséges erdei millióban elterülő zselici csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. Napkitörések a Bükkben. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogató központját, a Bükki csillagdát. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával, ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet?
4: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenékküszöb Paksnál, a létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962.000 köbméter földgázt és 576.000 tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy húr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandok üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
1: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói találták meg, az apát pedig 3 órányi járásra érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
8: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
9: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
10: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
11: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
12: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
12: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
12: Enjoy.
13: The Soul Session.
14: Üdvözlök mindenkit, kellemes szép délutánt, jó estét, hamarosan indul az új évad, és itt a Soul Sessionben egy-két héttel előtte már, hát egy pici warm-up jelleggel, úgy, ahogy a sportban is be kell melegíteni, az új évadhoz is be kell melegíteni, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, ahogy azt már megszokhattátok. A mikrofonnál természetesen Bogyó Tomi, és egy-két olyan lemezzel készültem a mai alkalomra, amelynek a többségét az elmúlt évadokban, években már itt a Soul Sessionben hallhattátok, de azért szerintem ilyen warm-up jelleggel abszolút elférnek, és egy picit tudunk majd beszélgetni a dalok közben arról, hogy mi is várható a Soul Session vadonatúj évadjában, nem csak a zenék tekintetében, nem csak az események tekintetében, de természetesen a vendégek tekintetében is, úgyhogy sok-sok minden fog történni, de nem akarok nagyon előre menni, és nem akarok szanaszét spoilerezni mindent, úgyhogy szerintem a főszerep ugyanúgy a zené fog maradni, mint ahogy azt tettük eddig is. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a rengeteg újítás, amivel készülünk, a TikTok oldalunkon való megjelenés, az új videók egyre több embernek, egyre több hallgatónak elnyeri a tetszését. Ezen keresztül nagyon sok minden dologban tudtok majd nekünk segíteni, úgyhogy nagyon örülök, hogyha velem vagy velünk vagytok. Archibald, Tragedy, L. Johnson, Alfie Karpas, szóval nagyon-nagyon sok minden a mai alkalommal itt a Soul Sessionben, de ha engeditek, akkor egy picit zenélünk, aztán majd szépen belekezdünk. Nálunk így megy a volna.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ma szóval megyünk tovább, ez itt természetesen a Soul Session Magyarország első számú szól műsora. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök és köszöntöm mindenkit, akik esetleg csak most csatlakoznak, hogy először hallanunk minket itt a nyári szünet vége felé. Hamarosan indul az új évad, természetesen élőbe, képpel, hanggal, YouTube-unkon. Csomó új videót találtok a TikTokon, meg hát sok minden fog még történni az elkövetkező időszakban. És már én is szépen elkezdelek titeket melegíteni arra, hogy töltsétek velünk majd a szombat estéket a megszokott időben, este 6-tól 8 óráig. És hát a mai alkalommal, amint már említettem nektek a kezdésnél, olyan dalok, amelynek többsége az elmúlt időszakban, de inkább úgy mondom években azért volt már a repertoárban, de hát ezeket a dolgokat szerintem nem lehet elégszer meghallgatni, meg a sok új hallgatónak lehet, hogy rengeteg dal az újdonság erejével hat. Nagyon örülök, hogyha a Soul Session kedvéért, a Soul Session-ön keresztül elkezdtek előadóknak utána nézni, hogyha egy előadónak meghallgattok több olyan dalát, amit esetleg nem játszok le, vagy nem játszottam még le, mert akkor az a fő üzenet, az a fő dolog, misszió, hogy mi közízlést próbálunk formálni, hát nagyon egyedi módon, az egészen biztosan hozzátok is eljut. Tényleg nagyon sok mindennel készülök az új évadban, ki nem adott dalok, olyan kazetta, amiből hát ötnél kevesebb tudott kópia a világon, olyan elkeszélyt, amiből természetesen ugyanúgy egy van a világon, egy jó pár nagyon komoly interjú, nem akárkikkel. Szóval nagyon-nagyon várjuk az új évadot, és a mai alkalom is már arról szól, hogy egy picit elkezdjünk titeket bemelegíteni, beizzítani arra, hogy szeptember első szombatjától jövünk élőben, természetesen a Soul Session stúdiójából. Addig is Al Johnson és 100% Pure Poison. Megyünk tovább a Soul Sessionben.
2: Baby?
3: Yes?
2: Do you have to leave now?
3: I've got to go.
2: I mean, after all the beauty of the past few hours, It wouldn't hurt you to stay a little longer.
3: Well,
2: see, I understand what you have to do. But I want you to understand one thing, too. As good as this whole thing has been going down, It's always so much better the second time around.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: A 100%-os méreg itt a Soul Sessionben, a 100 Pure Poison, elég érdekes neve van a bandának, 1974 a dátum, és számunkra a 100%-os tisztaságú méreg az a soul és funky zene, amit hétről hétre prezentálunk nektek, hamarosan indul az új évad, úgyhogy már melegítjük a lemezjátszókat, a vinileket, meg azt a rengeteg újdonságot, amivel készülünk nektek. Lesz majd kitelepülés, most már hamarosan elárulhatjuk meg, szerintem ki is írjuk majd a megfelelő fórumokra, hogy ami elmaradt májusba, az meg fog történni szeptemberben, de nem szaladunk ennyire előre. Megyünk újra két dallal, aztán majd egy picit beszéljünk a TikTokunkról, mert hogy egy csomó új videót töltögetünk oda ki, videót töltögetünk oda ki, Baki Parádéval, meg sok-sok fontos infómmal, úgyhogy tehetitek, nézegessétek, meg osztogassátok, mert az nekünk is jó, meg várjuk az élőket, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok velünk már ma is.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Magyarország csodái és a műsor támogatója a Visit Hungary csodásmagyarország.hu.
1: Te tudod, hogy mennyi egy folyami kilométer? Nem baj. Európában a nyaralóhajó turizmus már fél évszázados múltra tekint vissza. Magyarországon 2020 óta elérhető ez az izgalmas üdülési forma. Persze, hát mi vagyok én, hajós kapitány? Gondolhatod. De jó hírünk van. Ezek a lassú járású motoros hajók úgy vannak kialakítva, hogy egy-másfél órás oktatás után hajóvezetői engedély nélkül is vezethetőek. A hajó egyben hűthető, fűthető, komfortos szállás is. És kora tavasztól késő őszig bármikor foglalható. A nap átlagosan 4-5 órás hajózással és a kikötések alkalmával izgalmas programokkal telik. A csapat fölfedezi a környéket biciklin, eveznek, strandolnak, vagy épp gyógyfürdőbe mennek. De aki szeretne, lovagolhat, horgászhat, kirándulhat is. Nem beszélve a gasztronómiai élményekről, az éttermek és borászatok megismeréséről. Este a hajóra visszatérve pedig a víztükrön gyönyörű a naplemente. Magyarországon már két térségben is működik a nyaralóhajózás. Tokaj és környékén, valamint a Tisza-tónál.
0: Magyarország csodái és a műsor támogatója a Visit Hungary csodásmagyarország.hu. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
6: Egy folyamatos, fontos része azt gondolom a Soul Sessionnek, hogy rengeteg abszolút, elsősorban Magyarországon ismeretlen előadót szeretnék nektek bemutatni. Mindig elmondom, hogy olyan zenéket játszunk, amik elsősorban nekem tetszenek a soul és a funky műfajon belül, és nagyon jó tapasztalni, hogy milyen sokan hasonló ízléssel bírtok mindamilyen dalokat. Én szeretek, és itt a warm-up hetekben, hogy így hívjam ezeket a heteket, amíg nem kezdődik újra az élő, mert hogy extra dalokkal készülünk, remélhetőleg a mai lemezek és dalok között is találtok olyat, amit még nem hallottatok, olyan előadót, akiről még nem hallottatok, és olyan előadót, vagy olyan dalt, ami hirtelen így első hallatra is rögtön a kedvencek közé sorolható. Úgyhogy megyünk tovább. Aretha Franklin, méghozzá Chaka Khan-féle I'm Every Woman verzióval, Beverly and Duane 1979, Bill Brandon csodás kislemez, The Streets Got My Lady, abból is egy edit verzió. Szóval egy nem akármilyen hármas, itt a bemelegítő Soul Session hét.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Vannak a műsornak, és meg is maradnak a műsornak olyan részei, sziasztok, különben üdv mindenkinek, aki most csatlakozott, amelyben ilyen speciális rovatokat csinálunk már nagyon sok éve. Az egy albumról két nóta, vagy AB oldal, nem is tudom, hogy hívtuk az elmúlt időszakban, az egy ilyen, és biztos meg is fog maradni. Elővettem egy olyan élő CD-t, mármint hogy olyan CD-t, amin élőben egy Barry White koncert, egy 1983-as Las Vegas-i Barry White koncert van, elég ritka különben a lemez, és két fantasztikus verzió, pláne a Never Never Gonna Give You Up-nak egy őrületes verziója, amit mindjárt hallotok. Szeptemberben ki fogunk települni, ami elmaradt májusban, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, részletek hamarosan a Facebookunkon. Ne felejtsétek el követni a különböző oldalainkat, TikTok, Facebook, Insta, és hogyha bármi kérdés van, akkor úgy is tudtátok, hogy hol értek el minket, de szerintem a Facebookon keresztül a legkönnyebb, hogyha szeretnétek üzenni, meg dalt kérni. Szeptembertől jönnek az élők, és most már így a nyári szünet vége felé gondoltam, hogy egy picit felpesdítjük a hangulatot, és hétről hétre az elkövetkező egy-két hétben már az elmúlt évekből, az elmúlt műsorokból felidézve hozok egy-két lemezt, egy-két dalt. Természetesen egy mindig igaz, hogy személyes kedvenceimet halljátok itt a Soul Sessionben. Szóval egy Barry White élő koncert, onnan is két dal, Never Never Gonna Give You Up, és természetesen You're the First, the Last, My Everything itt a Soul Sessionben.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Komoly összeg jut a villamos energia hálózatra. Elindult a hajsza a Los Angeles-i olimpia belépői után. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energia hálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
6: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
5: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott otthont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. A vadőrök szerint a medvék a legkisebb ételszagot is megérzik, ezért nem tanácsos ennivalót hagyni az autóban. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

Mennyi sok-sok kedvenc itt a Soul Sessionben, ez már a második óra, köszöntök mindenkit szeretettel, Bogyó Tomi vagyok, a szerkesztő, műsorvezető. Az első órában is elmondtam, legfontosabb, ne felejtsétek a különböző social media felületeket, TikTok, Facebook, YouTube csatornánk, bekövetni, nézegetni, visszafelé egy picit déjà vu érzést kelteni magatokba, mert hamarosan indul az új évad, méghozzá olyan érdekességekkel, olyan ritkaságokkal, olyan meg nem jelent dalokkal, és hát rögtön szeptemberben majd ellövök egy olyan lemezt, amit nemrégiben találtam Amerikába. Egy darabban belőle a világon soha semmilyen formában nem jelent meg, csak ezen a tesztkópián, úgyhogy rengeteget foglalkoztam a háttérinfókkal, hogy egyáltalán megfelelő prezentálást tudjon kapni a dal számotokra, és hát nagyon-nagyon várom, hogy ezt a dalt majd be tudjam nektek mutatni. 1979 a dátum, és ha ismeritek a Soul Session meg a Soul Session minőségét, akkor egészen biztosan lehettek abba, hogyha azt mondom, hogy talán a Soul Session egyik legdurvább dala jön szól és funky műfajon belül, azt el kell higgyétek nekem. Szóval második órát kezdtük egy Billy Paul dallal, egy személyes kedvenccel megyünk tovább, Bobby Thurston, meg aztán még egyel, Breakwater. A dátum még mindig a 70-es évek vége, de hát a Soul Session nagyjából erről az időszakról szól. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a következő két dalt.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: A Bobby Thurston különben nagyon ritka a vinil, az eredeti. Megjelent egy két vagy három különböző utánnyomásba is, az egyik a mester szaragoló, úgyhogy a minőségre nem lehet panasz, de azért mindig a gyűjtőknél tudjátok jól, hogy valójában az eredeti nyomatok a legértékesebbek, ott is mindig az, ami még szuper minőségben maradt fent, hogy így fogalmazzak, úgyhogy ez a Bobby Thurston dal, amit itt a második óra elején hallottatok beágyazva a Billy Paul és a Breakwater közé, egy igazi ritkaság és a gyűjteményem egy becses darabja. Megyünk tovább, méghozzá Brief Encounter, úgyhogy ha a ritkaságokat említettem, ezt abszolút ide lehet tenni, és mellette sokak nagy-nagy kedvence az előadót tekintve Brother Johnson, I Will Be Good To You, két csodás dallal megy tovább a Soul Session.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ennek a mai műsornak is már természetesen a fő apropója, a célja, hogy a hamarosan újra élőben induló évadunkat egy picit már elkezdjem promotálni, már egy picit érezzétek a feelingjét, milyen az, amikor nem csak ismétlések, vagy csupán csak dalok mennek, mert nyári szünet van, meg mindenki pihen, meg nincs otthon, de remélem azért sok zenét hallgattatok, remélem, hogy sok új előadót találtatok. Ha van olyan, amit szívesen visszahallanátok a Soul Sessionön keresztül, nyugodtan írjatok nekünk, hogy lejátszam adásba, ha nekem is megvan, vagy lehet, hogy nekem is újdonság lesz, úgyhogy vetettek velem egy lemezt. Illetve, hogyha még nem tettétek meg a különböző oldalainkat, már csak azért is érdemes bekövetni, mert sok-sok fontos infót találtok majd, vagy fogtok hallani, és jut el hozzátok, akár csak a kitelepüléssel kapcsolatban, lemezek és minden egyéb tracklista, ahogy azt már az előző évadban többnyire megszokhattátok. Szóval érdemes követni az oldalainkat, készítünk szuper videókat, infókkal a TikTok csatornánkra, úgyhogy nyugodtan segítsetek, és ti is terjeszthetitek a különböző oldalainkat, és szeptembertől minden szombaton természetesen újra élőben a Soul Session. Most pedig I'm Just a Kiss Away, Buddy Miles, természetesen egy Johnny Bristol dal, Delegation, Collins and Collins, Top of the Stairs, egy olyan előadó, amit szerintem, ha ismertek, az csak is kizárólag a Soul Session. Soul Sessionön keresztül ismerhettétek meg, de ezzel sokan így vagytok, meg remélhetőleg sok dallal. A mikrofonnál továbbra is Bogyó Tomi.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a magyar

0: Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

Ez a Collins and Collins Top of the Stairs tipikusan egy olyan dal, bár az összes dal ebben a blogban, vagy akár az egész órában, műsorban, amely dalokat nem lehet megunni, akárhányszor hallgatja az ember, nekem mindig ugyanazzal a libabőr érzéssel, ugyanazzal a hihetetlen boldogság hormont felszabadító érzettel és élet feelinggel jön át, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük a Top of the Stairs. Megyünk tovább, egy ritka 12 inch, méghozzá Caviar Kanadából, egy banda, Never Stop Loving You, elég ritka a maxi single verzió, és aztán, ha már Johnny Bristolt említettem, akkor még egyszer Coke Escovedon keresztül jön egy Johnny Bristol szerzemény, I Wouldn't Change a Thing. Ne felejtsétek az induló évadot, az oldalainkat, meg hát említettem itt a második órában már, hogy egy olyan test pressing került újra a birtokomba, egy olyan ki nem adott vinil, egy olyan egy példányban megjelent csoda, amely előadókat tekintve, a zene minőségét tekintve egyszerűen elképesztően csodálatos, és ráadásul képzeljétek, utána ez a dal egy másik előadótól meg is jelenik hivatalosan 1981-ben, mert ugye ez 79-es, de hát már így is túl sokat mondtam, érdemes velünk tartani, sőt velünk kell tartani, ha szeretitek a soul és funky zenét, mert szeptembertől nagyon-nagyon komolyan lesz, komolyak leszünk, hogy így fogalmazzak, Caviar, Coke Escovedo, még egy picit zenélünk, de menjetek messzire.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Na szóval így hamarosan a műsor vége felé. Sokszor elmondtam, hogy már melegítünk a szeptemberi új évadra. Remélem mindenki jól érezte magát. Sok-sok a műsorban amúgy már hallható dalnak egy elegye volt a mai műsor, és számíthatok hasonlóra. Még a jövő héten is, mert az is még augusztus lesz. Na de utána egy olyan szombat, amikor új évad, nagyon sokadik, 18. évadját kezdi majd meg a Soul Session élő műsorokkal, koncert, felvétel részletekkel, ki nem adott lemezekkel, vendégekkel, élőben a stúdióban, Amerikából, telefonon keresztül. Meg hát már ismeritek remélhetőleg a műsort, meg nyugodtan invitáljátok azon barátokat, ismerősöket, rokonokat, akik szeretik a soul és a funky zenét, mert itt tényleg sok ritkasággal, eddig nem ismert előadóval, vagy ismertebb előadó, kevésbé ismert dalával találkozhattok. Úgyhogy remélem, ez mindenkinek kinyitja azt a boldogság szelepet, amit nekem is, amikor ilyen soul és funky zenéket hallgatok. Billy Preston és Syreeta Garrett csodás dalával búcsúzok, One More Time for Love, onnan is a kislemez verzió. Az elmúlt két órában Bogyó Tomit hallottátok, az én lemezeim forogtak, és reméljük, hogy mindenkinek tudtam legalább mutatni egy új dalt, el szoktam mondani hétről hétre. Hamarosan jövünk új adásokkal, élő adásokkal, és ez a műsor is már arról szólt elsősorban, hogy egy picit figyelemfelkeltsünk, bemelegítsünk titeket arra, hogy a soul és a funky zenénél nincs csodálatosabb. Örülök, hogy velem tartottatok, jövünk legközelebb is, jövő héten. Ciao, ciao!

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg, nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány százmillió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek, megint péntek este 9 óra van, úgyhogy itt újra a 100 hold. Ahogy azt már biztosan tudjátok, ebben a műsorban a kortárs gyermek és ifjúsági irodalomról beszélgetünk. Hívunk szerzőket, elemzőket, kutatókat, népszerűsítőket, ismeretterjesztőket és így tovább. Ezen a héten például azt találtuk ki, hogy a krimikről fogunk beszélgetni. Mindjárt kezdünk.
2: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: Ez itt a 100 hold. A két vendéget üdvözölhetek magammal szemben. Mészői Ágnes írót és Katona Alexa szerkesztőt. Örülök, hogy eljöttetek. Sziasztok!
4: Köszönjük szépen a meghívást! Köszönjük.
3: A krimika témánk, persze kitekinthetünk belőle, de induljunk el innen. Alexa, te doktorit írsz éppen ebből a témából, így ugye? Hol tartasz?
4: Most komplex vizsgáztam, úgyhogy a felénél gyakorlatilag.
3: De milyen régóta foglalkozol a témával?
4: 5 éve körülbelül, és kifejezetten az ifjúsági krimire specializálódtam.
3: És miért? Mi szippantott be?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy teljesen, vagy hát számomra véletlenül a Szegedi Egyetem bölcsészkarán volt egyszerre egy krimi órám, és egy gyerek- és ifjúsági irodalom órám, és valahogy a kettő így összeért. Egy teljesen véletlenszerű kritikai felkérésben, ami David Almondnak a Napszíne című ifjúsági könyve volt, nemrég járt itt a Pestexten, és ott teljesen elvarázsolt az, hogy a nyomozás narratívája mennyiféle mindent jelenthet egyszerre metaforikusan, és elkezdtem ennek utána menni, és nem találtam semmit magyar nyelven, és úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezt jól lenne megnézni. Ebből OTD-káztam, ezzel doktorizok, és ezóta ez így folyik.
3: És Ági, téged hol szippantott be a krimi, mint műfaj?
1: Én nagy krimi olvasó voltam mindig is, de az, hogy elkezdtem krimit írni, az egy balesetnek tekinthető szó szerint és képletesen is, de tényleg, mert hogy az történt, hogy egyszer eltörtem a bokámat, és akkor az egész családi teljesen transzba volt, hogy úristen, mindenkinek az agyára fog menni agya, hogy 6 hétig nem tud semmit csinálni. És a férjem így elegánsan az orrom alá nyomott egy krimi pályázatot, hogy akkor...
3: Itt tessék. A lehetőség.
1: És akkor nagyjából gyakorlatilag azt a 6 hetet fekvőgépzen azzal a krimi írással töltöttem, ez lett a rókabérc végül. Tehát, hogy így kezdődött, ez volt a kapudrog, és aztán utána rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem.
3: Mert ugye az érdekes, hogy felnőtteknek is írsz krimit, meg ifjúságnak is írsz krimit, erről fogunk beszélni, hogy máshogy kell-e hozzáállni. De akkor Alexa, téged kérdezlek először, hogy egyébként a krimi, mint műfaj, az meddig volt ponyvának tekintve, és hol van ez az áttörés, hogy nem ponyva?
4: Hát nem vagyok benne biztos, hogy van egy ilyen áttörés, hogy nem ponyva.
3: Ponyvának tekintetek ti a krimikre?
4: Én egyáltalán nem, de a szakmában azért irodalomtudományos berkeken belül maga ez a kutatási terület is még harcolja ki a saját legitimitását, ahogy egyébként a gyerekirodalom kutatás is, tehát ilyen szempontból a gyerek és ifjúsági krimit kutatni, ez ilyen...
1: Ez a halmozottan hátrányos.
4: Abszolút így van. Mindig voltak a kriminek szerelmesei, rajongói, szép írók is, és mindig voltak ellenző is, de ez általában a populáris kultúra, magas kultúra ellentétre vezethető vissza. Miközben azt is látjuk, hogy a legnagyobb krimi szerzők, például Poe, a műfajteremtő szerző, vagy éppen Doyle, ők gyakorlatilag szépirodalomként vannak kanonizálva a saját hazájukban, és nálunk is.
3: Globálisan is, igen.
4: Igen, tehát hogy abszolút ez van. A saját szerzőink esetében nem vagyunk ennyire elragadtatva, azt érzem nagyon sok esetben, sőt, nem is olyan régen épp egy ifjúsági kriminek az értékeléseit olvasgattam a moly.hu-n, és ott találtam egy ilyen hozzászólást, hogy milyen borzasztó ez a műfaj, mert hogy egy ilyen alantas műfajt megszerettet a gyerekekkel, mint a krimi.
3: Ó, de érdekes.
4: Úgyhogy nyomokban, meg nyilván egyre kevésbé, de létezik még ez a fajta elitistább hozzáállás.
3: Te ezt érzed, Ági, a bőrödön, ezt a megítélést?
1: Azt hiszem, hogy valószínűleg nekem elég vastag bőröm van, nyilván van, amikor így érzi az ember, hogy hát ő azért egy ilyen eszképista műfajt képvisel, és egyébként is gyerekíró is, és ráadásul még krimiket is ír, és van mersze egyébként olyan dolgokat is kiírni a kezében, amit azért nehéz nem szép irodalomként apostrofálni. Szerintem ez egy létező dolog, tehát, hogy nyilván az ember érzi azt, hogy nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan, de azért tényleg úgy néznek rá, hogy hát ő így eladta a lelkét az ördögnek, tehát, hogy ilyen dolgok, ilyen világi hívságokért, mint hogy olvassák őt, vagy ilyesmi, ezért aztán így lejött a Parnasszus csúcsáról. Hát,
3: de milyen de érdekes, mert közben meg nagyon népszerű műfaj. Igen. Tehát felnőttek körében is, gyerekek körében is népszerű? Nem tudom pontosan, hogy
1: szerintem
3: én a lányomon nem. Látom, igen. Hogy ő a krimikkel szokott rá egyébként az olvasásra, tehát az ifjúsági krimikkel. Szerintem tehát akkor ezek szerint nagyon működik.
1: Nagyon-nagyon működik. Tehát, hogy szerintem egyébként közben azért a krimi műfaja az egy kicsit ilyen ősi történetekből táplálkozik, és van egy ilyen nagyon komoly világhelyre biccentő szerepe, tehát, hogy a krimi általában, a krimi, minden krimi arra a csontvázra van felépítve, hogy kizökken a világ, és helyre tesszük. Nagyjából ennyi, kötelező helyre tenni, kötelező megtalálni a tettest, kötelező a tettesnek valamilyen úton, módon bűnhődnie, és szerintem ez egy ilyen nagyon ősi vágy az emberekben, hogy
3: igazságot
1: tegyen. Igen, legyen igazság, tehát hogy derüljön ki a bűn, és legyen bűnhődés. És szerintem ez ilyen alapvágya az embereknek, és ezért aztán nagyon szeretik a gyerekek is, meg a felnőttek
3: hát
1: is.
3: Hát meg amiről itt ebben a műsorban is sokat beszélgettünk már, hogy lehet megszólítani egyébként bizonyos kevésbé olvasó, vagy még nem olvasó rétegeket a társadalomban, most ez kortól tulajdonképpen független is, amiről beszélek, hogy történik, hogy sok minden történik benne, hogy együtt nyomozhatok vele, hogy fordulatos, hogy egyszerűen ez az, ami elkezdi odaragasztani a könyvhöz az olvasót.
1: Márha... az izgalom, a rejtvényfejtés varázsa, tehát, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik.
3: Igen. De Alex, az egy nagy kérdés bennem, és mivel kutattad, fel kell tennem, hogy ugye az, hogy a felnőttek olvasnak krimit, ugye te is egy olyan hozzászólást emelték, hogy a gyerekeket hozzászoktatja ez a műfajhoz, hogy egyébként mióta van ifjúsági krimi?
4: Hivatalosan az eddigi kutatások alapján a legelső európai ifjúsági kriminek a Tom Sawyer detektív nevezetű Tom Sawyer kalandot tartják, ami 1896-ban jelent meg. Ami itthon Magyarországon sokkal nagyobb hatású volt, az Emil és a detektívek, Erik Kessnertől, ugye rengeteg színházi feldolgozás, hangos könyv, rengeteg adaptáció készült belőle, és amúgy készül a mai napig, most is játsszák ifjúsági
3: színházak. Hát nem múló, Erik Kessner nem múlik.
4: Így van, nem is kell neki.
3: Nem is kell neki.
1: Jól öregszik.
3: Igen.
4: Így van, és itthon pedig hát az 50-es években alakult meg az ifjúsági kiadó, ugye, vagy 50-ben konkrétan a mostani Móra kiadó elődje, mindig nagyon sokáig az egyetlen olyan kiadó volt, ami kamaszoknak és gyerekeknek is gyártott könyveket, és ott a híres Delfin könyvek sorozatban már több krimit találunk. Ez egyrészt az 50-es években még úgy nézett ki, hogy híres nemzetközi ifjúsági krimiknek a fordításai, például az Emil és a detektívek 54-ben jelent meg először magyarul, a Sátán kutyája című Sherlock Holmes novella illusztrálva 1966-ban először magyarul, és Astrid Lindgrennek a Kále sorozatának a legelső része megkésve bár, de 1971-ben, és ezzel együtt a 60-as évektől kezdve elindult egy olyan folyamat is, hogy a magyar szerzők is elkezdtek ifjúsági krimit írni. Ennek az én kutatásaim alapján most én így két vonalát látom, vannak az első vonalas populáris szerzők, és vannak a másodvonalas szerzők, ők egyébként vagy a Móránál külön könyvet kaptak, ők főleg az első vonalasok, vagy a Delfin sorozatban jelentek meg. Első vonalasból szerintem a legfontosabbak egyike Berkes Péter, neki a Bánya Réme című ifjúsági regénye, a legkorábbi ilyen populáris ifjúsági krimi, amit én eddig találtam, de ez jelenleg állapot. Ugye ebből készült az Öreg Bánya Titka címmel egy nagyon népszerű film. Említettjük Kemény Istvánt,
3: vagy nem, bocsánat, nem, Csukást.
4: Majdnem, Csukás István, Kemény Kalap és Krumpli Orra.
3: Igen, így összecsúszott a Kemény
4: igen,
3: és az István.
4: Igen, mert egymás kettő.
3: Igen, Kemény István nem írt.
4: Igen, igen nem, gyerek. Még.
3: Eddig, igen, igen.
4: Igen, tehát Csukás István, a Kemény Kalap és Krumpli Orra, ez 1972, és akit még nagyon fontos itt megemlítenünk történetileg és a jelenkort illetően is, ez Nógrádi Gábor, aki ugye most is még termékeny krimi, ifjúsági krimi szerző is. Neki 83-ban jelent meg a Hecseki és a Gyermekrablók című ifjúsági bűnügyi regénye, amiből egy ma már kultikus filmadaptáció készül, Gyerekrablás a Palánk utcában címmel.
3: De a szocializmus reagált egyébként a krimi műfajra? Igen. Vagy a krimi műfaj reagált a szocializmusra?
4: Inkább utóbbi, szerintem, és azt is nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan, mert ahogy Ági is említette, itt mindig az igazsággal van valami, kibillen a világrendje.
3: Hát igen.
4: És nyilván az, hogy a kommunista rendszerben mit tekintettünk igazságnak, meg intézményes igazságnak, ez nem mindig fért össze azzal, amit a morális igazságnak éreztek az emberek, és vannak olyan krimik, amik tükrözik ezt a dilemmát, és vannak olyan ifjúsági krimik, amik nem.
3: De hogy tükrözik? Tehát, hogy egyszerűen a problémáik olyanok, hogy nagyon beleillenek a szocializmus problémáiba? Vagy?
4: Hát, sőt, például Berkes Péternél, ugye ez 69-es a Bánya Réme, ott azért a példaképe a gyereknyomozó fiúnak, ez mégiscsak az akkori rendőr, szocialista, tehát aki a rendfenntart, hivatalos rendfenntartó, hivatásos
3: rendőr, igen.
4: Igen, tehát hogy egyszerűen...
3: Aki közben egy olyan államot védelmez, ami maga a szocializmus, de hogy ő lesz a példa.
4: Igen, és például az elkövető, az pedig egy volt náci katonatiszt, és akkor ugye a lényegében azzal áll vissza a világrendje, hogy a nácikat jól megbüntetjük, mert a gyerekek leleplezik, sőt majdnem le is lövi az egyik gyereket, tehát hogy ez így ilyen.
3: Azért ez nagyon keményen átideologizált.
4: Igen, és 83-ban, ugye amikor már azért javul a helyzet úgymond, Nógrádinál a Hecseki és a Gyermekrablók már egy olyan ifjúsági regény, amiben a gyerekek válnak bűnözővé, és már az, hogy a gyerek lesz bűnöző, szerintem nagyon sokat elmond arról, hogy valami baj van a világgal, hogyha a gyerekek bűnözésre kényszerülnek, és ők a szegénység miatt kényszerülnek bűnözésre, mert egy budapesti pincelakásban laknak, és a nagymamájukkal együtt olyan gazdag embereket rabolnak ki, akik a rendszernek a lakásbérlési csalásaiból gazdagodtak meg. Tehát ez egy nagyon konkrétan az aktuális korszaknak a problémáiból építkező történet, és ez megjelent, adaptálták, és azóta is van.
3: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mennyire jellemző a műfajra, hogy reagál a társadalmi berendezkedésre, vagy nem?
1: Szerintem a krimi az egy nagyon-nagyon érzékeny, tehát egy társadalmilag érzékeny műfaj.
3: Miért gondolod?
1: Azért gondolom, mert a bűn, tehát az, hogy aktuálisan mit tekintünk bűnnek, azért az nagyon függ attól, hogy éppen miben vagyunk így közösen, és hát nyilván a krimi szerzők is a világból építkeznek, és arra reagálnak valahogy, tehát hogy ez egy remek alkalom arra, hogy elmondjuk egyébként úgy a véleményünket a világról, meg a társadalmi problémákról, és mivel, hogy ugye a problémák szülik általában a szabályszegést, legyen az akármilyen szabályszegés, ezért aztán, ha az ember szeretne valós motivációt adni a tettesének, ami szerintem az egyik legkardinálisabb kérdése a kriminek, akkor ott kell, hogy legyen.
3: Valami
1: arról szó, hogy miért lett ez a tettes.
3: Tehát nem lehet kiemelni.
1: Nem, ezt nem, szerintem lehetetlen.
3: Egyet értesz, Alexan?
4: Igen, az ifjúsági, és főleg a gyerekkrimiben, tehát hogy itt most teszünk egy ilyen vonalat nem tudom pontosan hol, de hogy mondjuk így a kisebbeknek szóló történetek, meg már mondjuk a kiskamasz korosztály között, ott ezért a bűnök mértéke és motivációja nagyon más, tehát hogy nem eltűnik valakinek a virága a kertjéből, vagy elszökik egy kiskutya, meg kell keresni, de ez a kicsiknek szóló, és én úgy látom, hogy ahogy nőnek a gyerekek, és nyilván a felnőtt olvasóknál ott már tényleg bármi lehet, annál nagyobb lesz a tét, annál többet enged meg a szerző, a kiadó. Nyilván ez attól függ, hogy mit gondolunk a gyerekről, akinek írunk, mit gondolunk az ő terhelhetőségéről, arról, hogy mi való neki, ugye ez az ilyen borzasztóan furcsa kérdés, de hogy mégiscsak feltesszük. Tehát hogy az, hogy egyáltalán milyen, én úgy látom, hogy milyen bűnök találhatóak, milyen mértékű bűnök, mondjuk visszafordítható ez az értékvesztés, mert valami elveszik, azt meg lehet találni, visszafordít, egy gyilkosság már nem visszafordítható.
3: Ezért a gyilkosság nem? Az nem ifjúsági krimibe való?
1: Hát szerintem azért az egy ilyen eléggé komoly no-go-zóna.
4: Igen, és a hangja, a hanga is Várkonyban vannak majdnem halálesetek.
3: Nem csak abban van.
1: Majdnem gyilkosságok.
3: Igen. Nem tudom, én a Kupolák őrét olvastam, és az is ott, egy, van. Ott is van visszafordíthatatlan veszteség.
1: Igen.
3: Ugye szellemmé válnak például olyanok, akik értem küzdenek, vagy akik lemondanak a visszatestesülésről.
1: De én mégis egy ilyen gonosz szerző voltam.
3: Gonosz
4: szerző? Igen, amúgy tényleg nem ez a tipikus. Tehát, hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy inkább az van, hogy ilyen lopás.
1: Igen, tehát,
4: vagy eltűnik
1: hogy
4: valaki
1: eltűnik, valamit elvesztünk. Uh-huh. Közben meg azért azt gondolom, hogy a mostani gyerekek azért egészen más, tehát, hogy máshol van az ő limitjük, abból, hogy mit viselnek el, vagy mi az, amit be tudnak fogadni, tehát, hogy vannak erre ilyen nagyon-nagyon rémisztő statisztikák.
3: Várjál, ezt most ne mondd el, most tartunk egy szünetet, és utána mondd el, hogy milyenek ezek a mai gyerekek, Mészői Ágnessel és Katona Alexával, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, nem menjetek sehova.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
5: Utas, mi szépet hallgatni?
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Zene.org 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Aki bújt, aki nem, megyünk.
2: Százhold, Vejszer Alindával.
4: Ez itt megint a Százhold. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, főleg azokat, akik az első felét is követték a beszélgetésnek. Mészi Ágnes és Katona Alexandra nagyon izgalmas dolgokat mondtak eddig a krimiről, például arról, hogy ennek milyen a társadalmi beágyazottsága, és most ott tartunk, hogy mi az, ami belefér az ifjúsági krimibe. Ági azt mondta magáról, hogy egy gonosz szerző, de mert hogy olvastál statisztikákat, hogy mi fér bele ma?
5: Nem is feltétlenül csak erről, hogy mi fér bele van, hanem hogy mennyi, tehát hogy mondjuk egy gyerek a médiából 10-15, tehát vannak ilyen különböző korosztályok, mondjuk egy 10 éves gyerek, nem tudom, 8700, tehát most tényleg csak ilyen, de nagyságrendileg stím,

0: szemmel 8753 gyilkosságot lát a
1: híradóban, mondjuk.
0: A híradóban, igen. És akkor ő biztos, hogy nem nézte meg mondjuk a Gyűrűk urát még apával, anyával, de ha még azt is, akkor rögtön szorozzuk meg hárommal. Tehát, hogy, hogy egészen máshol van a limit szerintem, és valahogy így egyensúlyozni kell, főleg amikor tizenéveseknek írunk, hogy ne akarjuk még mi is traumatizálni az olvasót, de azért vegyük már komolyan, és ne prüttyögjünk neki, tehát, hogy próbáljunk valami olyasmit találni, aminek ő is érzi a súlyát.
1: Abban segítsetek, és az most itt akár, én csináltam egy táblázatot, összehasonlítottam az Áginak két könyvét, az egyik a Kupolák űre, a másik a Hajónapló, mert akartam összehasonlítani, hogy milyen más eszközöket használsz, ha felnőtteknek írsz krimit, vagy ha ifjúságnak írsz krimit. Most ezt a táblázatot nem fogom elétek tárni, de nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok, hogy kialakult-e egy saját nyelvezete, saját motivumrendszere az ifjúsági krimiknek, vagy a felnőttet finomítják tulajdonképpen. És ez érdekel úgyis, mint kutatásterület, meg úgyis, mint szerző, hogy te finomítod azt, amit felnőtteknek írnál, vagy nem, mert egész konkrétan egy ifjúságnak szóló probléma jelenik meg.
0: Én azt gondolom, hogy én nem finomítok, tehát, hogy engem alapjában véve írás közben mindig a karakterek visznek, tehát, hogy a szereplők és azok a helyzetek, amikben ők benne vannak. Tehát nyilván egy tizenéves baráti társaság az nem feltétlenül olyan helyzetekbe keveredik bele, mint amilyenbe egy nyomozóiroda vezetője, és akkor ez már rögtön meghatározott szerintem úgy kb. Mindent. Tehát, hogy nincs rajtam különböző színű sapka, amikor ifjúsági krimit írok, meg amikor felnőtt krimit írok, egyszerűen a karakterek hoznak mindent nagyjából.
1: Alexa, te mit gondolsz erről?
2: Nekem az az egyik tézisem a kutatásomban, hogy az ifjúsági kriminek már vannak kialakult műfai, saját műfai mintázatai. Az egyik ilyen, ami már ez a Mélyesi detektívekben is volt, ez, hogy csapatban nyomoznak.
1: Ez nagyon érdekes, ezt felírtam különbségként például, hogy csoportban vagy egyedül.
2: Igen, és nyilván most a kortárs krimikben is ez egy tendencia, meg ezt látjuk az NCIS-ben, meg a sorozatokban, hogy nyomozó csapatok vannak. Hogy a gyerekeknél, vagy gyerekeknek, kamaszoknak szóló krimiknél szerintem ez azért kifejezetten fontos, meg praktikus, mert azt, hogy együtt kell működni, kommunikálni, konfliktusok vannak a csapaton belül, azt, hogyan kezeljük, hogyan osztjuk le a feladatokat, tehát egy csomó tök praktikus dolgot meg lehet csinálni, és akkor, ha esetleg egy kis szerelmi szállat beszövődik, akkor...
1: Hát meg egyetlen van fiú és lány, tehát mindenki tud vele menni.
2: Igen, tehát, hogy nyilván sokkal több embernek lesznek hozzáférhetőbbek ezek a szövegek, ugye, amit már mondtam, vagy említettünk, hogy a bűnesetek azért mások ezekben a krimikben, és amit Ági is említett, hogy ugye a karaktereken van a fókusz, sőt az ő történetükön azért a krimi, vagy hát a klasszikus krimi, itt értem a Poe Doyle, Agatha Christie vonalán, ott sem, tehát a karakterek, ők csak a motivációikból állnak, bűnös, nem bűnös, tehát nincsenek karakterdrámák, nincsenek...
1: De ez érdekes, mert az Áginak szerintem a felnőtteknek írt sorozatában is van a karaktere. Tehát ugye ez az Ágota nevű nyomozó nő, akit te már több köteten keresztül vittél, neki igenis van személyisége.
2: Már a Hardboiled nyomozónak is
0: igen,
2: van.
0: Kiégett, valamennyi elvált. Már van. Igen, igen. Tehát, hogy Miss Marple, az szerintem nem tudom hány éven keresztül írt Agatha Christie Miss Marple regényeket, de körülbelül szerintem az utolsóban nagyjából pontosan ugyanolyan, igen. mint a legelsőben. Igen. Tehát, hogy ő tényleg egy ilyen mindent tiszteltem Agatha Christie, de hogy azért ő tényleg egy ilyen kétdimenziós síkbába, ami így kinyomoz mindent is. És szerintem azért a modern krimi, főleg a 21. századi krimi, az nagyon arra fókuszál, hogy milyen személyisége, milyen skilljei vannak a nyomozónak, pro és kontra, milyen nehézségekkel küzd. Tehát ugye ebből a szempontból szerintem itt megint csak egy kicsit ilyen elcsúszás van a szép irodalom felé, tehát hogy már nem csak a kaland, már nem csak a rejtfejtés, hanem azért...
1: Egy személyiség fejlődése kötetről igen, kötetre megtörténik.
0: Igen.
2: És még egy dolgot szeretnék hozzátenni a műfaji sajátosságokhoz, ami hát én végül is műfajnak tartom, hogy Mi szerintem egy nagyon érdekes dinamikát ad a gyerek és ifjúsági kriminek az az, hogy a gyerekeknek folyamatosan harcolniuk kell a felnőttekkel a saját igazukért.
1: Nagyon érdekes, igen.
2: És hogy egyszerűen arról van szó, hogy azt se hiszik el nekik, hogy tényleg bűneset történt, ugye Hanga és Várkonyban erre is igen. van példa, vagy hogyha elhiszik, akkor nem engedik őket nyomozni, akkor konfliktus kell vállalni a szüleikkel, hogy tudjanak nyomozni. Hogyha kiderítik az igazságot, arra mondjuk már nincsen erejük, hogy az igazságszolgáltatást is tudják érvényesíteni, és ezért van egy folyamatos feszültség, nem csak az igazság, meg nem igazság, meg bűn, meg igazság között, hanem a felnőtt és a gyerek között.
0: Aha. Igen, és az is egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy nagyon sok gyerek krimiben a felnőttek kifejezetten inkompetensek. És akkor a gyerekek azok, akik képesek átlátni a helyzeteket és megoldani a problémákat. Egyébként ez nagyon-nagyon érdekelne, hogy egyébként ez miért, meg ez mit üzen a felnőttekről, a felnőtteknek.
1: De engem meg az érdekel, hogy te szerzőként mit akarsz üzenni a felnőttekről. Megmondom miért, mert ha megnézem a Hanga és Várkonyt, abban vannak kompetens felnőttek. Ha megnézem a kupolákörét, abban is vannak kompetens felnőttek, együttműködnek a gyerekek felnőttekkel, de mondjuk, ha megnézem, azt hiszem ez az egyik legutóbbi ifjúsági krimid, ez a Keselyű teknősök, Keselyű teknősök rejtélye, abban például az az érzésem, hogy ugye egy Balatonra került fiú szerez magának egy csomó barátot, és ott egyedül maradnak a gyerekek, tehát ott bár van egy nagymama, aki egy kicsit segít
0: nekik.
1: A nagymama
0: az, igen. Ez a pót nagymama, vagy ilyen érdekes a fél angol hölgy. Hát én szeretem egyébként, tehát én azért azt gondolom, hogy hiszek a kooperációban, és akkor abban is hiszek, hogy a gyerekek és a felnőttek is képesek kooperálni. Tehát, hogy én nem feltétlenül szeretem azokat a gyerekkrimiket, amikor az összes felnőtt rettenetesen béna, buta, és tehetetlen.
1: Lekezelő és tehetetlen.
0: És lekezelő és negatív. Biztos, nyilván mindenki különböző szemüvegeken keresztül nézi a világot, én úgy nézem a világot, hogy igenis léteznek azért a felnőttek között is normálisak, tehát nem feltétlenül veszti el az összetet.
1: Tehát te ezt a konfliktust nem élezed ki én a végső, nem, használod, én de nem élezed ki végig.
0: Én jobban szeretem azt, amikor vannak inkompetens felnőttek is, de vannak inkompetens gyerekek is, és akkor így lehet ilyen szálakat húzni a felnőttek és a kamaszok, a fiatal felnőttek, tehát ezeknek mindig nagyon-nagyon jó dinamikája van szerintem, és nagyon jó humorforrás is egyébként, tehát hogy én ezért szeretem a kompetens felnőtteket használni jobban, mint az inkompetenseket.
2: Én azt írtam fel magamnak erre, hogy a felnőttek általában alkalmatlanok, a hatóságok még inkább, a felnőtt hatóságok, és én használom ezt a megkülönböztetést, hogy a legtöbb gyerek és ifjúsági krimiben vannak jó felnőttek és rossz felnőttek. Jó felnőttek azok, akik partnerként kezelik a gyerekeket, hisznek nekik, segítik őket, nem kérdőjelezik meg azt, hogy megvan a magukhoz való eszük. Én kiírtam egy idézetet egyébként a Keselyű teknősökből. Így szól, hogy akkor szóljunk a rendőröknek, mondta Tomi, inkább keressünk egy értelmes felnőttet, javasolt a abszolút van.
1: Ez lehet, hogy a szerző előítéleteivel fakad, hogy mit gondol a hatóságok hatékonyságáról.
2: Viszont ami még ide tartozik, és szerintem nagyon érdekes, ez is a kesélyteknősökből van, hogy elhangzik ez, hogy olyanok vagyunk, mint egy csapat ügyetlen gyerek, pedig nem vagyunk ügyetlenek. És ugye ebben a mondatban a gyerek szó sértő lenne, hogy olyan vagy, mint egy gyerek. Ez lenne a sértő, és pont a sértő szó lesz az, ami felértékelődik, hogy gyerekek vagyunk, azzal nincs semmi baj, csak ügyetlenek nem vagyunk. És ezt, hogy visszaadni a gyereknek az agenciáját, ez szerintem nagyon fontos ezekben a szövegekben.
1: Uh-huh. Ági, te erre tudatosan törekszel, vagy...
0: Én nagyon kevés dologra törökszem tudatosan.
1: Pedig ezért szerintem vagyunk. Egy krimi nagyon tudatos műfaj.
0: Nagyon, de tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy abból a szempontból tudatos, hogy nyilván logikusnak kell lennie, hát jól felépítettnek kell lennie. Azt hiszem, hogy inkább olyan tudatos törekvéseim nem nagyon vannak, hogy na, akkor én most az olvasóimnak azt üzenjem, hogy visszaadjam a kompetenciáját valami. Nyilván eleve valahogy ilyen irányba mennek a regényekben a dolgok, de én nagyon nem szeretem ezt a mit üzen a szerző kérdést, és próbálok mindig kibújni alóla, hogyha megkapom. Tehát azt üzenem, hogy olvassák el a történeteket, olvassanak sok történetet, és akkor majd ők kitalálják, hogy mit gondolnak.
1: Engem az is foglalkoztat, hogy miért annyira jellemző a krimikre, hogy ugye egy karakter több köteten is átvonul, és most nyilván a klasszikusokat is mondhatnám, de az Áginál is jelen van ez, mind az ifjúsági, mind a felnőtt irodalomban, hogy van egy karakter, aki végig nyomoz, annak az ismerősei vissza-vissza köszönnek, köteteken át, ugyanígy a Hanga és Várkony történet, és a Keselyüteknősök pont nem, de hogy azért van, vagy még nem tudjuk, még hogy nem. Olyan-e, igen, mert lehet, hogy ez a balatoni világ, ez egy külön világán növi ki magát, de hogy miért olyan hálás dolog a krimikben a visszatérő főszereplő?
0: Mondd először, és akkor én majd elmondom az írói szempontot.
2: Szerintem ennek egyrészt van egy irodalomtörténeti oka, tehát az, hogy régen a krimi novellák általában, meg ugye a legtöbb szöveg folytatásokban jelent meg, folyóiratokban, és ugye utána fűzték őket könyvekké, és hogy az, ami össze tudta tartani ezeket a történeteket, az, igen, és hogy gyakorlatilag ezek a nevek, Sherlock Holmes, vagy Poirot, ezek igen. gyakorlatilag brandé nőtték ki magukat, ezek jól marketingelhető nevek, ráadásul nem csak nevek, hanem egész karakterek, hogy ugye Hangának is a kis sapkája az egy Sherlock Holmes sapka, vagy az egész kinézete ezt imitálja, hogy ezek valójában most már kulturális, per popkulturális ikonok. És az, hogy a krimit is általában sorozatba írják, mert nyilván hát van egy jó bűnügy, akkor nem elég egy jó bűnügy, akkor kell több jó bűnügy, hogy ez így hozza magával, tehát hogy ez szerintem kicsit a piacnak a logikája, meg a populáris irodalom működésének a logikája, meg az, hogy ha van egy olyan karakter, akit én kedvelek, akkor vele, vagy hozzá tudok kötődni olvasóként, és nem az fog érdekelni, hogy most éppen mi ott a bűneset, mert majdnem mindegy, ez a lényeg, hogy ki oldja meg.
1: Aha, és akkor már visz magával.
2: Igen.
1: Aha.
0: Igen, és plusz még... Írói szempontból szerintem marha nehéz azért összerakni egy jó nyomozót, vagy egy jó csapatot. És amikor az ember felépített magában egy ilyen képzelt barátot, mondjuk, mint mondjuk nekem dr. Szabó Ágota, akkor és megpróbál egy másikat, akkor felnáll a veszély annak, hogy az nagyon fog hasonlítani dr. Szabó Ágotára. És akkor meg minek? Aha. Tehát, hogyha már az ember talált egy jó karaktert, kitalálta, összerakta rendesen magában, jól ismeri, akkor szerintem addig, amíg halálosan meg nem unják egymást, addig érdemes kézen fogva menni újabb és újabb történeteken keresztül, mert hogy egyre jobban ismeri az ember a saját karakterének az észjárását, és egyre csavarosabb dolgokat tud vele kitalálni, és nem biztos, hogy ugyanilyen jó lenne, hogyha ezeket így váltogatná.
1: Te például...
0: Egy kicsit lustaság is van benne.
1: Ne, szerintem meg inkább egy ilyen karakterépítés, ami átvonul egy életen. De te például, amikor több fiatal a szereplője mondjuk egy-egy történetnek, akkor te figyelsz arra, hogy a lányok vagy a fiúk okosabbak, vagy figyelsz arra, hogy mindenki kapjon pozitív-negatív jelzőt, amikor előre felrajzolod ezeket a karaktereket. Tehát hogy oldod meg azt, hogy ez jó legyen fiúnak is, lánynak is, hogy ne sztereotípiák mentén menjen, mert azért még ma is nagyon sokan hajlamosak a sztereotípiák irányába dolgozni, hanem hogy ilyen nagyon életszagú karakterek maradjanak. Mennyire kell előre felvázolni egy élettörténetet, vagy egy, érted? Megvan a bizonyítványa.
0: Én itt szoktam ilyen kreatív írás kurzusokat tartani, meg minden, és akkor nyilván abban így feljön, hogy rakunk össze egy figurát, milyen módszerek vannak, amivel mi jól ismerhetjük a mi karaktereinket, mitől csinálhatunk nekik SWOT-analízist, ezeket nagyon szépen elmondom, és én egyáltalán nem így csinálom. Tehát, hogy nekem így vannak a fejemben ilyen alakok, és én ezeket látom. Tehát, hogy én tudom, hogy milyen Dóri, tudom, hogy milyen Sasa, és nem tudom, amikor írás, nyilván az írást megelőzi valamiféle ilyen lelki felkészülés, ami nálam sokkal inkább az, hogy így bambulok és metszem a, nem tudom, aranyvesszőt, és akkor így eszembe jutnak ilyen teljesen random dolgok, és azok valahogy összeállnak a fejembe, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy én látom, meghallom ezeket a karaktereket, és tudom azt, tehát hogy nagyon sokszor leírok valamit, és mondom, nem, ezt Sasa nem így mondaná.
1: Most az Áginál az is érdekes, hogy szerintem nagyon fontosak a helyszínek, ahol játszódnak a történetek. Ezzel fogjuk folytatni, azonban erre a kérdésre már csak azok fognak választ kapni, akik átjönnek velünk a podcastra. A rádióhallgatóknak köszönjük a figyelmet, és mindjárt hallottok még tőlünk egy könyvajánlót. Akik meg hajlandóak átkapcsolni, azok jöjjenek tovább, mert a podcaston folytatjuk.
3: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
1: És akkor, kedves hallgatók, tudjátok, jön a könyvajánló. Mindkét vendégünket megkértem, hogy egy-egy könyvet emeljenek ki. Ági, mit ajánlasz?
0: Én az ilyen 9-12 éves korosztálynak szeretném ajánlani Majoros Nórának a Boszorkány a lovardában című könyvét, ami egy lovas mese, lovas regény, de nem egy olyan nagyon sziruppos, rózsaszínnel leöntött lovas regény. Elképesztő jó stílusban ír Majoros Nóra, csodálatos jók a szereplői. Én csak annyit tudok mondani, hogy kétszer mentem szinte oda-vissza az 50-es villamossal, mert mindig elfelejtettem leszállni otthon. Tehát egyszer elmentem egészen a végállomásig, aztán vissza. Fantasztikus. Tehát, hogy egy nagyon magával ragadó, nagyon-nagyon élő, nagyon jó történet, csoda jó szereplőkkel.
1: Köszönjük szépen. Alexa?
2: Én Ruf Orsolyának a Volt egy ház című könyvét ajánlanám. Most ezzel foglalkozom egy jó ideje, és nagyon-nagyon szeretem, és minél többet olvasom, annál jobban szeretem. Ez egy olyan történet, ami a gótikus regényeknek a hangulatát egy kis családtörténettel vegyíti, és egy olyan, ez is egyébként egy nagyon varázslatos és lenyűgöző világ, ami megteremtődik. Egyébként a Titkos kertnek egy feldolgozásaként is tekinthetünk rá, és hogyha valaki kíváncsi arra, hogy a nyomozás az mennyiféle módon lehet jelentés és egy történetben, annak nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert akár a gyász, akár a transzgenerációs traumák felől nagyon-nagyon izgalmas.
1: És korosztályt mondasz?
2: Hát ez ilyen kis kamasz korosztály, tehát szerintem én 9-től felfele, de...
1: Inkább följebb szerintem.
2: Nem tudom, hogy kiadói ajánlás mi, de mondjuk akkor én...
1: Én aztán 12.
2: Akkor rakjuk oda ezt a lélektani határt, és gyönyörű maga a könyvtárgy is, tehát már csak ezzel is élmény kézbe venni.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, tehát még egyszer itt volt velem Mészi Ágnes és Katona Alexa, és a krimikről beszélgettünk meg, hát nagyon sok minden másról is. Jó, hogy itt voltatok velünk, tegyetek így jövő héten is. Jövő héten is pénteken 9-kor várunk titeket itt a Szászholdban. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magárhagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenék küszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
7: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lóalcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
6: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói találták meg, az apát pedig 3 órányi járásra járték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén.
2: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégeim számára a munka olyan magától értetődő, mint a levegővétel. Közben persze ott van benne a közös nevetés és a romantika is. De nem hátrálnak meg akkor sem, ha szembe jön a valóság. Miközben hallgatod a történetüket, lassan rájössz. A hely, amiről beszélünk, valójában egy tükör. Visszanéz belőle 30 év, a család ereje, és az is, hogy érdemes adni a tágabb közösségnek is. Számukra egy vállalkozás sosem csak számlákból, tervekből és eredményekből áll, hanem abból a közös munkából, amitől élővé, otthonossá és emberivé válik egy ház, új formát és értelmet kap egy már funkcióját vesztett épület. Mai vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter, akik egyébként házaspár, és együtt működtetik a tatai malom és kacsa, nem tudom, én vendéglőnek mondanám a régi klasszikus étteremben, majd kiderül, hogy ezzel egyet értetek-e. És az a legenda, legalábbis ezt mondjátok, hogy Tatán 30 évvel ezelőtt lettetek szerelmesek egymásba, de nem azon a partján a tónak, ahol most a vendéglőtök van, hanem a másik, mondjuk így a belvárosi partján. És arra vagyok kíváncsi, hogy amikor most ott vagytok a vendéglőbe, megálltok esetleg a tóparton a vendéglő előtt, és átnéztek a másik oldalra, akkor eszetekbe jut-e az a 30 évvel ezelőtti pillanat vagy pillanatok, és mire gondoltok?
2: Pontosítok Fülöp egy Judit. Kicsit. Fülöp Judit vagyok, igen. És 34 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és
1: hát konkrétan a sajtóban nem lehet megbízni, mint
2: nem,
1: tudjuk.
2: Így van. És pontosan ezen a helyszínen, tehát nem a tó túloldalán.
1: Végképp nem.
2: Így van. Úgyhogy emlékszünk rá abszolút. Ideig tartott a randink, ide sétáltunk el az első alkalommal, úgyhogy pontosan megvan az a pillanat, amikor így...
1: Az, hogy ideig tartott majd ide a sétátok, abban szerepe volt annak, hogy ez a malom, ez régóta, évtizedek óta már a család tulajdonában, van már a te családok.
2: Igen, édesapám tulajdonában.
1: Elhoztad ide Pétert?
2: Nem, akkor mi már együtt voltunk igazából, tehát még nem voltunk így hivatalosan. Az a randi tartott ott úgy, hogy akkor elsétálunk odáig. És igen, ez a családunk tulajdonában volt már ez a malomépület. A korábbi cégünknek a székhelye volt ott, úgyhogy én a gyakori vendég voltam a suli után apukámat meglátogatva. Úgyhogy ez volt így evidens, hogy a tóparti sétánk oda vezet.
1: Az egész romantikus felvezető arról szólt, hogy 30 évvel ezelőtti álmodtatok volna egy ilyesmit, ami most ott van.
2: Hát nem.
1: A régi malom helyén.
2: Akkor még eszünkbe se jutott ez. Nekem az volt a legfontosabb, amikor azt az egészet kitaláltuk, hogy egy közösségi teret csináljunk. És ennek ugye az a lényege, hogy bármikor oda tudjon menni az ember, egy találkozóra, egy színházba, egy kávéra, egy ebédre, egy alkalomra, bármire. És ugye ezt akkor nem tehetem meg úgy, hogy akkor most bocsásküvő van, nem tudsz jönni, hanem akkor így meg kellett oldani azt, hogy akkor ez a kettő együtt tudjon működni.
1: Te nem éttermet akartál csinálni,
2: nem közösségi teret? Nem, én egy találkozó helyet, igen.
1: És annak az apropója az étterem? Vagy
2: hát
1: az étkezés?
2: Ahhoz, hogy ez azért profitábil is legyen, ehhez kellettek olyan lábak, hogy akkor, mert alapvetően színházat szerettem volna ide hozni tatára. Igen.
3: Igen. Hát ugye ezt a független társulati szín, tehát ez a Jurányi Szkéné, nem tudom, Kuglerál, Trojka, tehát ugye ezeket, amiket itt Pesten
2: meg vagy pinceszínházak.
3: Igen, azokat szerettük volna Tatára levinni, legalábbis ezt a hangulatot, és hát amit tudunk levinni előadást. Most havonta egyet csinálunk, de
1: valamikor van nálatok előadást?
2: Van, igen,
3: évek
2: igen,
3: óta.
2: Igen, évek most óta. Már negyedik éve, és nagyon nagy sikerrel mennek. Abszolút. Tegnap pont a Márfi Márk volt, zseniális volt.
1: Már voltak ilyen vendégeim szintén, akik így a gasztronómiát vegyítik
2: Mi nem vegyítjük, tehát nálunk gasztroszínház van.
3: Általában nálunk külön van.
2: Tehát mert mi meg tudjuk oldani ugye azt, hogy van egy rendezvényházunk, ahol ugye három rendezvényterem van, és az egyiket átalakítjuk színházteremmé.
1: És akkor ott csak színházi előadás van.
2: Csak színházi előadás, előtte vagy utána lehet vacsorázni. De be lehet ülni egy pohár borral az előadásra, tehát sőt, kötetlen kutyával, az egész volt, aki kutyával ült be.
3: Igen. Akik kutyával jönnek előadásra.
2: Tehát ez, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen közelségben látják a színészt, az előadót, ez szerintem úgy megfogja ott az embereket, hogy...
1: Hát egy ilyen súlyos nagyon, színház, az tényleg
2: igen,
1: jó.
2: Igen, igen, igen.
1: Gondolom a színészek élmény, is szeretik,
2: nagyon
1: nem?
2: szeretik, persze, igen. Hát most már eljutottunk oda, hogy hívnak engem, hogy jöhetünk-e. Úgyhogy így jön a Koltai Róbert is, ott sétált el mellettünk, és mint hogy ajánlották neki ezt a helyszínt, hogy akkor van-e szabad időpont.
1: Már Tatán ott sétált mellettet.
2: És így, ez nekem fantasztikus érzés.
3: De egyébként visszatérve csak egy mondat erejéig arra, hogy miért ez, vagy hogy igazából fizikai oka volt, mert ugye ezek az ingatlanok, ez a két malomépület, ami akkor a család tulajdonában volt, ebből az egyik, a Cégényi Malom, az országosan védett műemlék, a másik helyi védett.
1: Igen, Fellner Jakab tervezése, aki egyébként Tata arculatáért is felel, hát hogy úgy mondjam.
3: Hát igen, mondjuk a Cégény az még régebb talán egy picit.
1: Tehát 18.
3: század. 1740 környék, igen.
2: Eszterházi.
3: És az Eszterházi családnak a birtoka volt egész Tata, egész Majkig, tehát az egész
1: azért
3: környező.
1: Azért tervezte el Fellner Jakabban, az ő kastélyokat is ő tervezte.
3: Ő volt az építészük, igen. Így van. És a tatabányai bányászkodással, tehát az EOCN programnak a végével elkezdtek visszajönni a vizek. Tehát ugye Tata a vizek városa, a malmok városa, most is még van 14 malom épület, ami természetesen már nem malomként üzemel, de itt 1940-es, 50-es években még tavak voltak ott, ahol most park van, minden patakba folyott a víz, még a YouTube-on is vannak kint ilyen 1930-as kezdetleges felvételek, már mozgókép, és a tatabányászkodással ez a víz eltűnt. Karsztvíz az 20 métert csökkent, ennek vége lett ugye 90-es évek elejére, 80-as évek végére, és kb. 20 év alatt visszajöttek ezek a karasztvizek. Viszont az épületek, nem csak a miénk, hanem akár lakótelep egyebek, ugye úgy épültek arra a karasztvíz szintre, ami az eltűnt karasztvíz szint volt, tehát nem a természetes. És hát most ugye az elmúlt 10 évben ez egy óriási probléma, egy kihívás.
2: Jönnek vissza a vizek.
3: És hát attól féltünk, hogy ezek, hát lényegében összeomlanak ezek az épületek, mert azok a funkcióváltások miatt, a patakmeder állapota miatt, ami nem tudom,
2: nem 50-60
3: év alatt. Meg hát ugye ezek
2: nem.
3: úgy épültek, hogy átfolyó rajtuk a víz anno, de a felújítások azok már nem így történtek ugye az elmúlt, mit tudom, 50 évben. És ez a kényszer is volt, hogy valamit kell csinálnunk. És tehát itt nekünk a víz az egy nagyon komoly probléma, vagy kihívás, inkább így mondom, hogy jön föl, miközben sajnos a mellettünk lévő patakban még pont nincs víz már, amikor elkezdtünk építkezni, igen, ugyanis visszacsökkent 2 métert a karsztvíz. Ez most, hogy újabb ipari tevékenység miatt van, vagy az elmaradt hó, halmazállapotú csapadék miatt, valószínűleg mind a kettő miatt, de most éppen az a forrás, ami a mi patakunkat táplálná, az éppen most nem aktív, de az összes többi igen, tehát mert az a legmagasabb.
2: Úgyhogy ugye felújítottuk a malomkereket is, az eredeti méretben 6,5 méter átmérőjű, és gyönyörűen forgott egy évig, amíg volt víz, így visszajött egy rövid időre patakmederbe, és azóta sincs, úgyhogy
3: Most szivattyúzzuk rá a vizet, úgyhogy kicsit ilyen patyonkin módon működik a dolog.
2: De forog a kerék újra.
1: Hát az fontos azért.
2: Nagyon nagy látvány, nagyon fantasztikus.
1: Hát meg ráadásul tényleg Tatának ez a feelingje, hogy víz, igen. Malom. Egyébként elég nagy fába vágtátok a fejszéteket, mert hát ugye van most itt, tehát a konkurenciátok azért nem mondom, hogy nincs.
2: Nem konkurenciának látjuk őket, hanem egymás melletti.
1: Ti így fogjátok fel?
3: Igen. Abszolút, meg igen. Hogyha most nem tudom, kire gondolsz.
1: Akkor beszéljük, tehát a platára gondolok.
2: Nagyon jóba vagyunk, és ajánljuk is egymást. Hogyha nálunk nincs hely, akkor oda küldjük, ha ők náluk, akkor hozzánk.
3: Abszolút, tehát hogy így van, tehát amikor megnyitottunk, akkor a Pistiék, ugye a séf, illetve a tulajdonosok is rendszeresen jöttek hozzánk, kértem szem meg is nézni, hogy mit, milyen ételt adunk, meg milyen a kiszolgálás. És hát alapvetően az volt, igen, a tulajdonos házas per mondta, hogy végre nem nálunk kell kajálni, hanem elmehetünk egy olyan vendéglőbe, vagy egy olyan gasztronómiai helyre, ahol, hogy mondjam, amit megszoktunk, vagy ami a mi stílusunk, és nem mi vagyunk. Ezért mi természetesen nem vagyunk Michelin csillagosak, pláne kettő, meg nem is ez a célunk, de azért próbálunk egy ilyen modern fine bistrót vinni, ételbe, italba, felszolgálásba, egy ilyen laza helyet.
1: Nem akartak Michelin csillagosok lenni?
2: Nem.
1: Miért nem? Sokan vágynak rá, és aztán
2: igen,
1: mondták,
2: de nagyon nagy kötöttség.
1: Aztán igen. Így megbánták, mert mint több voltak Michelin csillagos vendégeim, és hogy
2: nagyon nagy kötöttség, nagyon nagy elvárás utána így a fizetési igények tekintetében a felszolgáló alkalmazottak.
1: Van, aki azt mondta, hogy csalódottak a vendégei, mert
2: nem
1: tehát igen, tehát valami egészen különleges dolgot vágynak, igen. És úgy...
2: Igen, nagyon más az elvárása is a vendégeknek akkor.
3: Egyébként itt ez meg kell különböztetni, ez a Michelin ajánlott.
2: Igen, az más, mint a Michelin csillag.
3: Tehát a Michelin ajánlott azért az adott esetben benne van még így a terveink között. Most ebben lesz egy komolyabb előrelépés, ezt majd a Judit elmondja. De pont hallgattam egyik adásodat a textúrások,
1: róluk beszéltetni.
2: Igen, és, igen. Hát nagyon szeretjük.
3: Mi most ott voltunk pont házassági fordulónkon, és nekem megmondom őszintén, hogy a Michelin csillag mindig egy olyan volt, hogy ilyen fehér terítő, kis pici miniatűradagok, fél órát beszél a felszolgáló. Nekem ez nem annyira az én világom, viszont a textúrában például tök jól megoldották.
1: Textúra az nem ilyen, és azt a szemben lévő borgonya lett a Michelin csillag, ők ebből tanultak.
3: Igen, valószínűleg.
2: És élményt adnak, és fontos.
1: Ott is van színház egyébként.
2: Igen. Szoktak, igen, ők gasztroszínházat
1: csinálni. De most ez egy ilyen tendencia lesz? Hogy látjátok?
2: Igen, mert élményre vágyik az ember most már, tehát nem elég azt látjuk mi is, hogy nem elég, hogy csak esznek, hanem akkor valami legyen.
1: Ez elég jó élmény. Tehát, amikor ettem nálatok, az önmagában egy igen jó élmény
2: ennek
1: volt.
2: Örülünk nagyon.
1: Nem hiányzott a színház.
2: Igen,
1: hanem...
2: mi azt látjuk, hogy a hétköznapi vendég és a hétvégi vendég nagyon más. Tehát a hétvégi vendégek enni akarnak gyorsan túlenni rajta, igen, és már menni. A hétköznapi meg... megengedi magának, hogy élvezze a fogásokat, hogy körülnézzen, hogy hol ül a tóparton, hogy vagy átadja magát valahogy az egésznek. És hétvégén hát, meg egy ilyen őrület
3: hát hétvégén
2: van.
3: Inkább turisták jönnek, és meg akarják nézni Tatának a nevezetességeit, és akkor...
2: Igen, de ugye azonnal akarnak mindent, és ez ilyen...
3: Hát igen, a magyar vendég az, igen, az egy hogy mondjam, nagyon türelmetlen.
2: Igen.
3: Tehát de lehet, hogy külföldön nem annyira fura módon, de...
1: Ezt nem veszem magamra.
3: Nem, és ezt most
1: én tényleg nem vagyok türelmetlen. Mm-hmm. Az nem jó, hogyha fél órát kell várni valamire, de egyébként...
3: Ja, nem akarom most a szakmai részebe bánni, de nagyon nehéz átállítani, és hát mondjuk a mai fejünkkel, amikor megnyitottunk, tehát tényleg, vagy ha tudjuk, hogy mibe vágjuk a fejszénket, vagy hogy milyen pengéren táncolunk, tehát a Judit rohangált tányírokkal, meg minden volt ott, nem, tehát nem, ma nem mernénk szerintem belevágni.
1: Na ez biztos miniként megkérdezem, hogy nem.
3: Nem mernénk belevágni azt,
2: nem.
1: És amikor indultatok, akkor oké, egy ilyen romantikus elképzelés volt. Mert az,
2: teljesen az volt.
1: Azt értem, hogy a családi malmot felújítani, tópart, különleges helyszín ráadásul. Tehát, hogy
3: megadtuk magunknak a romantika.
2: Meg.
3: Hogy mondjam. Nem is tudom, hogy mondjam ezt ilyen, hogy nem széles látókörülség, hanem pont az, hogy egy csőlátás. És aztán szembeszült, jött szembe a vonat.
1: És az milyen volt?
3: Mikor jött szembe a vonat?
1: Igen.
2: Nagyon nehéz.
1: Mondj egy példát.
2: Tehát az a fluktuáció, amivel itt mi találkozunk, és már ugye nem ebben szocializálódtunk, mert ott ebben a másik iparágban gyakorlatilag nem volt fluktuáció. Minimális. Itt viszont pont az ellentéte. Tehát egyszerűen én nem tudom feldolgozni sokszor, hogy miért megy el, ha jó helyen van, jó fizetést
1: és miért
2: kap,
1: megy
2: jól
1: el?
2: Érzi, mert kapott egy másik ajánlatot, és megy. És aztán visszajön, hogy akkor mégse, tehát hogy számtalan ilyen eset volt, de nem tudjuk
1: hát
2: ezt
1: ebben
2: megfejteni.
1: Ebben az iparágban ez örök gond.
2: Igen.
3: Örök gond, de mi meg, hogy mondjam, minden cégünket úgy csináltunk, hogy mi partnereket keresünk. Tehát...
2: Aki magáénak
3: érzi. És tudjuk,
2: érzi
3: amennyire ezt. Magáénak tudja érezni egy nem tulajdonos értelemszerűen.
1: Hát azt elég nehéz.
2: De, igen. De vannak.
3: Nem teljesen. Vannak. Tehát, nem, tehát ez szerintem azt gondolják, hogy ez lehetetlen. Pont aztán a textúrások mondták, hogy azzal egyetértek, hogy a tulajdonos mindig másképp látja. Tehát bármelyikünk bemegy, akkor biztos, hogy látunk 5 dolgot, hogy azt ez nem így, azt oda, ezt söpörd össze, ezt negyebe. Az mellett, hogy egyébként most már az a csapat, ami jelen pillanatban van, hát össze se lehet hasonlítani a kezdő csapattal, egyébként fluktuációs szempontjából is sokkal jobb a szituáció. De most már van egy ilyen, hát nem is csak, most nem csak pályakonyha, akár housekeeping, akár recepció, sales tekintetében, egy műszak tekintetében, egy olyan 10-15 fős, úgymondjam, kemény mag, akik már tényleg úgy, hogy mondjam, tényleg csapatként egymást segítve, ha kell éjfélkor beugranak bármilyen.
2: Igen, és most már tényleg el tudunk menni úgy pár napra, hogy
3: egy hónapja.
2: Igen, hogy úgy nincs az a stressz, hogy akkor mi lesz, ha nem vagyunk.
1: Hány év után? 4-5?
2: 4.
1: 4. Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk Fülöp Judit és Magyarorsi Péter történetét.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6

0: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter, a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai. A zene előtt ott hagytuk abba, hogy most arra már kialakult az a csapat, amelyikre rábízhatják a helyet akkor is, ha ők éppen nincsenek jelen pár napra.
1: Hát én nekem az a, most a középtávú célom, hogy alapvetően csak visszamegyek a, mi ez nem volt időm a mostani, mert ugye most 2 évig építkeztünk, tehát közben felépítettünk egy szállodát, ráadásul az is műemlék védett, tehát lett egy harmadik, meg volt egy lehetőségünk, hogy megvesszük a harmadik malmot mellettünk, és akkor azt bővítettük ki szállodává. Úgyhogy az elmúlt 2-2,5 év az tervezés, kivitelezés volt. Ez is marha gyorsnak tekinthető egyébként azért. És ezért nem annyira tudtam foglalkozni én azzal a háttérmunkával, amiről az előbb beszéltünk. Úgyhogy most erre fogok visszatérni, hogy a számok, a jövedelmezőség, a
2: stratégia,
1: a HR mindenféleképpen. Tehát itt most nem csak az, hogy miért megy el valaki, vagy, hanem azt pontosan, hogy lehet képezni, és karrierutat mutatni, és megtartani. Az embereket lehet, hogy nem végletekig, de mondjuk csinálni belőle egy tök jó szomeliét.
2: De most már volt is lehet, erre példa, így több olyan.
3: És mi működhet? Mert nyilván ez csak részben pénzkérdés, nem teljesen, tehát hogy nem lehet a pénzt kívül hagyni, de Judit azt mondta, hogy igen, most már csapatként, hogy talán ez lehet a kulcs, hogy igen, azok, akik ott dolgoznak csapatként érezhetik magukat, mert tulajdonos sose lesz. Tehát igen. Az úgy nem tud gondolkodni egy alkalmazott, az szerintem azt irányít.
2: Igen, de az, hogy csapatként érezzék maguk, vagy csapatnak érezzék magukat, ez ugye vannak a csapatépítőink is, amire nagyon figyelünk, hogy legyen évente 2 legalább, és hogy mi is jelen vagyunk az életükbe, tehát nem úgy vagyunk tulajdonosok, hogy valahonnan onnan diktáljuk, hogy mit szeretnénk, hanem ott élünk velük, együtt csináljuk. Tehát ugyanúgy összesöprögetek.
3: Magyarul a példa.
2: Igen, abszolút. Példamutatás.
1: Tehát ennél most körülbelül 60-70 főnél tartunk.
3: Ott alkalmazottak?
1: Alkalmazottnál, mondjuk ebbe van diák is, azt majd mindjárt mondjuk, de alapvetően ott már nem nagyon szokott a vezető úgy ott lenni fizikailag, és mit tudom én, velük enni a személyzeti étkezdébe. Mi ott vagyunk.
3: Tudatosan, vagy szerint így alakult?
2: Így milyenek
1: vagyunk.
2: Jól, igen.
1: Tehát mi a többi cégnél is így volt.
3: Igen, ezt nem lehet szerintem úgy előadni, akkor most valamit elmentél valami kulcshoz, és akkor legyél az emberekkel.
2: Nem, szerintem, ha nem belülről jön, akkor nem, az látszik.
1: Ez több
2: sőt, réteg, nekünk igen. Szokták mondani, hogy rendeljetek már az étlapról, mert hogy tudni kell, tehát úgy, mintha vendégelek lennénk, hogy akkor így teszteljük, hogy az tényleg olyan még tényleg megfelelő.
1: Hetente egyszer-kétszer azt kell lennünk.
2: Úgyhogy teszt evéseket kell folytani.
3: Van séfetek, oké, igen. Persze, de azért mégiscsak rajtatok múlik, hogy milyen egy étterem. Tehát egy kicsit a gasztronómiai koncepcióra vagyok kíváncsi, hogy egyébként nekem nagyon érdekes, még mindig nem tudtam eldönteni a gasztronómiai koncepcióktokat, mert vannak nagyon jó elemei. Uh-huh. Nem tudom, hogy egyébként kell-e. Nekem elég egyébként, ha jó kajákat találok ott, és elég ez, vagy pedig kell egy ilyen határozott koncepció, hogy mi ezt csináljuk, azt csináljuk, abban az irányban megyünk. Én elég színesnek, tehát élvezetesen színesnek láttam, igen, a kínálatotokat. De ez hogy alakul ki?
2: Igen, ez koncepció volt, hogy hagyományos konyhát is adjunk. Tehát én szerettem volna úgy egy éttermet, hogy akkor abban nem csak ezek a trendi ételek, amik ugye ez a hamburger, meg a street food jellegű ételek vannak, hanem legyen a nagymama húslevese, legyen akár főzelékek, legyenek olyan egytál ételek, amiket ugye a magyar emberek szeretnek. És így a séfünk, akivel már nyitás előtt is együtt dolgoztunk, ő volt ilyen, aki ezt hozta otthonról tényleg az ízeket, úgyhogy ő abszolút partner, igen, ő partner volt ebben, otthonról is, és fontos volt, hogy legyen tényleg ezek a maceszúsz gombócleves, a rántott csirkecomb, tehát ezek a magyaros ételek, viszont figyeltünk arra is, hogy legyen az ételallergiások vagy érzékenyeknek is választási lehetőség, úgyhogy meg azért az trend is, hogyha a család, egyre több olyan család van, ahol van valami érzékeny,

0: lehetőség, hogy mindenki találjon valamit, vagy csak tudatosabban táplálkozik, legyen saláta, de az ne egy köret legyen, hanem egy főétel. És hogy ezek így, lehet, hogy színes lett ettől így egy kicsit az étlap, de ez a bisztró jellegű, ez el tudja ezt viselni.
1: Miért fontos az, hogy akkor a tataiakat meggyőzzétek, megnyerjétek? Na csak azért, mert lokálpatrióták vagytok?
0: Azért is, meg ez, hogy egy ilyen közösségi tér legyen itt, ami nincsen Tatán, mert ott a régi művelődési ház az nagyon lepukkant állapotban van már, és így elszoktak az emberek attól, hogy csak úgy találkozzanak. Tehát, hogy nincs egy olyan hely, vagy a fiataloknak van a diszkó, meg van egy-két ilyen söröző, de úgy, hogy ahol kultúrát környezetben le tudnak ülni, akár mondjuk egy színházi előadásra, vagy egy beszélgetésre, vagy egy sörvacsorára, vagy bármire, olyan nincsen, és így ezt szerettük volna így, és ez elsősorban a tataiaknak, meg a környékbelieknek, de jönnek szlovákiai magyarok is, tehát így egész széles körben jönnek most már így vendégek.
2: Jött már igen. Valamelyik előadásra.
0: Igen. És hát most már ugye ott is tudnak aludni, úgyhogy így ez így.
2: De azért azt hozzá kell tenni, hogy mi, amikor itt laktunk Pesten, mi hát majdnem minden héten, vagy minden két hétben biztos mentünk valami, elsősorban nem közszínházi, hanem valami alternatív színházi előadásra. Ugye ennek Judit volt a főszervezője.
0: Voltam tehát a közönség szervezője a csapatnak.
2: 20-as csapatokat, a Pinter Bélához egy 20-as csapatokat szervezett, úgyhogy neki ez egy ilyen több, most már 10 éves misönje, és úgy gondolta, hogy akkor ezt lehozza Tatára, most nem a Pinter Bélet nem tudja.
0: Lehet, hogy őt is sikerül.
2: De azért azt hozzá kell tennünk, hogy azt hittük, hogy ezt egyszerűbb. Budapesten másra fókuszálnak sokkal inkább, valószínűleg a népesség számból is nagyobb igény van erre, még vidéken kevésbé. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a tatabányai Jászai Mari színház egy nagyon progresszív kőszínház, és nagyon komoly követő bázisa van, vagy törzsvendég bázisa van, de azért küzdünk ezzel a dologgal.
1: A színházzal?
2: A színházzal. Tehát...
1: Gondolom leginkább Pestről jönnek, vagy a helyiek, vagy ez hogy?
0: Vegyes. Kb. Fele-fele.
2: Vegyes. Na, nekünk ez egy fontos dolog. Igen. Volt, hogy ott a tataiak ezt úgy azért magukénak érezzék.
0: De most kicsit. Már azt látom, hogy úgy, most a novemberi előadásra is alig van jegy, tehát hogy úgy tényleg már úgy terveznek velünk, így a tataiak is. Úgyhogy ez volt abszolút a cél, hogy ez így, hát amikor úgy megtelik, úgy a szerda estékre szoktuk ezt tenni általában, minden hónap második szerdája, és az egy ilyen olyan jó érzés látni, hogy jönnek hozzánk, az emberek csillogó szemmel várják az előadást.
1: Mi volt még az, ami meglepett benneteket, hogy igen, amikor elindult az álmokba, erre álmotokba se gondolnátok, mert ugye volt, ugye a fluktuációról igen. Beszéltünk.
2: Hát az alapanyag, hogy mennyire nehéz. Tehát,
1: tényleg ilyen, mert mindegy, nem, nincs tehát olyan, hogy ne beszéljen
0: egy vendéglátós. Konstans minőségű legyen, az nagyon nehéz.
2: Az nagyon nehéz.
1: De mi ebben a nehéz? Ti nem látjátok?
2: Hát mondjuk az említett platán, tehát ugye azok, akik, hogy mondjam, Michelin csillagosak, és akkor ott ők például nem tudják megoldani ezt a glutén, meg egyéb történeteket sem, mert hogy az meg van álmodva, az úgy van. Ugye mi ebben sokkal rugalmasabbak tudunk lenni, de ezek általában nagy éttermek, saját kertészettel dolgoznak, nem tudom, talán saját húsbeszállítóik is vannak. Mi is próbálunk ebbe az irányba menni, de ha elindult például, volt, emlékszel, a fogas, az almesfűzítői fogas, és két hónapig bírtuk, tök jó volt, és két hónap után már nem tudta azt a méretet hozni, nem tudták azt a minőséget, tehát Magyarországon ez
1: itt valami komoly változásra van szükség, valaki azt mondta vendégem, hogy tulajdonképpen a helyi alapanyaggal foglalkozni, meg ilyen jó alapanyaggal, szinte ilyen vallásos elkötelezettséget.
2: Igen, van a cserendben már, mert meg amikor van 4-5 asztalod, és tudom, van nekünk is ilyen ismerősünk, hogy ketten visznek mondjuk egy éttermet, aha. Ott azért meg lehet találni kis helyi szinten azokat a termelőket, akár ős termelőket, akiktől be tudod
1: szerezni. De akkor kénytelen vagy alkalmazkodni az ételekkel, nem?
0: Persze, igen, persze, így van. Persze. Azért is szűkítjük
1: azért az
0: most az étlapot.
1: Mert... Nagy kihívás a séfnek, igen. Hogy ez hát paradicsom leves, jó, hát nincs paradicsom.
0: Hm? Igen, vagy nincs íze.
1: Vagy nincs íze.
2: Igen, tehát ez egy komoly probléma. Amivel még egyébként szembesültünk az, hogy ezek műemléképületek nem úgy lettek kitalálva, hogy itt van háttér. Tehát, hogy itt nekünk a raktározás, a logisztika, a beszállítások az alapanyagoknak, hát annak a kitalálása, annak a HACCP megvalósítása, az egy külön történet.
1: A HACCP ez valami előírás csomag?
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy az élelmiszerbiztonsági történet lényegében. Úgyhogy, tehát ezek hát, tehát kihívások. Meg hát az, hogy mondjam, tehát, hogy légkezelő rendszer van a rendezvénytermekben, olyan tűzoltó dolgok, meg menekülési utak és minden, hogy ezeknek a tesztje, azok, hogyha valami történik, akkor hogy reagálsz rá? Most nem egy tűzeset, de bármi lehet, volt, hogy takarítónő leverte a tűzjelzőt, aztán akkor tűz van, és akkor van azt hiszem 2 percünk, hogy felderítsük ott a 3000 négyzetméteren, hogy van-e valami, és lemondjuk a tűzoltókat, hogy ne vonuljanak ki. Tehát egy csomó, hogy mondjam, ez olyan, mint szoktuk mondani, hogy tehát így filmet lehetne forgatni, mert minden nap van, történik valami, vagy vendéggel, vagy műszaki történet, vagy valami viszmajor, amit ki kell tudni hát mozogni, vagy meg kell tudni oldani. Mindenki tud jól főzni, kis méretben, de nagy méretben főzni, úgy, hogyha egyébként meg valami probléma van, ugye ezt szoktam mondani az egyik séfünk, igen. Na az a szakmai.
1: Szóval ez egy más liga, nem?
0: Tehát
1: ez messze nem az, ami állunk a tóparton, és hát, jaj, de jó lesz egy kis étterem nekünk.
2: Igen, tehát ez, és hát amit én tapasztaltam egy menedzsment oldalról, hogy mondjuk egy ilyen hétvégi menetnél, amikor full foglalás van, és még megnyitunk egy plusz termet, és hogy
0: és
2: akkor...
0: És van
2: hogy,
0: két esküvő mellett.
2: És még van 2 esküvő, hogy ott az milyen menedzsment kihívás, milyen gyorsan, hogy kell látni a dolgokat. Én nem
0: ki
2: is tudom,
0: hogy
2: talán,
0: reagál, igen.
2: Tehát nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani.
1: Nagyobb
2: de más,
1: kihívás, utána, mint az előző cég?
2: Abszolút.
0: Igen,
2: abszolút.
0: Sokkal több rétű dologra kell figyelni sokkal, egyszerre.
2: És nagyon gyorsan kell reagálni. De. Sokkal ember közelébb, vagy nagyon sok emberrel kell foglalkozni, és nagyon sok kis dolog múlik. Tehát én minden sarokról meg tudom mondani, hogy igen, ott volt egy probléma, amikor építkeztünk, ott ez történt azt, tehát hogy ez ilyen teljes...
1: És ilyenkor, amikor idehelyiségek vannak, hogy csináljátok ezt, hogy így nem... láthatólag nem megy a kapcsolatotok rovására, tehát ez hogy működik ez a az a probléma kezelés, nem nevezzük
0: mind
1: ezt
0: a ketten
1: így.
0: Másik résszel foglalkozunk igazából.
2: Amennyire lehet, nem dolgozunk együtt.
0: Igen. Tehát nem, sokszor nem is találkozunk egy napon belül, mert annyira más területen vagyunk. Tehát így és nem ez, megbeszéljük nyilván, ez hogy mikor
1: igen,
0: mi
1: tehát,
0: van.
1: Hogy
0: de,
1: este nem jön össze ez a
0: de,
1: dolog?
0: De.
1: Tehát, hogy nyilván beszéljük.
0: De meg van olyan, amikor valamelyikünk máshogy gondolja, máshogy látja, de nem tud akkor a konfliktus lenni, hogy ebből így probléma
1: legyen.
0: És
1: hogy este így vacsoráztok, és akkor vagy nem tudom, tévét, minden, és akkor egymásra néztek, hogy de tényleg ezt akartuk?
0: Van.
2: Hát itt most az építkezés, tehát ez a szállodaépítésnek a hát a finise, tehát vagy utolsó mondjuk 5-6 hónap, ez borzasztó
0: nagyon
2: volt.
0: Nagyon kemény volt.
2: Az eleje is, mert ott meg az volt a probléma, hogy ugye itt vízszint alatt építkeztünk, talajvízszint alatt építkeztünk is, és ott ugye a tavat leengedik, fölengedik, ennek megvan a vízjogi engedély szerinti üteme, és hát ott az volt, hogy eljutunk az építkezéssel oda, hogy mondjuk ne ússzon föl az egész terület.
0: Volt egy időablak, amíg meg kellett amit csinálni, igen, és nem rajtunk múlik, hanem a kivitelezőn.
1: Hát, de Magyarországon az építőipar
0: hát ez az.
1: Mindig. Tehát én nem ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy még egyszer építkezni.
2: Hát pedig most már többször, több egyszerre.
0: Több most már tényleg.
2: De minden esetre itt a nyitás előtt ott az volt a probléma, hogy a fél év, az utolsó fél évben, hogy igazából 3 lovat próbáltunk megölni. Volt eleve az, hogy felkészíteni, amit mondtam, az egész szervezetet arra, hogy gyerekek heti 7 óra, vagy heti 7 nap, reggel, mondjuk az étterem reggel 7-kor nyit, este 11-ig, és ugye még éjszakai takarítás és éjszakai rendetét, és mielőtt elmegy az éjszakai műszak, akkor be kell, át kell rendezni ugye a reggelire a teljes termet, mert ugye, vagy a teljes éttermet, tehát ugye kitalálni azt, hogy hol lesz a reggeliztetés, tehát az egész dolgon, elméletben elkezdeni ugye őket feltrénelni arra, hogy heti 7 nap nyitvatartás, oké, és mellette megtanulni azt, hogy hogyan is működik elméletben egy szálloda. Tehát ott mire kell figyelni, és akkor tréningekre jártunk tanácsadókkal.
1: Már ti?
2: Már mi? Igen. Hát mi meg a management. Management pár ember. Tehát aki építkezett, mellette egyébként tanulta a szálloda üzemeltetést is.
0: És okay, közben operatívan megműködtettük ugye a malom és kacsát.
2: És mellette volt még maga az építkezés. Igen. Tehát az összes műszaki problémájával. És ez az utolsó fél évre ez azért nagyon...
1: Hogy tudtok magatokra figyelni most? Nyilván egy párkapcs házasságról van szó, de személyiségre is gondolok, hogy ez olyan leterheltségről beszéltek, de nem ritka, tehát a vállalkozások között ezt látom, hogy lehet megőrizni a tisztább gondolatokat, a nyugalmat, egyáltalán a személyiséget, hogy mitől nem következik, hogy na jó, akkor ez nekem nem kell az egész, vagy valamilyen személyiség torzulás következzen be, mert azért megvan ennek is az esélye.
0: Hát nagyon tudatosan egyébként, főleg én szerintem ebben.
2: Én most le vagyok maradva. Vagy...
0: Mert én így szakítok időt így magamra, hogy akkor így tényleg mondjuk az is egy rohanás, de hogy legalább elmegyek, és akkor az a Pilatesről szól, vagy az csak a Nordic Walkingról, és akkor megyünk körbe a tó körül kutyával, tehát hogy úgy tényleg kikapcsolni effektív, vagy elvonulásra 2-3 napra elmenni, és ezt próbálom a Péternek is, hogy így kell egyszerűen időt szánni magunkra, úgyhogy van most már egyre többször, hogy hétvégén elmegyünk túrázni.
1: Mert arra gondolok, hogy
0: térerő sincs, de
1: ne legyen kicsit. Rabja annak, igen. Amit felépített.
0: Igen.
1: Tehát ezt hogy lehet elérni? Ne gyűrje maga alá
0: most
1: saját
0: kicsit
1: projektje.
0: Még abban vagyunk.
2: Én nem tudom, nekem mind tehát a Synergonnál is, meg a hulladékos cégnél is, nekem ott volt az, hogy én nekem azzal nincsen problémám, hogyha megvan a csapat, már valamilyen szinten, akkor amilyen szintű a csapat, úgy lépek kifelé.
0: Tehát, mert tudja, hogy rájuk lehet bízni.
2: És szerintem ez, ha valamiben talán így ilyen, hogy mondjam, jobb vagyok az átlagnál, az ez, hogy el tudom engedni, tehát nem ragaszkodom a dolgokhoz.
1: Tényleg el tudod engedni?
2: Igen, tényleg. Igen. Tehát úgy, hogy csak beszámoltatás szintjén, hogy az egy-két triggerpontot figyelve, hogy akkor oké, működik még továbbra.
1: De ritka képesség egyébként.
2: Igen, ez...
1: Mert hogy a sajátom is akkor igen. Nehogy baj legyen vele. Tehát
2: így van.
1: Ez ilyen túlféltés szokott lenni azért.
2: Így van, de egyébként meg bele lehet halni. Tehát ugye akkor inkább ezt választom. De tényleg, tehát én most kezdek így kijönni pont. Hát egy 2-3-4 hete van az, igen, hogy így most már van olyan nap, amikor mondjuk nem mentem be. Tehát, hogy meg most el tudtunk menni, a lányunktól kaptunk egy lisszaboni hosszú hétvéget, és akkor most lényegében 4 napig nem volt semmi.
0: Igen.
1: A hulladékkezelésből átjönni a gasztronómiába, igen. Az elég nagy kanyar.
0: Igen. Igen. Hát ez az értékmentés, ez nagyon fontos volt, igen, hogy azért azt ott veszni, hagyni, vagy az enyészetté hagyni, azt nem akartuk.
2: Hát meg hogy mit csináljunk, így, hogy most meg nincs hogy mit csinálni, mi akkor valamit igen. Kell csinálnunk, és akkor ez így
1: hát nem lehet utazgatni állandóan, meg persze.
2: Igen, azt úgy éreztük, hogy tehát az lehet, hogy menne egy fél évig, és akkor egymás idegeire mennénk, vagy nem tudom, tehát, hogy...
0: Hát meg mind a ketten elég tevékeny emberek vagyunk, tehát egyikünk se az,
2: hát ilyen alkotós,
0: alkotósok, igen.
2: Igen, tehát, hogy valamit kell létrehozni. Hát most azt kiéltük, tehát igen. Most vagy kiéljük, tehát igen. Ugye ilyen probléma van.
1: Elég nagy adagba kaptál.
2: Igen, most úgy kicsit megbillent így a work-life balance a work felé, de most majd most azon kell dolgozni, hogy visszabillenjen a megfelelő idő.
1: Azt kérdezem így zárásképpen, hogy ti ezt hogy képzelitek el a következő években? Most arra gondolok, nem arra gondolok, hogy igen, még ezt nyitunk, még azt nyitunk, hogy ez a hely, ez mi Tatán, mi nektek, akár még Magyarországon is, mert hallottam, hogy már mondtátok, hogy vannak külföldi vendégek, tehát hogy így mi van a fejetekbe? Mi van akkor, hogyha ez befut? Akkor mit csináltok?
0: Hát most ugye megkaptuk a Gómió ajánlást, úgyhogy annak lesz hétfőn a díjátadója, az is egy fantasztikus érzés, hogy így
2: ez a hasonló.
1: Hát ez legalább olyan, mint a Michelin.
2: Igen, hasonló a Michelin.
0: Ez óriási elismerés.
1: Ez azt jelenti, hogy még több vendég.
0: Igen, nyit egy másik, igen, vendégkört, vagy egy szélesebb vendégkört nyit. Úgyhogy hát szeretnénk meghatározó piaci szereplők lenni.
1: Tatán?
0: Tatán is, és az országban.
1: Péter?
2: Hát én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ugye amikor arról beszéltünk, hogy mennyire tekintik magukénak a céget, vagy a Malom és Kacsán, hogy tekintsenek úgy rá, hogy csinálunk együtt valami nagyon jót, valami olyat, ami, hogyha beír az önéletrajzába mondjuk 5 év múlva, akkor ezt így kiveszik ezt az önéletrajzot, hogy jó, akkor ezt hívjuk be. Tehát, hogy ez is egyfajta motiváció lehet a fiataloknak, hogy ha karriert akarnak csinálni, meg hát természetesen egy csomó mindent tudnak itt tanulni, legalábbis mi szeretnénk. Ugye egyébként azt nem mondtuk, hogy mi kooperációban vagyunk a szakiskolával, és 12 diákot folyamatosan képzünk, Judit ballagást szervez nekik, amikor végeznek.
0: És szeretnének jönni hozzánk,
2: és most már a kereskedelmi szakközéből, illetve már maradtak is, és az a legjobb. Jönnek, az igen. A legjobb, amikor nálunk maradnak, mi is szeretnénk, hogy maradjon, ő is szeretne maradni, és ott nőtt fel nálunk, és most már mondjuk kis pályafőnök.
1: Tehát, hát ez lehet a válasz.
2: Tehát, hogy ez a dolog, hogy egy olyan, nem is tudom, tehát akár a cégen belül, akár Tatán belül egy olyan emberi kapcsolati hálót létrehozni, amihez mi azt mondjuk, hogy igen, itt voltunk, és mondjuk 10 év után eljutottunk oda, hogy igen, itt színházi előadások vannak, itt gasztronómia van, itt olyan szolgáltatás van, itt olyan környezetvédelem van, úgy néz ki ez a park, nem tudom én, meghonosítottuk a petangot, tehát, hogy ilyen hatással lenni igazából pozitív értelemben.
1: Fülöp Judit, Magyarorsi Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Fülöp Judit és Magyarorsi Péter a Tatai Malom és Kacsa tulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. A történetük mindenképpen érdekes, mert nem csak az üzleti életben lehet tanulni belőlük. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
8: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma este újraindítják a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat tegnap kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kell ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a víradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta rádiónknak Tordai Attila, a vírellátó szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
9: Egy kis napsolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Kevesen tudják, hogy a Black Eyed Peas zenekar gerincét alkotó két tag, Willem és Apple the App, az 1988-ban alapított Advent Clan nevű bandában is együtt zenélt. Eazy-E akkor meg is dobta őket egy lemezszerződéssel, amiből azonban semmi nem lett, mert a kiadó nem találta elég trendinek az anyagot az éppen elhatalmasodó gangster hip-hop lázban. A most következő Black Eyed Peas dal a They Don't Want Music James Brown Mind Power című dalának mintáit használja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jovi Dean soulban és R&B-ben utazó énekesnő. Life Like, a New Disco, a New Wave és a Funk közti határvonalakon mozgó DJ. 2019-ben azonban mindketten italoztak, amikor a magát legolaszabb franciának nevező énekessel Alex Rossival dolgoztak együtt. Ezt ne úgy értsük, hogy Rossi olyan nehéz természetű művész lenne, hogy józanul képtelenség volt elviselni vele a közös munkát. Mindössze a 80-as éveket idéző italo-diszkó területére tévedtek, a Tuttova Bene Quando Facciamo L'Amore, az az Minden rendben van, amikor szeretkezünk című kislemezzel. Rossi és Vidin eredeti felvételén 3 perc 25 másodpercig volt Minden rendben, Lifelike pedig remixe 6 perc 19 másodperces teljesítményével szinte megduplázta az élvezeteket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A rockzene vagy a popzene 90%-ban hormon és 10%-ban tehetség, mondta Erdős Péter.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházába.

Pizzeria, Halottpénz, Majka, Walmart, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 20. századi figuratív festészet egyik nagy alakja Francis Bacon ihlette Oliver George Baston, brit indie funk elektropop előadó művész nevét. Baston azért lett boxed in, mert óriási hatást tett rá Bacon 49-es olajfestménye, a Head Six, amelyen üvegkockába dobozolt ordítófejű pápa látható, elfüggönyözve a külvilágtól. A zenészt a rémisztő képen az üvegdoboz és a függöny a hangstúdióra, az ordítófej pedig az éneklésre emlékeztette. A festmény egyébként Christopher Nolan fantáziájára is megdolgoztatta, a rendező a lila ruhát és a szétfolyó fehér arcot vette kölcsön Heath Ledger Jokeréhez a 2008-as A sötét lovakban. Boxed In 2014-es klipjében a Foot of the Hills-ben is nyomasztó forráshoz nyúlt. Méghozzá Mario Bava 70-es évekbeli olasz horrorfilmjeinek lázálomszerű látványvilágához. Bleh.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Signál konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál? Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni? Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: A mai long trackben Mowgli vendégmixét hallhatjátok.

a mai DJ Mowgli volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Felejthetetlen élményekkel gazdagított az idei Sziget Fesztivál. Vagy most lemaradtál, de jövőre nem szeretnéd kihagyni. Regisztrálj, hogy elsőként biztosítsd helyed a legkedvezőbb árubérlettel a jövő évben a Szabadság szigetére. www.szigetfesztivál.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, én Kóli vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is!

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.